0: Olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Az úszás során egy váltóban a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul a sportoló. A helyszínen lévő mentőegységek azonnal megkezdték a szakszerű újraélesztést, de nem sikerült megmenteni a versenyzőt. Több helyen pusztít erdőtűz Spanyolországban. Andalúziában 8000 hektáron küzdenek a lángokkal. 6 településről 500 embert evakuáltak. Jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körül határolni a tűzoltók. A munkálatokban fél ezer szakember vesz részt. A levegőből 26 járművel oltják a tüzet. Tovább súlyosbodott az erdőtűz Valencia tartományban, ahol a tűz mintegy 400 hektárnyi területet perzselt fel. A lángok megfékezésében ott is több százan vesznek részt.
1: Időjárás.
0: Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
2: Manna Hits.
1: Manna Hits.

0: Mannasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hi, I'm Cece Winans, and I just want to encourage you not to give up or give

Ezzel a dalommal arra szeretnélek bíztatni, hogy ne add fel és ne keseredj el. Arra akarlak bíztatni, hogy állj ki, legyél erős, mert Isten szeret téged, és ő a lehetetlen helyzetekre specializálódott. Nem számít, hogy milyen nagy hegy áll előtted. Hidd el, hogy nem számít. Csak ne felejts el hinni abban, hogy a lehetetlen dolgok utak Istene szeret téged, és átsegít azon, ami megrémít, amitől félsz, és ami előtted tornásul. God loves you, and he's going to come through.

0: Egy nagyobb lázadás.
1: Ez a Manna Hit.
2: Egy nap felhívtak a barátaim, és azt mondták, hogy van egy új zenéjük. A címe God is Great, és szeretnék, hogyha én énekelném el. Hatalmas megtiszteltetés volt számomra a felkérés, de kértem egy kis időt, hogy végig gondoljam, Isten biztos nekem szánta-e ezt a dalt. Aztán néhány nap múlva, amikor a 145-ös Zsoltárt olvastam, szólt hozzám a Szentlélek, és éreztem, hogy igen, ez az én dalom, nekem kell elénekelnem, hiszen Isten nagyszerű és méltó a dicséretre.

0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Életöröm zene. Ez a Manna FM.

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Kell gyújtanotok a lámpátokat, és meg kell keresnetek az elveszett bárányokat, az értékes embereket. Nincs jogunk ahhoz, hogy elítéljük a nem hívőket. Az irgalmasság diadalmaskodik az ítéleten.

0: A mai témánk az, hogy engedjük világítani a fényünket. A János 12.35. Jézus ezt mondta neki, még egy kis ideig közöttetek van a világosság, addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van a világosság, hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket. Ez egy szellemi harc. Azt mondja, ti járjatok világosságban, hogy a körülöttetek lévő sötétség ne tudjon hatalmába keríteni benneteket. Nem tud legyőzni benneteket. Miért? Azért, mert a világosság erősebb és hatalmasabb a sötétségnél. Minden szükségesen rendelkeztek. Nem kell aggódnotok a világ miatt, hogy mit tesz a gonosz, vagy hogy mit tesz a kormány. Mindenetek megvan ehhez. Amen. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem veszünk részt dolgokban, és nem vagyunk felelősek a mi részünkért. De tudjátok, a kormányunk nem lenne ilyen helyzetben, ha mi nem oltottuk volna ki a fényünket. Tudjátok, annyi szemét van a tévékben, meg a moziban, szomorú, hogy szinte képtelenség egy tisztességes mozifilmet látni. Nemrég hallottam, hogy mindegy, hogy 18 éven felülieknek, vagy 12 éve aluliaknak szóló filmet nézel, és az utóbbi elvileg ugye tiszta, de most engedélyezték, hogy az előzetesek, amiket minden film előtt lejátszanak, már besorolás nélkül levetíthetőek legyenek. Bármi lehet bennük. Így hát most már lehetetlen lesz, hogy elvidd a gyermekedet egy rendes rajzfilmre, mert nem tudod, hogy miket fognak látni a film előtt. Jaj, bárcsak tennének valamit ezzel. Tudjátok, hogy volt idő, amikor minden mozifilmet egy keresztényekből álló bizottság vizsgált felül. És ha azt mondták, hogy valami nem maradhatott a filmben, akkor ezt kivágták, és aztán felhagytak ezzel. Többé már nem akarták ezt csinálni. A filmkészítők pedig belefáradtak, hogy megpróbálják ebben a pozícióban tartani őket, mert többé már nem akarták ezt csinálni, és látjátok, hogy hova jutottunk mára? Mi történt? Eltűnt a fény. Több keresztényre van szükségünk a kormányban. Nem kell mindenkinek a szolgálatban tevékenykednie. Mi azt hiszük, hogy egy pulpitusra meg egy szolgálatra van szükségünk. Nem kell mindenkinek szolgálnia. Ott kell lennetek a világban is. Ott kell lennetek az üzleti életben és különféle vállalkozásokban. De nem szabad úgy viselkednetek, mint a világnak, mert dolgotok van. Minden nap úgy kell oda mennetek, mint Isten kémei. Készen arra, hogy világítsatok. Nos, a Biblia azt mondja, hogy szeretetben kell szolgálnunk egymásnak. Tudjátok, jól el tudunk filozofálni a szolgálatról, de a gyakorlatban ez elég koszos munka tud ám lenni, mert amikor szolgáljuk az embereket, akkor részt veszünk az életükben. Elmondhatom, hogy az elmúlt 15 évben a legtöbb problémám emberekkel kapcsolatos volt. Bárcsak összekapnak magukat az emberek. Amen. Időnként koszos munka részt venni az emberek életében, időnként pedig fájdalmas, de Isten erre hívott el minket. Jézus lábakat mosott. Lábakat mosni bizony koszos munka. Koszos, koszos, koszos. De miután elmondta azt, hogy mennyire fontos a lábmosás, a János 13.17-ben azt mondta, ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Mit is jelent lábat mosni? Ezernyi kis dolgot. Itt mindenki felkent lábmosóvá válhat. Ez lehet egy mosoly, vagy egy odafigyelés a másikra. Lehet, hogy időnként egy szeretetben elmondott korrekciót jelent, amikor legszívesebben csak hagynánk az egészet, de tudjuk, hogy Isten azt akarja, mondjunk el valamit az illetőnek, ami először talán fájdalmas lesz, de később majd a segítségére válik. Különböző kapcsolataink vannak. Vannak kapcsolataink emberekkel, akik olyanok, mint mi, és olyan emberekkel, akik mások. Szomorú dolog, de a keresztények nem valami jók abban, hogy a tőlük különböző emberekkel legyenek kapcsolatban. Régebben én egy igazi farizeus voltam. Úgy értem, egy totálisan vallásos farizeus. És be kell vallanom, hogy időnként még mindig tetten érem ezt, és ilyenkor eléggé felfordul ettől a gyomrom. De örülök, hogy Isten rámutat erre, és legalább megváltozhatok tőle. Paul Scanlon pásztor, aki holnap reggel fog prédikálni velünk ott Bransonban, tudjátok, abban a keresztény városban, Bransonban, és ő még sohasem látott ilyesmit, egy kicsit még meg is rökönyödött a látottakon. Azért vittük magunkkal, hogy a vezetésről tanítson, Egyik este elmentünk megnézni egy előadást, és amikor a színész csoportok váltották egymást, akkor az összes ember összegyűlt az előtérben, és együtt imádkoztak. Hát ez meg milyen hely? Mihez kezdenek itt a nem hívők? Persze ez egy nagyszerű úti cél egy keresztény számára, de ő még soha nem volt ehhez hasonló helyen. Míg ott voltunk, egyik nap bementünk egy Starbucksba kávézni, volt ott egy fiatal lány, aki az általam valaha látott legfurcsább frizurát viselte. Pedig láttam már egy smást, de ennek a lánynak a feje le volt borotválva, egy középen lévő tarét kivéve. A taré pedig fekete, fehér, vörös és kék színű volt. És minden létező helyen piercingje volt. Nos, én elég kényelmetlenül éreztem magam. Éreztem, ahogy felépülnek a falak körülöttem. Nem tudtam, hogy mit mondjak neki. Tudjátok. Erre odajön pulpászor, és azt mondja, nagyon tetszik a hajad. Én meg magamban, dehogy tetszik neked. De később azt mondta nekem, hogy ó, igen, tényleg tetszett, nagyon egyedinek és különlegesnek tartottam, szóval elkezdett beszélgetni a lányjal, hogy mivel lehet úgy felállítani a tarét, és hogy mennyire jó pofa. Micsoda leckét kaptam ott. Úgy is oda mehetünk, hogy keresztlóg a nyakunkban, hogy traktátusokat akarunk kiosztani mindenkinek, és leülünk egy asztal köré, hogy imádkozzunk a kávéinkért. Ugyan már? De ha még annyit sem tudunk mondani az embereknek, hogy jó reggelt, vagy hogy hogy vagy, csak mert nem úgy néznek ki, és nem úgy viselkednek, mint mi, akkor tudjátok, mit gondolok? Akkor semmit sem tudunk még, és csak nagy zajt csapunk. Csak haszontalan senkik vagyunk. És tudjátok mit? Én sokáig gyakoroltam, hogy olyan legyek, amilyen vagyok. Hiszitek vagy sem, ahogy idősebbek leszünk, eléggé begyöpösödünk. És nehéz változtatni a dolgokon. Azonban én elhatároztam, hogy én leszek a legjobb fej, idős ember, akit valaha látott a világ. Megtanulom majd, hogyan kell barátkozni mindenféle emberrel, és minél inkább különböznek tőlem, annál szívesebben teszem majd ezt. Nos, azóta újra voltam a Starbucksban, és láttam egy másik lányt. Az ő haja nem volt ilyen extrém, de azért elég rosszul nézett ki. Én pedig hídben kiléptem, és azt mondtam, nagyon klassz a frizurád. Paul, büszke lettél volna rám, csak előrukkoltam ezzel. És tudjátok, mi a legviccesebb? Az a kislány azóta nagyon barátságos velem, és bármilyen kávét kérek, mindig elkészíti nekem. Elképesztő, hogy Isten mennyire megáld minket, ha megszabadulunk a béna vallásos dolgainktól. Aztán volt egy közös esetünk Chris Kane-nál, amit el kell mesélnem. Egy káromkodó eladóról lesz szó. Phoenixben voltunk, vásároltunk és bementünk egy boltba. Tudjátok, Chris egy igazi evangélista, ezért aztán elkezdett beszélgetni az eladó lányjal valamiről Istennel kapcsolatban. A lány rájött, hogy prédikátorok vagyunk, ezért Chris kérdezett valamit a lánytól, de valami olyasmit, hogy van kapcsolatod Istennel? A lány azt válaszolta, ó, én spirituális vagyok. Nos, nekem mindig feláll a szőr a hátamon, ha valaki azt mondja, hogy spirituális, mert körülbelül tudjuk, hogy mit is jelent ez. Ott fent lebegnek valahol, elhisznek egy csomó mindent, de senki sem tudja, hogy pontosan mit. De hogy őszinte legyek veletek, nagyon sokszor ez azt jelenti, hogy az emberek megpróbálják megtalálni az igazságot, megpróbálják megtalálni az utat a világban található nagy zűrzavarban, és egyszerűen csak még nem látták az Isten szeretetét úgy, ahogy látniuk kellene. Szóval ez az eladó egy napszemüvegüzletet vezetett, én pedig a szemüvegemet akartam megjavítatni. De ez a lány egyfolytában káromkodott. Azt gondoltam magamban, micsoda üzletvezető az ilyen. Chris folyamatosan beszélgetett vele, én meg a káromkodás miatt aggódtam. És a lány elég hamar elejtette a B betűs szót. Nos, nálam ez a határ. Úgy értem, nagyon hamar felkaptam a vizet. Aztán azt mondta, szerintem időnként Isten is káromkodik egyet. Nos, ekkor odaléptem. Áthajoltam a pulton, és azt mondtam, Isten nem szokott káromkodni. Krisztin pedig mellém hajolt, és azt mondta, de szereti az olyan embereket, akik szoktak. Látjátok, én nem is láttam, mit teszek. Megpróbáltam a halat azelőtt megtisztítani, hogy egyáltalán kifogtam volna. És a vallásos emberek ezt teszik. Mindenkit megpróbálnak gatyába rázni, olyan embereket is, akik még nem is ismerik Jézust. Ha így teszünk az emberekkel, akkor csak megítéljük és kritizáljuk őket, és valójában semmit sem akarunk kezdeni velük, mert ők nem olyanok, mint mi. Gyerünk, tapsoljuk meg Istent! Egy Korintus 5. Halleluja! Ez úgy hangzik, mint egy Perry Mason rejtély, a káromkodó eladó esete. Azt kérdezitek, ki az a Perry Mason? Nos, ő egy... Ezt a sorozatot nézem időnként, ha valami normális filmre vágyom. 1 Korintus 5:9. Szeretném, ha megértenétek, ezért térdben állva mondom.
1: Erről korábbi az örömhír. Jézus a pár meghalt, testesül.
0: És kapcsolatot tartani tisztátalan és szentségtelen emberekkel. Most azt gondolod, tudtam én? De természetesen nem úgy értem, hogy általában-e világ paráznáit, vagy nyeriszkedőit, harácsolóit, vagy báványimádóit kerüljétek el, hiszen akkor ki kellene menetek a világból. Emlékezzünk csak, a Biblia azt mondja, hogy nem azt tesz minket tisztátalanná, ami bemegy, hanem az, ami kijön belőlünk. Tudjátok, nem kaptok el valamit csak azért, mert nem hívőkkel voltatok együtt. Amen. Remélhetőleg ők kapnak valamit. Mert aki bennetek van, az nagyobb annál, aki bennük van, higgyetek nekem. De nem bújhatunk el előlük csak azért, mert kényelmetlen érzéseket keltenek bennünk. Pál itt helyre igazította az embereket. Azt mondja, most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna vagy nyerészkedő bárványimádó, akinek a szívében bármi átvette az Istennek kijáró helyet, vagy akinek a nyelve szitkozódó, rágalmazó, becsmérlő, aki részeges vagy tolvaj, vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek. Hívők, nem hitetlenek. Hívők. Időnként nehéz lenne bárkit is találni, akivel együtt ehetünk. Nos, készen vagytok? Mert mit tartozik rám, hogy a kívül levők felett ítélkezzem? Ne legyetek mérgesek rájuk, csak mert nem hiszik azt, amit ti. Soha nem mondták, hogy elhiszik, amit ti hisztek. Nem a belül levők, a gyülekezet felett ítélkeztek-e ti is? Amikor a tények tükrében fegyelmező büntetést szabtak ki rájuk. Tehát azt mondja, hogy nem kellene másokat megítélnünk. Saját magunkra kell odafigyelnünk. Nekem sokkal inkább kell aggódnom amiatt, hogy leüljek-e valakivel, és bensőséges kapcsolatba kerüljek-e azzal, aki kereszténynek mondja magát, aki minden héten egy gyülekezetbe jár velem, de aki tele van indulattal, keserűséggel, nehezteléssel, aki szeretetlen, kapzsi, utálatos és pletykás. Ilyenkor arra kell gondolnunk, hogy te vagy az, akitől távol kell tartanom magamat, és nem az a másik, aki elve azt mondja, hogy semmit sem hiszek el. Ezekből. Az ilyen emberek azok, akikkel találkoznom kell, és világítanom kell nekik a fényemmel. Amen? Hát nem tudom. Mihez kezdenek, ha nem megyünk utánuk? Mi történik a világgal, ha mi továbbra is elrejtjük a kis vallásos klubjainkat? Igen, én is inkább olyanokkal lennék, akik olyanok, mint én. Akik úgy gondolkoznak, viselkednek és beszélnek, mint én. De nem nekik van rám szükségük. Az ilyen emberekkel azért jövünk össze, hogy bátorságot nyerjünk, hogy építsenek és buzdítsanak minket. És erre is szükségünk van. Velük is együtt kell lennünk. De amikor elköszönsz tőlük, akkor ki kell menned a világba, hogy világítson a fényed. Lapozunk a Lukács 15-höz. Nagyon izgatott vagyok a Lukács 15 miatt. Jézus, halleluja! Nem találom a Lukácsot. Aki készen vagytok? Lukács 15.1. A vámszedők és a hírhet és különösen gonosz bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. Ó, milyen nagyszerű nap volt az! A farizósok és az írástudók pedig így zúgolottak és panaszkodtak. Ez az ember elfogadja, szívesen látja és magához fogadja a bűnösöket, és együtt eszik velük. Te vallásos tökfej, te! Tudjátok mit? Van itt közöttünk egy nő, aki most nekem dolgozik, és aki az életemnek szinte minden napján velem van. Valószínűleg többször találkozom vele, és több időt töltök vele, mint bárki mással a családomon kívül. És annak ellenére, hogy nekem dolgozik, mi mégis nagyon közeli és jó barátokká váltunk. Amikor először találkoztunk, akkor elveszett, és bűnös volt, együtt élt a barátjával. Hétvégenként drogozott, és rossz volt a viselkedése. Nagyon kedves személy volt, de nagyon sok problémája akadt. És volt olyan idő a vallásos karrierem során, amikor azt gondoltam volna, nos, nem ülhetek itt minden héten, hogy egy ilyen ember, akinek mindenféle problémája van az életében, csak úgy a fejemre tegye a kezét, míg a végén átad valamit nekem. De tudjátok, most már tudom, mi az igazság, hogy aki bennem volt, az nagyobb volt annál, aki ő benne volt. Három éven keresztül ültem a fodrászatában. Kétszer időnként, háromszor egy héten, és csak szerettem őt, jó voltam hozzá, és ajándékokat vittem neki. Persze nem kerültem vele nagyon mély, intim és személyes barátságba. A Biblia azt mondja, hogy ne legyünk felemásigában hitetlenekkel. Szerintem ez azt jelenti, hogy ne kerülj nagyon intim, mély és komplikált személyes kapcsolatba velük, és ne nyissuk ki nekik a szívünket teljesen. Nem szabad, hogy elmeneküljünk előlük, de az sem, hogy hozzájuk idomuljunk. Meg kell találnunk az egyensúlyt. Legyünk hívők közöttük, amikor arra van szükség, de aztán, amikor megerősödtünk, akkor menjünk vissza, és végezzük el azt a munkát, amit Isten ránk bízott. 3 évvel később végül elfogadta Krisztust. Ő is a férfi, akivel együtt élt, összeházasodtak. A férfi is megtért nemrégiben az egyik alkalmunkon. Egy nagyszerű gyülekezetbe járnak itt a városban. Így most a fiúk is folyamatosan hallja az Isten igéjét, az Isten igéjét, az Isten igéjét. Elképesztő számomra, hogy mi történik akkor, ha türelmesek vagyunk olyan emberekkel, akik nem olyanok, mint mi, és nem ragaszkodunk a kényelmünkhöz. Ki mondta, hogy bárhova megyünk, mindig mindenhol kényelmesen kell éreznünk magunkat. Amikor bűnös emberek körül vagyok, időnként kényelmetlen érzésem támad a szellememben. A szellememben megszomorít mindaz, amit tesznek. Jézus azonban a betegekért jött, nem az egészségesekért. Van itt valaki, aki érti, hogy miről beszélek? Nem hasonlunk hozzájuk, de nem is bújunk el előlük, csak menjetek el közéjük és világítsatok. A múltkori adásban itt volt velem Andy Stanley, és készítettünk vele néhány felvételt. Ő egy csodálatos férfi, és egy nagyszerű gyülekezetet pásztorol Atlantában. Ugyanerről a dologról beszélgettem vele, és azt mondta, ha kilépnénk a gyülekezetünkön kívülre, és elkezdenénk szolgálni a világot, akkor nem találhatnának bennünk hibát. Mert nem tudsz hibát találni olyan valakiben, aki folyamatosan szeret téged, betölti a szükségeidet, és csak ad, és ad, és ad neked. Persze én nem arról beszélek, hogy engedjük eltaposni magunkat, és engedjük, hogy kihasználjanak minket, hanem arról, hogy nem elég csak beszélnünk. Folyamatosan szeretetet kell mutatnunk, és türelmesnek kell lennünk. Én 3 évig ültem a székében, és nem azért mentem oda minden héten, hogy prédikáljak neki. Szinte alig mondtam neki valamit. Amit Istenről. Egy nap végül azt kérdeztem, nos, mondd el nekem, hogy érzed magadat amiatt, hogy csak úgy együtt élsz a barátoddal. Azért kérdeztem, mert ő hozta fel ezt, és

0: Hát nincs időm arra, hogy megfelelően kifejtsem. Miután arról volt szó, hogy Jézus együtt evett a bűnösökkel, tovább megy, és azt mondja, melyik az az ember közületek, aki ha elveszít egyet a 100 juha közül, akkor nem hagyja ott a 99-et, és nem megy el az elveszett után. És ha megtalálta, felveszi a saját vállára, és örvendezik. Hazamegy, összehívja a barátait és a szomszédait, majd örvendeznek. Amikor elkezdünk az elveszettek után eredni, az örvendezést jelent. Aztán elkezd egy másik történetet a 8. versben. Egy asszonynak 10 drakmája van, és elveszít 1 drakmát, ami egy napi keresetnek felel meg. Vajon nem gyújt el lámpást, nem söpri-e ki a házat, és nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? Nektek is meg kell gyújtanatok a lámpátokat, és el kell kezdenetek megkeresni az elveszett bárányokat, az elveszett értékes embereket. Nincs jogunk elítélni a hitetleneket. Az irgalmasság diadalmaskodik az ítéleten. Nem tudom, hogy számotokra mit jelent a szeretet. De számomra a szeretet azt jelenti, hogy miként bánok az emberekkel, mindenféle emberrel, hogy hogyan segítem őket. És újra azt mondom, hogy ezt tudatosan kell tennünk. Nagyon-nagyon tudatosan kell ezt tenned. A Jobb könyve 29. fejezetében Jobb olyan dolgokról beszél, amiket korábban tett. Enni adott a szegényeknek, felöltöztette a mezítelent, és van ott egy kis vers, ami megváltoztatta az életemet. Azt mondja, az ismeretlen ügyét is jól megvizsgáltam. Ha leegyszerűsítem ezt, akkor Jobb tulajdonképpen azt mondta, hogy segíteni fogok valakinek. És ha nem látok rászorulót, akkor megyek és keresek valakit. Megyek és találok valakit, akin segíthetek, mert nem fogok csak ülni és semmit tenni, miközben tudom, hogy az egész világon vannak szükségben lévő emberek. Tennem kell valamit, mert nem engedem, hogy a gonosz szerezze meg az irányítást. Agresszív maradok és tűzben égek. Ideje van, hogy elkezdjük a szeretet forradalmát. Amen!
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás, tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Életöröm zene.
0: Manna Morzsa.
4: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet,

0: Segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Csoda szép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem Gáspár András, írói nevén Gáspár András Gáspár, aki színművész, rendező, író, drámatanár, szinkronszínész, jól hallják a hallgatók, egyetlen személy ül itt előttem ennyi titulussal. Gyorsan egy kis emlékeztetést, hogy ki is Andris, 93-ban végeztél a Színház és Filmművészeti Főiskolán Iglódi István osztályába, de tanultál Londonban is, az ÁSZ Drámaiskolát alapítottad, tanár is vagy, színházban pedig több mint 3 évtizede játszik a Sör Shakespeare összes rövidítve című előadásában például többek között. De a hangja is ismerős lehet sokak számára. Itt most én az amerikai Pite filmet írtam ki, illetve Jamie Olivert is ő szólaltatja meg.
2: Meg a Kung Fu Panda.
1: Meg a Kung Fu Panda.
2: Szeretettel köszönti a Manna FM hallgatóit a Kung Fu Panda is.
1: Itt nagyon-nagyon sok mindent mondhatnénk, de az írói oldaladról is beszéljünk. Ugye 2020-ban mutatkozott be a Föld 2 záróvizsga című ifjúsági skifi. Ezt követte 21-ben a Héj nélküli. Egyébként mindkettővel voltál itt nálam a rádióban. Ez egy disztópikus kalandregény. 22-ben ez bekerült az év ifjúsági írója kategóriába.
2: Jók
1: az
2: igen, ugye? Igen, shortlistes volt, ezt úgy hívják. A Hubby az egy ilyen nagy magyar gyerekkönyv. És ott gyakorlatilag, hát ez nem nagy képűség, mert így volt, tehát ez tény, a legjobb író kategóriába jelöltek, és gratulál. Az 5 legjobb között voltam, ami óriási élmény volt így a pálya elején, úhogy igen, azt mondják, hogy 3 könyv után mondhatja az ember, hogy író, én pedig a második után bekerültem egy ilyen kategóriába, ez csodálatos érzés volt.
1: Hát akkor. Ezt elhiszem, és gratulálok hozzá, és akkor meg gyorsan 23-ban jelent meg egy felnőtteknek szóló történelmi thrillered, a Tiszta, és az apropó, ami most, és aminek kapcsán beszélgetünk, ez az új regényed, ez a Metropolis Media gondozásában, a tervek szerint augusztus 24-én érkezik, jók az infók, vagy korábban?
2: Igen.
1: A Jutalom kirándulás 2065, 65, ez a címe, van. Igen. Korábban, akkor bocsánat, csak a dátumban lehet,
2: nem jó. Én már készhez kapom 18-án, de 24-én lesz majd a könyvesboltokban, és már előrendelhető, tehát már a Metropolis Media kitette a felületeire, és én is nagyon sokat kommunikálok róla, mert volt egy ilyen megállapodásom az új kiadóval, mert ugye eddig az előző könyvek a Móránál jelentek meg, illetve a Tiszta a Móra társ kiadójánál a Trendnél. Volt egy ilyen megállapodásunk a kiadóval, hogy ma már nem elég az, hogy az író ír. Pedig hát ez a dolga, nem? Hogy írjon, de ma már ugye itt a 21. század közepe felé haladva egész egyszerűen ott kell lenni, jelen kell lenni, meg kell mutatnod magad, beszélni kell róla minél több helyen, és nem elég most már az író-olvasó találkozó, nem elég az, hogy nem tudom, van olyan, például a Föld 2 záróvizsga könyvem, az például akkor, amikor a kortárs irodalomról beszélnek alternatív iskolákban, helyen, a skifi műfajt ennek kapcsán tárgyalják a fiatalok, és ajánlott olvasmány több helyen. De ez sem elég, egészen egyszerűen használni kell a közösségi médiát, és ez volt a megállapodás a Metropolis médiával, hogy minimum hetente ott kell lennem az Instagramon, a TikTokon,
1: de ez
2: a
1: nagyon
2: Facebookon.
1: Nehéz amúgy, nem? Tehát, hogy akkora zaj van ebben a világban, és az a baj, hogy mindig a, már bocsánat, de
2: én inkább azt mondanám, zörejek van.
1: Zörejek,
2: nagyon
1: igen.
2: Túl sok zörejek. Van, és közben...
1: És a minőség elvész ebben a nagy zörejben, tehát azért kérdezem, hogy biztos nincsen könnyű dolgod ebben úgymond ott maradni és figyelmet kapni.
2: Igen, és nyilván van ez olyan, hogy csodálatos író kollégák vannak, tehát említhetnék nagyon sok nevet, akiknek ez ilyen-olyan okok miatt összejön. Nyilvánvalóan a tehetség az egy alap dolog, de ehhez valóban kell az, hogy egy üvegfalat áttörjenek, igen. És utána már, tehát pont megtalálják azt a közönséget. Böszörményi Gyulával beszéltem, aki a Gergő sorozatnak ugye a szerzője volt, nem sokkal a halála előtt beszélgettem vele, ő elmondhatom, hogy így rajongommá vált, ő volt az, aki az első 2 könyvemről, a Föld 2-ről és a Héj nélkülről is írt kritikát. És a második, a Héj nélkül után mondta, hogy kezd rajongommá válni, ugyanis azt mondja, hogy neki nagyon nagy élmény az, hogy amikor olvas a könyveimet, akkor tulajdonképpen olyan, mintha filmet nézne, és ez neki egy óriási élmény volt.
1: Ez egyébként tényleg így van, ezt én is abszolút tanúsíthatom, hogy ilyen filmszerű, tehát látja az ember képekben, amit írsz, igen.
2: Igen, És a Gyula mondta azt, hogy igazából írjam azt, amit gondolok, mert úgyis meg fogja találni majd a közönségét, és akkor erre mondtam én neki, hogy jó, de hát olyan sok könyv van a piacon, és azt mondta, hogy ne törődj ezzel, meg fogod találni azt az utat, ami segíteni fog téged abban, hogy eljussál minél több helyre, és erre mondta ő, hogy neki a Gergő sorozat, tulajdonképpen ő ezt megírta korábban, de akkor jött be a Harry Potter Magyarországra. És az volt, hogy a Harry Potter még akkor kezdődött, és a kiadó, akikkel ő elkezdett tárgyalni, igazából azt mondta, hogy ilyen alacsony példányszámban akarták megjelentetni, mert hogy ez a műfaj, ez a varázsvilág, meg ez akkor annyira nem volt népszerű, de bejött a Harry Potter, és mint a megjelent a könyve, elkelt 1000 darab, és utána azonnal újra rendeltek belőle 5000-et, meg 10000-et, mert pont akkor jött a Harry Potter, és ez neki segített benne.
1: Tehát ez valahol egy szerencse is kell ehhez, úgymond most nyilván, mert hogy a minőségi tartalmakat az ember pont jókor, pont jó időben, és jó közönséget, tehát hogy a közönséget elérje pontosabban.
2: Biztos, de most nem mondjuk azt, hogy csak a szerencse, mert nyilvánvalóan kell jó történetek, jó történeteket kell írni, és amiben én bízom, hogy tehát én azért úgy mindegyik könyvem olyan volt eddig, és talán a Habid is ennek szólt a Héj nélkülivel, hogy én úgy szeretek, vagy úgy írok kalandregényeket, hogy mindig van miről az adott világról, amiben élünk, a társadalomról, a politikáról, a lélekről, a kortárs lélekről, társadalomról, politikáról beszélek úgy, hogy a Héj nélküli az tulajdonképpen egy ilyen 1800-as években játszódó disztopikus kalandregény. Ez a fura, hogy a disztópia azt a jövőbe képzeled, és ezt is a Gyula mondta, hogy ez milyen műfaj, hogy írok egy múltban játszódó történetet úgy, hogy ez egy disztópia. Úgyhogy én ezekkel szeretek kapcsolatban állni a korral, amiben benne élünk, és erről nem fogok lemondani. Tehát nem fogok csak azért kalandregényt írni, hogy nem tudom, 2, 3, 4, 8, 20 000-rel több olvasó legyen.
1: Igen. Hát ebbe az egyediséget pont ebben rejlik egyébként, szerintem, hogy ez a múlt, de a jövőnek, tehát a kettőnek a, úgymond az egyvelege, vagy a találkozási pontját bontott ki, amivel azonosulni tud az adott olvasó, de mindjárt a legújabb könyvedről is beszélni fogunk, ami nem sokára megjelenik, de most életöröm zenét hallgatunk először is, aztán jövünk vissza.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM, Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Gáspár András a vendégem ebben az órában írói nevén. Gáspár András Gáspár, aki egyébként színművész, rendező, író, drámatanár, szinkronszínész és egykori televíziós szerkesztő, műsorvezető. Ugye ez is egy fontos dolog. Íróként ugye 2020-ban mutatkozott be, azóta megjelent a Föld 2 záróvizsga, majd a Héj nélküli, aztán pedig a Tiszta című könyv 2023-ban, és most pedig a legújabb regényet augusztus 24-én érkezik, előrendelni már lehet, Jutalomkirándulás 2065. Hát beszéljünk erről. Ez is hasonlóan a jövőbe játszódó, nyilván
2: hát
1: 2065.
2: Hogy a cím is Jutalomkirándulás 2065.
1: De nem egy iskolai kirándulásról van szó.
2: Hogy?
1: Nem egy iskolai kirándulás, hát, mert arra asszociálok rögtön.
2: Ez egy nagyon nagy kirándulás. Tulajdonképpen spoilerezni nem akarok, de alapvetően képzeljünk el egy olyan társadalmat, 2065-ben egy közép-kelet-európai országról beszélünk, Hunnia, aminek azt hiszem, hogy ez már üzen valamit, hogy vajon melyik lehet ez a közép-kelet-európai ország, és melyik országnak a jövőjét írtam meg 2065-öt, úgyhogy pár évvel korábban még Magyarországnak hívták ezt az országot, de ott van a, tehát létrejön egy olyan nagyhatalom, aminek az előretörését senki nem érti a világban, ugyanis az innovációi révén egyszerűen néhány év, másfél évtized alatt gyakorlatilag a világ vezető gazdasági hatalmává válik. És úgy ereszti rá az innovációit a világra, hogy nem érti senki, hogy hogy lehet ilyen mennyiségben tönkretenni különböző világcégeket, és sőt a világcégek fizetnek ennek az országnak, hogy lassabban engedje a piacra az ilyen-olyan-amolyan, a háztartási dolgoktól kezdve egészen az űrháborúig, ez űrháborús eszközökig, úgy eresze a világra a termékeit, hogy ne tegyék tönkre ezeket a cégeket. Tehát képzelj el egy ilyen hatalmat itt Közép-Kelet-Európában.
1: Bennünk van a potenciál egyébként, azt kell, hogy mondjam.
2: Hogy bennünk van, abszolút, a tehetség is. Abszolút. És tulajdonképpen ez az államhatalom, ami ugye Hunnia néven próbál megerősödni, egyszer csak elkezd egy kísérletet. Azzal kísérletezik, hogy az ember, és tehát ez egy tudományos, fantasztikus, disztopikus regény, tehát van egy tudományos háttere a történetnek, de van egy pici ezotéria is benne, ugyanis nem tudom ki mennyire hisz ebben, hogy a valóságot, amiben benne élünk, azt tulajdonképpen együtt alkotjuk. És ez erre a koncepcióra, ugye az új találmánya ennek a Márta nevezetű fejlesztőközpontnak, így hívják a Hun kormánynak ezt a fejlesztő központját. Ezzel kísérleteznek, hogy hogyan lehet megtalálni azt a mechanizmust az emberi agyban, amely képes valóságot generálni. És tulajdonképpen ez van a történet a háttérben, hogy ezzel kísérletezgetnek, és tulajdonképpen bevonnak egy állam által alapított iskolát, az Új Út középiskolát, abba, hogy kísérletezzenek, és tulajdonképpen jutalomkirándulások, tehát az iskolának a vezető, vagy legokosabb diákjai közül, vagy legéletképesebb diákjai közül küldenek jutalomkirándulásra fiatalokat, és az első, hogy ez csak később derül ki, hogy ott tesztelik ezt a valóságalkotó képességét a fiataloknak, de az első kiránduláson történik egy baleset. Egy fiú meghal. És rá fél évre elindul a második jutalomkirándulás, ahova már más technikával választják ki a fiatalokat, sokkal több pszichológiai tesztet végeznek rajtuk, mennyire strapabírok, terhelhetők, pszichésen, stb. És elindul a második jutalomkirándulás, és tulajdonképpen itt történik egy olyan helyzet, hogy az első jutalomkiránduláson meghaltnak vélt fiú bejön ebbe a fiataloknak a valóságába. És elindul egy szabotázs, mert kiderül, hogy ez az egész történet, amit az államhatalom elindított kísérlet, ez nem csupán arról szól, hogy miután túl vagyunk a jutalomkiránduláson, akkor fölvesznek az egyetemre, aranyérmeket nyerünk sportversenyeken, stb. Aktívak leszünk, mint közösségszervező fiatalok, tehát magyarán nem egy ilyen feltuningolása csupán az emberi képességeknek, hanem valami más is van emögött, valami nagy terv, valami nagy mesterterv. És a fiatalok elkezdik a jutalomkirándulás kettőn szabotálni ezt az állami programot, hogy vajon a küzdelmük a sikerrel jár-e vagy sem, illetve mi történik a fiatalokkal akkor, amikor elindul az állami projekt. Uh-huh. Ez erről szól tulajdonképpen a regény, és annyit szeretnék előre jelezni, hogyha ez a történet sikeres tud lenni, ez az Új utakon univerzumnak az első kötete, önmagában is élvezhető, és bizony a második, ugye ez azért, ezért Hunniában játszott uh-huh. ez a sztori. A második rész az egész világra vonatkozik, és a harmadik epizód pedig az emberiség helyét keres, a helyét kereső emberiség, akik rendelkeznek a valóságépítésnek a képességével, vajon hogyan tudnak beilleszkedni az univerzum történetébe. Tehát ez lesz.
1: Tehát akkor ez egy három kötetes.
2: Ez egy trilógia elven.
1: Aha.
2: De ezt csak zárójelben mondom, mert ezt beszéltük a kiadóval, hogy ez ne kerüljön rá, hogy ez egy sorozat, akkor nem fogják az emberek annyira bátran vásárolni, és akkor kértem őket, hogy nézzenek már utána, hogy a Hunger Games, hogy az éhezők viadala, igen, az hogy jelent meg? És mondták, hogy az úgy jelent meg, hogy először megjelent az éhezők viadala, és amikor bejött, ütött, akkor már az, hogy ez a nagy sikerű Hunger Games folytatása, igen, ezek voltak a további részek. Úgyhogy igen, ez egy aktuális történet, és attól ijedtem meg egy picit, hogy nem akarok vetíteni, de a Tiszta című regényemnek a legeslegvégén van egy űrületes világégés. De olyan, hogy egy tisztító tűz. Uh-huh. És egyszer csak így megjelent a mai politikai életben ez
1: pont
2: a fogalom,
1: ez
2: hogy
1: a kérdésem, hogy politikával van-e bármi?
2: Hogy a tisztító tűz. Uh-huh. És hát az a könyv, az tulajdonképpen a Merovin korban játszódik, véres polgárháború, tehát az a legmocskosabb, sötétebb időszaka volt a középkornak, ott tényleg minden volt, és itt egy teljesen tiszta szívű fiatal srácról szól a történet, aki csecsemő korában történik vele egy műtét, tehát elveszik a férfiasságát, bekerül így egy apáca kolostorba, és aztán elkezdi kutatni a múltját, és a jelenét, és bizony ráébred arra, hogy milyen mocskos világban él, és mennyi bűn veszi körül az életét, és a legeslegvége a történetnek egy brutális tisztító tűz, tehát egy, uh-huh. egy nagy lángolás. Többet nem mondok, akinek van kedve, a tisztát keresse a könyvesboltokban. A jutalom kirándulással kapcsolatban pedig itt az elmúlt évek politikai uh-huh. viharaiban volt például egy olyan esemény, hogy egy néma tüntetés, amikor azt biztos emlékszem rá.
1: Emlékszem rá, igen. Ott egy törvényhozás miatt
2: és
1: volt.
2: És hogy hallgassunk.
1: Igen.
2: Na, tehát itt ebben a könyvben van egy néma forradalom. Uh-huh. Ebben a jutalomkirándulás 2065-ben.
1: Tehát akkor ezt az a tüntetés, az a vonulás inspirálta,
2: nem, én,
1: hozta
2: ne, én,
1: be,
2: nem,
1: vagy nem?
2: Én ezt megírtam, hiszen ez már 2021-22-ben ez a könyv készen volt. Tehát ez előtte.
1: Ez meg két éve volt, vagy tavaly?
2: Igen, így van. És akkor, de most nem akar, hogy vádtész vagyok, de hogy én azért ebben a regényben 2065-ben ugye létrejön ez az autoriter rendszer, ennek azért van egy története, és ez megjelenik a 2043-ban egy polgárháború van Budapesten jósolva uh-huh. ebben a könyvben. Az előtte levő évekről is esik szó ebben a könyvben, és kicsit ilyen szorongva nézem, hogy nagyon remélem, hogy
1: nem az... Nostradamus.
2: Igen, és akkor az egész jutalom kirándulást úgy terjeszti ki ez a hunhatalom, hogy úgy csinálja a másodikat, hogy már meghívja partner államoknak az iskoláiból, a partner államok által delegált fiatalok is uh-huh. részt vesznek ezen a jutalomkiránduláson, és ebben mint a koalícióban, csak mondom, hogy kik vannak meghívva a Hun állam részéről, az Egyesült Államok, Oroszország.
1: Tudtam.
2: Mondjam még egyet.
1: Ukrajna is ott van esetleg?
2: Nem, Ukrajna nincsen, nem.
1: Kína?
2: Kína, igen, és?
1: Nem tudom még mi lehet.
2: Észak-Korea.
1: Ja, és igen.
2: Tehát ez a uh-huh. mintakoalíció, akiknek a diákjai ott vannak meg vannak hívva a jutalomkirándulásra, és na csak ennyi, hogy tehát aki kíváncsi egy ilyen alternatív jövőképre
1: igen,
2: aminek a veszélyei ott vannak.
1: De bízunk a legjobbakban, most hírek jönnek, életörömzene is, folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: ja. És úgy

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Best of Manna FM.
3: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
0: A legjobb pillanatok.
4: A történetnek a középpontjában a jó, tiszta, működő világot, normális normák, erkölcsönök alapján működő világot képviselik, azért küzdenek és harcolnak, de hát a rossz, azt látjuk, ott van körülöttünk, nem?
2: Igen. Honnan jönnek neked? Hogyan pattan ki ez? Megvan neked az első pillanat, vagy ez egy ilyen folyamatosan gördülő hát téma, mert hogy nyilván ez foglalkoztat főként téged láthatóan?
4: Több ilyen inspirációs gyökerem van, ahonnét indulok, és ugye drámát tanítok az ÁSZ Dráma iskolában, és itt csinálunk nyári táborokat. Például a Héj nélküli, ami egy olyan társadalomról szól, aminek az a hite, hogy látni az bűn, és ezért a csecsemőkre egy távoli szigeten a sámán a csecsemőknek a szemére egy héjat var, és gyakorlatilag ezek az emberek ott azon a szigeten vakságban élik az életüket, és boldogok. Ez kicsit egyébként Észak-Korea, csak mondom, most, hogy így foglalkozok Észak-Korea világával a jutalomkirándulás történet miatt. Tehát az a történet például, tehát annak a magja, hogy egy ilyen társadalmat építsünk, egy nyári táborunkban jött létre. A Dunaparton volt akkor a táborunk, ugye a sziget, az a sziget volt, ahol mi idézőjelben sziget, mert szárazföldön voltunk, ahol a táborunk volt, az óceán, az a Duna, és a Héj nélküli, aki ott úszik a vízben, és a főhősünk szeméről letépi dulakodás közben a híjat, és attól kezdve ez a lány, a főhős ugye szembesül azzal valósággal, hazugsággal, társadalommal, amiben él. Az a növendék, az a Dunában úszott éjszaka a vízben, a Héj nélküli lányok azok ott játszottak kagylókkal a Dunaparton, és így indult el, ebben a táborban együtt építettem a gyerekek világával ezt történetet. A jutalomkirándulás egy másik drámatáborunkban született, tehát ez ott igazából az volt, hogy valóban egy iskolai kirándulással indult, ahol egy fura buszsofőr, érződik a buszsofőrön, hogy valami furaság van, hogy ezeket a gyerekeket viszi oda Erdélybe. Egyébként az egész történetünk, mármint a maga a kirándulás az Erdélyben játszódik, a többi helyszín ugye a Gyilkos-tó és Budapest között, majd Budapesten. Tehát ez a három helyszínünk van. És tehát a tábori történetben beviszi őket egy erdőbe, ahol a gyerekekkel történik valami. És ettől kezdve oly mindegyiknek gyakorlatilag olyan, mintha egy parája, egy rémálma, a lelküknek a legsötétebb félelme jelenne meg az erdőben, és erre csináltunk helyzetgyakorlatokat. És a legvége az a történetnek, hogy a gyerekek ott ülnek a buszban, látjuk őket, és teljesen le vannak szedálva, tehát picit olyan, mint ha át lenne alakítva a tudatuk, azok által, az élmények által, amit ott átéltek az erdőben. Tehát ez volt egy ilyen 40 perces színházi előadás.
2: És ott engem... már a végén, vagy már közben láttad, hogy ezt...
4: Nem láttam, hanem egyszer csak, tehát néztem ezt az előadást, megcsináltam, és utána, nem tudom, a tábor után megírtam az első fejezet. Így van, tehát gyorsan leírtam a sztorit, és rögzítettem azt a gondolatot, hogy oké, ez megvan, de mi van emögött az egész mögött. És elkezdtem tágítani a világot, hogy a Héj nélkülivel is ez volt, hogy volt egy sztori, és mögé raktam annak a szigetnek a backstoryát. És itt is ez van, hogy mi ez, hogy elviszik egy kirándulásra, és akkor csupa ilyen őrület történik velük, emögé kell tenni valamilyen mögöttes univerzumot, és akkor így építettem föl. És hát ez egy 2020-as tábor volt, és most 2026-ot írunk, és megkérdezhetnéd, ha akarod, hogy miért ilyen későn?
2: Miért ilyen született? Későn?
4: Hát bizony az történt, hogy a Móra kiadónak nagyon sokat köszönhetek tényleg. Ők találtak meg, Pacskovszky Zsolt volt, aki a két regényemet, Föld 2 záróvizsga és a Héj nélkülit, azt adtam le neki, azt mondta, hogy engem fel fognak építeni, mint írót. A Trendnél pedig, ami a Mórának egy társkiadója, amit talán elmondtam, ugye, hogy a Trend az egy olyan társkiadó, hogy ifjúsági mórás íróknak, a felnőtteknek szóló regények.
2: Aha, nem, ezt nem mondtad, meg. Nem mondtad el most.
4: Igen. És én voltam az első, akivel elindultunk a Tisztával. Ezt a Covid alatt írtam egyébként, a Tisztát, a Merovin Koros történetet. És aztán a Zsolti nagyon támogatott, mögöttem állt, de jött egy koncepcióváltás a kiadónál, hogy egy ideig több íróval próbálkoztak a Young Adult vonalon, és azt mondták, hogy most visszavonulót fújnak, és pár évig ők megpróbálnak ez alatt, tehát 13 igen. alatt dolgozni. És a Zsolt egy fél év után el is ment a kiadótól, jött egy új főszerkesztő, aki nagyon, tehát olyan humoros dolgok történnek az életben. Bementem hozzá bemutatkozni, úgyhogy azért 2022-ben az év legjobb gyerekírója a kategóriában az öt között ott voltam, és megkérdezte tőlem, hogy azon gondolkodott, egy színésznek miért kell írnia? Tehát ez azért, ezek durva mondatoknál. Tehát, és azt éreztem, igen, akkor itt nekem más helyet kell keresnem, mert itt tényleg változott nagyon, és nincs ezzel gond, hiszen
2: az élet erről szól, igen.
4: Így van, tehát nem haragszom, de látod, ventilálom, mert nyilvánvalóan ezt nem egyet, igen. nem te vagy az első, akinek erről mesélek, de én azt üzenem mindenkinek, aki esetleg írásban gondolkodik, hogy ne vegyen semmit a lelkére, nincs értelme. És itt jut eszembe Böszörményi Gyula, aki azt mondta, hogy írj. Ne foglalkozz semmivel, majd a történeteid elérik azok. És azon se gondolkodj, hogy kinek írsz. Hanem a regény majd megtalálja. Meg ez olyan, hogy tényleg egy olyan üvegfal áttörés kell, és akkor egyszer csak hogy mondjam, nem 1000-2000 ember olvassa a könyvédet, hanem 10-20 000-30 000.
2: Igen, egyébként az érdekes az, hogy nem azon kell gondolkodni, hogy kinek írsz. Szerintem a költők sem azon gondolkoznak, persze. amikor a József Attila sem kinek költi, ami benne volt, leírta, kiírta, ugyanígy az írók, igen. szóval ez szerintem teljesen valid, amit mondasz. És nyilván megtalálja azt a közönséget, aki, vagy a közönség megtalál téged, akihez szólsz.
4: Igen, és ebben nagyon-nagyon bízom. Na, és akkor ez történt, hogy elkezdtem küldözgetni kiadóknak, és a Metropolis Media Group, Mundt Katalin főszerkesztő, ő írt rám, hogy ez neki tetszik. Szerinte ez egy nagyon izgalmas történet, menjünk be tárgyalni. És akkor Burger Istvánnal leültem, és átbeszéltük, ők egy dologra kértek, hogy a médiában való folyamatos jelenlét az legyen meg, tehát a közösségi médiában hetente én a Instán, a TikTokon és a Facebookon folyamatosan kommunikálok így úgy amúgy a könyvekről. Tehát mit tudom, írói vlogot csináltam, két-három tanácsot adtam azoknak, akik szeretnének írni, akkor csináltam olyan vlogot, ami pont erről a tisztító tűzről szólt, hogy hogyan jelenik meg a műveimben és a jutalom kirándulásban is az adott társadalom, amiben benne élünk, úgyhogy folyamatosan megy a kommunikáció, és bízom benne.
2: Hát igen, ez talán a legfontosabb, a minden felületen is kommunikálni, és tényleg jelen lenni. Na de most életörömzenét hozunk, jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Gáspár András színművész író a vendégem. Írói nevén Gáspár András Gáspár, akinek nem sokára megjelenik a Jutalom kirándulás 2065 című könyve. Ennek kapcsán beszélgetünk. Én imádom a thrillert is, a skifit is, a mindent, ami a jövőben játszódik. Én tényleg az összes ilyen filmet, sorozatot két pofára fogyasztom, úgymond. És hogy mindig az érzésem, abszolút.
2: Hát ez fiatal felnőttek.
1: Hogy annyira filmszerű, tehát hogy te filmszerűen látod, és úgy írod le, tehát látod a történetet, vagy hogy képzeljem ezt el?
2: Na itt jön be az, hogy azért ugye nagyon-nagyon sokat foglalkozom történetekkel, lásd, ugye a drámaiskola, ahol egy évben nem tudom, 200 jelenetet gyártunk, tehát magyarán a dramaturgia nyilvánvalóan belép még el, és hát szinkronizálok sorozatokat, nagy filmeket.
1: Mindenfélét látsz
2: Marvel
1: te is.
2: Marvel filmben is voltam, meg DC-ben. Tehát, hogy, és én, tehát ez itt van belém, itt a magát ez a történet, és itt jön, minek kell egy színésznek írnia. Na ezért is, mert egészen egyszerűen, és ezt írják rólam kritikusok, benne, hogy filmszerűen írok. Tehát tényleg olyan, mintha peregnének az események, és ez a válaszom erre, hogy itt van a véremben ez a
1: hát
2: fajta.
1: Hát persze, meg nem is csak az, hogy történetek vannak a fejedben, hanem te máshogy, tehát te rendezői szemmel, dramaturg szemmel egy csomó szempontból látsz bizonyos történeteket, pont a színházi és pont a drámáknak köszönhetően.
2: Én azt gondolom, hogy igen, ez hál' Istennek ez a csomó itt van a lelkemben, és én is remélem, hogy ezt tudom használni. Mondom, eddig ezt a kritikát kaptam, hogy olyan, mintha filmet olvasnék.
1: Igen. Úgyhogy ez filmvászonra kívánkoznak a könyveid, ez egyértelmű.
2: Ez most a Mund Katalin mondta, igen, nekem, hogy ez ebből mozi kellene.
1: Igen.
2: Ugye a főszerkesztő. Hát figyelj, lehet, hogy itt van az, hogy picit rossz helyre, idézőjelben mondom, imádom Magyarországot, és pontosan ez a történet itt játszódik.
1: Igen.
2: Jó, Hunniában, de az a felelősség van bennem, hogy felhívjam a világ figyelmét arra, hogy tehetséges nemzet vagyunk, okos nemzet vagyunk, erősek vagyunk, a szívünk hatalmas, és mindig a jóért küzdünk. Tehát ez a fő üzenete a történetnek. Tehát, mert hogyha Amerikában alkotnék, ott is zseniális biztos forgatókönyveket írnak, de lehet, hogy könnyebben lehetne olyan helyzetbe kerülni. Hát bízunk abban, hogy egyszer csak valaki ezt megtalálja. A Metropolis Media mondta, hogy ők foglalkoznak ügynököléssel. Tehát azzal, hogy nekik érdekük az, hogy az a történet, amit ők megtaláltak, meg gondoznak, az mondjuk esetleg kikerüljön külföldre, és akkor, hát figyelj, ezek álmok, és kicsit olyan ez, mint a Hunyadi írója, ugye a Mór, aki a Hénélkülivel, ő csinált egyébként, ő is velem egy interjút, és akkor még nem indult el neki ez a Hunyadi, és mi lett belőle, ugye, és csodálatos. És nyilván valami, akkor az ember íróként azt mondja, hogy jaj, de irigyellek, Mór, de közben meg csodálatos, igen, és gratulálok neki, és fantasztikus, hogy meg tudta csinálni, és ez a jó, hogy vannak ilyen kollégák, ugye, akik megmutatják azt, hogy igen, és ez megtörténhet.
1: Igen, igen.
2: Érted?
1: Te egyébként használsz mesterséges intelligenciát, meg egyáltalán, mert ugye ha most a filmről beszélünk, ott abszolút, mondjuk ennek a könyvnek a megfilmesítése, úgymond, ez szerintem konkrétan követelni a mesterséges intelligencia használatát.
2: Én nekem például nagyon sokat segít abban, hogy csinálom ezeket a posztokat, és most például lesz egy olyan sorozat, ezt pont most fogom elindítani, egy négy videóból álló sorozat. Ugye Budapesten játszódik a jutalomkirándulás 2065 egy része. És bizony a Vajdahunyadvára szerepet játszik, na de vajon hogy néz ki a Vajdahunyadvára 2065-ben? És elmentem forgatni a Vajdahunyadvárába, és AI segítségével fogom azt megcsinálni, hogy hogyan váltják le ennek az autoriter hatalomnak a koncepció alapján a Vajdahunyadvárának a csodálatos mezőgazdasági kiállítását, ugye a Márta Fejlesztő Központ fejlesztéseit bemutató kiállítás, ugye? És ott van egy olyan virtuális park, a Vajdahunyad várához hozzárakva egy csúnya konténer, kívülről borzalmas, de amikor belépnek oda, és elkezdenek belépni a játékba a gyerekek, uh-huh. akkor bizony fiatalok, akkor bizony olyan világokba kerülnek, és olyan világokba küzdenek azért, hogy közülük a legjobbak bekerüljenek a jutalomkirándulásra, amiket egy virtuális park hoz létre. Tehát például a Vajdahunyadvárát látni fogjuk, hogy milyen, amikor ott van egy virtuális park.
1: Tehát ezt egy fotót csinálni?
2: Hát nyilván az AI-jal fogom, elnézést kérek minden növendékemtől, mert nagyon sok növendékem a drámaiskolában olyan vitákat folytat velem, hogy ezt miért csinálod? Meg kéne rajzolni valakinek, persze, csak erre időm nincsen. Érted? Meg
1: igen,
2: persze,
1: abszolút.
2: Abszolút az alkotókat, a kreatív alkotókat támogatom, de például abban bízom, volt egy ilyen ötletem, hogy a jutalomkirándulásban bizonyos fejezeteketnek megvan a dramaturgiai oka, az például képregényben kéne uh-huh. csinálni. De ugye nyilvánvalóan most ez egy új projekt, ha nagyon sikeres, akkor lehet, hogy már a második könyvben ezt az elemet, imádom a képregényeket, rajongok értük, uh-huh. azt majd meg fogja rajzolni, nem egy AI, hanem meg fogja rajzolni egy kolléga, aki grafikus uh-huh. és tud ilyeneket csinálni. De lesz a Víg Színház is, ugye most látjuk, hogy hogy néz ki, na de vajon hogy néz ki 2043-ban, amikor Magyarországon egy polgárháború robban ki? Vajon hogy néz ki a Víg Színház és környéke ebben a helyzetben?
1: Úgyhogy lesz egy ilyen videó, vagyok.
2: Igen. És hát ellátogattam apukámmal, mert voltam Erdélyben, Marosvásárhelyen uh-huh. járok, most fogok a doktori vizsgamunkámat megvédeni.
1: Úristen, mennyi mindent csinálsz, hihetetlen, jesszusom, gratula.
2: Májusban volt az elővédésem, aha. ahol kaptam egy ilyet, hogy de hadd kérkedjek már ezzel, mert óri, annyi munkám van benne tényleg, és a mesteremről, Iglódi Istvánról, akinek volt egy módszere, ami legendás, prózai színészek zenés színházi képzésére. Uh-huh. És azt képzeld el, hogy erről semmilyen dokumentum nincsen. A mester nem írt erről, egy rövid 10 oldalas ilyen kis dolgozata volt, amit persze begyűjtöttem, semmi nincsen erről, és az én doktori munkám erről szól, nekiállítok ezzel emléket, uh-huh. és azt a kritikát kaptam most az elővédésen, hogy ennek színháztudományi jelentősége van. És tudod, ültem ott ilyen, persze ez csodálatos, de én igazából nem akartam én ilyet, én csak meg akartam örökíteni a uh-huh. tanárurat.
1: De nyilván jó,
2: emléket, én benne voltam ugye ebben az igen. egészben, mert engem is tanított ezzel. Persze, óriási, csodálatos, hogy olyan szakemberek, érted, tudósok mondanak ilyetről, hogy ennek van ilyen dimenziója.
1: Igen, igen.
2: És én igazából ezt érzem a regényeimmel kapcsolatban is, hogy nem csak kalandregények, nem csak young adult regények, ugye fiataloknak. Én egyébként azt gondolom, hogy a 16 mai diákok 13-tól már simán olvashatják ezeket a történeteket, hogy egyfajta gondolkodást próbáljak, egy felelős gondolkodást igen. azzal a világgal szemben, amiben benne élünk. És amikor a színpadon játszom, ezt hát biztos hallottál róla, hogy Kálói Molnár Péter barátom
1: igen,
2: elment.
1: Igen.
2: A Sört játszottuk ugye 31 éven keresztül, és amikor a Péterrel beszélgettünk, és azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogy a lelkének egy darabja tovább menjen. Mm. Azt mondta, hogy szeretné, hogy tovább éljen egy darabja. És játsszuk, hál' Istennek, turnézunk vele az országban, Söveg Jártó Áron és Simon Kornél a partnereim, kitűnő színészek, egészen elképesztő, amilyen tisztelettel és tehetséggel tették bele magukat ebbe a történetbe. És megyünk Skóciába is, például
1: wow.
2: augusztus végén, képzeld el, úgyhogy ez csodálatos, 24-én megjelenik a regény, és gyakorlatilag 28-án kint leszünk Skóciában.
1: Sikerre. És most sajnos az időnk az nagyon-nagyon lejárt, viszont akkor még egyszer jutalom kirándulás 2065, augusztus 24-től jelenik. Lesz ez elérhető.
2: Már elérhető. Igen, a galaktikabolt.hu, ha mondhatok ilyet, ott már előrendelhető.
1: De hogy utána kapják meg akkor, tehát utána az előrendelés az...
2: Hát 18-án már ott van a Galaktika, a Metropolis médiánál, uh-huh. én is akkor veszem át, és tulajdonképpen ez, hát ahogy ez szokott lenni, előrendeled, és akkor utána egyszer csak postázzák, megjelenik, és én örülök neki, hogyha sokan jegyet váltanak erre a kirándulásra, mert ez egy nagy utazás, egy új út. Aha,
1: igen.
2: Az új utakon univerzum első darabja, és én bízom benne, hogy ezen az új úton velem tartanak.
1: Ez nagyon tetszik, ez, hogy jegyet váltanak erre a kirándulásra. Én már nagyon-nagyon várom, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon várom, hogy elolvassam. Én, mint nagy thriller és sci-fi rajongó, biztos imádni fogom.
2: Lesznek meglepetések. Készülj fel, mindenre kapaszkodj. Öveket becsatolni.
1: Így lesz. Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
2: Köszönöm, Gabi.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Gáspár András, írói nevén Gáspár András Gáspár volt a vendégem, aki színművész, rendező, író, drámatanár és szinkronszínész.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
3: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Újra visszatér a forróság, sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. Meghalt egy versenyző az Extreme Man nemzetközi triatlon versenyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot, még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extreme Man nemzetközi triatlon versenyen. Az úszás során egy váltóban a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul a sportoló. A helyszínen lévő mentőegységek azonnal megkezdték a szakszerű újraélesztést, de nem sikerült megmenteni a versenyzőt. Több helyen pusztít erdőtűz Spanyolországban. Andalúziában 8000 hektáron küzdenek a lángokkal. 6 településről 500 embert evakuáltak. Jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körül határolni a tűzoltók. A munkálatokban 5000 szakember vesz részt. A levegőből 26 járművel oltják a tüzet. Tovább súlyosbodott az erdőtűz Valencia tartományban, ahol a tűz mintegy 400 hektárnyi területet perzselt fel. A lángok megfékezésé ott is több százan vesznek részt.
0: Időjárás.
1: Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: Update István Dániellel.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja Vilább Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Lipták házban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel tette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárasság tűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja. Az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg, 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át. Budapest nem csak a történelmi látnivalók, a kultúra és a lenyűgöző építészet városa, hanem a gyerekek és a családok számára is rengeteg izgalmas kalandot kínál. Az egyik legvarázslatosabb program a meseösvények felfedezése a város különböző pontjain. Ezek az ösvények egyedi módon ötvözik a természetjárást és a mesélés örömét. A meseösvények olyan tematikus túraútvonalak, amelyek során a gyerekek és a családok interaktív állomásokon keresztül ismerkedhetnek meg különféle mesékkel és történetekkel. Minden állomáson egy-egy mese elevenedik meg, ahol a gyerekek játékos feladatokat oltatnak meg, és így aktívan részt vehetnek a mese cselekményében. Az ösvények célja, hogy a természet közelségével és a mesék varázsával szórakoztató és oktató élményt nyújtsanak. A Vilább Budapest összegyűjtött néhányat. Az érzékek ösvénye 400 méter hosszú meseösvény, ezért könnyen, akár 20 perc alatt teljesíthető útvonal még a legkisebbek számára is, de akkor is jó választás, ha kevés az időtök, mégis kirándulnátok egyet a picike erdőben. A meseösvény az érzékelés segítségével mutatja be a Ferenchegy területén megtalálható élővilágot. Az állomásokon elhelyezett táblákon található QR kódok segítségével a honlapról további érdekességekkel pótolható ki a helyszínen található információk, sőt letölthető egy térkép is. Papírt és zsírkrétát nem árt vinni a kalandhoz. A másik irányba induló tükörben az élővilág ösvénye a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza. Mimó és Csipek két fantáziahős, akik az erdőt végigjárva interaktív játékok keretében ismertetik meg a gyerekekkel az erdőlakókat. Az útvonal elején érdemes a mesét elolvastatni. A kérdés kérdésekre pedig az állomásokon találhatjátok meg a válaszokat. Az élmény a természetben meseösvény az érzékszervi észlelésre helyezi a hangsúlyt, hogy a gyerekek az érzékszerveiken keresztül jobban megismerjék a terület növény és állatvilágát. A madarakat távcsővel nézhetitek, a természet hangjai zeneráda, az illatokat illatfa mutatja meg. A honos állatok szobrain, a katicán és a csigán a gyerekek útközben megpihenhetnek. A 700 méter hosszú útvonalon kormos, a Pirisi parkerdő címerállataként ismert holló kalauzol. A Sas egy 30 hektárnyi természetvédelmi területén Cincér Kázmér, a Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata mutatja be a gyerekeknek a környéket. A virágpárkereső vagy az állati forgócska segítségével szórakozva ismerkedhetnek meg a Sas egy színes növény- és állatvilágával. A Kisszeli parkerdő különlegessége, hogy nem természetvédelmi, hanem műemléki védelem alatt áll. Egykori tulajdonosa Schmidt Miksa alakította ki a szép ősparkot szobrokkal, sétautakkal, balusztrádos teraszokkal. 1935-ös halál előtt úgy rendelkezett, hogy a kastély és kertjének tulajdonjoga, valamint hatalmas műgyűjteménye a fővárosra szálljon. A Kisszeli meseösvény játékos formában, érdekes feladványokkal, lesatírozható rajzokkal mutatja be a természet változatosságát. Felhívja a figyelmet a rét és az erdő határán kialakuló cseri és bozótos fontosságára, vagy épp arra, hogy egy kidőlt fa nem haszontalan, hanem fajgazdag élőhelynek számít. A túra 40 perc alatt teljesíthető. Megközelíthető a Szélkálmán tértől a 17-es villamossal, vagy a Batthyány tértől a 19-es, illetve a 41-es villamossal a Szent Margit kórház megállóig. Tömegek közönlöttek a Modern Szocialista Bevásárló Központba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976. áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23-a utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korában rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató, Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22.000 négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK importszövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel. Az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metro a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoportán nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a Buda Skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a Skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben Skála Ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az Allé.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna morzsa.
2: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: Szeptemberben dönthetnek a budapesti planetárium jövőjéről. Elkészült a Dél-Budai Dunapart egyik legelhanyagoltabb szakaszának fejlesztési koncepcióterve. 160 éves a fővárosi állat- és növénykert. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Javaslatokat dolgoznak ki a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium jövőjéről. A lehetséges fejlesztési irányokat várhatóan szeptemberben terjesztik a kormány elé, közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Több elképzelés is napirenden van a Népligeti intézmény megújítására. Az egyik lehetőség szerint a meglévő épületet korszerűsítenék és egy modern technológiával felszerelt planetáriumot alakítanának ki benne. Egy másik változat ennél nagyobb beruházással számol, az épület bővítésével egy komplex tudományos élményközpont jöhetne létre, amely a csillagászat mellett más tudományterületeket is interaktív módon mutatna be. A budapesti planetárium 1977-ben nyílt meg a Népligetben, és évtizedeken keresztül a hazai csillagászati ismeretterjesztés egyik legfontosabb helyszíne volt. Az intézmény 2017-ben az épület rossz műszaki állapota egyebek mellett a rendszeres bezárások miatt zárt be. Már korábban már készültek tervek a felújítására, azok megvalósítására nem jutott elegendő forrás. A most készülő javaslatok alapján azt vizsgálják, hogy milyen fejlesztés valósítható meg reálisan, és milyen funkciókkal érdemes újra nyitni az intézményt. A konkrét tervekről és a szükséges finanszírozásról a kormány elé kerülő előterjesztés után születhet döntés. Megkezdődhet a budai fonódó villamos hálózat második ütemének megvalósítása, miután aláírták a fejlesztéshez szükséges támogatási szerződést. A beruházás több mint 32 milliárd forintos uniós forrásból valósulhat meg, az előkészítő munkák pedig várhatóan már idén ősszel elindulnak. A fejlesztés keretében új villamos kapcsolat épül a Szent Gellért tér és a Kopaszigát térségek között, a Műegyetem rakpart a Budafoki út és a Dombóvári út érintésével. Az új 2,8 km hosszú kétvágányú szakasz jelentősen javíthatja a dél-budai városrészek, az egyetemi negyed, az infópark és a folyamatosan fejlődő Dunaparti területek közösségi közlekedési kapcsolatát. A beruházás részeként 7 pár akadálymentes villamos megálló épül, füvesített villamospályát alakítanak ki, emellett új rakparti sétány és kerékpáros útvonal is létesül. A tervek szerint a fejlesztés során fákat és cserjéket ültetnek, valamint közvetlen kapcsolat jön létre az egyes villamossal és a Nádorkert térségében tervezett új vasúti megállóval is. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a kivitelezés várhatóan 2026 őszén kezdődik el, a projekt pedig 2029 végére készülhet el. A fejlesztés hosszabb távon megalapozhatja a dél-budai villamoshálózat további bővítését, akár a Budafoki úton a Savoya Park irányába is. Megerősített járőrszolgálattal és folyamatos térfigyeléssel próbálja javítani a közbiztonságot Budapest egyik legforgalmasabb városrészében a 7. kerületi önkormányzat. A cél, hogy a nyári és kora őszi időszakban nyugodtabbá váljanak a belső erzsébetvárosi utcák, különösen az éjszakai órákban, amikor a szórakozó helyek miatt jelentősen megnő a forgalom. Az önkormányzat egy biztonsági céggel kötött megállapodást, amelynek keretében június végétől szeptember végéig minden csütörtökön, pénteken és szombaton esti és hajnali járőrszolgálat működik majd. A biztonsági őrök a helyhatósági rendészekkel közösen járják az utcákat, és szükség esetén a rendőrséget is értesítik. A szolgálat különlegessége, hogy több munkatárs angolul is beszél, így a kerületben nagy számban megforduló külföldi turistákkal is könnyebben tudnak kapcsolatot teremteni. Külön figyelmet kap a klauzált tér, amelyet a tervek szerint a nap 24 órájában őriznek majd október végéig. A tér és környéke az elmúlt években az éjszakai élet egyik fontos helyszínévé vált, ezért a helyiek részéről gyakran merültek fel panaszok a hangoskodás, a rendbontások és a közterületi szabályszegések miatt. Az önkormányzat szerint a rend fenntartása alapvetően a rendőrség feladata lenne, ugyanakkor hosszabb ideje gondot okoz a megfelelő létszám biztosítása. A kerület vezetése azt állítja, hogy évek óta jelzik a problémát az illetékes szervek felé, de eddig nem sikerült elérni, hogy több rendőr teljesítsen szolgálatot a városrészben. Éppen ezért döntöttek úgy, hogy saját forrásból próbálják megerősíteni a közterületi jelenlétet. A következő hónapokban így 3 külön járőrcsapat dolgozik majd a környéken, és az önkormányzat reményei szerint a fokozott jelenlét visszaszoríthatja a rendbontásokat, miközben a helyiek és a turisták is nagyobb biztonságban érezhetik magukat Budapest egyik legpezsgőbb negyedében. Új Dunapart születhet Dél-Budán. Hosszú évek óta várnak erre a környéken élők. Elkészült a Dél-Budai Dunapart egyik legelhanyagoltabb szakaszának fejlesztési koncepció terve. A tervek szerint a Hengermalom út és a Fibula utca közötti közel 3,5 kilométeres partszakasz teljesen megújulhat, és egy olyan közösségi tér jöhet létre, amely végre közelebb hozza a folyót a városhoz és az emberekhez. A jelenleg nagy részt rendezetlen, egykori ipari területekkel tarkított partszakaszon összefüggő gyalogos sétányt, új kerékpárutat, futópályát, pihenőhelyeket és sportolásra alkalmas területeket alakítanának ki. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme a zöld felületek megőrzése és bővítése. A tervek szerint mintegy 800 új fát ültetnének el, miközben a meglévő növényállomány védelmére is nagy hangsúlyt fektetnének. A látványtervek alapján a Dunapart több helyen közvetlenebbül kapcsolódna a városi élethez. Egyes szakaszokon akár a folyó fölé benyúló úgynevezett lebegő sétányok is épülhetnek, amelyek különleges élményt kínálnának a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak egyaránt. A fejlesztés finanszírozása több szereplő együttműködésével valósulhat meg. A koncepcióterv elkészítését az egyik területen fejlesztő cég finanszírozta, ugyanakkor az önkormányzat azt szeretné, hogyha a környéken beruházó további ingatlan fejlesztők is részt vállalnának a költségekből. A délebbi szakaszok esetében az állam, a főváros és a kerületi önkormányzat együttműködésére, valamint esetleges uniós forrásokra is számítanak. A megvalósítás azonban még várat magára. A legoptimistább forgatókönyv szerint a legrosszabb állapotban lévő északi szakaszon néhány éven belül elkezdődhetnek a munkálatok. A teljes 3,5 kilométeres fejlesztés befejezése viszont várhatóan több ütemben történik majd. A jelenlegi becslések szerint a teljes projekt 3 és 8 év közötti időtávon valósulhat meg. A beruházás jelentősége túlmutat egy egyszerű park fejlesztésen. A szakemberek szerint Dél-Buda számos pontján ma nehézkes a közvetlen kapcsolata a Dunával, pedig a folyópart a városi élet egyik legnagyobb értéke lehetne. A most bemutatott koncepció célja éppen az, hogy a lakók, a sportolók, a családok és a kerékpárosok számára is újra élhető és könnyen megközelíthető közösségi térré váljon a Dunapart. Fennállásának 160. évfordulóját ünnepli a Fővárosi Állat és Növénykert. Az intézmény 1866-ban nyitotta meg kapuit, azóta pedig Budapest és az ország egyik legismertebb és legnépszerűbb kulturális és szabadidős helyszínévé vált. Karácsony Gergely főpolgármester az évforduló alkalmából kiemelte, hogy az állatkert Magyarország egyik legkedveltebb helyszíne, amit az is mutat, hogy évente több mint 1 millió látogatót fogad. Az intézmény ugyanakkor ma már jóval többet jelent egyszerű turisztikai látványosságnál, hiszen az oktatásban, a szemléletformálásban és a veszélyeztetett fajok megőrzésében is fontos szerepet vállal. Sós Endre, a Fővárosi Állat és Növénykert főigazgatója hangsúlyozta, hogy az intézmény az elmúlt másfél évszázad során folyamatosan változott és fejlődött. már a globális és helyi természetvédelmi központként is működik, számos fajmegőrzési programban vesz részt, miközben a hazai élővilág védelméért is dolgozik. A budapesti állatkert 1866-os megnyitásával Magyarország első állatkertje lett, és a világ legrégebbi, ma is működő állatkertjei közzé tartozik. A 160 éves intézmény ma is egyszerre szolgálja a kikapcsolódást, az ismeretterjesztést, a tudományos munkát és a természetvédelmet. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene. Ez

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék

0: keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos, száraz idő lesz. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A héten ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a mai ülésnap. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről és az államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. A kétnapos rendkívüli ülést az általános forgalmi adó és a szakképzésről szóló törvény általános vitája zárja. Ma 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság ülésén tekintik át. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hívhálózatot is fejlesztenék. Izrael elutasította a béketanács 15 pontos dokumentumát, így a hadsereg nem vonul ki a gázai övezetből a Hamász lefegyverzése előtt, közölte az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu hangsúlyozta, az iszlamista terrorszervezet valódi, minden fegyverére kiterjedő ártalmatlanítását szeretnék elérni. Kijelentette azt is, hogy amíg ő a miniszterelnök, addig nem jön létre palesztin állam sem Gázában, sem Ciszjordániában. Elfoglalta az orosz hadsereg a Donyecki régióban Vasyutinszke és Torecke települést, közölte az orosz védelmi minisztérium. A hadi jelentés szerint a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni. A Belgorod elleni éjszakai ukrán dróntámadás 3 civil életét követelte, további 25, köztük 2 gyermek pedig megsebesült. Szükségállapotot hirdettek a szárazság okozta erdőtüzek miatt Kanada nyugati részén. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén. Brit Kolumbia tartományban eddig 20 ezer embert evakuáltak. Andalúziában 8 ezer hektáron pusztít erdőtűz. 6 településről 500 embert evakuáltak. Jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körülhatárolni a tűzoltók. Idehaza tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Napos, száraz idő várható, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. A szél időnként megélénkül. Napközben 31 és 37 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten napos időre készülhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: I'm Jordan Felice, and this is the story behind my song, Next to Me. Next to Me is a song.
1: Ez a dal egy hatalmas igazságról szól, mégpedig arról, hogy Isten soha nem hagyott el téged, és soha nem is fog elhagyni. Bármin mész is keresztül, mindig melletted lesz.
0: He will always be right next to you. I've been

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcain. A fedett vásárcsarnokok mellett város szerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirált. A Vidább Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végigcsoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerű megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a biokultúra, ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyés kert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető, az őstermelők portékái mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtös kalács is.
0: Programajánlót hallottak. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Napos, száraz idő lesz. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A héten ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a mai ülésnap. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről és az államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. A kétnapos rendkívüli ülést az általános forgalmi adó és a szakképzésről szóló törvény általános vitája zárja. Ma 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság ülésén tekintik át. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hívhálózatot is fejlesztenék. Izrael elutasította a béketanács 15 pontos dokumentumát, így a hadsereg nem vonul ki a gázai övezetből a Hamas lefegyverzése előtt, közölte az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu hangsúlyozta, az iszlamista terrorszervezet valódi, minden fegyverére kiterjedő ártalmatlanítását szeretnék elérni. Kijelentette azt is, hogy amíg ő a miniszterelnök, addig nem jön létre palesztin állam sem Gázában, sem Cisziordániában. Elfoglalta az orosz hadsereg a Donyecki régióban Vasyutinszke és Torecke települést, közölte az orosz védelmi minisztérium. A hadi jelentés szerint a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni. A Belgorod elleni éjszakai ukrán dróntámadás 3 civil életét követelte, további 25, köztük 2 gyermek pedig megsebesült. Szükségállapotot hirdettek a szárazság okozta erdőtüzek miatt Kanada nyugati részén. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén. Brit Columbia tartományban eddig 20 ezer embert evakuáltak. Andalúziában 8 ezer hektáron pusztít erdőtűz. 6 településről 500 embert evakuáltak. Jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körülhatárolni a tűzoltók. Idehaza tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Napos száraz idő várható, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. A szél időnként megélénkül. Napközben 31 és 37 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

essenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve,

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Tömegek közönlöttek a modern szocialista bevásárló központba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976 áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23-a utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korábban rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is, de persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22.000 négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK import szövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel. Az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála a sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metró a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a budai skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben skála Ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az allé.
0: Programajánlót hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
4: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuper!

0: áron. Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából. Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu. Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes.
1: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer. Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu-n.
3: Reklám hangzott el.
4: Napos, száraz idő lesz. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat a teherhajózás a Rajna egy szakaszán. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
5: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalás érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat a teherhajózás a Rajnán, a Koblenz és Mainz közötti szakaszon, figyelmeztetett a Német Belvízi Hajózási Szövetség. A kritikus szakasz ellehetetlenülése gyakorlatilag ketté oszthatja a fontos nemzetközi vízi útvonalat. A hatóságok a közúti és a vasúti kapacitások bővítéséről egyeztetnek. Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Update.
6: Jó reggelt kívánok mindenkinek! A mikrofonnál István Dániel, újabb hétbe csapunk, remélhetőleg együtt. Augusztus 10-e van egyébként, majd nyílik is a kalendárium rögvest, hogy mi mindenről híres a mai nap, nem sokára kiderül. Aztán majd arról lesz, hogy csak nem 100 restaurált film várja a filmek szerelmeseit az idei budapesti klasszikus filmmaratonon, sőt majd arról is mesélek, hogy nem sokára újra fellép Csepregi Éva és Végvári Ádám legendás zenekara. Jönnek majd a részletek.
5: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, hétfő, augusztus 10-e van. 78 éve született például a mai napon Gerevics Pál világbajnok vívó edző, a magyar kartcsapattal kétszeres olimpiai bronzérmes, négyszeres világbajnok, 1970-ben egyéni világbajnok, többszörös magyar bajnok. Magyarország legeredményesebb vívó családjába született. Apja a hétszeres olimpiai bajnok Gerevics Aladár, anyukája Bogen Erna, olimpiai bronzérmes törvívó, nagyapja Bogen Albert, olimpiai ezüstérmes kartvívó volt. Bátyja Gerevics György is vívó, majd a vasas vívó edzője volt. 69 éve Budapesten született Básti Júlia, Kossuth-díjas színésznő, Kiss és Jászai Mari díjas. Pályafutását 1980-ban a kaposvári Csiki Gergely színháznál kezdte, 83 óta a Katona József színház tagja, legendásat alakított Sztálin menyasszonyaként, illetőleg színpadi szerepei is eléggé nevezetesek. 40 éve először rendeztek világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen. A versenyt Mogyoródon, a frissen megépült Hungaroring versenypályán tartották. Az első magyar nagydíj pole pozícióját Ayrton Senna szerezte meg a Lotus Renault-val, a második helyről honfitársa Nelson Piquet indulhatott, míg a második sorba a világbajnoki pontversenyt vezető Nigel Mansell és Alain Prost sorakozott fel. A két brazil végig küzdött egymással, végül Piquet-nek sikerült Sennát maga mögött hagynia. A győztes Nelson Piquet volt, a Williams Honda Turbo csapat tagja. 1768 éve a mai nap Szent Lőrinc napja, a népit szerint napja után már nem a legjobb a dinnye. Szent Lőrinc a római katolikus egyház leginkább tisztelt szentjeinek egyike, annak ellenére, hogy életéről, haláláról és tetteiről nem sokat tudni. Vértanúságának napja a régi római naptárban kiemelt ünnep volt. 174 éve született Asbóth Oszkár nyelvész, egyetemi tanár, akadémikus. Asbóth a magyarországi szlavisztika, ezen belül az orosz nyelv tudományi kutatás hazai megalapozója. A magyar nyelv szláv jövevény szavainak kutatásában elért eredményei úttörő jelentőségűek. Tudományos értekezései magyar és német szakfolyóiratokban jelentek meg. 105 éve született Szebehelyi Győző, magyar-amerikai csillagász, gépészmérnök, egyetemi tanár, az Apollo űrhajók egyik pályatervezője. 52 éve hunyt el Bárdos Artúr, színházi, rádiós és filmrendező, író, költő, dramaturg, publicista. A Színjáték folyóirat alapító szerkesztője, 32-38 között működő művészszínház, és később kisebb-nagyobb megszakításokkal közel 3 évtizeden át a Belvárosi Színház alapító igazgatója volt. 29 éve hangzott el Palik László ismerté vált mondása, a Hova tűnt Damon Hill. Palik a magyar nagydíjat közvetítette a Hungaroringről, amikor Damon Hill a verseny befejezése előtt nem sokkal kénytelen volt lelassítani, mert meghibásodott a gázadagoló az Erózia mahájában. Ezzel Jacques Villeneuve megszerezte a Williams 101. futam győzelmét. 23 éve hunyt el Bors István, Munkácsi Mihály díjas szobrászművész. Alkotásai során etikai kérdések foglalkoztatták, például a hatalom és a kiszolgáltatottság, valamint a magyar népművészet és a népi kultúra is érdekelte. Feldolgozott gyermekrajzokat és régi gyermekjátékokat is. Kaposvárot élt, számos köztéri szobra látható ott és tágabb környékén, feleségével Honti Mártával közös egykori műtermükben emlékszobor és állandó kiállításuk látható. Ma ragyogó napos időre lehet számítani, csapadék nem lesz, a hőmérséklet maximuma 32 fok körül alakul. A héten ismét fokozatosan emelkedik majd a hőmérséklet, csütörtökre megközelíthetjük akár a 35 Celsius fokot is, csapadékra egyelőre a továbbiakban sem nagyon van kilátás. Sok mindenről lesz a Budapest Update-ben, csak nem 100 restaurált film várja a filmek szerelmeseit, például az idei Budapest klasszikus filmmaratonon, aztán augusztus 14-én ismét fellép Csepregi Éva és Végvári Ádám legendás zenekara, és aztán majd arról is mesélek, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében 42 új korszerű motorvonatot vásárolnak, amivel teljesen lecserélik az elavult hévjárműparkot. Mindjárt jönnek a Budapest Update-ban a részletek.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom a fővárosi aktualitásokat itt a Budapest Update-ben. Csak nem 100 restaurált film várja a filmek szerelmeseit az idei budapesti klasszikus filmmaratonon. A restaurált filmek nemzetközi fesztiválját idén szeptember 15 és 20 között rendezik meg a főváros több pontján. 10 szekció felújított filmjei között válogathatunk. Először a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható a Queen 1986-os budapesti koncertjéről készült korszakos mozifilm. A világsztárok utazását és a koncertet számos operatőr rögzítette, összesen 17 kamerával 35 mm-es filmre. Az emblematikus koncertfilm most 4K-ban felújítva kerül a közönség elé. A koncert teljes felvétele mellett a Queen budapesti tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyas hajóval, szentendrei és budapesti séták és önfelent kokártozása a Hungaroringen. A BKFM ezen felül 10 különböző szekcióban várja a restaurált filmek szerelmeseit, amik között akadnak magyar vesztentek, vérszívó hősnők és különböző retrospektív válogatások is. Augusztus 14-én ismét fellép Csepregi Éva és Végvári Ádám legendás zenekara a Budapest Parkban. A különleges estén a slágerek és a közönség kedvencek mellett ritkábban játszott dalok is felcsendülnek majd. Ráadásul új, vagy inkább régi új köntösben. A Neoton Família ugyanis visszatér eredeti hangzásvilágához, hogy a dalok újra úgy szóljanak, mint első kiadványaikon. A Neoton Família a magyar pop történelem egyik legmeghatározóbb együttese. Slágereik több generáció fontos életeseményének voltak aláfestő zenéi, hiszen már évtizedek óta nem múlhat el iskolai vagy egyetemi buli és esküvő sem a 220 felett, a Santa Maria a nyárban vagy a holnap hajnalig nélkül. Nem csoda, hogy koncertjeik is ennyire sikeresek, ki ne akarná ezeket a dalokat élőben is hallani. Az eredetileg Csepregi Éva, Végvári Ádám és Pásztor László által alapított zenekar a 80-as években bejárta az egész világot. Turnéztak Japánban és Kubában. A tokiói Yamaha Fesztiválon díjat is nyert a Time Goes By, holnap hajnali című dal, és a francia könnyűzenei csúcs találkozón a Midemen is hatalmas sikert arattak. Igazán mégis hazai pályán érzik magukat otthon. Mindig nagy öröm látni, hogy egész családok buliznak ezekre az örökérvényű dalokra. Ezek mindig a magyar közönségnek szóltak, hiába voltak külföldi sikerek. Ezek a dalok rólunk nektek szólnak. A történetek, a dalok kortalanok, mondta Csepregi Éva. Nem mintha a magyarországi koncertjeiken szerzett élmények ne járnának be világ körüli utat. Az énekes egyik kedvenc története, hogy egy trópusi nyaraláson egy ott dolgozó magyar séf lépett oda hozzájuk, és lelkendezett arról, hogy mennyire jól érezte magát a Neoton korábbi Budapest Parkos koncertjén. Közben teljesen megújul a HÉV flotta, 42 új motorvonat érkezik Budapestre. A Baross Gábor vasút fejlesztési terv keretében érkeznek a korszerű motorvonatok. Facebook oldalán Vitézi Dávid bejelentette az 50 éves HÉV kocsik lecserélését. Az uniós források sikeres hazahozatalának egyik legfontosabb eredményeként még az idei évben kiírják azokat a közbeszerzéseket, amelyek révén a teljes HÉV járműflotta megújulhat a H5-ös szentendrei, a H6-os ráckevei és a H7-es csepeli vonalon. Ez a lépés lehetővé teszi, hogy a közlekedők belátható időn belül végleg elbúcsúzhassanak a jelenleg 45-60 éves elavult szerelvényektől. A mostani döntés értelmében a hazahozott uniós forrásokból 42 darab új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak. A beszerzés célja a szentendrei, a csepeli és a ráckevei HÉV teljes járműparkjának modernizálása. A közbeszerzési eljárást még az idei évben elindítják, az első új szerelvények pedig a tervek szerint 2030-tól állhatnak forgalomba, ami mérföldkőnek számít a hazai vasúti közlekedés történetében. Az elmúlt években tapasztalt jelentős népességvándorlás, a vidékről Budapestre, illetve a fővárosból az agglomerációba és a külső kerületekbe költözők száma, megfelelő közösségi közlekedési kapcsolatok hiányában az autóforgalom drasztikus növekedéséhez vezetett. Ez a folyamat jelentősen rontja Budapest belvárosának élhetőségét. A szakértők szerint az egyetlen valódi megoldás a minőségi közösségi közlekedés biztosítása, amely kényelmében, gyorsaságában és megbízhatóságában is versenyképes alternatívát kínál az autózással szemben. Közvetlen gyalogos kapcsolat épület Óbuda és az Óbudai sziget között. Erő Zoltán Budapest főépítésze már jóváhagyta a speciál terv által készített hídkoncepciót, így a szakhatóságokkal és közműszolgáltatókkal is leegyeztetett dokumentációt heteken belül benyújthatják engedélyezésre. A 138 méter hosszú és 3,5 méter széles átkelő, a hívvonal, a rakpart és a Dunák fölött vezet keresztül majd közvetlenül az Óbudai szigetre érkezik. A híd akadálymentesen lesz használható, liftekkel kerékpárokkal és a kerékpárok feljuttatását segítő tolósínekkel. Az esti közlekedést közvilágítás és díszkivilágítás segíti. A szerkezet az Árpád híd, a K híd és a H híd után a Sziget negyedik hídja lesz, ugyanakkor ez készül elsőként kifejezetten a gyalogosok számára. A több milliárdos beruházás teljes költségét a Bijorge propertiája magánforrásból. A fejlesztő már a Waterfront City 7 évvel ezelőtt indulásakor felvetette a híd megépítését, a terv azonban csak a korábbi közigazgatási akadályok elhárítása után kapott lendületet. A fővárosi közgyűlés végül 2025 tavaszán adott zöld utat a projektnek. A gyalogos híd egy nagyobb rozsdaövezeti rehabilitáció részeként készülhet el. Augusztus 1-től már drágább taxival utazni Budapesten, miután megszűnt a taxirendelet legutóbbi módosítása. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110-ről 130 forintra nőtt. Bevezették a 800 forintos reptéri díjat, így a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan induló fuvar alapdíja 2100 forint. Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke a Világgazdaságnak elmondta, az elmúlt 13 évben végrehajtott több kisebb, illetve egy nagyobb tarifaemelés nyomán rendre 10-15%-kal csökkent a fuvarok száma. Ugyanakkor ez az időszak mindig viszonylag rövidnek bizonyult, később ismét emelkedés következett. Emiatt a mostani díjemelés után is hasonló folyamatra számít. Aki pedig nem taxival, hanem autóval közlekedik Budapesten, júliustól több változással szembesült. Július 1-től kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért, ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A parkolóautomaták pedig fokozatosan eltűnnek. Drágult a parkolás is. A belvárosi A-zónában az eddigi 600 forint helyett óránként 800 forintot, a B-ben 450 helyett 600-at, a C-ben 300 forint helyett 400 forintot, a külsőbb területeken magába foglaló D-zónában pedig az eddigi 200 forint helyett óránként 300 forintot kell fizetni. Ezek 30-50%-os díjemelést jelentenek. Az őrzött díjfizető P plusz R parkolókban fizetendő éjszakai várakozási díj 300 forint per órára emelkedett, a havi nappali bérlet értékesítése megszűnt, valamint a Margit-sziget északi fizető parkolójában a várakozási díj már 800 forint per óra. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Napos, száraz idő lesz. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat a teherhajózás a Rajna egy szakaszán. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalások érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat a teherhajózás a Rajnán, a Koblenz és Mainz közötti szakaszon, figyelmeztetett a Német Belvízi Hajózási Szövetség. A kritikus szakasz ellehetetlenülése gyakorlatilag ketté oszthatja a fontos nemzetközi vízi útvonalat. A hatóságok a közúti és a vasúti kapacitások bővítéséről egyeztetnek. Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
0: Élet, öröm, zene!

0: FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. Mikrofonnál István Dániel.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Bilav Budapest pár helyszín, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellértek tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az Óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementi spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természeteme különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér terület, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kilátás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást. A szocializmus bő 40 évig tartott, majd jött a rendszerváltás, ami egy csapásra elsöpörte, de nem nyom nélkül. Ennek az időszaknak megvolt a maga sajátos esztétikája, ami jó rész köztéri szobrok és emlékművek formájában mutatkozott meg. A régmúlt emlékei szedte össze a Világ Budapest. A Gellérthegyi Szabadság szobrot egy igazi magyar szobrász nagyágyú, Kisfaludi Stróbő Zsigmond készítette 1947-ben. Eredetileg nem a Szabadságról kapta a nevét a monumentális emlékmű, hanem Felszabadulási emlékmű volt a címe, és a fiatal magyar kommunista állam így szerette volna kifejezni tiszteletét a szovjetek felé, hogy felszabadítottak minket a náci megszállás alól. A rendszerváltást követően vita volt arról, mit kéne is lehetne kezdeni vele, de végül a szobor átértékelésre került, talán mert kicsit problémás lett volna elmozdítani a hegy tetejéről, na meg az évtizedek során a főváros jelképébe is vált a szinte minden irányból látható alkotás. Így a pálmaágat tartó nő alakot átkeresztelték Szabadság szoborra, és mindent elmozdítottak róla, ami a szocializmusra és a szovjetekre utalt, kezdve a 4 méter magas és az alkotás előterében állt géppisztolyos szovjet katona szobrával. A Gellérthegyi emlékmű mostanában ismét a viták keresztüzébe került, mert egy jókora keresztet tettek rá. A következő a Memento Park. Ha valaki azt kérdezi, hogy na de hova tűnt a szabadságszobor előtt egykor állt szovjet katona szobra, akkor a válasz az, hogy a 22. kerületben található Memento Parkba szállították 92-ben a helyszín kialakítása idején, mert maga a szoborpark egy évvel később 93-ban nyitott meg. Némi iróniával fűszerezve mondani valónkat, mondhatjuk azt, hogy a katona szobor az övéi közé került, hisz ez az első számú gyűjtőhelye a szocialista korszak köztéri alkotásainak. A hatalmas park szürreális időutazás, ami legalább annyira megmosolyogtató, mint amennyire nyomasztó. Mégis aki élőben szeretné megcsodálni a bő 40 évig kitartó szocializmus műalkotásait és szembesülni a kor bizarr esztétikájával, annak kihagyhatatlan a hely felkeresése. A különleges élmény garantált, bár könnyen lehet, hogy Sztálin orbitális méretű csizmája, vagy a hasonlóan méretes Lenin fel éjjel kísérni fog álmunkban. A szocializmusban számos olyan alkotás is készült, ami az ifjúságot igyekezett sportos, szorgalmas és rendes életre nevelni. A rendszerváltás után ezek is a Memento szoborparkba kerültek, majd később visszautaztak a városba, Zuglóba, még közelebbről a Népstadion, ami 2002-ben kapta meg Puskás Ferenc nevét melletti parkba. A régi futópálya körül álltak, miután a Puskás Ferenc aréna megépült és körülötte kialakításra került a több részből álló hatalmas sportpark, a szobrok is visszakerültek. Jelenleg a park keleti részén találhatók és jó részt sportszobrok, de azért van köztük olyan is, ami inkább a tisztes életmódot és a kultúrát, szórakozást helyezi a középpontba. Ilyen például a népi táncosok, az éneklő fiatalok vagy a természetjárók szobra. Ha valami nagy vitát vált ki a mai napig, az a Szabadság téren álló szovjet hősi emlékmű, amivel kapcsolatban többször is felmerült, hogy elbontják, végül mégis mindig maradt a helyén. Közvetlenül a háború lezárását követően állították fel 1946-ban a kommunista hatalom átvétel előtt, és ez a legfőbb érv, ami időről időre megmentette az alkotást. Ami azonban még így sem tudja lemosni magáról a bű 40 év alatt rárakódott túlvörös árnyalatot, pláne hogy a tetején ott virít a szocializmus csillaga. Antal Károly erősen megosztó munkája azért is keltett és kelt a mai napig rossz érzéseket az emberekben, mert bár a német megszállás aluli felszabadulás okán állították fel, az mégsem felszabadulás volt, hisz jött a helyébe egy másik megszállás, a szovjet, ráadásul az emlékmű cinikus módon a szabadságról elnevezett téren áll. Az országház is a szabadságot valóban kifejező másik emlékmű a Batthyány örök mécses közelében. Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Viláv Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomás a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. stand- és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávilágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A fővárosi látnivalókból összegyűjtöttem párat, amelyek kevésbé számítanak ismertnek. A régi idők alkimistái, amíg Mária Terézia nem tiltotta be a tevékenységüket, főleg az aranycsinálásról vártak híretté, bár sokuk még ennél is ambíciózusabb volt, hisz voltak, akik az örök élet titkáról is le akarták rántani a leplet. Hogy miként nézhetett ki a laborjuk, ahol csodát akartak tenni, azt személyesen is megnézhetjük, ha felkeressük a Budai Várban a Patika Múzeumot. Aki alaposan szemügyre veszi a budai rakpartot, annak fel fog tűnni, hogy van egy épület, amely szinte már komikusan keskeny, mint egy rajzfilmből pottyant volna a Duna partjára, nem messze az Erzsébet híd Budai hídfőjétől. A szélessége alig több 6 méternél. Budán a történelmi épületek között ennél keskenyebbet nem találunk. A mélysége is csak valamivel 15 méter felett van. Külsőre szinte Amszterdam historikus épületeit idézi, eredetileg az 1890-es években épült, úgyhogy aztán a 30-as években kapott egy kis bővítést, a tetőtér ekkor lett beépítve. Ez egyébként a Mádl-ház. Miután a fővárosban kiépült a csatornarendszer, a barokk épületekben feleslegessé váltak a kutak, ezért jó részüket elbontották. Ritka kivételek egyik a Vitkovics utca 12-es szám alatt álló ház, amelynek az udvarában a Vörös Márvány kút átvészelte az évszázadokat. Eredetileg a Műszaki Egyetem hallgatóinak építették meg az 1800-as évek végén a gólyavárat. A nevét onnan kapta, hogy eleinte itt zajlott több olyan előadás is, amely az első éves hallgatóknak, vagyis a gólyáknak szólt. Az a szóbeszéd járja, hogy az átadása idején ennél nagyobb előadóterem nem is volt az országban. Több mint 5000 diák fért be. A múzeum körüli Trefortkertben található épület egy időben nyomdaként működött. A következő állomásunk a Károlyi Csekonics Palota együttes. A palota negyedben könnyű elsétálni mellette, bár a múzeum utcai homlokzat szépen mutat, nem tűnik ki különösebben, és még csak nem is igazán sejteti, hogy a falak micsoda úri pompát rejtenek, pedig a belső tereit tekintve ez a főváros egyik legszebb palotája. Elég csak a feszített textilekkel díszített falakra, vagy a hársfából és tölgyből faragott impozáns körlépcsőre vetni egy pillantást. Az épület tervezői nem akárkik voltak, az a Ferdinand Fellner és Hermann Helmer dolgozott rajta, akiknek a Víg Színházat és a Szegedi Nemzeti Színházat is köszönhetjük. A következő a Népligeti víztorony. A századforduló környékén divat volt a víztornyokat mutatósra tervezni, elég csak a Margit-szigetire vagy a Siófokira gondolni. A Népligeti nem tartozik az ismertebbek közé, pedig a kialakítása ennek is igazán érdekes. Úgy fest, mint egy vadászkastély tornya lenne. Nem sokkal azután épült meg, hogy 1892-ben a környéken nagy kolera járvány söpört végig. A tragédia után sürgős lett, hogy a helyieket végre tiszta ivóvízzel lássák el. A budai vízivárosban a Dunához közel könnyű kiszórni egy igazán régi épületet, a Kapisztori házat, mivel ezek rendszerint az utcaszint alatt kezdődnek, a belépéshez kisebb lépcsőkön le kell hozzájuk menni. Az egyik ilyen a Kapisztori ház a főutcában, amelynek az alapja még a 15. századból származik. Mint annyi más épület Budán, az 1686-os ostrom idején ez is súlyosan megrongálódott. Mai arculatát, amelyet a 19. század elején nyert el, egy Dankó András nevű építőmesternek köszönheti. Bő 10 éve kapott egy felújítást az épület, emiatt a korábbi sárga színhelyett fehér lett a külseje.

0: érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A nyócker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A nyolckeresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a nyolc ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csakhogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a nyolc kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kiméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, Okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg, klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Spindok Csaba hangjai megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották ANSZI-ban.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
6: És bedobta!
7: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
6: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Dome-ban.
7: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
6: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
8: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer! Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu-n.
9: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
1: Reklám hangzott el.
0: Társadalmi célú hirdetés.
10: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
11: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
12: Napos, száraz idő lesz. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása is. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Némileg enyhült a meleg. Holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan

0: magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalások érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráván Eszéknél és a Dunán Batinánál új negatív rekordot mértek, az Orljavá pedig a napokban akár teljesen ki is száradhat. A Száva, a Kupa és a Mura is a kisvizes tartományban van.
1: Időjárás.
0: Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: Augusztus 10-e van, jó reggelt kívánok, indul egy újabb Manna délelőtt. Isten éltesse a Lőrinc, a Lóránt, a Csilla, a Roland, a Blanka és a Bianca nevű hallgatókat. Ebből a vastagbetűs az igazi névnap, ahogy szoktam volt mondani, amit a kis asztali naptárunk is jelez, az a Lőrinc, a Lóránt és a Csilla. Isten éltesse mindenkit, aki augusztus 10-én született. Érdemes tudni, hogy ezen a napon született Antonio Banderas, és ezen a napon rendeztek először világbajnoki Forma 1-es futamot itt Magyarországon, a Hungaroringen 1980. És ami még fontos a nyári finomsággal, a dínyével kapcsolatban, hogy a néphit szerint Szent Lőrinc napja, vagyis a mai nap után már nem a legjobb a dínye, de hát ugye a néphiedelem ezt nem így szokta mondani, hanem sokkal egyszerűbben fogalmaz, hogy mit csinál Lőrinc a dínyével, de hát az mégsem rádióba való, úgyhogy ezt most nem fogom mondani. Életterem zenékkel indulunk természetesen, és mivel hétfő, ma is pénzügyi hétfő, arról fogunk majd beszélgetni Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, állandó szakértőnkkel, hogy milyen élethelyzeteknek, milyen pénzügyi kihívásai vannak. Egy új sorozat indul a pénzügyi hétfőben. Ennek az első részéről a 18 éves korról, illetve a gyerekkorról és a pénzügyekről beszélgetünk majd a 9 órás friss hírek után, de most indulunk az Életöröm zenékkel. Jó reggelt!
1: Életöröm zene, ez a Manna.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Egy újabb nyári sláger lehet is jegyezni, tiszta fényű a dal címe, Bogi Robi és Szentkirályi György, pontosabban ugye Bércesi Robi és Szentkirályi György, és természetesen Csemer Bogi, akit már jól ismernek a Manna hallgatók. Ebben a produkcióban Bércesi Robi, aki amúgy dalszerző énekes énekesként szerepel, a dalszerzője Szentkirályi György, Bogi és Robi éneklik közösen, mindhármukkal beszélgetni fogok. Robi az első, szia, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia, sziasztok!
1: Mesélj egy kicsit a dalról.
2: Gyuri átküldte nekem ezt a számot, a demóját, és egyből nagyon megfogott, leginkább a refrénje. Ez a jó, hogy ezt mondja most egy hangot legbelül. Igazából ez a refrén volt az, ami úgymond nem hagyott nyugodni, és akkor ráírtam Gyurira, hogy igen, ezt szívesen elénekelném, de duettként. És Bogit Müller Péter Sziámi barátom révén ismertem meg, és úgy gondoltam, hogy mi ketten ezt a dalt nagyon szépen elő tudnánk adni. És még azért is fogott meg a dal, mert most egy olyan élethelyzetben vagyok, hála Istennek, amikor nagyon magaménak tudom érezni ezt a dalszöveget. Most egy olyan állapotban vagyok, egy olyan létállapotban, ahol ez a dalszöveg olyan, mint hogyha rólam mintázták, konkrétan nekem írták volna, úgyhogy ezt nyugodtan mondhatom, hogy teljes szívvel és átéréssel énekeltem.
1: Hogyan tudtatok együttműködni Bogival?
2: Nagyon könnyen ment a közös munka, miután mindhárman megbeszéltük azt, hogy ezt a dalt megcsináljuk, nálam összeültünk, kicsit kisimítottuk a vokálokat, minden hangot a helyére tettünk, majd következett a stúdió munka, Bogi és én is már tapasztalt stúdió zenészek vagyunk, úgyhogy nagyon könnyen ment a felvétel, és nagyon jó hangulatban telt.
1: Akkor most hamarosan beszélgetek a dalszerzőivel, Szentkirályi Györggyel is, Robi, neked pedig köszönjük, hogy ránk értél.
2: Én is köszönöm.
1: És már itt is van Szentkirályi György, a dalszerző, a Tiszta Fényű című dal, aminek most a premierjét tartjuk, a dalszerzője. Szia Gyuri, köszi, hogy ránk érsz, mesélj a dalról.
3: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Hát ez egy nagyon jó hangulatú nyári dal, és nagyon örömre szolgál, hogy Bércesi Robi és Csemer Bogi elvállalták az előadását, mert maga a dal az körülbelül ugye egy 2 évvel ezelőtt már elkészült, és úgy gondolom, hogy az ő éneklésük és a kisugárzásuk nagyon sokat hozzátett a dalhoz. Tulajdonképpen egy country dalról van szó egyébként, de úgy gondolom, hogy az üzenete ennél egy kicsit, hogy mondjam, tágabb horizontú, egy nagyon életigenlő és nagyon kis jókedélyű dal, és úgy gondolom, hogy ez egy fontos üzenet, és nagyon érdekes, hogy Robit pont most kerestem meg ezzel a dallal, mert számára ez most egy ilyen reveláció pont az életszakaszához, egy nagyon jól passzoló dolog, és ezért is vállalta el. Egyébként ő nem szokott, elsőre nemet is mondott egyébként, de utána meghallgatott, és másnap visszahívott, hogy Gyuri, ez annyira jó, hogy ez mégis. hogy ez egy nagyon, nagyon jó együttállása a dolgoknak, hogy ez a dal így most elkészülhetett, és ezért nagyon örülök is neki, és ugyanígy a Bogi is egy nagyon, nagyon életigenlő és nagyon, nagyon energikus, jókedélyű íz ő is beletett ebbe, és ez egy dalszerző számára ez egy nagyon nagy öröm, hogyha egy dal. Én úgy érzem, hogy átjön nagyon jól az, amit én ebbe a dalba szerettem volna, hogy beletett, de számomra ez abból is rendkívül speciális, hogy ez az első olyan publikált dalom, amiben szövegíróként is jelen vagyok, és ennek is külön nagyon örülök.
1: Gyuri, köszönjük szépen, hogy ránk értél, most hívom Bogit, és ő is mesél a Tiszta Fényű című dalról, aminek a premierjét tartjuk, a dalszerzőjével beszélgettem, Szentkirályi Györggyel, köszönjük szépen, hogy ránk értél.
3: Nagyon köszönöm, szervusztok!
1: A Tiszta Fényű című dal premierjét tartjuk a fiúkkal már, az énekes társal, Bércesi Robival, illetve a dalszerzővel, Szentkirályi Gyurival már beszélgettünk, de hát a fő attrakció mégiscsak számomra vagy számunkra mannásoknak, Csemer Bogi, azaz Bogi, aki tulajdonképpen, hát hogy mondjam, csak felteszi az íre a pontot ebben a dalban. Szia Bogi, köszönöm, hogy ránk érsz, mesélj egy kicsit a Tiszta Fényűről.
4: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Hát nagyon kedves vagy, amiket mondtál, de hát azért nekem is nagyon nagy megtiszteltetés egy Bércesi Robival közös dalt énekelni. Nagyon tisztelem őt meg a munkásságát, úgyhogy amikor megkeresett ezzel a dalötlettel, gyakorlatilag a 0. perctől azt éreztem, hogy ezt szeretném. Úgyhogy nagyon nagy elánnal vetettem bele magam, nagyon fölkészültem a stúdió munkára, úgyhogy tényleg nagyon gördülékeny volt, és az a jó ebben az együttműködésben, ez a Szentkirályi Gyuri, Bércesi Robi és én, hogy ilyen kérdés nélkül, tehát annyira egyszerűen kommunikálunk, döntünk, világosan kommunikál mindenki. Szerintem az is van, hogy nagyon jó életszakaszainkban vagyunk, mind a hárman. Ezek az életszakaszok most jó ponton találkoznak egymással, és így tényleg álom a közös munka.
1: Mit jelent számodra a tiszta fényű?
4: Nekem azt jelenti, amit egyébként az új készülő nagylemezem az apoteózis is, hogy igenis találjuk meg az életben a szép dolgokat, és nem mindig csak a rosszra, meg nem mindig csak arra koncentráljunk, hogy mi nincs, hanem arra, hogy mi van, és ami viszont van, azt becsüljük meg, értékeljük, úgy, mint egy kisgyerek, minden reggel nézzünk arra csodálkozó tekintettel. Tehát annyi szépség vesz minket körbe, és azért a magyar ember hajlamos mindig a negatív oldalt nézni, meg sötéten látni a dolgokat, de hogy nekem ez a dal azt is jelenti, hogy mindig van holnap, mindig van másnap, mindig ki lehet jönni mindenből, és hogy ez a tiszta fényűség az ott van mindenkinek a lelkében, csak ki kell onnan kaparni, és annak kell hinni, és arra kell menni.
1: Hogyha nyári sláger, akkor az ember mindig könnyedséget gondol bele a dalba, és az a nagyon különleges itt a tiszta fényűnél, hogy megvan az is, amiről te most beszéltél, és közben megvan az a könnyedség is. Tehát valahogy könnyebben jut el, azt hiszem, az ember lelkéhez.
4: Igen, én általában ezeket a gondolatokat mindig sokkal bonyolultabban fogalmazom meg a saját dalaimban. De ebben nagyon tetszik, hogy ez annyira kis egyszerű, incifinci, szerethető, bebújik, bekúszik a bőröd alá. Szóval, hogy ez meg valószínűleg a Gyurinak az életszakaszából fakad, hogy ahogy idősödik az ember, egyre egyszerűbb megoldásokat keres a bonyolultabb gondolatok kifejezésére is. Én még azért egy jó egy 20-assal mögötte vagyok, de hát majd biztos én is eljutok ide az alkotói szakaszokban.
1: Magi, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. A Tiszta Fényűt most meg is hallgatjuk. A Tiszta Fényű című dalnak a dalpremierét tartottuk most itt a Manna délelőttben. A vendégem volt Csemer Bogi, Bércesi Robi és Szentkirályi Gyuri a dalszerző, Robi és Bogi pedig az énekesek. Köszönöm még egyszer.
4: Köszönjük szépen, hallgassátok sok szeretettel a dal, további szép nyarat nektek.

0: Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Néhány érdekesség a Woodstocki fesztivál történetét illetően, honnan indult el a zenei fesztiválok története, mert hogy ez volt az alapkő, ez volt az eredője minden egyes zenei fesztiválnak, bármelyikre gondolunk is a világban, Woodstockra kell gondolnunk elsőként. 12 érdekesség jön, amit szerintem kevesen tudtak a Woodstocki fesztivállal kapcsolatban. Az első például az rögvest, hogy a Woodstocki fesztivált nem is Woodstockban tartották, a New York állambeli Woodstock kisváros csak az első ötlet volt a szervezők részéről, de aztán nem találtak megfelelő helyszínt. Ezután lefoglaltak egy területet Wallkill városa mellett, de ott pedig az engedélyeiket vonták vissza az esemény előtt egy hónappal, és aztán végül 1969. augusztusában egy hónap alatt kellett megszervezniük az egészet. Bethel városának közelében egy Max Jasgur nevű farmer egyik birtokán sikerült megtartani a fesztivált, aminek a nevét akkor már megtartották az eredet koncepcióba, úgyhogy így lett. A legendás fesztiválnak a neve nem Bethel, hanem Woodstock. A hatóságok, és ez a második érdekesség, egy 50 ezer fős rendezvényre adtak ki engedélyt, de már elővételben elfogyott, tessék figyelni, 186 ezer jegy a fesztiválra, de aztán végül a becslések szerint az összes eladott jegy alapján mintegy 500 000 ember fordult meg a helyszínen, ahol aztán egy idő után már nem akadt elég ember a jegy ellenőrzésre, és a végén mindenki ingyen bejuthatott. Erre a 500 000 emberre mindössze 12 szolgálatot teljesítő rendőr jutott a fesztivál ideje alatt. Mégsem történt semmi komolyabb probléma, semmi erőszakos incidens a résztvevők között. Sajnos két haláleset viszont ennek ellenére is bekövetkezett. Az egyik egy közlekedési baleset miatt, a másik pedig tisztázatlan körülmények miatt szintén vélhetően a nagy tömegnek köszönhetően történt. Ez az óriási tömeg persze, és ez már a negyedik érdekesség, a környékbeli utakat is teljesen ellepte. Hogyha rákeresünk a Woodstock régi fotóira, akkor lehet látni, hogy milyen eszméletlen dugók alakultak ki, hogy az egysávos úton három sávban álltak az autók. A fellépő zenekarok is nehezen jutottak el a fesztiválra, a koncertek sorrendjét sokszor azt határozta meg, hogy kinek mikor sikerült elérni a helyszínre. Volt néhány együttes, akiket végül helikopterrel vittek be a fesztiválra. Az egyik fellépőnek, ez az ötödik érdekesség, Melanie Safka énekes dalszerzőnek például elfelejtettek a szervezők előadói belépőt adni, és a biztonságiak nem akarták odaengedni a színpadhoz, aztán végül el kellett énekelni nekik a leghíresebb dalát, hogy elhiggyék, hogy valóban ő az, úgyhogy elénekelte a biztonságiaknak Melanie a dalt, és akkor fölengedték a színpadra. A hatodik érdekesség például az, hogy a nem várt látogatói létszám miatt az egész fesztiválon nagyon nehéz volt ételhez jutni. Amikor az egyik burgerárus kezdett kifogyni a készletből, akkor a korábbi 25 cent helyett már 1 dollárért árulta a szendvicseket, de ezzel nem járt jól, mert a kapitalista kizsákmányolást kiáltó és ellenző hippik aztán elfoglalták a hamburgeres bódét. A hetedik érdekesség, pedig ennél sokkal több van egyébként, de néhányat azért csak össze tudtunk fésülni, szóval az ökumenikus összefogásban megvalósult fesztiválozók részbeni etetése az, ami még érdekesség. Egy zsidó szervezet több ezer szendvicset küldött a helyszínre, amit katolikus apácák segítettek szétosztogatni a tömegben. Aztán a fesztivál eredetileg 3 naposra terveztetett, de a kaotikus szervezés, a koncertek csúszása és az időjárási körülmények, aminek köszönhetően a heves esők miatt sártengerré vált a terület nagy része, szóval emiatt végül 4 naposra nyúlt meg az első Woodstocki buli. Az esemény első számú sztárja, 9. érdekességként Jimi Hendrix volt, aki nem csak a legmagasabb gázsit kapta a fellépők között, de ahhoz is ragaszkodott, hogy az övé lehessen az utolsó koncert. A csúszások miatt viszont ez az utolsó koncert végül hétfő reggel 9 órakor valósulhatott meg, amikor viszont már a fesztiválozók nagy része hazaindult. Hendrix fellépése egyébként az amerikai himnusz újraértelmezett változatával így is bevonult a rock történelembe. Woodstock neve hamarosan és egészen gyorsan fogalommá vált, és azóta a popkultúra számos módon felhasználta és felhasználja azt. Például a képregény figura, Snoopy kutya jó barátja, aki sárga madár, sem véletlenül viseli a Woodstock nevet, kötődve Jimi Hendrixhez. A fesztivált több alkalommal is próbálták feléleszteni, a 25. évfordulón például tartottak egy Woodstock 2 nevű bulit, amin többen fellépett kiléptek az eredeti előadók közül is, 99-ben viszont teljes káoszba fulladt a 30. évfordulóra szervezett fesztivál, és azóta inkább békén hagyják nyugodni a Woodstock nevet és magát a fesztivál szellemét is. A fesztiválról készült egy nagyhatású dokumentumfilm is, amiben ifjú rendező asszisztensként közreműködött a később aztán legendás hírű direktor Martin Scorsese, és ami Oscar-díjat is nyert. A nevezetes dokumentumfilm egyébként már nagyon sok helyen látható a neten is, természetesen fel tudjuk azt kutatni, úgyhogy akit érdekel ez, az nézze meg nyugodtan, mert hogyha szeretnénk látni, hogy mi volt az igazi eszmeiség Woodstock mögött, akkor érdemes elmenni, a moziban is már talán elérhető, de a neten egészen biztosan. Hát ez Woodstock rövid története.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Egy pszichológus elárult, hogy mit jelent, hogyha az ember segít a pincérnek leszedni az asztalt. Azt mondják, hogy ez az apró cselekedet nem csupán a jó modor jele, hanem pszichológiai jellemzőket is felfed arról, aki ezt teszi. Tudatos vagy tudattalan gesztusaink nagyon sokat elárulnak rólunk, sokkal többet árulnak el a személyiségünkről, mint gondolnánk. Néhányat ezek közül észre sem veszünk, mégis tükrözik, hogy mit érzünk, vagy mit gondolunk valójában egy adott pillanatban, egy adott helyzetről, vagy egy adott emberről, még akkor is, hogyha a szavaink esetleg, vagy az arcunk esetleg mást mond. Más gesztusok pedig már szinte rutinszerűen beépültek a mindennapjainkban, mégis sokat elárulnak a belső világunkról, tehát ha valaki figyel, vagy erről tanult, vagy ezt tanulta, akkor egészen könnyen kiolvashat bennünket. Ilyen például az is, amikor összeszedjük az asztalon a tányérokat, a szalvétákat, vagy az ételmaradékokat az éttermi asztalról, segítve ezzel a pincér munkáját. Ez a gesztus, amely sokszor szinte automatikus, nem csak udvariasság, hanem olyan pszichológiai jellemzőkre utal, amelyek megmutatják, hogy hogyan gondolkodik, mit érez, és hogyan viszonyul másokhoz az, aki éppen segíteni próbál az étteremben a pincérnek. Lachlan Brown pszichológiával foglalkozó újságíró részletesen is foglalkozott azzal, hogy mit árul el egy ember személyiségéről az, ha rendszeresen segít a pincérnek leszedni, vagy rendbe tenni az asztalt. Milyen pszichológiai jellemzői vannak tehát azoknak, akik segítenek a felszolgálóknak? Na, a vendéglátásban dolgozni nem könnyű, ezt tudjuk, láttuk, aki dolgozott benne, az pontosan tisztában van vele. A pincérek ugye gyakran kerülnek kellemetlen helyzetekbe, ezért is számít sokat, hogyha valaki egy kis figyelmességgel megkönnyíti a munkájukat, időt és energiát takarít meg nekik, bár mondjuk a kenyérmorzsa, használt szalvéta vagy a tányérok összeszedése elsőre apróságnak tűnik, a dolgozóknak ez mégis sokat jelenthet. A pszichológia szerint az ilyen emberek kiemelkednek empátiájuk és szociális érzékenységük révén, képesek átérezni mások érzéseit, és ennek megfelelően viselkednek, anélkül, hogy bármit is várnának cserébe. Ez a valódi empátia jele is segíti a társadalmi kapcsolatok elmélyítését, az önzetlenségen alapuló közösségek kialakulását. Ez a viselkedés emellett a szerénység és a felsőbbrendűség hiányának is a jele. Bár ma már sokkal ritkább, még mindig akadnak, akik úgy gondolják, hogy ez olyan munkakörök, mint a pincér vagy a bolti eladó, kizárólag a kiszolgálásról szólnak, akárhogy is bánnak velük. Az, aki segít ezekben az apró feladatokban, viszont az értékeli mások munkáját, tisztelettel viszonyul hozzá, és elismeri őket, és azt is elismeri, hogy minden foglalkozás megismeri ezt a bizonyos elismerést. Azok, akik a lehető legtöbbet igyekeznek segíteni a pincérnek, tehát proaktívak és szolgálatkészek, nem várják meg, míg valaki segítséget kér tőlük, hanem maguktól is felismerik, mikor van erre szükség, és azonnal cselekszenek. Felelősségtudat és fegyelmezettség is jellemzi azokat, akik a pincéreknek segítenek az éttermi asztalnál, mert tudják, hogy az apró gesztusoknak is lehet hatása, és ezért hajlandóak is tenni. Hűségesek az értékrendjükhöz, és következetes viselkedésükkel is ezt tükrözik. Tehát érdemes odafigyelni arra, hogy milyen emberrel ülünk egy asztalnál. Mondjuk egy-egy munkaebédnél, egy munkavacsoránál szerintem nagyon jó képet tud adni magáról az az ember, aki mondjuk így viselkedik a pincérrel, de kibővítem ezt a gondolatot azzal, hogy nagyon jól tudjuk mondjuk úgy profilozni, kicsit nagyképűen szóval profilozni azt, akivel akár mondjuk első randin vagyunk, vagy ahogy mondtam az imént, munka megbeszélése, munkaebéden, munkavacsorán, szóval nagyon jól tudjuk profilozni őket azáltal, hogy hogyan viselkednek a pincérrel. Nagyon sok mindent elárul egy emberről, én magam is dolgoztam felszolgálóként, és pontosan jól tudom, és ezt bizton állíthatom, hogy nagyon sok mindent elárul egy emberről az, hogy hogyan viszonyul azokhoz az emberekhez, akiknek a munkájuk az, hogy szolgáltatást nyújtsanak, kiszolgáljanak, egy bolti eladó, ugyan ugye az imént mondtam korábban, vagy mondjuk egy felszolgáló, vagy egy pultos. Attól, mert valaki kiszolgál bennünket, mert ez a dolga attól, hogy még nem a szolgánk, ez az egyik dolog, hogyha valaki így kezeli őket, akkor azzal az emberrel jobb gyakorlatilag azonnal megszakítani a kapcsolatot. Legalábbis én azt mondom, hogyha valaki csúnyán bánik egy pincérrel, egy bolti eladóval, egy felszolgálóval, egy pultossal, tehát aki szolgáltatást nyújt nekünk, azzal az emberrel lehet, hogy jobb, hogyha túl közeli kapcsolatot nem építünk ki. Tehát szóma szumárom a lényeg az az, hogy ha tudunk, akkor segítsünk a másik embernek, legyen az pincér, vagy akár a szomszédunk.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Az emberiség életét megváltoztató, nagyban meghatározó és korszakalkotó találmányok sorozatunkban ma itt van John Harvey Kellogg és a kukorica pehely, vagyis a gabona pehely. Egyébként akkor itt még mielőtt elkezdek mesélni róla és a találmányáról, hadd mondjam el, hogy 1994-ben készült róla egy film, az a címe, hogy Promenád a gyönyörben, zseniális szereposztással, egy zseniális vígjáték, ami igazából a vígjáték volt áttekintve, és egy nagyon érdekes és informatív film, és bár a kritikusokat megosztotta, mert a 41%-a értékelte pozitívan a filmet, a filmvilág szerint mégiscsak, és a közönség szerint mégiscsak óriási siker lett, és érdekes is, ahogyan bemutatják a kukoricapehely feltalálóját. John Harvey Kellogg neve tehát manapság, bár talán kevésbé ismert, mint a testvéréjé Will Keith Kelloggé, aki a híres Kellogg's gabonapehely márka megalapítója volt, viszont John Harvey Kellogg sokkal több volt, mint egy egyszerű gabonapehely feltaláló. Ő egy egészségügyi reformer volt, orvos és radikális gondolkodó, aki a 19. század végétől egészen a 20. század közepéig nagyon komoly hatást gyakorolt az egészségügyi gyakorlatokra és az étrendi reformokra, tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a reform táplálkozás, annak gondolata az tőle ered. A neve egy olyan korszakban vált híressé, amikor az orvostudomány és az életmódbeli szokások még nem álltak közel ahhoz, amit ma egészségtudatosságnak nevezünk, de azért nagyon érdekes dolgokat indított el, egy újfajta egészségügyi szemléletet. Kellogg a hetednapi adventista egyház híveként nagyon szigorú erkölcsi és egészségügyi elvek szerint élt, az orvosi pályafutása Battle Creek szanatóriumban indult, ahol vezetőként forradalmi módszereket alkalmazott. Az intézmény célja az volt, hogy az embereknek természetes módon nyújtson gyógyulást, a vegetáriánus étrend, a rendszeres testmozgás, a vízterápia, illetve az alkohol, a dohányzás, valamint a hús teljes elutasítása voltak a fő pillérek. Kellogg meg volt győződve arról, hogy ezek a szokások vezetnek a hosszú, egészséges élethez. A kukorica pehely születéséről pedig tulajdonképpen egy véletlen felfedezés tehet, bár John Harvey Kellogg elsősorban az egészségügyi reformjaival szerzett hírnevet, nem lehet és nem is szabad elfelejteni, hogy közösen testvérével, a már korábban említett Will Keith Kelloggal fejlesztették ki a világ egyik legikonikusabb reggeliét, a kukorica pehelyet. A történet szerint 1894-ben egy egyszerű véletlen vezetett a felfedezéshez, miközben ugyanis kísérletezett leteztek a szanatóriumban, és most ez nagy esszel a szanatórium, mert ez volt a szanatóriumja dr. Kelloggnak, szóval a szanatóriumban a páciensek számára könnyű és egészséges ételek fejlesztésével is foglalkoztak, egy adag főtt kukoricát véletlenül hagytak állni, amely aztán kiszáradt és ropogósra sült. Az eredmény pedig egy olyan pehely lett, amelyet később sok-sok millió ember szeretett meg reggeli csemegeként, sőt most már egy külön ízvilág mondjuk a mentes ételek között a cereal milk, vagyis a kukorica pehely tej, ami tulajdonképpen az az íz, amikor a kukoricapehely beleázik a tejbe, és a kukoricapehelyet megesztük, és utána megisszuk a tejet, és annak van egy olyan egészen különleges finom íze. No, vissza a Kellogg testvérekhez, közöttük azonban gyorsan és természetesen kiéleződött a nézeteltérés, mert John Harvey ragaszkodott ahhoz, hogy az ételek természetesek és egészségesek maradjanak, beleértve azt is, hogy a kukoricapehelyet cukor nélkül kellene fogyasztani. Will Keith pedig hamar felismerte azt, hogy a terméknek van piaci potenciája, és muszáj édesített változatokat készíteni, ezt ő meg is tette, amelyek aztán vonzóbbá váltak a fogyasztók számára, tehát így sokkal kelendőbb lett a kukoricapehely. Ezt a nézett különbséget végül aztán a testvérek kapcsolatának a megromlása pecsételte meg, és Will Keith önálló vállalkozásba kezdett, amelyből aztán megszületett a teljes Kellogg's birodalom. Ez tehát a kukoricapehely, és aztán a későbbi gabonapelyhek és reggeliző pelyhek történt.

0: 98.6 Manna FM életörömzene és pénzügyi hétfő, amiben ma elindul egy több epizódos új sorozat, élethelyzetek, pénzügyi kihívásai. Az első részben ma a 18. életév utáni időszakról beszélgetünk, illetve egy kicsit a gyerekkor pénzügyeiről is, hogy vajon mi a fontos, hogyan tudjuk jól megtanítani a gyerekeket a pénzzel bánni, pontosabban hogyan tudjuk megtanítani nekik azt, hogy jól bánjanak a pénzzel. Ivány Ildikó pénzügyi elemző, állandó szakértőnk természetesen itt lesz velünk a friss hírek után.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el.
5: Napos, száraz idő lesz. Két napos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Két napos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtté felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalás érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráván, Esszéknél és a Dunán, Batinánál új negatív rekordot mértek, az Orljavá pedig a napokban akár teljesen ki is száradhat. A Száva, a Kupa és a Mura is a kisvizes tartományban van.
1: Időjárás.
5: Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Manna délelőtt.
0: Egy új sorozat itt a pénzügyi hétfőben, élethelyzetek pénzügyi kihívásai az első részben ma a 18 éves korról és az azután bekövetkező és azután lehetséges pénzügyi helyzetekről fogunk beszélgetni állandó szakértőnkkel, Iván Nyédikó pénzügyi elemzővel. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A pénzügyi hétfőben egy új sorozat indul, több epizódos, élethelyzetek pénzügyi kihívásai, ami nyilván életkorhoz köthető, ennyit elárulok. Természetesen a sorozat ugyanúgy, mint az összes többi pénzügyi hétfő, állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel készül. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mikor kezdődnek a pénzügyi kihívások, hogyha élethelyzetet és életkort nézünk?
2: Hát tulajdonképpen, amikor nagykorúvá válunk, mert akkortól hozhatunk felelős döntést, amiért már ugye mi saját magunk felelünk. Uh-huh. És az fontos leszögezni, hogy a pénzügyi döntéseinket, azokat nem önmagukban hozzuk meg, hanem mindig az élethelyzetünk ad ahhoz egy alapot, hogy döntsünk. És ez mindenkinél más, mert más kérdésekkel találkozik egy pályakezdő, más kérdésekkel az, aki család alapítás előtt áll, más az, akinek már van gyermeke, más az, aki esetleg munkahelyet akar váltani, más, akinek gondozni kell a szüleit, más, amikor nyugdíjba készülünk és nyugdíjban vagyunk, tehát ugye ezt lehetne hosszan sorolni, de majd a sorozat alatt egy kicsit részletesebben is ki fogunk térni arra, hogy milyen alapvető élethelyzetek vannak, és azoknak mik a kihívásai.
1: Még mielőtt elkezdenéd a 18 éves korban, vagy korral megérkező nem csak pénzügyi helyzeteket, de kérdőjeleket, ami az emberben megjelenik, ennek van nyilván egy háttere is, hogy az ember 18 évesen hogy áll a pénzhez, vagy az okosan gazdálkodáshoz, és mégpedig ez az, hogy mit látott otthon, illetve hogy a szülei milyen mintát mutattak neki, tehát hogy gyerekkorában ő hogyan tanult meg a pénzhez hozzáállni, megtanult-e egyáltalán, hogy mi is az a pénz, mi az értéke a pénznek?
2: Igen, ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, és általában azt lehet mondani, hogy ma már a fiatalok, tehát a 18 évnél fiatalabbak, ugye hamarabb találkoznak bizonyos pénzügyi helyzetekkel, hiszen mondjuk a bankkártya kezelését azt nem feltétlenül csak 18 éves koruk után kell, hogy elsajátítsák, hiszen ma már van lehetőség arra, hogy sokkal fiatalabb korban már legyen bankkártyája a fiatalnak, de ez nem azt jelenti, hogy ő tudatosan tudja is, hogy hogy kell egy bankkártyával mondjuk bánni.
1: Mennyire jellemző az, most pont ebben a váltás időszakában vagyunk, hogyha a felnövekvő generációt nézzük, tehát mennyire jellemző az, hogy ugyanannyira tanulnak rá gyerekkorban, akár kiskamaszkorban, tinédzserkorban, vagy még kisebb korban a különbségre a készpénz és a kártya között, mert most pont abban az időszakban vagyunk, amikor ez a váltás kezd egyre erőteljesebben megjelenni, tehát van egy korosztály, aki már a készpénzről gyakorlatilag szerintem nem is tud most idén. Tehát azt se tudja, azt mondanám, hogy mondd el, hogy ki van a 10.000-esen, 20.000-esen, 5.000-esen, 500-ason, akkor nem tudnák elmondani, annyira nem foglalkoznak a készpénzzel.
2: Én úgy gondolom, hogy ezt is hozzuk otthonról. Tehát egy olyan családban, ahol nagyon-nagyon ritkán találkozik a szülő is a készpénznek a kezelésével, mert mindent bankkártyával fizet, interneten rendel, ott a gyerek is nyilván ezt látja. Ma az lehet, hogy a nagyszülő, vagy a nagynéni, vagy a keresztanya ad sátoros ünnepeken, most ezt idézőjelbe mondom, a gyereknek ajándékként pénzt. Tehát ma nem jellemző már, és hogyha most egy picit előbbre szaladunk, tulajdonképpen pénzügyi szabályzóknak is az a céljuk, hogy minél kevesebb készpénz forogjon a gazdaságba. A pénznek a nyomtatása, az érmékről ne is beszéljünk, de a papírpénznek a nyomtatása az egy nagyon-nagyon drága dolog, illetve ugye annak a raktározása, egyáltalán annak a forgalmazása az extra költséget jelent a pénz kibocsátója részére. Tehát egyrészt ezért, másrészt pedig azért, hogy a szürke és a fekete gazdaságot az amennyire csak lehet, az szűkítsék, hiszen a bankon történő utalással vagy kártyán való fizetéssel ugye minden lépést lehet követni, tehát nem lehet csak fehéren pénzzel bánni.
1: Pénzügyi helyzetek, illetve a pénzügyi helyzetek kihívásai bizonyos élethelyzetekben ez a sorozat indul útjára ma több epizóddal, és ma a felnőtté válás pénzügyi helyzeteiről és kihívásairól a 18 éves kortól indulunk el, hamarosan folytatjuk.

0: Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A pénzügyi hétfőben elindul egy több epizódos sorozat, élethelyzetek, pénzügyi kihívásai, és hát ahogy ezt már ugye az előző részben megbeszéltük, azért ez nem pont 18 éves korban indul, mert ugye ennek van egy alapozása, erről beszélgettünk az előzőekben, de mégiscsak amikor elindul egy saját pénzügyi világ, amit fel kell építeni inkább, így mondom, az a 18 éves kor. Iványi Ildikó állandó szakértőnk, pénzügyi elemzőnk természetesen ma is itt van velünk, ő és én indítjuk el ezt a sorozatot, és hát itt van a 18 éves kor, és akkor most kérlek, hogy erről mesélj. Mi a legfontosabb ilyenkor? Mire kell odafigyelni? Mi vár a 18 évesekre?
3: Ugye a 18. születésnap az egy különleges határvonal mindenkinek az életében. Ettől kezdve önállóan nyithatunk bankszámlát, köthetünk előfizetést, vehetünk fel hitelt, vásárolhatunk részletre, nyilván bizonyos hitelekről és bizonyos részletekről beszélünk, és olyan szerződéseket is aláírhatunk, amelyekért már mi saját magunk felelünk. Hiszen a jog szerint felnőtté válunk, vagy váltunk, és felelős döntéseket hozhatunk, ami döntéseknek tudjuk is a következményeit. Uh-huh. Tehát ez egy boldog állapot, most mindenki gondoljon vissza arra, amikor 18 éves lett, hogy micsoda buli volt, vagy családon belül ezt hogy és milyen módon ünnepelték meg, aztán utána ugye leérettségizett, így már ki is lépett a nagybetűs életbe, de vajon megtanítottak bennünket arra, hogy pénzügyileg is felnőttek legyünk?
2: Hát ugye ez azért nagyon fontos kérdés. Igen, mert hogy tehát, hogyha én visszagondolok a 18 éves születésnapomra, és ha te visszagondolsz a 18. születésnapodra, egy tök más pénzügyi helyzet volt. Szó sem volt bankszámláról, bankkártyáról, meg aztán pláne nem. Tehát, hogy ez a váltás azért nagyon, nagyon erős, hogy az a generáció, aki mi vagyunk, úgy tanítsuk meg az a felnövekvő generációt, hogy teljesen más szituációban vagyunk mi, és vagy voltunk mi, és vannak ők.
3: Igen, természetesen, és ugye a felnőtté válás, az, hogy 18 éves lettem, az nem jelenti azt, hogy én már mindent tudok a pénzről, hanem azt jelentheti, hogy esetleg azt megtanultam, hogy nem csak a pénzről, hanem egyéb dolgokról is tudok kérdezni, ugye a mai fiatalok azok rögtön ugye az AI-t segítségül hívják, nem is kérdeznek tulajdonképpen élő szemét, az első az AI, mert ott mindennek ugye utána tudnak nézni, de ez is egy óriási csapda természetesen, és akkor, amikor valamilyen szerződést alá kell írnunk, mondjuk egy mobiltelefon társasággal, vagy mondjuk vásárolunk egy elektromos rollert, mert ugye az is most nagy divat, akkor ott nincs AI, hanem ott nekünk kell azt a felelős döntést meghoznunk, amit az aláírásunkkal meghozunk. És ez egy nagyon fontos lépés, hogy itt legyünk tudatosak, mert mindennek van pénzügyi vonzata.
2: Mennyire kell nekünk résen lenni, hogy segíteni tudjunk a srácoknak, anélkül, hogy azt ők sértésnek vennék, mert hogy ez a generáció már abban van, hogy ők azért ezt már tudják a netnek köszönhetően.
3: Szerintem ez szülő-gyerek kapcsolaton múlik, hogy az a gyerek az AI-t hívja először segítségül, vagy ha segítségül hívta, akkor is rákérdez a szülőnél is, és kíváncsi a szüleinek a véleményére, esetleg az ő tapasztalatára, vagy tud a szülő valami olyan esetet, ami esetleg vele történt meg, és azt elmeséli a gyermekének, mert a szülő sem sebezhetetlen, és ő is követett el hibákat, természetesen, és a hibáiból tanult. És ez is egy példamutatás, amikor azt mondjuk, hogy igen, én is elkövettem ezt és ezt és ezt a hibát, akár pénzügyileg is, de abból ezt és ezt és ezt tanultam, és utána már teljesen másképpen néztem rá egy hasonló esetre.
2: Iványi Ildikó pénzügyi elemző az új sorozatban, az Élethelyzetek pénzügyi kihívásai sorozatban ma 18 évesekről beszél nekünk, pontosabban arról a helyzetről, amikor kilépnek a fiatalok a nagybetűs életbe, meg a nagyvilágba, és ezt nyilván pénzügyileg is meg kell tanulni, kezelni. Hamarosan folytatjuk.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Élethelyzetek, pénzügyi kihívásai, ez az új sorozatunk, és ma természetesen a 18 éves kornál járunk, a kezdeteknél. Iványi Ildikó pénzügyi elemző állandó szakértőnk erről beszél, úgyhogy kérlek, Ildikó, folytasd, mi a következő lépések egy 18 éves számára, mire kell leginkább odafigyelni? Hogyan tud okosan dönteni és jól választani egy olyan pénzügyi környezetben, ahol tényleg őrületesen nagy a kínálat?
2: Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy bankkártyával fizetünk, és rengeteg csaló van az internet világában, és hogy ezt hogyan ismerjük fel. Még mi felnőttek is, ugye nagyon-nagyon sokszor belefutunk abba, hogy nem olyan ügyletet kötünk, ami nekünk nagyon kedvező lenne. Egy kicsit a bankkártya kezelését, hogy a bankkártyáról hogy fogy el a pénz, azt már jobban érezzük, de egy 18 éves az nem. Tehát a pénz az neki csak egy érintést tulajdonképpen, amikor elkezd a bankkártyával fizetni. Uh-huh. És az interneten rengeteg kihívás jön vele szembe, hogy mit vegyen meg, vagy hogy hogyan fizessen. Tehát én úgy gondolom, hogy a mai legnagyobb kihívás a 18 éves korúak számára is, az, hogy az internetnek a kihívásaiban felismerje, hogy mi a valós, és mi az, ami őt a csalásba viszi bele.
1: De gondolod, hogy ez a generáció, akik most 18 évesek, akik gyakorlatilag abban nőttek bele, hogy az internetet úgy használják, mint az oxigént, tulajdonképpen mégis veszély leselkedik rájuk?
2: Abszolút. Igen. Hiszen mi felnőttek, mint ahogy mondtam, és olyanok is, akik mondjuk ebben a szakmában nagyon-nagyon élen járnak már, mint internet világában és a számítás technikában, még ők is bele tudnak futni, és olyan helyzetekbe, ahol a csalók be akarják őket húzni. Az egy másik kérdés, hogy őket nem húzzák be, hanem jelentik, de egy fiatalt simán be tudnak húzni ilyen csalók, tehát nagyon kell figyelni arra, amikor az a figyelmeztetés jelenik meg, hogy nagyon olcsó, hogy csak most, hogy nem tudom, még 3 óra hosszáig van nyitva ez az ablak, és akkor most kell ezt azonnal megvásárolni, hogy a csomagküldést vagy valami hasonló szolgáltatást az teljesen ingyen adják, mondjuk egy kisértékű valamilyen tárgy megvásárlása mellé. Tehát ezek mind figyelmeztető jelek arra, hogy valami ott a háttérben nem stimmel. És egy lényeges dolog, hogy olyan felhívásoknak, amelyek arról szólnak, hogy adjuk meg a PIN kódunkat, azoknak semmiképpen se dőljünk be, vagy pedig olyan felhívásnak, hogy a bankszámlánk utolsó 4 számjegyét adjuk csak meg. Tehát ezek jelek, amiről érdemes a fiatalokkal, mindegy, hogy elmúlt 18 éves, vagy még fiatalabb, akkor is leülni, beszélgetni, és nagyon-nagyon sokszor elbeszélgetni velük arról, hogy milyen csalásokkal találkozhatnak az internet világában.
1: Élethelyzetek, pénzügyi kihívásai, ez az új sorozatunk most a pénzügyi hétfőben, természetesen állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Folytatjuk a jövő héten, a mai napra pedig köszönjük szépen az idődet.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.

nem van-e mersze még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen, de vele elmondom.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és természetesen van napközi, amiben ma szó lesz arról, hogy milyen zseniális, fantasztikus és elképesztően csodálatos az elefántok ormánya. Mi mindent árul el az elefántról az ormánya, mi mindent lehet megállapítani belőle, mi mindenre tudják használni. Erről lesz szó az állatbarát rovatban. El fogunk készíteni egy különleges, fűszeres, illatos nyári lencsesalátát. El fogom mondani a tökéletes bécsi szelet titkát, és szó lesz a B3 vitamin csodájáról is. Ez a mai Mannap közé, a friss hírek után kezdünk is.
1: Manna morzsa. A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
2: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük! Reklám hangzott el.
5: Napos, száraz idő lesz. Két napos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés. Baleset miatt nem jár a 4-es 6-os villamos. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
6: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. Holnap szavazhat az országgyűlés az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, a hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszint.

0: Az óbudai mérések alapján a főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. A fővárosban baleset miatt nem jár a 4-es 6-os villamos az Oktogon és a Jászai-Mari tér között. Az érintett szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna az emberekre. Ezen a hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Túróc-Szentmártoni járásban a Nagyvad egy 55 éves férfira rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott. Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: A mai mannapköziben szó lesz az elefántok ormányáról. Elképesztő csodálatos az elefántok ormányának minden tudása, és az is, hogy mit lehet megállapítani az elefántról az ormánya alapján. El fogom mondani, hogy mi a tökéletes bécsi szelet titka. Elkészítünk egy illatos, fűszeres, könnyű, de mégis nagyon extra lencse salátát, és elmondom azt is, hogy mi mindenre jó a B3 vitamin, vagyis a niacinamid, mert a csodás hatása van. Ezzel kezdünk, ez a mai Manna napközi, indulunk is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Beauty Time. Egy rovat a szépségért. Kipróbálni Manna.
1: A bőr öregedés jelei, a pattanások és a tág pórusok ellen is jó a niacinamid. Hogy érdemes használni ezt a csodaszert, vagy csodaszernek mondott anyagot, ez egy nagyon széleskörű, nagyszerű alapanyag, ami számos problémán segíteni képes. Ugye egy idővel 40 pluszosan, 45 pluszosan, 50 körül már igen tágak lehetnek a pórusok az orcán például, vagy a T-vonalon, amin az ember szeretne segíteni nyilván, és nem csak a hölgyekre vonatkozik ez, hanem az urakra is, és ez az anyag az, ami segíteni tud. Szinte hihetetlen, hogy mennyi mindenre jó egy niacinamidos szérum, és ráadásul könnyen is használható, és egy megfizethető kozmetikum. Lényegében B3 vitamin ez az anyag, ami nagyon fontos biológiai funkciókat lát el a szervezetben, számtalan oka van, amiért érdemes bevezetni a napi bőrápolási rutinba. Hogy mire is jó a niacinamid? Pattanások elleni hatása ragyogó, a gyulladt pattanások ellen is remek hatóanyag. Rácz Judit szakember szerint egy kutatás alapján, amiben 4%-os niacinamid és 1%-os klindamicin szérum, ami egy antibiotikum hatását hasonlították össze, az eredmények alapján a két anyag hasonlóan hatásos, sőt a niacinamid egy picit jobban is teljesített, méghozzá mellékhatások, irritáció és bőrszárasság okozása nélkül. A tágpórus igen kellemetlen érzést adnak az embernek, nehezebb sminkelni, jobban izzadunk tőle, egy fotón kellemetlenül érezzük magunkat, ha ránézünk, pontosabban a fotó miatt érezzük magunkat kellemetlenül, hogy olyan nagyon tágak a pórusaink az arcunkon, ez előfordulhat egyébként nem csak a T-vonalon és az orcán, hanem a dekoltás bőrén is. A niacinamid a leginkább bizonyított hatóanyag a pórus méret normalizálását illetően. Egy 2%-os szérumról már kimutatható, hogy segít orvosolni a problémát a rendszeres használata, és nem szárítja ki a bőrt eközben, ez nagyon fontos. Erőteljes anti-aging, vagyis öregedésgátló hatása is van, gyulladás csökkentőként képes segíteni a bőrnek az UV-sugárzás okozta károk ellen védekezni, és ez nem csak nyári időben fontos, hiszen ugye, ahogyan a napszemüveget is napszemüvegnek hívjuk, nem nyárszemüvegnek, ezek az anyagok is fontosak akkor, amikor a napsütés már olyan tartósan éri a bőrünket, és ez akár egyébként még januárban is lehet, sőt egy síelésnél például kifejezetten szükség lenne erre. Serkenteni képes a bőrt, jobban inspirálja a bőrt, vagy jobban készteti a bőrt arra, hogy kollagén termeljen, és más strukturális fehérjék termelését is. Természetesen egyébként a kollagén termelést azért érdemes megtámogatni C-vitamin bevitellel. Aztán ott vannak az egyéb hatások, a niacinamid bizonyítottan hatásos a pigmentfoltok ellen is, úgyhogy hölgyek, ez egy ragyogó szer. Kézfej, arcél, pofacsont, mellkas, ugye a dekoltás bőre, ami a leginkább pigmentálódik, ez a hiperpigmentáció, vagyis a pigmentfoltok, remek hatóanyag a krónikusan száraz arcbőre, emellett még az ekcímára, a rozácea kezelésére is. A szérum segíti a bőr védőrétegének az egészséges működését és a keramid termelését is. A keramid termelés fokozása miatt jó barátja a retinolnak, és amikor az ember elkezdi használni a retinolt, akkor sokan tapasztalnak ugye bőrszárasságot, ezért viszont érdemes a retinolt és a niacinamidot együtt használni. Képes erősíteni az érfalakat, és ezért jobb egy ránctalanító krémnél is. Tehát érdemes odafigyelni arra, hogy a részben gazdag ételeket fogyasszuk, amik képesek segíteni a vérképzést, érvédő és öregedésgátló hatásuk van. Nagyon fontos ásványi anyagról beszélünk, ilyen ugye például a máj, ami egy szuper forrása a réznek, aztán ott van még emellett a spirulina alga, amit porformában és tablettaformában is használhatunk. Aztán ott vannak a magvak, amik bővelkednek részben, például a szezámmag, zseniális ebből a szempontból. A 70%-os tartalmú étcsokoládé is nagyon jó, a kesudió, tehát a csonthíjasok, illetve a tengergyümölcse, úgyhogy ezt, hogyha kiegészítjük belsőleg a niacinamid használatát egy magas résztartalmú táplálkozással, csodát tehetünk a bőrünkkel.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Itt van a beígért finom, hideg, laktató lencse saláta nyári kiadásban. Édes fincsi apró paradicsom gazdagítja ezt, és persze egy csomó mindennel lehet dúsítani. Nem kell hozzá igazából semmilyen kiegészítő, mert önmagában is megállja a helyét, és napjában többször is elfogyaszthatjuk, annyira finom. Lehet hozzáadni egyébként avokádót, vagy grillezett avokádót. Tök jó meg lehet grillezni az avokádót, hogyha egy kicsit keményebb. Hogyha nem guacamole-nak szánjuk, hanem egy kicsit keményebben, mondjuk úgy rendesen beleharapható legyen. Azt meg tudjuk grillezni gyorsan, vagy egy picit megsütjük egy tapadásmentes serpenyőben kis fokhagymás vajon, vagy csak fokhagymával bedörzsüljük a serpenyőt, és úgy sütjük meg. Az is nagyon finom, de sültek mellé is jó, a grillezésnél is nagyon jó. Abszolút finom, különböző önteteket használhatunk hozzá, úgyhogy érdemes a lencsét beiktatni a mindennapjainkba, még ilyenkor nyáron is, nem csak szilveszterkor. Egészséges, nagyon finom, nagyon gazdag fehérjében. Hogyha hajlamos vagy a puffadásra, akkor érdemes beáztatni a lencsét, mert a vízben rengeteg olyan anyag kiázik belőle, amik egyébként a felfúvódást okozzák. Ez szerintem kevésbé igaz akkor, hogyha konzervlencsét használunk, a sokkal kevésbé fúj. Szóval, ha nem szempont nálad, akkor kimaradhat az áztatás, mert anélkül is viszonylag gyorsan megfő a lencse. Még melegen kell összeforgatni a dressinggel, és úgy nagyon jól felveszi, szinte magába szívja, pluszba még a főzővízhez hasonlóan, amikor mondjuk ugye a sonka levében főzzük meg szilveszterkor, vagy füstölt hússal főzzük meg a lencsét, ugyanúgy beszívja ezt az ízvilágot. Na, hogyan készül 4 személyes az adag? Kell hozzá 20 deka lencse, száraz lencse vagy konzerv, ki hogyan szereti, vörös vagy barna lencse, ki hogyan szereti. Egy kígyóborka, egy fej lilahagyma, 25 deka koktél paradicsom, egy csokor petrezselyem, és opcionálisan feta, de én azt mondom, hogy ez ne legyen opcionális, és egy nyomásnyi kis citromlé is mehet rá. Hogy készül az öntet? Kell hozzá 1,5 deci extra szűz olívaolaj, egy evőkanál citromlé, kezeletlen citromból, egy teáskanál dizsoni mustár, ez idáig egyébként így, egy vinagrét. És aztán ezt elkezdjük dúsítani egy teáskanál oregánóval, egy evőkanál vörösborecettel, egy teáskanál mézzel, 2 gereszt fokhagymával, sóbors ízlés szerint, ki mennyire és hogyan szereti fűszeresen. Úgy a legegyszerűbb, hogyha az összes öntett hozzávalót belekanalazzátok, szórjátok, teszitek egy befőttes üvegbe, és szépen összerázzátok, hogy gyönyörűen összekeveredik, és mindig csak annyit használunk el belőle, amennyi lencse salátát éppen felszolgálunk magunknak, vagy a vendégeknek, vagy az asztalon a családnak. A lencét beáztatjuk előző este, akkor sincs baj, hogyha kimarad ez a lépés, hogyha nem vagy fúvódós típus. Másnap beletesszük bő vízbe, hogy megfőjön, alacsony lángon fedő alatt nagyjából 15-20 perc alatt meg is fő, megnézhetjük az ujjunkat, szétnyomjuk, hogy megkóstoljuk, hogy elég puha, leszűrjük, és akkor szépen összekeverjük az üvegben a dressing hozzávalóit, ezt egy kicsit berakjuk a hűtőbe, hogy összeálljon, és aztán még a meleg lencsét, nem túl meleg forró lencsét, hanem ami még nem langyos, de már nem túl forró, azt összekeverjük, összeforgatjuk ezzel a dressinggel, fölvágjuk a koktélparadicsomot, hogyha ez színes, akkor még szebb lesz tőle a saláta, tehát az egész szép kis sárga, vagy a cirmos zöld is lehet. Ezeket fölvágjuk, de csak felezzük, az ubarkát leöblítjük, hosszában félbevágjuk, szeletekre, kis kockákra, hagymát megpucoljuk, hajszál vékony félholdacskákra vágjuk, petrezselymet összeaprítjuk, és ezeket a zöldségeket mind a lencséhez keverjük. A hűtőbe tesszük tálalásig, hogy jól kihűljön, és akkor utána lehet rámorzsolni a fetát. Szerintem nagyon finom, és egyébként, amivel érdemes kipróbálni, tudom, hogy furcsán hangzik, 1-2 szem szárított olajban eltett paradicsomot is érdemes rákockázni, és néhány kocka dinnyét, de ez akkor érvényes, hogyha van vele feta, mert a görög dinnye a fetával elképesztő finom. Természetesen meg lehet csinálni ezt a lencsesalátát virslivel, ugyanúgy majonéz nélkül, mint a klasszikus virslis lencsesalátát, ami ugye mindig majonézes szokott lenni, de ebben talán a könnyedség abban rejlik, vagyis ennél a receptnél abban rejlik, hogy nincsen benne hús. Úgyhogy el lehet ezt porciózni kis dobozokba, adagokba, és akár még mondjuk egy hosszabb utazásra, hogyha mondjuk Horvátországba indultok neki, akkor is meg lehet tenni, mert ez nem romlós. Egészségetekre!

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
2: Az igazi bécsi szelet titka, hogyan készül, hogyan készítik Ausztriában a bécsi szelet hazájában, azaz konkrétan Bécsben a tökéletes bécsi szeletet. Ugye függ a hústól, a panírtól, a zsiradéktól, és hát résen kell lenni mindegyiknél. Ugye azt nyilván mindenki tudja, hogy mondhatjuk, hogy a legjobb bécsi szeletet azt Bécsben lehet enni, onnan is származik, ugye Ausztriából, és Julian Kutos, az osztrák Falstaff gasztromagazin állandó bloggere, aki nem mellesleg hivatásos séf is, többek között ugye Alain Ducasse-nél tanulta a szakmát. Ő az, aki összeírta azt, hogy mi a tökéletes ismérve a bécsi szeletnek, hogyan készítsük el, hogy igazán jót kapjunk. Ami fontos, hogy a húst például kíméletesen szabad csak kikloffolni, a rost szerkezet ne sérüljön. Ezzel tudjuk biztosítani azt, hogy a hús nem lesz egy ilyen papundekli szelet valami, hanem megmarad a szaftossága. A hagyomány szerint forró vajban kell kisütni, és a panír aranybarnán hólyagosan az igazi. Na most itt még akkor beszúrok egy magyar jó tanácsot, hogy ne nyomkodjuk le. Tehát amikor az ember paníroz, nem tudom, hogy ti hogy csináljátok, ugye liszt, tojás, és utána jön a prézli. Én nagyon rászoktam nyomkodni a prézlit, most itt mutatom a stúdióban az asztalon, hogy így nyomkodom rá a prézlit, és az állítólag nem jó, mert elemelkedik a húsitól a bunda, mondjuk én nem bánom, hogyha elemelkedik. Ami nagyon fontos még, hogy jó minőségű tojás kell, és jó minőségű liszt, és kifogástalan morzsa. Mert ez legalább olyan fontos eleme a tökéletes panírnak, ami a tökéletes rántott húst, vagyis a bécsi szeletet eredményezi nekünk. Ha a morzsa fehér kenyérből, zsemléből, vagy éppen bagetből származik, az mindegy. Még csak az sem fontos, hogy fehér legyen, sőt, uram, bocsánat, séf azt állítja, hogy a fehér és a fekete kenyér keveréke a legtutibb. A másik titkos tippje, képzeljétek el, a sós kifliből készült panír. Tehát a megszáradt sós kiflit daráljuk le, és azzal panírozunk. Lényeges viszont, hogy a kenyér öreg és kemény legyen, az aprítógép, de még a kézi reszelő is úgy tud könnyen megbirkózni vele, ugye, hogyha aprítógépbe tesszük, akkor ilyen lemezkés, szinte olyan kis lapkákat kapunk, mint a sópehely, ha pedig kézi reszelőn, akkor rendesen apró morzsát kapunk. Aztán a másik dolog a sütés, ugye, olaj, zsír, vagy hát bármi, amiben sütjük, úsznia kell abban a bizonyos forró zsiradékban ennek a rántott húsinak, ezért nem szabad spórolni a zsiradékkal. Annyi zsiradék kell, hogy legyen a serpenyőben, hogy rendesen tudjon rajta úszni, lebegni a hús. Olajkádat, vagyis fritőzt ne használjunk, azt mondja az osztrák séf, hogy a zsiradék vaj vagy olaj, az már a szakácsra van bízva, de ugye, ahogy az elején mondtam, az igazi eredeti bécsi szelet az vajban sül. Olajnál mindenképpen semleges ízűt válaszunk, és jó minőségűt, mert a gyengébb minőségű olcsóbb olaj az általában egy kicsit vizesebb olaj. A semleges ízű az a repce és a napraforgó, és akkor lesz igazán szép a rántott hús, hogyha frissen, rögtön panírozás után megy is a serpenyőbe. Néha egy kicsit meg kell rázni a serpenyőt, hogy az olaj a hús felszín felett részére is ráspricceljen, így keletkeznek a paníron a tökéletes bécsi szeletnél, vagy bécsi szeletet jellemző hólyagok. Tehát akkor még egyszer, el kell, hogy lepje, vagy hát legalábbis úsznia kell, ugye, a forró zsiradékban a rántott húsinak. Rögtön panírozás után rakjuk a forró zsiradékba, hogy ez vaj vagy olaj, ez a szakácsra van bízva, de az eredeti igazi bécsi szelet az vajban sül, ugye hát most annyira drága a vaj, hogy ez egy kicsit nehezebb mutatvány. Repce vagy napraforgó olajat használjunk, abból viszont jó minőségű, hogy ne legyen vizes az olaj. A morzsa is jó minőségű legyen, a fehér és a fekete kenyér keveréke a legtutibb, de a titkos tippje az osztrák neves szakácsnak, aki megírta a bécsi szelet titkát, az a sós kifli, abból készíti a panírt. És hát természetesen ugye kell hozzá egy nem túlságosan kikloffolt jó szelet hús, nem szabad, hogy sérüljön a rost szerkezet, ezzel tudjuk biztosítani a hús szaftosságát. Így lesz igazi és tuti a bécsi szelet.

A 98.6 FM annap közének az állatbarát rovatában ma a főszereplők, az elefántok. Érdekes dolgokról tanúskodnak, ugyanis az elefántok ráncai, és erről is érdemes velük kapcsolatban egy kicsit beszélni. Egy új kutatás szerint az elefántok ráncai például azt is elárulják, hogy melyik irányba használják leginkább az ormányukat, tehát mondhatjuk, hogy jobb ormányos vagy bal ormányos az illető. A berlini Humboldt Egyetem tudósai felfedezték, hogy az elefántok ráncai elárulják, hogy melyik oldalon használják gyakrabban az ormányukat. Az emberekhez hasonlóan, akik lehetnek jobb vagy balkezesek, az elefántoknak is megvan a preferált oldaluk, hogy melyik irányba hajlítják az ormányukat. A kutatók ezt ormányosságnak nevezik. A legfrissebb kutatások alapján az elefántok ráncaiból pedig könnyen kideríthető, hogy bal vagy jobb ormányosak-e. Megállapították a kutatás ideje alatt, hogy azok az elefántok, akik bal ormányosok, tehát általában a testük bal oldalára hajlítják az ormányokat, amikor tárgyakat ragadnak meg, több ránccal és hosszabb bajusszálakkal rendelkeznek az ormányuk bal oldalán, és ennek pedig az az oka, hogy az ormány jobb oldala gyakrabban érintkezik a talajjal, ami miatt a kis bajuszkák elkopnak. Dr. Michael Brecht, a berlini Humboldt Egyetem kutatója szerint a bajusz hossza közötti különbség szembetűnő, míg a ráncok inkább finomabb eltéréseket mutatnak, de azok is jelentősek. A ráncok mintázata részben attól függ, hogy az elefánt milyen gyakran használja az ormányának egy-egy oldalát, mondta a tudós. A kutatás, amely a Royal Society Open Science című folyóiratban jelent meg, az eddigi legátfogóbb tanulmány az elefántok ormányának a ráncairól és azok fejlődéséről. A kutatók mind élő, mind elpusztult elefántok ormányát tanulmányozták, és felfedezték, hogy az ormány bázisától a végéig haladva a ráncok közötti távolság csökken. Több ránc és nagyobb rugalmasság tették fel maguknak a kérdést, hát aztán a kutatás azt is kimutatta, hogy az ázsiai elefántoknak sokkal több ráncuk van az ormányuk felső részén, mint az afrikai elefántoknak. Ennek pedig az az oka, hogy az ázsiai elefántoknak több mély redőszerű ránca van. Brecht szerint ezek a ráncok pedig azért alakultak ki, hogy az ormány rugalmasabb legyen, hasonlóan egy harmonika redőihez. Ez a rugalmasság különösen fontos az ázsiai elefántok számára, mivel ők gyakran körbetekerik az ormányukat a tárgyak körül, hogy megragadják azokat, míg az afrikai elefántok két ujjhoz hasonló nyúlvánnyal rendelkeznek az ormányuk végén, amelyek közvetlenül megfoghatják a dolgokat. A kutatást fényderített arra is, hogy hogyan alakulnak ki ezek a ráncok az elefántok ormányán, már az anyaméhékben. A kutatók megfigyelték, hogy az elefánt embriók ormánya már a terhesség 80. napjától kezdődően ráncosodni kezd, és a ráncok száma minden 20. napban megduplázódik, egészen a 150. napig, amikor a folyamat lelassul. Az eredmények szerint az ázsiai elefántok ráncai gyorsabban fejlődnek, mint az afrikai rokonaiké. Az ormány különleges anatómiai szerkezete és ráncai pedig szorosan összefüggnek az agytörzsben található idegsejtekkel, amelyek szabályozni képesek az ormány mozgását. Az ormány hihetetlenül összetett fogószerv, amely több izmot tartalmaz, mint bármely más emlős testrész, mondta Brecht. Az ormány a kezekhez hasonlóan működik, ahogyan ezt Bohata Krisztina is írja. Az az érdekes egyébként ezzel kapcsolatban, hogy minél tovább figyeljük meg a minket körülvevő természetet, annak a tökéletességét, az állatok fantasztikus tökéletességét ugyanúgy rendre, egyre átfogóbban tudjuk meglátni, és egyre több dolog derül ki róluk, a természetről, a növényekről, az állatokról. Ezért is nagyon fontos, hogy legyen időnk, szakítsunk időt arra, hogy a természetben legyünk, ha semmi más nem csinálunk, csak leülünk egy parkba a padon. Ha csak megfigyeljük a kutyánkat, a cicánkat, ha szánunk arra időt, hogy a természetben és a természettel legyünk, akkor a legnagyobb csodákkal fogunk találkozni. Lám, ugye? Az elefánt ormánya.

0: 98.1 FM életörömzene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák, vagyis jó szokásunk a szíven. Indul a zenei finomságok órája, ez a különleges és egyedülálló zenei óra, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk a Mannán. És hogy megalapozzuk nem csak az egész heti, de tulajdonképpen az augusztusi hangulatot is, hiszen még csak 10-e van, így már most érdemes hangosítani a rádiót, vagy akár jegyezni a kedvenc listát. Huey Lewis and the News és a The Power of Love, de itt lesz Mikes Snow, Kate Bush, Matfield, Lil Nas X, Jó világ van, Sia, Beyoncé és a Lighthouse Family a Lifted elindítja el a hétfőt és az egész hetet, és tulajdonképpen az augusztust is ebben a különleges zenei órában a friss hírek után.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániel

0: animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A nyolckeresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a nyolc ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a nyolc kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kiméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg, klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Spindok Csaba hangjai megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották ANSZI-ban.
1: Minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Reklám hangzott el.
7: Napos, száraz idő lesz. Holnap szavazhat az országgyűlés az államfőről. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Némileg enyhült a meleg. Holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. Holnap szavazhat az országgyűlés az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, a hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. A fővárosban baleset miatt nem jár a 4-es, 6-os villany.

0: most az Oktogon és a Jászai Mari tér között. Az érintett szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna az emberekre. Ezen a hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Túróc-Szentmártoni járásban a Nagyvad egy 55 éves férfira rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott. Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
2: A mai finomságok között itt lesz a Huey Lewis and the News formáció, a The Power of Love-val, mi Kate Bush, Matfield, Lil Nas X, Jó világ van, szia, Beyoncé, Lighthouse Family, ez a Lifted. Velük indul a hétfő és az egész hét itt a zenei finomságok órájában, most a Mannán.
3: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között most ebben a különleges órában egy nagyon különleges, szívszorítóan gyönyörű dal következik. Szia Kate Isabel Furler, vagyis Szia előadásában ez a Helium, amit kifejezetten egy filmhez írt. Ugye a filmbetét dalokat én különösen szeretem, legfőképpen azért, mert nem csak a maguk gyönyörűségét hordozzák magukban a betét dalok, hanem adódik hozzá sok plusz réteg, érzelmi réteg is, és különböző élmények is, amik ugyanúgy, mint az írás vetítő régen, a rétegek szépen egymásra rakódnak, és mindegyik áttetszik valamilyen szinten, és a lelkünk, az emlékeink valahogy összemosodva hoznak egy olyan érzelmi gombolyagot, amitől az ember igaz, hogy nem tud, de nem is akar szabadulni, annyira jó érzést kelt benne. A Helium című dal kifejezetten ilyen, ez a Sötét 50 árnyalatának az egyik betétdal, amit kifejezetten ehhez a filmhez írt. Szia egyébként az első, a trilógia első részében is volt már Szia dal, és ahogy én ezt korábban már egy másik dallal kapcsolatban elmondtam, Danny Elfman volt az, aki ennyire gondosan, ilyen zseniálisan rakta össze a trilógiának a dalait. Ez egy egészen különlegesen jó sikerült hármas betét dalalbum lett. Ez a dal, ez kifejezetten arról szól, hogy hogyan ad erőt az embernek az, hogyha szeretve van egy párkapcsolatban. És ez a párkapcsolat érdekes módon nem csak egy másik embernek, egy nőnek vagy a férfinek a szerelmét jelenti, hanem az az elképesztően erős elemi szeretet, ami bennünk él, valahogyan az, amit érzünk gyerekkorunkban az anyánk felől és az anyánk iránt, és amit érzünk az Isten felől, vagy az Isten felé, az ő irányába, akkor például, amikor kiáltunk hozzá, mert segíteni kell, segítségre van szükségünk, és azt akarjuk, hogy segítsen rajtunk az Isten, vagy segítsen rajtunk a szerelem, segítsen rajtunk a szerelmünk, segítsen rajtunk az a levetkőzhetetlen és tagadhatatlan mély érzelem, amit egy ilyen szerelem tud adni, egy ilyen szeretet tud adni, ami, ahogyan Szia énekli a dalban, képes felemelni engem, nagyon szépen hasonlítja a szerelem, a szeretet felemelő erejét és felemelő hatását a Heliumhoz, ami képes az egekbe messzire-messzire föl a naphoz közel röpíteni a luftballonokat, a kicsi lámpásokat, amiket például az esküvőkön eregetni szoktak, és mindenki beleír egy pici kívánságot a lámpásba, vagy belerakják a kívánságot a lufikba, feltöltik héliummal, és felengedik az égbe, felfel a magasba, oda föl, fölfelé, a Jóisten felé, hogy tudjon nekik segíteni a kívánságot, vagy a kérést, az imádságot tudja teljesíteni. Milyen érdekes, hogyha a szerelemről szól egy dal, hogyha a szerelemmel kapcsolatban születik meg egy dal, akkor tulajdonképpen nincsen különbség a között, hogy a szerelemről vagy a szeretetről születik meg, nincsen különbség a között, hogy szerelmes vagyok, vagy hogy nagyon tisztán és mélyen szeretek valakit, vagy hogy szeretem az Istent, vagy hogy szeretem azt, ahogyan én szeretve vagyok általa, vagy általuk. Erről szól ez a dal, ahogyan énekli. Olyan mondatok vannak benne, hogy az embernek tényleg nem, hogy kigurul a könnyed, hogy a szíve repes tőle, és közben szorul össze a torka, és ez tipikusan az a dal, figyelmeztetek mindenkit, amitől napokig nem lehet szabadulni, és nem csak azért, mert ezzel a bizonyos, sokat emlegetett dallamtapadással az embernek beleragad a fülébe, a fejébe, a lelkébe, az agyába, az emlékei közé, hanem azért is, mert újabb és újabb emlékeket, érzelmeket és felismeréseket képes előhozni. Ettől zseniális ez a csaj, Szia, az előadó, amikor azt írja, hogy vigyél ki, tépj ki, szakíts ki engem ebből a pokolból a szerelmed által, a szereteted által. Valami egészen csoda. Aki beszél angolul, az figyeljen nagyon a szövegére, és figyeljen nagyon a dallamára is, mert ez különösen azok közé, dalok közé tartozik, ahol olyan gyönyörű harmónia van. A dallam, a szöveg, a ritmus és az általa keltett érzelmek között, hogy ez egész olyan, mintha tényleg ülnénk egy felhőn, és csak körülölelne bennünket az a szeretet, amit gyerekkorunkban éreztünk, amikor apánk vagy anyánk ölében ültünk, és tudtuk, hogy semmi baj nem érhet, vagy amikor a kedvesünk ölel, és tudjuk, hogy itt egy olyan egység van, amit
senki nem bánthat, és minket sem bánthat senki, amíg ebben az egységben vagyunk, vagy amikor érezzük, hogy tényleg segít rajtunk a Jóisten. Egészen elképesztő, hogy hogyan jeleníti meg a szeretetet, a szerelmet ez a dal. Szia, és a Hélium itt a Zenei Finomságok között, most a Mannán.

98.6 Manna FM zenei finomságai között most jó szokásunkhoz hívani. Itt van egy nagyon különleges figura, úgy hívják őt, hogy Montero Lamar Hill, vagyis Lil Nas X, akitől a Montero című dalt, vagyis a Call Me By Your Name alcímű dalt fogjuk meghallgatni. Hogy miért fontos ez a Call Me By Your Name alcím, vagy motto inkább? Azért, mert amikor ő először foglalkozni kezdett ezzel a dallal, az egyébként egy 2017-es filmnek a címe, amiben Armie Hammer és Timothée Chalamet alakítanak egy párt, és ott hangzik el ez a mondat, hogy szólíts engem a neveden, és én téged a neveden szólítalak majd. Nagyon sokféleképpen értelmezhető a klip is, és egyébként a dal is, de szerintem nagyon könnyen megérthetjük az egészet akkor, hogyha megértjük, mondta róla már Hill, vagyis Lil Nas X egyéniségét. Egy nagyon sokszínű fiúról beszélünk, aki szintén azok közé tartozik, akik a közösségi médiának köszönhetően lettek híresek. Konkrétan itt egyébként a TikTokról van szó, tehát jelesül, hogyha ki akarjuk emelni a közösségi média felületekből azt, amelyiknek köszönhetően ő híres lett, az a TikTok, de egyébként a Twitteren volt először jelen, sőt, még korábban a Vine-on, ahol ilyen kis komédia sketcheket készített videóra, és azokat töltötte föl. Billy Ray Cyrus country énekes volt az, aki által megjelent az ő dalának, Lil Nas X dalának a remixe, és akkor már nagyon hamar és gyorsan Billy Ray Cyrusnak köszönhetően híres lett. 2019 júniusában volt az, hogy úgy döntött, hogy ő hű akar lenni önmagához, és akkor, amikor ez megtörtént, akkor már pont a slágerlisták élére tört a dala, és ez nagyon különleges helyzetet teremtett. Ha gyerekkorát nézzük, akkor fontos tudni róla azt, hogy az ő különlegessége abban is rejlik, hogy egy roppant érzékeny fiúról beszélünk. Lithia Springsben, Georgiában született 1999. április 9-én, és 6 éves volt, amikor elváltak a szülei. Ő az anyukájával és a nagyanyjával maradt. Elköltöztek Bankhead Courtsban, ott telepedtek le, de aztán ő maga úgy döntött, 3 évvel később, tehát 9 évesen úgy döntött egy kisfiú, hogy elköltözik az apjához. És bár fájt a szíve és vonakodott, ahogy ő maga ezt elmeséli az interjúkban, de nagyon fontos döntésnek érezte a költözést. Ez idő tehát kezdett el zenén, és vélhetően egyébként az ő tehetsége azért mutatkozott meg ebben a nehéz időszakban ilyen szépen, és volt ennyire kitartó, mert hát ugye a legnehezebb helyzetekből születnek. A legszebb muzsikák szokták volt mondani, és akkor már, amikor a negyedik osztályban elkezdett trombitán játszani, és a Lithia Spring High Schoolban zenélt is az iskolai zenekarban, ott végzett 2017-ben, átment a Georgiai Egyetemre, de nem járta ki, csak egy évig tanult ott, akkor már a nővérével lakott, tehát elindult egy nagyon önálló és nagyon öntudatos élet felé, és ahogy a nő maga elmesélte, amikor tinédzser volt, akkor nagyon igyekezett valahogy így leválasztani magát az osztályon kívüli tehetségektől, tehát hogy ő valahogy a másnak tartotta magát, nem akart a tehetségek között sem átlagos tehetség lenni, és aztán létrehozott egy Nicki Minaj rajongói oldalt a Twitteren, ez volt a Nazmarás, és amikor 2015-ben híressé váltak a tweetjei, akkor lett egy másik oldal, egy rajongói oldala, és akkor onnantól kezdve már 2017-ben fel is figyeltek erre az oldalra, és akkor el is kezdett zenélni, és aztán később már jött a TikTok oldalon a megjelent zene, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy innentől kezdve berobbant a köztudatba, és nagyon-nagyon sokan kezdték el letölteni, meghallgatni, ráklikkelni, és onnantól kezdve 2018, amikor eljött, és december 3-án megjelentette az Old Town Road című country rap stílusú dalt, akkor már nagyon sokan ismerték, tehát tulajdonképpen itt már egyenes út vezetett a sikerhez, úgyhogy most meghallgatjuk, hogy milyen is ez a dal, ami nagyon sok mindent elárul az érzésekről, a szenvedélyről, a kötődésről, és arról, hogy valójában mennyit számít az, hogy kit hogyan szólítunk, és itt most kifejezetten és konkrétan nem csak a nevekről beszélünk. Lil Nas X és a Montero, vagyis a Call Me By Your Name itt a zenei finomságok között most a Mannán. I caught it bad just today.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

98.6 Manna FM zenei finomságai között most tessék kapaszkodni. Egy olyan kincs következik, ami már évtizedek óta gyakorlatilag a szerelmes dalok, a nőktől férfiakhoz szóló szerelmes dalok egén álló csillagként van jelen a mi életünkben. Nagyon sokan feldolgozták, mint például Ella Fitzgerald, aztán Barbara Streisand, például ő is. Egészen elképesztő utat járt be Sarah Vaughan, Sheryl Crow, aztán Louis Armstrong, Billie Holiday, Diana Ross is feldolgozta. Eredendően George és Ira Gershwin daláról van szó, mi most egy másik feldolgozást, modernkor ilyen mégis a füstös, fekete-fehér időszakba utaztat el bennünket ez a modernkori változat. Két Bush előadásában fogjuk meghallgatni, hogyha az embernek van lehetősége most arra, hogy becsukja a szemét, egy kicsit hátradőljön, és elképzelje, hogy egy fekete-fehér filmnek a szereplője ő maga is. És várja a férfit a rendezvún, egy pici kávézóban, egy hosszú szipkával a kezében, egy pohár borral maga előtt, nyilván felnőttként, akkor ez tökéletesen elrepíti oda. Ad egy olyan nyugalmat a léleknek, egy olyan bizonyosságot a szívnek, hogy ez létezik, ez az érzés. Várjuk a szeretett férfit, és közben dúdoljuk magunkban ezt a dalt, amiben elmondjuk magunknak róla, illetve talán remélve, hogy a későbbiekben neki is elmondhatjuk, hanem is énekszóval, vagy neki lejátszva ezt a dalt, hogy mit érzünk iránt, hogy milyen a férfi, akit szeretek. The Man I Love a címe a dalnak, amit, ahogy már mondtam, George és Ira Gershwin írt 1927-ben a Fred és Adele Esther című musicalhez, a Lady Be Goodhoz. Akkor még nem örültek annyira a dalnak, mint amennyire mi szeretjük ezt már, nem csak manapság, hanem nagyjából 1930 óta, akkor igen, olyan, hát mondjuk az, hogy langyos fogadtatásban részesült, de aztán ugye ki is került a műsorból, majd később, amikor Lady Mountbatten Amerikában rábukkant el a dallamra, kért George Gershwintől egy dedikált példányt, azt visszavitte magával Angliába, és aztán a brit tánczenekarokat meggyőzte arról, hogy kezdjék el játszani ezt a dalt, és azt onnantól kezdve, amikor Helen Morgan felvétele végül sikeressé tette ezt a dalt az Egyesült Államokban is, akkor onnantól kezdve ez egy óriási pályát járt be, és feldolgozta Billie Holiday, hogy már korábban mondtam, Ella Fitzgerald és Barbara Streisand is többek között. Kate Bush 1994-ben készítette mondjuk ugye a saját verzióját a The Man I Love-nak, Larry Adlerrel készítette el, és 94-ben, amikor elkészült a Glory of Gershwin című nagylemez, ahhoz készült el a Kate Bush és Larry Adler változat a The Man I Love-val. Akkor Larry Adler éppen 80 éves volt, amikor felvette ezt a duettet Bush-al. Egyébként ő egy világhírű szájharmonikás, Larry Adler, sok dalban lehet őt hallani, csak nem tudjuk, hogy ő herflizik, ha szabad így fogalmazni, abban a bizonyos dalban, és amikor a dal bekerült a brit top 40-be, akkor ez lett a valaha volt legidősebb brit sláger szerző, mármint Larry Adler. A videoklip az önmagában is nagyon érdekes, mert hogy az öltözékek nagyon modernek a klipben, viszont a klip hangulata, ahogyan felvették, ahogyan fényképezték, a fekete-fehérsége Kevin Godley rendezésében készült el, aki egy nagyon hasonló kinézetet képzelt el, álmodott meg és valósított meg a Police-nak az Every Breath You Take című videoklipjében, úgyhogy itt van egy kis átfedés vagy hasonlóság e között a kettő között, úgyhogy tessék kapaszkodni, rádiókat felhangosítani, vagy a telefonon, hogyha azon keresztül hallgatnak minket, és akkor most jön a finomság. Kate Bush és a The Man I Love itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

Egy újabb különleges dal, egy újabb különleges brigádtól, akik igen-igen figyelemre méltóak, és igen-igen dilinyósnak tűnnek, egy kicsit keveredik a modern kor, tehát ez a kor, amiben éppen járunk, egy kicsit a brit popos időszakkal, a 90-es évek közepével, külsőre legalábbis. Ez a Mike Snow nevű formáció, ami ellentétben a kérdőjelekkel, bár nagyon sokan így ejtik a nevüket, nem Miike, nem Takashi Miike japán filmrendezőre utal, hanem egy barátjuk után nevezték el Mike Snow-nak az együttest, csak két ível írják a nevet. Na de, hogy kikről is van szó? Ez egy indie pop trió, a Mike Snow, 2007-ben alakultak Stockholmban, tehát itt már azért a furcsa külsőre és a furcsa megjelenésre. Az indie pop talán most már nem ismeretlen műfajáról, sokszor szoktam beszélni, hogyha ilyen zenéről van szó. Ez egy olyan zenei műfaj, sőt egy olyan szubkultúra egyben, ami nem csak a zeneiséghez, a zenéhez kapcsolódik, ami a gitárpopot az úgynevezett DIY etikával ötvözi, és szemben a mainstream popzene stílusával, tehát ami a legnépszerűbb vonulat, és annak a hangfelvételével is, a brit post-punkból ered, a 70-es évek végén indult el, és aztán később virágzó fanzint, lemezkiadót, klub és koncert környezetet is létrehozott, legalább annyira híres és legalább annyi zseniális zenekart és előadóművész termelt ki, mint a grunge korszak és stílus. No, a zenekar tagjai a svéd Blatchy and Avant, vagy Avant, hol így mondjuk, hol úgy, producer és dalszerző duó, Christian Carson és Pontus Winberg, valamint az amerikai érdekes Andrew Wyatt, pontosabban Andrew Wyatt Blakemore, aki nem csak amerikai zenész és énekes, de dalszerző és lemezproducer és sok minden más még a zenei világban. New Yorkban született, Manhattanben, a világ közepén, ott nőtt fel, és a pályafutását olyan New Yorki zenekarokban kezdte, mint a The AM vagy a Black Beetle. Aztán ugye, hogyha már nála maradunk Andrew Wyattnél, akkor szélesebb ismertséget a Mike Snow hozott neki egyébként, amikor ő elkezdett velük dolgozni. A fiúkkal kapcsolatban érdemes tudni például azt még, mármint a két említett svéd sráccal kapcsolatban, hogy ők is sok-sok-sok neves előadóval dolgoztak együtt, Britney Spears, Kylie Minogue, Miss Dynamite, Madonna, Jennifer Lopez, Katy Perry, a Girls' Generation, Christina Milian, Sky Ferreira, Hikaru Utada, és tulajdonképpen innentől kezdve mondhatjuk, hogy ők is azok a típusú előadó művészek, mint amilyenek az énekesek között szoktak megjelenni, hogy korábban háttérénekes volt, óriás világhírű művészek mögött, és akkor egyszer csak kiviláglott a kórusból az illető, és lett belőle egy újabb híres, világhíres, zseniális énekes, mint például amilyen Sheryl Crow, aki Michael Jackson háttérénekese volt anno, vagy Paula Colt is említhetném. Na de nem ebbe az irányba megyünk, hanem maradunk a svéd fiúknál, illetve a svéd és amerikai fiúknál. Tulajdonképpen a Blatchy és Avant első sikerét az amerikai énekesnő dalszerző Christina Milian debutáló albumán datálhatjuk, vagy hát neki köszönhetjük, mert ebben is ők működtek közre, és így is meg őket maga a zenei világ, és hogyha arról a dalról, amit most meghallgatunk, kell néhány szót mondani, Genghis Khan, szerintem nem lesz ismeretlen senki számára, Genghis Khant azért hozzák föl ebben a dalban, és egy teljesen fura videóklipben érdemes azt is megnézni, mert hogy az énekes, a már említett Andrew Wyatt, egy nagyon féltékeny típusú pasjú, ezt magáról el is mondja sok interjúban, és azt mondja, hogy teljesen furcsa állapotba kerül, amikor féltékeny lesz a barátnőjére, vagy arra gondol, hogy valaki más alszik a barátnője mellett, elkezd hullámozni az agya, és teljesen elborul az elméje, és azt mondja, hogy ilyenkor úgy érzi magát, mint Genghis Khan, és ilyenkor figyelmezteti is, vagy hát a dalban a barátnőjét, hogy minden romantikus riválisra úgy fog reagálni, mint a hódító mongol császára. Na hát innen a dal címe, úgyhogy most a Mike Snow és a Genghis Khan egy egészen új fajta értelmezésben.

0: 98 pontat Manna FM életöröm zene is az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerül mindenkinek magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat. Isten értesse születésnaposokat, legyen nagy a torta, sok az ajándék. Aki ma indul nyaralni, minden földi jót kívánok igazi nagy szeretettel. Ne is gondoljon haza, csak élvezze az ott létet, a vízpartot, a hegyeket, bárhová is megy, csak legyen jelen. És hát természetesen, aki viszont már hazajött, vagy munkába megy, neki is könnyű estét kívánok. Vigyázzon magára mindenki, és ami a legfontosabb most is, meg egyébként úgy mindig is, ahogyan azt Janikovszki Éva is írta, hogy mosolyogni tessék. Puszi, holnap találkozunk.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el.
5: Napos, száraz idő lesz. Az előírt határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje. A migrációs válság azonnali rendezését követelik Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Az előírt 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. A migrációs válság azonnali rendezését követelve több ezren tüntettek tegnap este Ceutában. A spanyol enklávé négy nagy vallási felekezete és egy civil szervezet által meghirdetett demonstráción a június végi tömeges határsértés nyomán kialakult kritikus helyzet ellen tiltakoztak a helyiek. A tüntetők elegendő erőforrást, fokozott határvédelmet és a lakosság biztonságának garantálását sürgették a spanyol kormánytól, valamint az EU Európai Uniótól. Letartóztattak 7 embert Romániában, akik rémhírek hatására mentőautóra támadtak Erdélyben. A támadók ellen azután indult rendőrségi vizsgálat, hogy szombat este kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak meg egy a településre beteghez érkező mentőautót. A támadás azokkal a TikTokon terjesztett rémhírekkel állhat összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járják Románia települését.

0: szolgálatait, hogy gyerekeket raboljanak el. Rendkívüli aszályra készülnek Belgiumban. A belga közmédia arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő napokban is kevés eső lesz az országban, a vízhiány pedig akadályozhatja az atomerőművek hűtését és a vállalkozások működését. Közben újabb hőhullám várható Hollandiában is, ahol tegnap délután több erdőtűzről is hírt adtak. A holland rendőrség gyújtogatásra gyanakszik. Újabb tűzpusztít Athén közelében. A görög fővárostól délkeletre az erős szél miatt gyorsan terjednek a lángok. Az oltásban több mint 170 tűzoltó és mintegy 40 jármű vesz részt, de két tűzoltó repülőgépet és 4 helikoptert is bevetettek. Egy települést kiürítettek. Athén mellett 10 napja több mint 11 ezer hektárnyi fenyőerdő és mezőgazdasági terület égett le. Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkülhet a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlva. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: kapcsolatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét, hogy mondtam, megint elhagytuk a stúdiót, a budapesti stúdió hűsét. Ott hagytuk, hogy eljünk 40 fokba a Kapocsi Művészetek völgyébe, és itt állunk az Éltető Baladon Felvidékért Egyesület. Hát udvarában, nem tudom pontosan mi ez, aki elmondja nekem, Kovács Szilvia, munka...
2: Szervezetvezető.
1: Így hívják nálunk a főnököt, ugyanis ez. Na, nagyon kellemes udvarán, sokat jártam meg, de igazából levettem, miről szól, tehát valami összefogásról van szó, ami a Balaton felvidéki termelőket, vállalkozókat segíti, hogy pontosan mi azt elmondott a Szilvia.
2: Így van, sziasztok, mindenkit sok szeretettel köszöntünk a Kapolcson, az Éltető Völgyben. Nagyon-nagyon sokan fordulnak meg az udvarban, szerintem nagyon-nagyon sokan tudják, hogy itt van, ahol 14 termelő kínálja a portékáit, kézműves foglalkozások, kóstoló programok, borkóstoló, pálinkakóstoló, sörkóstoló, iszonyatos népszerű programok vannak nálunk. Ma például mini konyhasónk lesz, ahol az udvarban lévő termelők termékeiből mindenféle finomságokat, joghurtokat, ma például tökmagos palacsinta készül, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk. Nagyon különleges, mert elmondják azt is, hogy honnét indul a termék, hogyan állítják elő, milyen beltartalma van. Tehát azért ezek azok az információk, amit a boltban nyilván a vásárló nem fog megkapni.
1: Csak induljunk el, mert a Kovács közben kalapálja a vasat, ami meleg, addig üti a vasat. Igazából azt mondod, hogy ez 59 település foglal magába, ugye Balaton felvidékről van szó. Mibe tud segíteni egy ilyen egyesület a termelőknek, az alkotóknak?
2: Az Éltető Balaton felvidékét egyesület egy vidékfejlesztési egyesület, amit már mondtad, 59 település civil szervezeteit, önkormányzatait, vállalkozásait, őstermelőit foglalja magába, és hogy miben tudunk segíteni? Hát összefogjuk a fejlesztési igényeket, összefogjuk a közösséget, próbáljuk a vidéket, a Balaton felvidéket minél élhetőbbé tenni, minél tehát az emberek érezzék azt, hogy jó vidéken élni, hogy itt is meg lehet élni, itt is jól lehet élni, és ugye nagyon fontos a közösségépítés. A helyi gazdaságfejlesztés mindennek a motorja, az alapja, de azért egy jó közösség is azért mindent überelhet.
1: És igazából a tudatos vásárló hajtotok, nem? Akinek ki odafigyel arra, hogy hiszen minden termék mögött, vagy aktás, mert van egy sztori, egy történet. Lehet, hogy valaki valamiből lett, mondjuk kézműves szappangyártó, vagy kecsketartó, ugye? Tehát igazából ez a jó, hogy ilyen analóg találkozások vannak. Van mindenkinek webshopja, de ezek azért kellenek.
2: Ez így van. Azért szeretnek ugye most már a vásárlók mit keresnek? Élmény alapú vásárlást. És nyilván itt az arcát adja a termelő, az arcát adja a termékelőállító, és igen, megbeszélik, hogy honnét indultak, melyik terméknek mondjuk milyen beltartalma van, és azért ez most már egyre tudatosabb a vásárlók. Mi azt veszük észre, hogy van az a réteg, aki akar és tud is rááldozni, és érdekli a termék, amit megvesz. Ugye elmész egy nagy áruházba, leemeled a polcról, aztán kész, megnézed esetleg, melyik az olcsóbb, vagy hogy azt gondolod, ami drágább, az minőségi, de itt története van mindennek, és nagyon-nagyon szeretik ezt már a vásárlók. És például mi itt egy kvízjátékot indítottunk, 14 standunk van, 14 kérdés van a kvízbe, úgyhogy el kell menni a vásárlóknak, beszélgetni a termelőkkel, és iszonyatos jó beszélgetések szoktak ebből kikerekedni. Volt olyan kvízjátékosunk, aki azt mondta, hogy hú, ez 3 óráig tartott, de annyi jó infót kaptam, és annyit vásároltam, és pont ez a cél. Beszélgessenek, ismerjék meg a termékeket, és mindenki érezze jól magát.
1: Induljunk el, hogy kik vannak itt, csak úgy felsorolásszerűen, jó, majd 3-mal beszélgetni fogunk persze, mellettünk ugye anakozmetikunk, vele beszélgetünk mindjárt, kik vannak még, milyen ágak képviselik itt magukat?
2: Igazándiból ugye a kézműves termékelőállítók, illetve az élelmiszer, az ami, illetve bor, ugye bor nélkül nincs fesztivál, és sör, hát akkor induljunk el, Royce Farm iszonyatos finom sajtokat készít. Menjünk tovább. Pepó papa, tök magolaja, verhetetlen, nekem nagyon nagy kedvencem, OD kerámia, kerámikusunk, nagyvázsonyi gyümölcskertészet.
1: Hozzájövünk, csak még nem tudja, mert innen veszem a kecske sajtot.
2: Ja, illetve iszonyatos finom málna szörpje van, magos krémek, tökma krémek, fűszerek, vadászos, hogy a üvegfestőművészünk színesíti az udvart, aki állandó kézműves foglalkozásokat tart, csicsókerámia, annak a gyönyörű szép virágkerámiái, levendulás mézes kalács, ahol magad is díszíthetsz, mézes puszedli, illetve ilyen gyönyörűségeket lehet, mert ugye a mézes levendula kalács nem ugye, csak karácsonykor.
1: Meg a levendula az Balaton felvidék, ugye
2: ott van. Van. Így van, így van. Vikta kézműves műhely, gyönyörű szép fatálak, illetve faékszerek. Jöjjünk tovább. Tagyon birtok bor.
1: Igen, neki szállása is vannak Balatonfelvidéken, tudok róla, igen.
2: Helyszín, így van, így van. Forgó. A forgóstandunkon a sümegéléskamra csodálatos paradicsomlével, savanyúsággal és a szalványokkal jelentkezik. Illetve, ha kicsit tovább megyünk, Vámosi pince.
1: Velük is beszélgetünk, mert így kerültem be, hogy akartam egy jó... És tudod, mi volt a jó dolog? Hogy végre igazi pohárban ihattam egy remek hosszú lépést. Nem abban a repohár. Kell a repohár, értem én, kell... Na kell, de azért más így. És más akkor végül éli. Pedig ott van egy...
2: Bandeuer sörműhely, hideg, habos, fröccs. No. Vagyis nem is fröccs, hanem sör.
1: Ez így maradt. Köszönöm szépen Kovács Szilviának. Mi a te munkád szépség még röviden azért? Valami szépsége minden munkának van.
2: Mi az én munkám? Hát...
1: Szépsége.
2: A szépsége a közösségépítés. Az, hogy rengeteg embert megismersz, rengeteg embert összekapcsolsz, és amikor így a például 360 tag körülbelül és rájössz arra, hogy az emberek nem beszélgetnek, mi viszont leültetjük őket, és akkor, jé, te ilyet csinálsz, akkor én miért az ország másik feléből veszem meg? Jé, neked ilyen szolgáltatásod van? Hát akkor hozzád megyek. Mm-hmm. És ez olyan szép, mikor az embereket összehozod.
1: Remek végszó. Bár ugye a Kapocs után vagyunk, amikor a hallgatók ezt hallják, remélem jövőre is lesz ez a kert.
2: Lesz, igen, 15. éve vagyunk most itt, hát de hát jövőre reméljük, hogy lesz 16. is.
1: Köszönjük, akkor most zenéljünk, aztán Szilvia segítségével akkor elkezdünk beszélgetni, most a zene, aztán folytatjuk innen az udvarból.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetés Kapolcsról, innen a Balatonfelvidéki udvarból. Natur kozmetikumok egy asztalon, Hohmann Anna Mária van előttem. Mitől lesz egy kozmetikum natur? Ez az első kérdésem.
2: Natur kozmetikum attól lesz, hogy természetes összetevőket használunk, nem használunk tartósítószereket, adalékokat, tehát minden, amit a természet megteremt, illetve természetesen keletkezik, azt használunk. Ezért natur kozmetikum.
1: Akkor miket vadászol, milyen növényeket vadászol, mikből készül, mik a fő alapanyagok? Ez megint egy laikus kérdés.
2: Fő alapanyag növények, például rózsánk van rengeteg, homoktövésünk van rengeteg, levendulánk, ezen fölül cickafarok, termesztünk orbáncfüvet is, de a lényeg, hogy a vad növények vadon nőnek, viszont amit megtermesztünk, azt meg vagy sajtoljuk, vagy lepároljuk, tehát vagy kivonatokat készítek belőle, és az kerülnek bele a krémekbe, vagy naturároljuk őket.
1: Mennyire gazdag a Balatonfelvidék mindezekben, amiket elmondtál?
2: Hát szerintem nagyon gazdag, és sokan nem tudják értékelni.
1: Mert miért nem ismerik őket, vagy nem merik letenni azokat, amik nem naturkozmetikumok, nehéz a váltás. Most több kérdést föltettem.
2: Egyrészt nem ismerik őket. A tévén nagyon sok mindent agyon reklámoz, amit el szeretnének adni, és az, amit tényleg azt mondom, hogy jó és hasznos, az úgy eltűnik a mindennapokba. A városi ember egyrészt azért nem ismeri őket, mert a tévén más mutatnak, a falusi ember meg vagy nincs ideje rá, vagy nem hisz benne, tehát ezt így nehéz megmagyarázni, viszont azt veszem észre, hogy egyre több ember fordul mégis a természet fele, mert felismeri azt, hogy minden, amit a boltba vesz, az teli van kemikáliákkal, előbb-utóbb valami baja lesz tőle. Vagy viszket, vagy vakaródzik, vagy ekcémás, vagy valami betegsége lesz.
1: Vagy mindez együtt.
2: Igen.
1: Na, adódik a kérdés, hogy honnan a receptúra, hogy ezeket nyilván titkos, nem is ezért vagyok itt, de teszem azt, most ide veszek, hogy ezt így hirtelen kiemelem ezt. Ez egy citrony, azt tudod, miért ilyen szép a citrony? Azért nagybátyám Gödörön a citromot citronynak mondta, és csináltam egy lekvárt, ami citrony lekvárt nem veszem, ahogy Jani bácsi mondta Gödölön, zárójel bezáró, bocsánatot kérek. Szóval, mi ez a citronyos, ez testápoló, mi ez pontosan?
2: Ez egy testápoló, ami öt összetevőből készült, seával, jojobolaj, baracmagolaj, elvitamin, kukorica keményítő, az alapja a krémeknek, és akkor van benne egy citronfüves illóolaj, attól kapja meg az illatát valójában. De száraz bőre jó, ekcimás bőre jó, lehet használni kézre, arcra, testre, bármire, ami száraz viszhiányos.
1: Ugye azt beszéltük, hogy volt egy felnőttkori váltás, karrierváltás, de a receptekkel nyilván nem voltál tisztában. Honnan jöttek a receptek? Ez hosszú kísérletezés, neten való kutogatás, az ősökhez való visszanyúlás pontosan. Honnan lettek ezek a receptek?
2: Igen, volt az életemben egy váltás, belefáradtam abban, amit előtte csináltam, és valójában én nekem az alapszakmám kozmetikus. Eleve nem dolgoztam benne, meg nem is akartam volna, mit tudom én, pattanásokat kinyomni, az abban jó, és segített nekem, hogy így a bőrnek a típusát meg tudom ítélni. Viszont ezt elkezdtem tanulni, igen, interneten, tehát autodidakta módon, én nem végeztem el semmilyen képzést ezzel kapcsolatban, viszont ami érdekel, azt 100%-osan tudom csinálni, mert az az életem értelme ilyen szinten, és akkor ezt így tudtam kifejleszteni a recepteket, és voltam, én több időt kínlódtam, voltam, amit kevesebb idő alatt raktam össze, tehát ez így vegyes, viszont a lényeg, hogy a végén mindig sikerül, ha valamit akarunk.
1: Van egy Hohmann-féle titkos receptkönyv, gondolom már ott az almáriumban. Onnan a pult mögül, hogy néznek ki a vásárlók? Tehát mernek kérdezni, mernek érdeklődni, és viszik el vajon ezeket a hát, jövőmutató termékeket?
2: Az idősebb korosztály, igen, aki felismeri azt, hogy azt, amit eddig vett, nem használt, az inkább kapó rá. A fiatalabbak azért még kóstolgatják őket, illetve ők most kezdenek barátkozni azzal, hogy nem minden arany, ami fénylik a boltba, és amit azt mondom, hogy ott megvesznek, nem biztos, hogy mindig jó.
1: Igen, nehéz harcolni a reklámok, nem dől ránk a reklám a sajtóból, az internetről, a mozifilmről, bárhonnan nem. De neked meg itt vagy te magad, az egyesület mivel tud neked segíteni, aminek a tagja vagy?
2: Az egyesület a hitet adja ahhoz, amit csinálok, ugyanakkor védjegyezteti azt, hogy tényleg natúr és természetes az, amit vesznek a vásárlók nálam. A nevét adja ahhoz, amit készítek, amit köszönök, és hálás vagyok minden egyes tagnak és mindenkinek, aki hisz abban, amit készítek, és használja őket.
1: Kedves hallgatók, akkor a kozmetikumok keressétek, szóval ha beütitek, megtaláljátok, és higgyétek el, egy nagyon tiszta tekintetű hölgyel beszéltem, akinek minden szavát teljesen ebbe, akkor minden földi van. Köszönöm szépen, és mit kell kívánni, sok sikert. Jövőre is.
2: Köszönöm szépen, nektek is.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Remek zenék után, milyen kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetésünket itt a Balatonfelvidéki udvarban. Pap Ferenccel velem szembe, igazából az ő standja hívott be engem ide, mert szerettem volna, megmondom őszintén, egy frankó hosszú lépést inni igazi boros pohárból. Ide jöttünk, itt volt fia Gergő, Gergely, elkezdtünk beszélgetni. Egy olyan családi pincéről van szó, aki 2 hektáron termel remek borokat, de most átadom akkor a tulajdonos borász úrnak a szót Pap Ferencnek, hogy 2 hektár elég ez, vagy lesz még több?
3: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nem elég a 2 hektár, lesz még több, folyamatban van még újra telepítése a szőlőterületeknek Tihanyban. A klímaváltozás meghatározza egyébként, hogy ahol van a borbirtokunk a Lovasöreghegyen, ott hát egyrészt nem is nagyon van lehetőség, hogy bővítsük a területet, másrészt annyira száraz helyen vagyunk, hogy inkább a Tihanyi félsziget, ami úgy gondoljuk, hogy hosszú távon egy kiegyensúlyozott gazdálkodást tesz lehetővé.
2: Ugye a bor mellett van minden szállás, mi egymást nem csak a borból éltek, viszont nagyon érdekes dolgokat beszéltem Gergővel, hogy ez egy új dolog nekem, ezzel pár éve találkoztam az amforába készített borokkal. Pontosan hogy kell ezt elképzelni egy olyan hallgatónak, aki mondjuk nem tudja, miről van szó. Tehát mi az amfora, és miben készül, hogyan készül benne másképpen a bor?
3: Ugye az amfora, hogyha a legrégebbi származását nézzük, akkor az Grúziában 6000 éves múltra tekint vissza, a borkészítés bölcsőjét, ugye a Grúziában ezt az amforát úgy nevezik még ma is, hogy kvevri. Ugye az egy kicsit más jellegű volt, nagyobb edények voltak, mint a mieink. Ezeket annak idején meg most is ugye básták a földbe, hát gyakorlatilag ugye a pincét is helyettesítették vele, hiszen a föld gyomrába, hogy így mondjuk, 1-2 méterrel a talajfelszín alatt viszonylag állandó volt a hőmérséklet. Nekünk egy kicsit más indítatás volt az amforához. Ugye nekünk, ahol mi élünk, ahonnan mi származunk, meg ahol van a pince is, ugye Lovason az Öreghegyen, amit úgy hívnak közelebbi nevén, hogy Vámosi hegy. Ugye Nemesvámos mellett van a Villa Romana Baláca, ami egy római kori villagazdaság. Tehát mi onnan kaptuk az ötletet, hogy ha már a 3.-4. században olyan borokat tudtak ott készíteni ezekben az amforákban, amit akár Itáliába is exportálhattak, akkor mi ezt a vonalat szerettük volna erősíteni, és magyar készítésű amforákat, hogyha megemlíthetem a készítőt, Légli Attila, ugye a Dél-Balatonon, ő készítette ezeket az amforákat, és ezekben erjesztjük, illetve érleljük ezeket a borokat. Ami a lényeges, ugye az első kérdés, ami volt, hogy mi is ez az amfora, hát gyakorlatilag egy olyan kőagyag edény, amiben a bor lélegzik. Ugye, mint egy hordóba, ahol van némi mikrooxidáció, ugye az oxigén be tud jönni a hordódongákon keresztül a borba, ugyanúgy ennek a kőagyag edénynek is van egy porozitása, és itt is be tud menni az oxigén a borba. Azt a mikrooxidációt, amit egy hordó lehetővé tesz, ugyanúgy elérjük, viszont ugye a hordó a saját fa anyagából, ugye a korán a fajtájának megfelelően hozzátesz a borhoz. A kő agyag edény az nem tesz hozzá semmit, csak ezt a mikrooxidációt, és így nagyon szépen előjönnek azok az ízek, zamatok, amit a maga az a terroár, ami a szőlőhegyből ugye beviszünk a szőlővel a mustba, utána ugye ebből kellett kikészítjük a bort, és egy komplexebb bor a végeredmény, szemben egy reduktív, egy acéltartályos technológiával.
2: Laikusan egy ilyen tisztából, nem, ami csak a gyümölcs játszik benne, meg a mineralitás, ami a talajban van.
3: Így van, pontosan, röviden megfogalmazva, amit te mondtál, ez így igaz.
2: Sok borásszal beszélgettem még a végén röviden, hogy bajban vannak a borászok, mert hogy a fiatalok nem nagyon fogyasztják kultúráltan a bort, itt a kultúrált borfogyasztásról van szó. Hogyan látod itt a pult mögött, hogy jönnek érdeklődőek? Tehát ugye isznak most már mindenféle bekevert piákat, meg készen adják a viszkikolátok, ez a minden, de ugye egy jó magyar bor is tud azért egy picikét lazítani, ezt tudják. Nyitottak-e? Hogy látod a pult megülőket?
3: Hát három gyerekünk van, ugye ők pont abban a korban vannak, hogy már ismerkedtek, meg ismerkednek a borral, ugye két egyetemista, egy fiú, egy lány, úgyhogy hát ők azért hozzák a baráti társaságukat a pincénkbe, és hála a jó Istennek mindent megtesznek azért, hogy a magyar bor ismét népszerű legyen, úgyhogy én nem látom azért annyira szürkének ezt a dolgot, tehát szerencsére nálunk ez másképp alakul, ugye mi borkóstolókra vagyunk berendezkedve, sok mondjuk egy 30. születésnap, akik még ugye fiatalok jönnek hozzánk, és hát gyakorlatilag a bor a fő ital ezeken a rendezvényeken.
2: No, köszönöm, a teljesség igénye nélkül hallottatok egy beszélgetést Papp Ferenc úrral, a Vámosi Pince fejével mondhatom ezt, keresétek őket, higgyétek el, az ilyen családi birtokokon remek borok tudnak születni, higgyétek el nekem, aki nagy melegben bizony-bizony ide jöttem, és egy-egy hosszú lépéssel megáldottam a napot. Köszönöm szépen, mit kell kívánni? Jó vásárt, és remek, és ezt a hőséget, ezt bírjátok ki valahogy.
3: Igen, hát ez a meleg, ez egy kicsit most nem kedvez a borfogyasztásnak, de délutánonként azért fellendül minden nap szerencsére itt a vásárban az érdeklődés. Hát köszönöm én csak, hogy köszönjük a családom nevében a lehetőséget.
2: Ezért forgattunk a roham előtt. Na, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sose lesz vége.
1: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Ismételten remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a barangolásunkat ebben a remek udvarban. Tálodi Kecskefarm és mellette már Dénes Ildikó, aki az egészet annó megálmodta, egy karrierváltás mögött vagy.
3: Igen.
2: Nagy levegőt vettél, bátorságot vettél, és a félede belekezdtél valamivel. Pontosan mibe?
3: Először a gyümölcstermesztésbe kezdtünk bele. Málna és szamóca ültetvényünk volt 2014 óta. Fiatal gazdaként azt álmodtuk, hogy gyümölcsöt termesztünk, és aztán azt értékesítjük. Nem minden álmunk úgy alakult, ahogy szerettünk volna, és így a szedmagadók után úgy gondoltuk, hogy jobb, ha mi szedjük le, és előállítunk belőle különböző feldolgozott terméket. Így a lekvárt és a szörpöt is, amit itt lehet látni, fogyasztani. Ezekkel a termékekkel igyekeztem versenyezni, és a Magyar Ízek versenyén aranyérmes a málna és a szamóca, a szörp is és a lekvár is.
2: Azt mondták különben, még nem ismertük egymást, hogy a völgy legjobb málnaszörpje az itt van.
3: Igen, igen, igen, ezt a dicséretet is megkaptuk. Hát hagyományos receptúra alapján, a nagyanyám receptje alapján készülnek ezek a termékek. Tartósítószermentesen, pasztorizáltan készítem, gyümölcsdarabok vannak benne, és a két utód, az egyik a málna és a zeperlekvár rajongom, úgyhogy ezért ez a két fő gyümölcs. Emellett aztán idővel megjelentek a többi gyümölcsök is, mert azért a piac éhezik a többi egészséges bio ökotermesztésű gyümölcsökre, és egy 6 évvel ezelőtt pedig megjelentek a kecskék is a tanyán, én laktózérzékeny vagyok, és ezért a kecskék jöttek, és vemhesen jöttek, így azonnal rabjai lettünk a kecskéknek, mert megszülettek a kisgidák, és ez az egész családot elvarázsolta. Egy cuki kisgidánál szerintem nincsen aranyosabb.
2: Mi úgy találkoztunk, hogy a feleségem is tejérzékeny, de kecsketejet azt hívott, és vittem joghurtot, meg nem grillsajtnak, hanem grillsajtot. Isteni volt a joghurt, vissza is hoztam, ahogy a zöldek vagyunk az üveget, plusz a másik is jó volt. Remek dolgok a kecskesajtok. Tehát merik az emberek vállalni, vagy mindenki a megszokott tehénsajtok, van tehénsajtpult is. Ugye ez kicsikét ilyen furcsa világ. Én imádom a kecske ízét.
3: Meg kell kóstolni ahhoz, hogy elhiggyék, hogy a jó technológia, a gyártási technológia miatt nincsen mellékíze, nincsen szaga, nagyon tiszta ízek vannak. A sajtokkal is versenyzek. A Magyar Sajtkészítők Egyesületének a tagja is vagyok, és ott is pont a joghurt bronzérmes lett a tavaly évben az első dunántúli sajtversenyen, és végig próbálom az összeset, a gomolyas sajtok, a krém sajtok, a kefirfélék, akkor túrót is készítettem, nagyon jó túrót is lehet belőle készíteni, akkor a kemény sajtok irányába is elmentem, trapista, félkemény, morbier, többféle fajta, és az egyik büszkesége most legutóbb a paranyica kategória, ezek a
2: kecske paranyica.
3: Így van, igen. Ezek a pasztafilát a családból, tehát mozzarellát is készítek, és paranyicát, és paranyica tekercset is, és ez nagyon-nagyon népszerű. De meg szoktam kóstoltatni, hogy elhiggyék, hogy a termék az tényleg az, amit mondok, hogy egy nagyon tiszta, nagyon jó ízvilág, krémes, finom, és itt, ami délután lesz konyhasó, ott ezek lesznek különleges formában. Például a krém sajtot édes formában készítjük, egy mascarpone utánzat tulajdonképpen, és a palacsintával, ami tök magliszttel és tök magolajjal készül, az is egy különlegesség. Ebbe ezt a kecskesajtot, édes kecskesajtot fogjuk beletölteni, és nagyon jól harmonizál a málna lekvárral és a málnával, így ez lesz még az a különlegességre. Illetve mindig sziporkázik az ember, mert most egy karamellát és savokaramellt készítettem a kecsketejből. A karamella ehhez is nagyon jól passzol, úgyhogy ez lesz majd rajta még a...
2: Na, ezek a hallgatók nem maradnak, de azt beszéltük, hogy szeptemberben lesz valami, a kedves hallgatók, most elhúztuk a mézes madzagot, és odafigyelnek, hogy nyitott udvar, pontosan mi lesz szeptemberben, és mikor toljuk a promót akkor.
3: Igen, ez egy nyitott porták kezdeményezés, országos szinten tavaly 150 porta csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, idén már 300 fölötti a porták száma, és adott napokon a gazdák beengedik a tanyájukra azokat a kedves látogatókat, akik kíváncsiak arra, hogy hogyan készül és hol készül a termék. Mi is nyitott porták leszünk, mi is beengedjük szeptember 19 és 20-án a látogatókat, megnézhetik, hogy hol vannak az állatok, milyen állataink vannak, hol fejjük őket, mennyi tyúk van, mennyi skótfelföldi marhánk van, tavaly még emunk is volt, lehet lovagolni, nagyon cuki lovaink vannak, a kislányom nagyon profi lovas, és ő az, aki így végigvezeti őket, meg lehet nézni a gépeinket, amivel dolgozunk, ezek a kertészeti gépek, traktorok, nagyon szuper, egy
2: családi élmény nap is lehet, nem igazából, akkor megnézi a kedves hallgató, hogy tényleg minden igaz, amit Ildikó mondott, ez rendben, be kell fejeznünk, itt az Éltető Balaton udvar, Éltető Balaton felvidék udvar való barangolásunkat, folytatjuk szeptember hanyadikán van akkor?
3: 19 és 20-án, szeptember 19 és 20.
2: Nincs szebb az őszi Balatonnál, mondom én, mert akkor minden turista hazamegy, és itt az élet még itt van. Kecskék, hogy bírják a meleget?
3: Bebújnak az árnyékba, bebújnak az erdőbe, és nagyon jól hűsölnek. Este jönnek ki, illetve reggel, és amikor meghallják az autó hangját, és elindul a fej, és tápozsákok zörgése, akkor megjelennek.
2: Erre még kíváncsi voltam. Na, akkor következő órában is folytatjuk az Éltető Balaton felvidéki udvar bemutatását. Köszönöm szépen, Ildikó kedves.
3: Köszönöm.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A Paksi atomerőmű második blokkjának 3-as turbinája is termelni fogja az áramot estétől, mondta a miniszterelnök. Rendkívüli asszályra készülnek Belgiumban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Az országgyűlés új köztársasági elnököt választ, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfő mandátuma július 20-án megszűnt. Jogköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Mi Hazánk benyújtotta indítványát, amelyben Tóth Máté energiajogászt ajánlja államfőjelöltnek. Baka András államfőjelöltségét támogató ajánlóívet nyújtott be a Tisza országgyűlési képviselőcsoportja. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez a képviselők legalább egyötödének az írásbeli ajánlása szükséges. A Fidesz, illetve a KDNP frakció közölte, hogy nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. A migrációs válság azonnali rendezését követelve több ezren tüntettek tegnap este Ceutában. A spanyol enklávé négy nagyvallási felekezete és egy civil szervezet által meghirdetett demonstráción a június végi tömeges határsértés nyomán kialakult kritikus helyzet ellen tiltakoztak a helyiek. A tüntetők elegendő erőforrást, fokozott határvédelmet és a lakosság biztonságának garantálását sürgették a spanyol kormánytól, valamint az Európai Uniótól. Rendkívüli aszályra készülnek Belgiumban. A belga közmédia arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő napokban is kevés eső lesz az országban, a vízhiány pedig akadályozhatja az atomerőművek hűtését és a vállalkozások működését. Közben újabb hőhullám várható Hollandiában is, ahol tegnap délután több erdőtűzről is hírt adtak. A holland rendőrség gyújtogatásra gyanakszik. Újabb tűzpusztít Athén közelében. A görög fővárostól délkeletre az erős szél miatt gyorsan terjednek a lángok. Az oltásban több mint 170 tűzoltó és mintegy 40 jármű vesz részt, de két tűzoltó repülőgépet és négy helikoptert is bevetettek. Egy települést kiürítettek. Athén mellett 10 napja több mint 11 ezer hektárnyi fenyőerdő és mezőgazdasági terület égett le. Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkülhet a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves aggatók, akkor megkezdjük a kanapé második óráját. Egy gyors huszár döntésre azt láttuk, hogy maradunk itt az élhető Balaton felvidék udvarban, mert annyira adja magát a sok-sok téma, sok alkotó, nem csak sajtok, nem csak borok, nem csak édeség, hanem még művészet is beköltözött. Vadász Orsolya üvegfestővel állok. A képen a divatos szobatán pont egy workshopot tartasz. Mi zajlik itt? Mit lehet itt csinálni? Kezdjük ezzel.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az Éltető Balaton felvidék éltető volt stanyán vagyunk Kapolcson, ahova 4 különböző programot hoztunk a gyerekek részére. Ennek igazából az az apropója, illetve az az oka, hogy én nagyon szeretem azt, amikor nem csak egyetlen egy témába dolgozunk és mozgunk, hanem van lehetősége arra az embernek, hogy válasszon. Ide mi most kis hűtőmágnes készítést hoztunk, üvegfestést, mandala festést és porcelánfestést. Ez az a 4 téma, amit szerintem át lehet adni úgy a gyerekeknek is, a felnőtteknek is, hogy bátran otthon, akár önállóan is tudják majd végezni, miután itt leültek és festettek egyetlen egy kis általuk választott alkotást.
1: Laikus a kérdés, miért pont üvegre festetek? Miért nem vászonra? Tudom, nagyon laikus, de várom a választ.
2: 17 éves voltam, amikor én megismerkedtem az üvegfestéssel, és hát tipikus nőnek gondolom magam, imádom, ha valamit csillog.
1: Na igen,
2: és az üvegfestés az alapanyag, amit fölhordva, akár plexire, akár üvegre, akár fára, nagyon-nagyon fényes marad a felülete, mindenféle további lakkozás és felületkezelés nélkül. És nekem ez a fény az, ami borzalmasan tetszik. Illetve az üvegfesték az, ami a régi templom üvegeknek hobbi szinten meg tudja mutatni a stílusát, ez egy áttetsző festék. Tehát ha akrilfestékkel, olajjal, vagy bármilyen más festékkel festünk egy üvegfelületre, akkor az nem lesz áttetsző. Az üvegfesték az meg pontosan olyan áttetsző lesz, mint a templomablakok. Tehát ragyognak.
1: Amikor éppen nem a Kapolcs van, akkor hol vagy, mivel foglalkozol? Gondolom a Balatonfelvidéken, ez te is.
2: Én Sümeg Csehiben élek, és úgy tudok csatlakozni az éltetőhöz, hogy Sümegen van egy galériám, ami üvegfestő iskolaként, vagy üvegfestésként indult, de azóta egy picit kinőtte magát, és úgy neveztük el, hogy Tudatosan Kreatív Alkotó Stúdió, és én ebbe a stúdióba készítek nagyon sok workshopot. Engem, én itt alkotok, tehát ez a műhelyem is, tehát bármikor az utcáról bejöhet hozzánk bárki, és megtekinteti, hogy éppen miket készítek. És hát ugye nagyon sok program van, amit eleve az éltetőtől kapunk, illetve az ő közreműködésükkel. Tehát én Sümegen élek, vagy Sümegen dolgozom.
1: Pár perc ismerjük egymást, azt leveszem, hogy te annyira a helyeden vagy Orsolya, hogy szerintem boldog ember vagy, mert megtaláltad magadnak azt. Ugye egy galéria az imád egy ilyen közösség összetartó elő, ugye a közösségnek beszéltünk az előző órában Szilviával, hogy egyfajta analóg találkozások vannak. Tehát nyilván minden termék van webshopja, de itt viszont találkozik mindenki mindenkivel. Ez egy fontos dolog, nem, hogy újra egymásra találunk mi emberek.
2: Én nagyon-nagyon szeretem a közösséget, és én nagyon hiszek abba, és így 53 éves vagyok már, tehát pici tapasztalattal rendelkezem, én nagyon hiszek abba, hogy a közösség az mindig megtartja azokat az embereket is, akik építik, és azokat az embereket is, akik csak laikusként hirtelen belekerülnek. Egy közösségen belül szerintem soha nincs az, hogy most ugye az üvegfestőiskolát mondom, tehát nem, soha nincs az, hogy itt az Orsi tanít, itt a közösség tanítja egymást, és a közösség építi egymást. A közösség az, aki tovább tudja adni ezt a szellemiséget a gyerekeknek, unokáknak, bárkinek. És szerintem azért nagyon jók az ilyen fesztiválok és rendezvények, mert itt olyan emberekkel találkozunk, akik hasonló szellemiséget képviselnek. Az, hogy ne legyél egyedül, ne maradj egyedül, de csatlakozz, teljesen mindegy, hogy most a művészetben, kocsmában, a söribásban, tök mindegy, de csatlakozz, hiszen ezért vagyunk a Földön, ezért élünk itt, ezért pont most vagy itt te is, meg én is, mert hogy mi igazából egyek vagyunk, és egyet akarunk boldogok lenni, szabadnak lenni, szeretetben élni, és szépet látni magunk körül. És a művészet, ez az, amiben nagyon jó. Hogy olyan szép?
1: Ennél szebb végszót meg sem lehetett volna érni. Kedves hallgatók, a Balatonnál nyaraltok, és még rossz az idő, vagy pont Sümeg, könnyen jártok, akkor melyik galériát kell keresni?
2: Árkádó Galéria Sümegen.
1: Be kell kopogtani, éppen ott van, szerintem szívesen látom mindenkit. Köszönöm szépen, visszaengedek a két fiatal művészhez, mert éppen maradt nagyon alkotnak.
2: Köszönöm szépen. További szép napot kívánok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk. Az előző órában is volt egy borász, és most sem ússzátok meg egy nagyon remek borászat nélkül. A Tagyon Birtok, hát nem beszéltem meg a titulus, hogy kivel is vagyok, kivel beszélgetek itt.
2: Németh Ferenc vagyok, a Tagyon Birtok kereskedelmi vezetője.
1: Na, Tagyon, ugye az előző borászunk a Vámosi Pince 2 hektár, egy picit többek vagytok. Hány hektáron van?
2: 6 hektáron gazdálkodunk. 1,3 hektáron kezdtük, 2009-ben vásároltuk az első területet, és most 2026-ban már 6 hektár szőlővel rendelkezünk, ezeken 8 féle szőlőfajtával dolgozunk.
1: Mi jellemzi, hogyha egy laikusnak kéne elmondani a Balaton felvidéki borokat úgy általában, hogy könnyebb borok ezek, ilyen könnyebben iható borok, tehát nem az a nagyon testes pécsi villányi vonal van itt, hanem teljesen más, de átadom a szakembernek a szót persze.
2: De teljesen jól fogalmaztad, így van. Tehát ahogy a Balatonra is jellemző, a nyár, a frissesség és a jókedv, ugyanúgy ezek a borok is ugyanezt sugallják, nagyon gyümölcsösek, frissek, savaiban gazdagok, leginkább az olasz rizling a legjellemzőbb, ugyebár a Balaton felvidékre, de nagyon sok szőlőfajtával azért foglalkozunk.
1: Nektek van egy különlegességetek, például sok-sok kis erejtett szállása a szőlőben, hogy kellett hozzátok, azt mindjárt mondjátok, de tudom, hogyha valaki például teljesen nyugalmat akar, tehát lemegy, fürdik a Balatonon, ott hagy a zsivajt, vagy följön a szőlőbe, és egy teljesen más, egy nyugi várja. Hogyan kerültek ezek a szállások, ezek a kis házak, vagy korábbi présházak a szőlőbe?
2: Hát ezek mindig is ott voltak, ugyebár, csak amikor megvásároltuk a szőlőterületet, akkor ezek a présházak, ezek ott voltak, kicsit elhanyagolva, kicsit lepusztulva, és mi felújítottuk, és nagyon szép kis apartmanokat alakítottunk ki. 2-4-6 fős apartmanok vannak, 22 főre tudunk szállást biztosítani, hogyha egy nagyobb csapat is jönne, egy jó kis borkóstolóval, vagy például egy szuper hétvégére.
1: Sok borásszal beszélgettem, és azt mondom, hogy picit bajban vannak, mert hogy a fiatalok fordulnak el az alkoholtól. Most nem arról van szó, hogy nyakra füre vedelni, hanem a kulturált borívás. De itt már bólog, itt már ingatod a fejed, hogy nem így van, akkor tessék, örülnék, ha nem így lenne. Mutassuk meg, hogy mit tud a magyar bor nekik is.
2: Így van, tehát pont ezért is vagyunk itt kint a művészetek völgyében, itt azért elég sok a fiatal, és itt én pont azt próbálom a fiataloknak is bemutatni, hogy ismerjék meg, hogy igenis lehet jó bort inni, tehát vannak nagyon jó borászatok, nagyon jó borok, és kóstolják meg, és amikor megkóstolják, akkor ők is felismerik, hogy tényleg, hát amit a boltba vettünk, az nem biztos, hogy ilyen jó volt, úgyhogy hál' Istennek nagyon sokan jönnek vissza, és már évről évre egyre több visszajáró fiatal vásárlónk van, akik visszajönnek, és viszik ezt a bort, hogy inkább ezt isszák.
1: Ugye az élhető Balaton Felvidék Egyesület udvarában vagyunk, tagja vagy egy ilyen egyesület, közben Szilvi segít nekünk még egyszer.
3: Éltető Balaton Felvidék.
1: Előadás van, ez az Éltető Balaton Felvidék Egyesület udvarában vagyunk, akkor így helyes az egész. Annak, hogy ennek te tagja vagy, ez miben nyújt neked előnyt, miben tudnak ők segíteni?
2: Segítenek abban, hogy megtaláljuk a megfelelő pályázatokat. Tehát ők felkutatják nekünk, bemutatják, és mi elkészítjük a pályázatot, és így nagyon nagy segítséget tudnak nekünk nyújtani.
1: És egy aktuális kérdés a végére, ezt az iszonyatos meleget, hogy bírja a szőlő?
2: Hát a szőlő azért bírja a meleget, de küzdünk
1: ezt is.
2: Ezt is, mivel hogy nagyon mélyre megy a szőlő. Amúgy mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert ott a Tagyóhegyen azért nagyon jó a mikroklíma, tehát nálunk sokkal több eső van, mint mondjuk máshol, és ez miatt nálunk azért nagyon jól bírja még a szőlő, de azért folyamatosan küzdünk a globális felmelegedéssel.
1: Na, fiatal hallgató barátom, hogy jövőre jöttök Kapolcsra, vagy esetleg pont itt nyaratok Tagyon Birtok, meg kell keresni, hogy az Éltető Balaton Felvidék Egyesület udvarát jövőre is, 15. alkalommal vagytok itt, vannak itt, és meg kell kóstolni, beszélgetni kell, és kulturáltan kell bort fogyasztani. Sok vízzel, nem? Ebben a melegben. Mit mondasz erre?
2: Azért ne túl sok vízzel.
1: Túl sok vízzel. Ilyen melegben, legyen benne bor is, de picit vízezni kell hozzá.
2: Meg inkább szikvízzel. Tehát,
1: hát én szódára gondoltam.
2: Akkor jó.
1: Ja, bocsánat, szóda. Nem, minden. Na hát egy kis félretés a végre, de hát szódára gondoltam természetesen. Na, mit kell kívánni? Sok-sok fiatalt és sok-sok
2: jó minőségű bor, és sok-sok fiatal.
1: És most remek zenék jönnek. Köszönjük.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: A zenék ismét remekek voltak, kedves hallgatók. Egy olyan pultnál álltunk meg, ahol csemegeuborka, paradicsomlé, gyümölcsnyelvek, vagy asszalványok, beszélünk el a Hetyei Attilával. Egyet elárulok, amíg volt a zene, én fogtam egy üveget és megnéztem, mi van benne. És ugye hát nyilván tudtam azt, hogy semmiféle műanyag nincs benne, és hogy cukorral készül, nem édesítőszerrel. Hogyan talált meg téged ez a fajta vállalkozás? Attila, mióta műveled ezt, és milyen alapokon nyugszik?
2: Hát igazából 8 éve foglalkozunk komolyabban az egésszel. Előtte a szülői, meg a nagyszülői háttér, amit láttunk, hogy ők is mindent feldolgoztak a konyhakertbe, tehát megtermelték az egész évi zöldség és gyümölcsöt, és ezt télen fogyasztották, és tudjuk nagyon jól, hogy a saját magunk által feldolgozott termékekre sokkal jobban hagyatkozhatunk egészségügyileg, főleg a mai világban, ahol nagyon sok a feldolgozott termék, és nagyon sok kemikáliát, meg ízesítőszer tartalmaz.
1: De ezek itt nincsenek?
2: Ezek itt nincsenek. Tehát pont az a lényeg az egésznek, hogy csak minden adalékmentesen és kemikáliamentesen állítunk elő a régi hagyományos nagyszülői receptek alapján.
1: Nézzünk a receptek mögé. Ez azt jelenti, hogy az uborka nálatok terem, a paradicsomot terem, az alma és saját termés, de mekkora birtok van a sümegéléskamra mögött?
2: Igazából ehhez, mivel amit említettem, egy kis kertbe, egy 4-500 négyzetméteres kertbe már egy család meg tudja teremteni az egész télire valóját. Na most mi ebbe egy olyan 10-15-szörösi nagyságrendszer dolgozunk, tehát ilyen fél hektár-hektár körüli mennyiséget termelünk, ahol együtt van a gyümölcsös is, meg a savanyúságos, tehát a
1: zöldségkertekbe
2: kerül, meg a paradicsom. Tehát a primőráronnak a nagy része is ezen megterem, és ez már egy akkora terület, amiből ki tudunk venni eladásra is.
1: De ez egy életforma azért, nem? Legyünk őszinték. Hiszen gondolom, a palántát is te magad neveled, nem? Tehát innen indul a dolog.
2: Igen, tehát itt pont az a lényege, hogy magról mindent mi kezdünk el, palántázást is, a kiültetést is, és minden háttérmunkát saját magunk végzünk. Ezáltal tudjuk követni a termékeknek a növekedését, és látjuk, hogy mi terem, és mit tudunk belőle feldolgozni.
1: Beszéljünk, ugye itt voltak a savanyúk meg a zöldség, de nézzünk át akkor az egészséges édességek vonalára. Ugye ez gyümölcslap, tegnap egy itt kolléganőd gyümölcs nyelvet mondott, de gyümölcs kajszi megyből, vagy aszalványok, vagy gyümölcsnyelókat. Rengeteg olyan dolog van, amivel ezeket a agyonreklámozott egészségtelen termék édességet ki lehet váltani, nem? Itt mennyire nyitott a keret?
2: És nagyon-nagyon sok a feldolgozási lehetősége is. Ugye aszalványokat régen is lehetett kapni. A nagyszülők is ugyanúgy leszaltak mindent. Vagy szőlőt, a szőlőnek a kacsát almába dugták, és nagyon sokáig úgy télen tudtak enni friss szőlőt.
1: Ezt beszéljük meg, hogy a szőlőt, tehát a levegőt kacsa dugták bele egy almába?
2: A szőlőnek a kacsát, a végét beledugták egy almába, és föltették a kamrába a polc tetejére.
1: És akkor nem aszalodott meg a szőlő?
2: És akkor nem aszalodott meg a szőlő, hanem megtartotta a nedvesség tartalmát. Ugye az almát feláldoztak azért, mert az alma a legolcsóbb termék, és ezáltal egészséges gyümölcsöt tudtak enni télen.
1: Én zuglóban lakom, van egy Otello lugasom, ki fogom próbálni?
2: Az jó, az Otello az elvileg bírja.
1: Na, már megért a riport.
2: Hagyományos szőlőfajtánk az Otello.
1: No, mennyire csábulnak az emberek ezek, hogy ideál egy gyerek, hogy mondjuk húvanyú, vegyél egy ilyet, tehát mennyire nyitottak arra, hogy lehet, hogy picikét rágom, de édesség, de sokkal-sokkal egészségesebb a betartalmát tekintve, összesen hasonlítható egy akármilyen nemzetközi édességgel.
2: Hát jelen pillanatban még azért egy kicsit tudatosabbnak kell lenni a vásárlónak ahhoz, hogy tiszta gyümölcsös terméket hozzányúljanak, és igazából elsősorban a gyerek részéről a szülő múlik a dolog, hogy mit a gyerek kezébe. És ha már van egy kicsit tudatos vásárló, az sokkal könnyebben hozzányúl ezekhez a dolgokhoz, mint aki egy átlag életet él.
1: Kedves hallgatók, jövőre, ha jöttök Kapolcsra, akkor a sümegi éléskamrát tessék nézni. Itt az Éltető Balaton Felvidékért Egyesületben Hegyei Attilával beszélgetünk, akinek hát élete a gyümölcs meg a zöldség. Köszönöm szépen, Attila, sok esőt kívánok azért, jó? Az lehet kicsit rád is fér.
2: Igen, van. Igen, az eső azért befolyásol, de van öntöző részünk, tehát tudjuk egy kicsit kompenzálni a terméshozamot.
1: Köszönöm, és ilyen az egészséges étel, ami itt van az asztalon. Köszönöm szépen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Manna FM. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Konyha Show, ezt a nevet kapta az Éltető Balaton Felvidéket Egyesület. Hát remek programja. Bésen János van mellettem, akit én leséfeztem. Ő tiltakozott. Mi készült? Annyit tudok, hogy valami finomság készül, de szigorúan csak azokból a termékekből, amik itt az udvarra kaphatok. Mi lesz a mai menü?
2: Igen, hát ezt egy pár évvel ezelőtt találtuk ki itt az résztvevők a Völgy udvarban, hogy a portékáinkat összegyúrjunk, és tehát nem is répként, de valamilyen lelkes amatőrként valami ételeket készítsünk az alapanyagokból. Első körben most egy salátát fogunk készíteni. Hetyei Attila barátunk hozta friss zöldséget hozzá. Ezek reggel még tövön voltak, úgyhogy rendkívül frissek. A paprika méretét pedig nem paks közelsége okozta, hanem ezek ilyen természetes formájukban hihetetlen.
1: Meg is nézzük, nem látja, hogy hallgatok, de hát egy, már érzem rajta, nem fogom megnyívni, de hogy ez egy ilyen vastagkusú jófajta paprika, nem az a nagyon papírvékony, jól néz ki a paprika.
2: Így van, és szeretnék azt megmutatni, hogy milyen egyszerűen lehet milyen finom sávokat készíteni, és néha olyan alapanyagok felhasználásával, amire nem is gondol otthon az akár a házi asszony, akár a házi úr, aki a konyhában sűrök forog. Ezt a zöldséget összevágjuk, szórunk rá, Kéri Mártinak van nagyon-nagyon finom tökmaglisztes fűszersója, ebben már benne van egy nagyon izgalmas ízvilág, aztán meglocsoljuk az általunk készített pepópapa tökmagolajjal, és mivel hogy egy salátához kell egy kis savanyúság is, nem ecettel savanyítjuk, hanem a tagyon birtok által készített verzsűvel, ezzel a nagyon finom savanykás szőlőlével.
1: Úgyhogy pontosan mi az, én tudom, csak hallgató nem, ugye mi az a verzsű, ez nagyon jó fajta dolog.
2: Egy abszolút, régen is készítettek ilyet, ugye a szőlőt, amikor a zöld szemével leszedik, zöld fürtöket leszedik, hogy ritkítsák egy kicsit az állományt, hogy annál nemesebb, annál értékesebb legyen majd a bor belőle. Ezeket sokáig ledobálták a tőbe, ott rohadt el ugye a szőlőtő közelébe a földön, ám de hogyha ezt összeszedjük és szőlőlevet készítünk belőle, akkor egy nagyon finom, frissítő, savanykás italt tudunk belőle nyerni. Önmagában nem is jó megkóstolni, mert egyszerűen összerántja az embernek a fülét, farkát, mindenét.
1: Én azt hallottam, hogy ami nem volt citrom Magyarországon, addig ezt használták.
2: Így van, teljesen jól lehet használni savanyítása. Aztán akkor még egy kicsit meg fogjuk bolondítani Séfer István barátunknak, a Bandauer sörözőnek a árpa malátájával, azzal is megszórjuk ezt a salátát, ennek nagyon finom textúrája és jó állaga lesz majd. Ez lesz a salátánk.
1: Közben megérkezett a nagyon finom friss málna, abból mi lesz?
2: Hát a málnát azt most édességgyanánt fogjuk majd ajánlani. Kis palacsintát sütöttünk, aminek az a különlegessége, hogy a tésztájában is van tökmagolaj, és egy sajtkrémmel, ugye Ildi, jól mondom, egy sajtkrémmel fogjuk megtölteni, málna lekvárról, málnával díszítjük, tehát ilyen kis palacsinta fantáziát. Egy piros-fehér-zöld palacsintát fogunk tulajdonképpen készíteni, egy hungarikum palacsintát, ha szabad így fogalmazni.
1: Igazából beleszaladtunk a Völgy egyik legfantasztikusabb, legszerethetőbb programjába. És ez közönség előtt egy ilyenkor?
2: Igen. Erre lehet regisztrálni, reggel meg szokott nyílni a regisztráció, önök sorban állnak, bejelentkeznek, és akkor ugye akiket itt vendégül tudunk látni, őket kínáljuk meg. A sajtokból egyébként kerül majd a salátába is, illetve készítünk, szintén egy taktársunk sütötte el, sajnos ugye ezeket nem tudjuk a rádióban megmutatni.
1: De szép kenyerek,
2: gyönyörűek. Egy művészi alkotások, amellett egyébként finomak is, tehát ezek nem 3D nyomtatóval készültek, ezek természetes úton lettek ilyen gyönyörűek, és egy ilyen kis ordakrémes, tökmagolajos kis kencét készítünk majd erre, és akkor ezeket is meg lehet kóstolni.
1: És te magad közösen civil, mivel foglalkozol? Között van-e a gasztronómiához valami, vagy csak ilyen műkedvelő amatőr vagy?
2: Hát én azt mondom, hogy a 40 éve vagyok a vendéglátóiparban, mint fogyasztó.
1: Ja, az is fontos azért, így jut az ember tapasztalatot, nem, és tudja, hogy mit, hogyan kell csinálni.
2: Így van, egyébként a tökmagolajat készítünk Nemesvámoson, mint alapanyag ennyi közünk van a gasztronómiához. No. Csak élvezzük és szeretjük, nagyon jó a társaság, nagyon jó a közönség, úgyhogy az ember szívesen csinál valamit, akkor biztos, hogy jó alapanyaggal finom fog kijönni belőle.
1: Ilyen korai promót még nem kapott a művészetek, hogy ezt utána hallgatjátok, kedves hallgatók. Jövőre is lesz, ugye erős, Éltető Balaton Felvidékért Egyesület. Be kell jönni, mindig itt vagytok ebben?
2: Igen.
1: Jókai utca 6, talán, nem, meg nem mondom.
2: Így van, Jókai utca 6, a Kovács műhelynek ugye az udvara.
1: Be kell jönni, és mindenkit végig kell kóstolni, akikkel beszélgettem, plusz a többieket is. Ez volt, ami, hát, hogy mondjam, rádiós beszámolónk, de szerintem voltak olyan ízesek a beszélgetések, hogy könnyű volt elképzelni. Én a végre még lopok egy szem málnát is, vissza a mikrofonnal, aztán találkozunk legközelebb. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen, sziasztok.
1: És finom a málna is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A

0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el. Holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A Paksi atomerőmű második blokkjának 3-as turbinája is termelni fogja az áramot estétől, mondta a miniszterelnök. Rendkívüli aszályra készülnek Belgiumban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Az országgyűlés új köztársasági elnököt választ, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfő mandátuma július 20-án megszűnt. Jogköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Mi Hazánk benyújtotta indítványát, amelyben Tóth Máté energiajogászt ajánlja államfőjelöltnek. Baka András államfőjelöltségét támogató ajánlóívet nyújtott be a Tisza országgyűlési képviselőcsoportja. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez a képviselők legalább egyötödének az írásbeli ajánlása szükséges. A Fidesz, illetve a KDNP frakció közölte, hogy nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. A migrációs válság azonnali rendezését követelve több ezren tüntettek tegnap este Ceutában. A spanyol enklávé négy nagyvallási felekezete és egy civil szervezet által meghirdetett demonstráción a június végi tömeges határsértés nyomán kialakult kritikus helyzet ellen tiltakoztak a helyiek. A tüntetők elegendő erőforrást, fokozott határvédelmet és a lakosság biztonságának garantálását sürgették a spanyol kormánytól, valamint az Európai Uniótól. Rendkívüli aszályra készülnek Belgiumban. A belga közmédia arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő napokban is kevés eső lesz az országban, a vízhiány pedig akadályozhatja az atomerőművek hűtését és a vállalkozások működését. Közben újabb hőhullám várható Hollandiában is, ahol tegnap délután több erdőtűzről is hírt adtak. A holland rendőrség gyújtogatásra gyanakszik. Újabb tűzpusztít Athén közelében. A görög fővárostól délkeletre az erős szél miatt gyorsan terjednek a lángok. Az oltásban több mint 170 tűzoltó és mintegy 40 jármű vesz részt, de 2 tűzoltó repülőgépet és 4 helikoptert is bevetettek. Egy települést kiürítettek. Athén mellett 10 napja több mint 11 ezer hektárnyi fenyőerdő és mezőgazdasági terület égett le.
0: Időjárás.
3: Szinte mindenhol zavartalan a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
4: Nagy üdv mindenkinek, bár is indítom a Manna délutánt, István Dániel vagyok, hétfőnként kell a plusz energia, úgyhogy ennek abszolút birtokában vagyok. Már is ezt adom át az óra sztárjaival, rögtön velük indulunk. A YouTube érkezik, akik több szempontból Grammy rekorderek, majd erről is mesélek, 3 dallal jönnek, és aztán majd egy sokkal frissebb fiú csapat, a DNC is 3 dalával rukkol elő. Aztán majd a boldogság, mint olyan kerül előtérbe, hétfőn kell a plusz energia, úgyhogy igazi boldogság himnuszok érkeznek majd Nora Johnson, Marshmallow-tól vagy Pharrell Williams-től, az óra végén pedig egy jó kis időutazással öblítjük majd a Manna délután 2009 és 19 naslágerei terítéken. Egyelőre induljunk el Sophie and the Giants-el, már is jön a Paradise. Jó szórakozást mára is!
0: Élet, öröm, zene! Ez a Manna!

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, ma sem változott a hozzánk vezető út, 0677098, ez az SMS és Viber számunk, főleg a közlekedési információkra vagyok kíváncsi, hogyha valakinek van, akkor küldj el. Közben egyébként az óra sztárjaival muzsikálunk, már is három dallal a YouTube érkezik, az újabbak közül választottam, jön majd a Vertigo, When Love Comes to Town, illetőleg itt lesz majd a Beautiful Day a YouTube együttestől. Néhány érdekesség a frontemberről. A YouTube klipjeiben mindig magasnak látszó frontember a valóságban egyébként elég alacsony, hisz Paul David Hewson, azaz Bono mindössze 168 cm magas. A négy gyermekes családapa színpadi neve a Bono Vox, a latin jó hangból ered. A Bono Vox amúgy egy hallókészülék márkája is, sőt a Bono szó az olasz szlengben szexist jelent. Bono 2007. március 30-án Dublinban vett át a lovagi érdemrend kitüntetés David Radovay brit nagykövettől. A megtiszteltetést a zeneiparban elért eredményei, valamint a különféle humanitárius szervezetek érdekében végzett munkájával érdemelte ki. Mivel Írország 1949 óta nem tagja a brit nemzetközösségnek, a cím csak tiszteletbeli, és nem is jogosítja fel a Sir címviselésére. A YouTube frontember egyébként az egyetlen a világon, aki Oscar, Grammy és Golden Globe díjjal rendelkezik, sőt Nobel-díjra is jelölték. Első gyermeke Jordan pont a zenész 29. születésnapján látott napvilágot, így minden évben együtt ünnepelhetnek. Feleségével és egy New Yorki tervezővel együtt megalkotta az Eden nevű ruházati márkát, amelynek a lényege, hogy csak is bejelentett munkával és legálisan dolgoztatnak. Gyerekként több sakversenyt nyert, a pacifistaként is helytálló énekes, aki manapság már inkább a kelta focira szavaz. 2003-ban részt vett a Peter and the Wolf című mesekönyv illusztrációinak készítésében két kislányával együtt. A mesekönyvet az Irish Hospice Foundationnek ajánlotta az énekes. Angelina Jolie és Brad Pitt gyermekei Vivian és Knox igazán büszkék lehetnek, hisz csodás szüleik mellett egy szuper keresztapát is magukénak tudhatnak, hisz Bono is a család tagjának számít. 14 éves korában az édesanyja egy családi temetésen egyébként agyvérzést kapott és meghalt. Ez a trauma mély nyomot hagyott benne, és többek között az I Will Follow, a Mofo, az Out of Control, a Lemon és a Tomorrow című YouTube dalokban is énekelt róla. Nagyon kevés olyan világhírű több évtizedes sikeres rockbanda létezik, amelyik tagcserék nélkül volt képes a csúcson maradni, de a YouTube ilyen. Ugyanaz a négy középsulis iskolatárs és jó barát alkotja, akik a kezdetekkor, illetve egészen precízek akarunk lenni, akkor meg kell említenem, hogy a Feedback néven alakuló, majd a Hype névre váltó zenekarban négyük mellett zenét még eleinte Dick Evans is, de aztán ő kilépett, és a többiek a YouTube névre váltottak, és azóta is ugyanaz a felállás. Bono egyik védjegye, hogy folyamatosan napszemüvegben látható, és ennek nem csak a rockstáros image az oka, ritka szembetegségben szenved, és kerülnie kell az erős fényeket, amik akár vakságot is okozhatnak nála, így nem véletlen az sem, hogy ilyen nagy és speciális lencséjűek a napszemüvegei, amiket otthon is hord. Nem csak énekes és dalszövegíró, de más műfajokban is kipróbálta már magát. A Millió dolláros hotel című Wim Wenders filmnek például ő írta a történetét, persze a zenéje mellett. Úgyhogy annyi érdekesség van Bonóról is, a YouTube-ról is, hogy egész ezt estig tudnám mesélni, de én inkább most a zenékre szavazok, hiszen három remek művet bekészítettem a formációtól. Ahogy mondtam, minden évtizedben igazán aktívak voltak, ennek ékes tanúbizonysága például a Vertigo vagy a Beautiful Day, amik ugye az ezredfordulón váltak óriási slágerré, a kettő között pedig egy még újabb dal érkezik majd a When Love Comes to Town. A YouTube 3-asában, itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között. Jó szórakozást hozzájuk!

98.6 az Manna FM életöröm zenékel, SMS-ünk 0-70-7098-at. Mindjárt mondom, hogy milyen közlekedési információkat kaptam a Manna FM hallgatóitól. Nagyon sokan egyébként az utakon hallgatják a kedvenc rádiójukat. Miközben egyébként az óra sztárjai érkeznek, már is a DNC formáció, majd a legnagyobb sláger, egy igazi nyár eszencia, a Kékbári Ocean is hamarosan. Hát maga a formáció egyébként 2015 óta létezett, frontemberen nem más, mint Joe Jonas, aki ugye egy korábbi csapatból, a Jonas Brothersből lehet ismerős. Az énekes régóta szeretett volna összehozni egy olyan együttest, amivel kedvenc R&B slágereit idézheti fel, egészen egyedi stílusban. Joe a vezető vokalista szerepét tölti be, és a banda további részét a Sammy Precious Weapons basszusgitárosa Cole Beadle, a Jonas Brothers egykori dobosa Jack Lawless alkotják. Az egyetlen női tag Ginger Lee mellett, aki többek között Jordan Sparks, Charlie XCX-szel és CeeLo Green-nel is együtt dolgozott már. 2015. szeptemberében jelent meg a debütáló daluk, a Cake by the Ocean, amit október 23-án a Sway című középlemez követett, ami összesen 4 dal tartalmazott. Hát Joseph Adam Jonas egyébként 89. augusztusában látott napvilágot, úgyhogy meglepően fiatal. Anyukája egykori jelnyelvtanár és énekesnő volt, apukája pedig Paul Kevin Jonas Sir, dalszerző, zenész és egykori lelkész. A New Jersey Wyckoffban nőtt fel, 3 testvére van, egy bátyja Kevin, és 2 öccse Nick és Frankie. Szülei zenei múltjának köszönhetően egyébként Joe-t kiskora óta érdekelte az előadó művészet, ezért már fiatalon részt vett zeneórákon, pontosabban zongorázni tanult, míg Nick és Kevin a gitáron játszott. Azonban a zene mellett leginkább mindig is a komédia érdekelte. Komikus akart lenni, de végül a zenei karrier mellett döntött. Az Eastern Christian High Schoolban tanult North Hallandonban, New Jerseyben. Karrierjét még a 90-es években kezdte testvérével, amikor a Burger King, a Clorox és a Lego reklámjaiban is szerepeltek. Hát az egész Jonas Brothers Nick Jonas által alakult meg, miután egy szóló projektbe kezdett. 2004. szeptemberében került a Columbia Records kezébe Nick egyik régi dala, a Joy to the World, ami elnyerte tetszésüket, ezért albumot akartak készíteni a tehetséges fiúval. Decemberre tervezték a lemez kiadását, de az albumot visszadobta a kiadó. Ezután Nick elkezdett közösen dalokat írni testvéreivel az albumra. Steve Greenberg, aki a Columbia Records új elnöke volt akkoriban, meghallgatta Nick egyik dalát, amelyben megkedvelte a fiú slágerét, ezért találkozót szervezett vele. A találkozóra Nicket elkísérte 2 testvére is, ahol egyik közösen megírt dalukat adták elő együtt, a Please Be Mind. Stevennek tetszett a dal, ezért Daylight Columbia Records le is szerződtette a 3 fiút, mint bandát. A kiadó több nevet is javasolt a fiúknak, első körben a Sons of Jonas néven futottak a fiúk, de felmerült a Jonas Trio, a The Sons of Jonas, a Jonas Jonas Jonas és a Run Jonas Run is, azonban végül a Jonas Brothers nevet választották, és ez lett a banda hivatalos neve. Aztán imádták a lányok őket, ugye nagyon jó képű tesókról van szó, később aztán úgy döntöttek, hogy a rövid időre is, de szétválnak, és ekkor alapította meg a frontember a DNC-t. No, már is mutatom, hogy miket készítettek el az utóbbi időkben. Hát például a nyár egyik nagy-nagy himnusza is neki köszönhető, a Cake by the Ocean, azzal indulunk, és aztán majd az újabbak közül jön a Move, meg a Body Moves. Itt a 98 pontat Manna FM-en az életörömzenék között a főszereplő, tehát a DNC.

Itt a 98.6 Manna FM életörömzenéke. Mindjárt Adél folytatja, jó majd a Set Fire to the Rain. A művésznő egyébként jelen pillanatban is a megérdemelt szabadságát tölti, hát azért kiénekelte magát Las Vegasban. Jó néhány évig tartott ott a turnéja, amit a koronavírus járvány miatt jobbra-balra is kellett húzni, de jelen pillanatban egyébként mennyasszony, a nagy mennyegzőre készül, és abszolút boldogan pihen. Azért néha-néha megjelenik különböző koncerteken, például nem régiben egy Ray koncerten láttam, ott Tom volt az első sorban. Nálunk mindjárt a Set Fire to the Rain érkezik a program ajánlatok után.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A Dunakanyar az egyik legnépszerűbb túlacélpont, amit kocsival és tömegközlekedéssel is nagyon egyszerű megközelíteni. A legrejtettebb, kevésbé látogatott utakon keresztül az ismert kedvencektől összegyűjtött néhány destinációt a világ Budapest. Könnyed családias túrát tehetünk például Szűdligeten, ahol a Korsók házában látható több mint 1000 darabos söröskorsolt gyűjtemény, illetve egy festői aprócska horgásztó tartozik a legizgalmasabb látványosságok közé. A forgatási helyszínként is ismert település úgy fest a kis horgász kunyhóival, mintha a Grimm mesékből vágták volna ki. Érdemes a környéket a Ligeterdő tanösvény hétállomását bejárva felfedezni. A terület teljesen sík, így kevésbé gyakorlott túrázóknak is ajánlott, a közelben pedig éttermek is vannak, így kifejezetten kellemes családi kirándulást tehetünk itt. A látogatás előtt érdemes a helyszínek nyitvatartásáról tájékozódni a megadott elérhetőségeken. Nyáron semmi esetre se feledkezzünk el a szúnyogok elleni védelemről, mindenképpen kart és lábat fedő öltözetet viseljünk, durva támadásnak leszünk ugyanis kitéve. Szűdliget szinte összeír a szomszéd Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje biztató, beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a kelleténél kicsit vadregényesebb az útvonal. A környék biciklivel is csodálatos, a szomszédos településeket ugyanis jól megépített bringa út is összeköti, érdemes tehát két kerékre pattanni. A következő Bertényi Miklós fűvészkert a rejtőzködő, bár Visegrád és a közeli kiránduló helyek hétvégenként nagyon zsúfoltak, van lehetőség a közelben egy kis elvonulásra is. A csendért, nyugalomért, ápolt környezetért érdemes kifizetni a minimális belépőjegyet és ellátogatni a Bertényi Miklós fűvészkertbe. A belépőt az Ördögmalom étteremben tudjuk megváltani, és már indulhat is a kaland. Az arborétumnak két része van, az egyik akár babakocsival is látogatható, kanyargós ösvényekkel, az erdőanyai szurdok környéke ennél jóval vadregény. Ha tehetjük, kalandozzunk keresztül mindkettőt. A következő a Spartacus ösvény, nem maradhat ki a felsorolásból a Dunakanyar kultikus útvonala, az 5 km hosszú Spartacus ösvény. A Pilis-Szentlászló és Visegrád között húzódó túraút természetes bükkerdő, tölgyfaerdő és sziklavonulatok között halad, és csodás kilátást kínál a Börzsönyre. Bár eredetileg vadászoknak alakították ki, ma már könnyűszerrel haladhatunk rajta más túrázókkal együtt. Megfelelő lábbelire azért szükségünk lesz, csapadékos időben pedig nem ez a túra a legjobb választás. Irány a gesztenyi és tanösvény. Csodálatos, ám nagyon érzékeny ez a tanösvény, ezért szinte minden lépésünkre vigyázni kell, mert akár egy ág letörésével vagy a termés lerázásával is károsíthatjuk az itteni fákat. Nagymaroson a védette békhajlat miatt az anzsuk idejében már biztosan termesztettek szelíd gesztenyét, ennek köszönhető, hogy a település közelében számos fa áll ma is. Egészségük egy korábban behurcolt gombabetegség miatt a szokásosnál is törékenyebb, emiatt fontos, hogy még kisebb sebeket se ejtsünk rajtuk. A különleges élővilágot egy 21 állomásos, 6 km hosszú tanösvény mutatja be, amely csodás panorámát, pihenésre csábító rétet kínál a feltöltődéshez.
0: Élet, öröm, zene. Manna

0: 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, remélem, hogy mindenkinél olajozottan beindult a hétfő, még akkor is, hogyha csonka hétvége volt, hiszen most kellett ledolgozni ugye szombaton, mert az augusztus 20-i hétvégi ajándéknapot, hát így már mondjuk nem is annyira ajándék. Hát azért a parkolóőrök résen voltak, azt láttam, hogy nagyon sokan nem is informálódtak arról, hogy munkanap van, úgyhogy elég sok autón láttam a kis piros Mikulás zacskót. No, de most már fókuszálhatunk majd a hosszú hétvégére, ami ugye jövő héten lesz. Hát, hogyha még kell egyébként egy kis plusz energia egy hétfő délután, akkor abszolút hozom ezeket, hiszen boldogság himnuszok érkeznek majd a következő órában. Happy, boldogság minden mennyiségben. Jön majd a Balgosi Brothers Company, itt lesz a Lucas Graham formáció, de hozom majd Bobby McFerrin klasszikusát és Pharrell Williams Happy-ét is, de egyelőre a Snow Patrol-lal indulunk.
1: Sorok neked szólnak.
0: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Autódaru, Kossvéber.
6: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kossvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kossvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kossvéber Kft. Magasban a legjobb.
7: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Reklám hangzott el.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
11: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető.

0: közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk hármas turbinája is termelni fogja az áramot. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán, miután a pénzügyminisztérium közzétette gyors tájékoztatóját. A tárca szerint a többletet az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások csökkentése, valamint az adó- és járulékbevételek emelkedése okozta. Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén, számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött, miközben a társas vállalkozások száma csökkent. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogyha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. Nyomozást indított a rendőrség az Óbudai szigeten a DJ Oti bulin történt rosszul létek miatt. Egy fiatal posztolt arról, hogy a húgát tudtán kívül bedrogozhatták a rendezvény alatt. Posztjában azt írta, hogy amíg a testvérét ellátták, legalább 18 fiatal jelentkezett hasonló tünetekkel. Az Etna újabb kitörése miatt felfüggesztették a Catania repülőtérre érkező járatokat, írja Reuters. A szicíliai repülőtér üzemeltetője közölte, hogy a vulkáni hamu bekerült a repülőtér körüli légtérbe, ezért délutánig nem fogadnak érkező gépeket. Az utasokat arra kérték, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék járatuk aktuális állapotát a légitársaságuknál. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagy-Turánynál. A 42 éves férfit súlyos mellé- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Tóróc-Szentmártoni járásban a nagyvad egy férfire rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Manna délután.
3: Már is indul az újabb óra, a mikrofonnál István Dániel, kell a plusz energia hétfő, mindig amúgy egyébként globálisan is. Szerintem már mindenkinél azért beindult az újabb hét, nagyon sokan szabadságolnak, de ha együtt vagyunk akár munka vagy pihenés közben, akkor is jól jönnek a boldogság, himnuszok, hiszen a boldogság, mint olyan, már is érkezik. Közben el lehet gondolkodni, hogy ki mikor volt utoljára boldog. Vannak, akik egyébként konstansan azok, de vannak, akik ezt egy bizonyos eseményhez kötik, majd ezt is átveszünk mindjárt, miközben jön a happy, a happy pills, a happy air, a boldog idők vagy a happy for you. Itt lesz majd velünk Pharrell Williams, meg Nora Jones is, de induljunk el, az a biztos, a Snow Patrol érkezik elsőként is, a Cold Out in the Dark.
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke 0-77-98-6, ez pedig az SMS és Viber számunk, ide várom az üzeneteket. Hát jó, melegünk volt a múlt héten, fázni ezen a héten sem fogunk, ezek az erős napok, a mai meg a holnapi, 34 fok lesz majd a maximum, aztán egy picit majd csökken a hőmérséket, maximum a 30 fokig, de kitart egyébként még a nyár, jövő hét keddig mindenképp, akkor majd talán jönnek némi nemű csapadék, és egy nagyobb felfrissülés 25 fokkal. Úgyhogy jól sakkoztak azok, akik most vették ki a szabadságukat, ugye a Balaton is már majdnem 30 fokos, ezt lehet kalkulálni. Már ez is egyébként adhat boldogságra okot, hogy jó idő van, igazi nyár van. De hogy ki mikor volt utoljára boldog, az egy másik kérdés, meg kinek hol van a boldogsági inger küszöbe. Hát egyébként apró dolgoknak is lehet örülni. Én például a hétvégén egy ilyen 80-as évekbeli vázát találtam, valahol 1000 forint volt, de olyan boldog voltam vele egész hétvégén, hogy csillant rajta a fény. Vannak, akik egyébként konstansan boldogok, és vannak, akik ezt eseményhez kötik. Ki mikor volt utoljára, hogy igazán boldog, és mi volt ennek a kiváltóka? Ezt is várom SMS-ben a 0-77-98-6-on. Azért forszírozom ezt a dolgot, mert mindjárt a boldogsággalról énekelnek az előadók. Pharrell Williams érkezik majd, és az a dal, amivel tulajdonképpen mint önálló szóló karrierista Pharrell Williams berobbant a köztudatba, de jön majd Norah Jones is, és a Happy Pills, melyik lesz velünk Marshmallow és a Happy Air. Hát Pharrell Williams-et azért említettem így, hogy ez volt az, amivel berobbant a köztudatba, mert addigra ő már számtalan formációban egyébként leginkább a háttérből muzsikált, önálló rap csapata is volt már, mire kijött a Boltok polcaira a Happy, és hát tulajdonképpen Britney Spears Toxicját is többek között neki köszönhetjük. A legutóbbi nagy dobása egyébként Miley Cyrus-szal volt a Doktor, ami szintén egy fiókban lévő dal volt, nagyjából 10 éve már elkészítették, de aztán nem érkezte, vagy érezték megfelelőnek a pillanatot, hogy kidobják a piacra, és aztán megkapta első Grammy-ét Miley Cyrus a Flowers-ért, és ez volt aztán az a pillanat, amikor Pharrell Williams azt mondta, hogy na jó, most vagy soha, menjen a Doktor, és egyébként szépen teljesítette a Billboard Hot 100-ason. Pharrell Williams egyébként mostanában nem is annyira a könnyű zenére koncentrál, hiszen a Louis Vuitton cég kiválasztotta őt szakmai tervezőnek, úgyhogy most inkább a divatvilágban remekel. Tehát ha valaki tehetséges a zenében, az biztos a divatban is az lesz majd. Norah Jones érkezik majd utána, tőle a Happy Pills érkezik. Hát a Norah Jones jön az éterbe, az mindig egy ilyen nagyon pozitív, de ilyen mélabús hangulatot hoz. Ez az ő egyik védjegye, és nagyon szereti a közönség is, mint a koncerteken, mint pedig, hogyha otthon egy bizonyos hangulatban meghallgatja ezeket a zenéket. A filmipar is hamar felfedezte egyébként Norát magának, számtalan filmben, sorozatban hallottuk alá festőzenéként az ő dalait. Éppen már gyerekkorában magába szívta a zenét, hiszen apukája, Ravi Shankar, egy meglehetősen népszerű indiai zenét játszó muzsikus. Aztán majd Norah Jonesot Christopher Comstock követi, de hát hogyha a név így ismeretlen, az nem a véletlen műve, hiszen mint Marshmallow ismertük meg a DJ nevét, aki ugye arról híres, hogy egy ilyen dobozszerű fekete-fehér valamiben fedi el az arcát, pontosan azért, hogy megőrizze az inkognitóját. Ez egyébként tök jól is működött egy bizonyos évig, egy bizonyos Valentin napig, amikor a kedvese megelégelte, hogy nem vállalhatja be a szerelmét, szíve szerint a világba kürtölte volna, hogy ki is az ő párja, és akkor végül is posztolt róla egy képet, és akkor megismerettük az igazi arcát, de egyébként azóta is egy ilyen mozgban vagy állarcban muzsikál. Nálunk a Happy Air érkezik majd tőle, de egyelőre a Pharrell Williams féle Happy-vel indulunk. Most a 98 pontak Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, éppen a boldogságról értekezünk, hiszen az előadók is a boldogságról muzsikálnak, három happy is volt itt az előbb, most már egy hazai formáció is érkezik majd a következő körben, az abszolút közönség kedvenc Bagosi Brothers Company a Boldog Időkkel, de jó majd Lucas Graham, illetőleg itt lesz velünk majd egy klasszikus, a Bobby McFerrin és a Don't Worry Be Happy. Közben egyébként arról érdeklődtem a hallgatóinknál, hogy ki mikor volt utoljára boldog, és hát jöttek az üzenetek, a legaranyosabb talán Andreától érkezett, aki mondta, hogy egy éve nagyon boldog, hiszen életet adott tavaly nyáron az Iker lányainak, is azóta felekestől felfordult az élete, de pozitív értelemben, hát egy gyerek érkezés az abszolút, ha létezik boldogság, akkor az szerintem az. Na, továbbra is jöhetnek az üzenetek, a számunk 0677986. Most pedig érkezik a Bagosi Brothers Company, akik egyébként a fiatalok körében a legnépszerűbb együttesnek számítanak, erről egyébként egy hivatalos kimutatás is készült, és azt gondolom, ha megnéznénk Norbiék beosztását erre az évre, nyárra, akkor szerintem alig találnánk szabad időpontot, hiszen szétszedi őket a közönség. Ők egyébként 2013-ban alakultak, és Erdélyből származnak. 2013 májusában alakultak egészen pontosan Gyergyószent Miklóson, több éve együtt zenélő zenészek közreműködésével. Ott van ugye a Bagosi testvérpár, Norbi, illetőleg László, a családnevük ihlette a formációt, és aztán Bartis Szilárd dobol, valamint Tatár Attila gitározik, vokálozik a csapatban, és Kozma Zsombor is a formáció tagja, hegedű, harmonika, billentyűk, ez az ő asztala. Első évükben Erdély számos településén felléptek, számaikat pedig játszani kezdte az Erdély rádiók mellett számos határon túli magyar területen működő, illetve magyarországi rádióadó is, és aztán a nagy berobbanás 2019-ben volt, amikor már hazai vizeken is díjazták őket. Ők is nagyon érdekes hangulatban muzsikálnak, nagyon szereti őket a hazai közönség. Mindjárt az egyik nagy-nagy sikerük érkezik, a Boldog Idők, nekünk ugye ez vág témába, és aztán majd a Lucas Graham formáció érkezik, és a Happy For You. Igen, ez az együttes neve, egyébként így hívják a csapat frontemberét is, de ez egy csapatot takar, Kopenhágából érkeznek hozzánk. Hát ők is eléggé mélyről indultak, Kopenhága legszegényebb negyedében verbúválódott össze, szinte gyerekkorban a csapat, és aztán megőrizte a későbbiekre is a felállását. Úgyhogy létezik igazából sikertörténet, az az övék, ugye a Seven Years-el robbantak be a köztudatba. Ez már egy újabb dal, amit hozok, a Happy For You. És aztán majd egy klasszikus érkezik a 80-as évekből Bobby McFerrintől, az lesz majd a Don't Worry Be Happy, ami ilyen nagyon könnyed, könnyen fütyülhető, könnyen énekelhető dal. Abszolút sláger lett már akkor is, amikor megjelent, és azóta is ugye az örökzöldek között tartjuk számon. Bobby McFerrin egyébként egy elképesztően képzett zenész, annak ellenére, hogy tényleg olyan litilötyinek tűnik ez a dal. Jazzénekes, improvizatőr és karmester is Amerikából érkezik hozzánk. Apukája is híres volt, Robert McFerrin, az első afroamerikai operaénekes volt, aki szerződést kapott a New Yorki Metropolitanben. Kiváltó baritonként jelentő szerepei voltak, és anyukája is híres, ő Sarah Cooper, jazzénekes és hangképzés tanára, kaliforniai Fullerton College nyugalmazott professzora, úgyhogy szinte predesztinálta Bobbyt, hogy ő is a zenével kezdjen foglalkozni. Hát ő volt a családban az első, aki egyébként bevállalta ezt a mainstream vonalat. Hál' Istennek. Már is jön a Don't Worry Be Happy, de amivel indulunk, a Boldog Idők, a kettő között pedig a Happy For You, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Don't worry, be happy.
1: Itt a 98.6 Manna FM-en Kylie Minogue érkezik pillanatokon belül, akiről nemrégiben jelent meg egyébként a Netflixen egy eléggé kemény dokumentumfilm sorozat, ahol az első betegségének leküzdéséről is mesél, és arról is, hogy az utóbbi időben sajnos újból meg kellett küzdenie azzal a bizonyos márrákkal, de szerencsére jól van, abszolút egészséges. Ennek ékes tanúbizonysága, hogy Madonna is együttműködött vele, úgyhogy nem sokára jön majd a közös slágerük. Én is egy újabbat választottam most Kylie-tól, a Magic érkezik.
2: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
3: AI és a jövő. A mesterséges intelligencia fejlődése szinte robbanásszerű. Egyre fejlettebb nyelvi modellek, valós idejű fordítások, személyre szabott tanulórendszerek jelennek meg. Egyes kutatók már olyan AI-kon dolgoznak, amik valóban megértik az embert, a szándékait, a hangulatát, sőt, a kontextust is. De a jövő nem arról szól, hogy a gépek átveszik az irányítást, hanem arról, hogyan használjuk őket bölcsen. A technológia önmagában semmit sem dönt el. Mi döntjük el, mire használjuk. És ha jól használjuk, az AI nem elidegenít, hanem közelebb hoz minket egymáshoz. És a tudáshoz.
2: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Míg az állatkertek is jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy megismerkedjünk különböző állatokkal, addig a vadasparkokban gyakran közvetlenebb módon találkozhatunk kedvenceinkkel. Már is mutatok 5 Budapesthez közeli vadasparkot, ahol a lakók garantáltan mosolyt csalnak majd arcunkra. Budapest belvárosától mindösszesen 20 percre terül el a több mint 50 állatfajjal büszkélkedő Budakeszi Vadaspark. A központban állatsimogató, játszóterek, állatos bemutatók, parasztudvar és nyomozós játék várja a látogatókat, akik akár a kalandparkot is kipróbálhatják. Az állatok közt vannak hiúzok, szarvasok, medvék, rókák, farkasok és vadmacskák is, a simogatóban pedig a legkisebbek is összeismerkedhetnek a park lakóival, akik általában nem vetik meg a finom falatokat. Budapesttől északra a Dunakanyar térségében található a Robirtok nevet viselő farm, amelyet egy birtoklátogatás keretében fel is fedezhetünk. A farmon sok háztáji állattal találkozhatunk, a programok között van simogató, különböző etetések, alpakasétáltatás, tehénfejés és tejkóstolás, de játszótérrel és kézműves foglalkozással is készülnek. Szintén a Dunakanyar közelségében, pontosabban a Nógrád vármegyei Nőtincsre is érdemes lehet ellátogatni, ugyanis itt található az ország egyik alpaka farmja. A parkban kis csoportos és egyéni foglalkozásokra is beruházhatunk, melyek keretében sétáltathatjuk, megsimogathatjuk és megetethetjük a barátságos állatokat. Többnapos kiruccanást is tervezhetünk, hiszen itt található a Sehol-sziget természetpark vendégháza is. A 20 hektáros Sehol-szigeten háztáji állatsimogató, kézműves foglalkozások, Pán Péter játszóház és még egy kis vasút is várja a családokat, barátokat. Ugyan a Velencei tó mellett fekvő helyszín egy kicsit messzebb van Budapesttől, a Pagony Vadasparkjának 7,25 hektáros területén természetes környezetükben figyelhetjük meg a szarvasokat, aranysakálokat, vaddisznókat és a muflonokat, de a madárröbdében pávákkal, fácánokkal és emukkal is találkozhatunk. Erre járva érdemes végig sétálni az arborétumon is, de tanösvények, játszótér, iskolai foglalkozások és egy 15 méter magas kilátó is helyet kaptak a területen. A fővárostól nagyjából 30 kilométerre található Szigethalmi Vadaspark is jó választás lehet egy kis állatos programhoz. A családi vállalkozásként üzemelő park lakói főként háztáji állatok, illetve a magyar erdőkben is előforduló fajok, de vannak kenguruk, alpakák, papagájok és antilopok is. Területén belül kecskefarm, kisvasút, múzeum, tanösvény, vadmentőpark, halastó és 5 játszótér is helyet kapott, és persze etetésre is van lehetőség. Ha már alig várjuk, hogy barátainkkal, családunkkal kijöjjünk egy kicsit a szabad ég alá, akkor már is ajánlok néhány piknik helyszínt. A Margit-szigetet valószínűleg minden budapesti jól ismeri, legyen szó egy jó biciklizésről vagy egy kellemes sétáról. Budapest legnagyobb egybefüggő zöld területének szinte minden zugában összeülhetünk egy kis piknikezésre. Egy másik klasszikus budapesti helyszín a Normafa is tökéletes választás egy kis szabadtéri kikapcsolódáshoz. Készítsük be előre a szendvicseket és a fröccsöket, vagy válasszunk a közeli büfé kínálatából. A Normafán minden adott egy önfelett programhoz. Ha gyerekekkel jönnénk, akkor érdemes a játszótér közelében elhelyezkednünk, ha pedig egy romantikus pihenésre vágynánk, akkor a lejtők fák alatt bármikor elbújhatunk. A Duna partjára a 13. kerületben is van lehetőségünk kiülni, a Szent István parkban ráadásul nem muszáj pokrócot hoznunk, mivel területén kihelyezett padokra is lepakolhatunk. A zöld terület a játszótér miatt a gyerekek, a kutyafuttató miatt pedig a kutyások számára is ideális, de egy kosárlabda pálya is helyet kapott.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel szépen fogyasztjuk a hétfő délután, mindjárt délután 4 óra, jó munkát, hogyha abból jut, vagy jó utat, hogyha éppen hazafelé szól a Manna FM. Ez esetben egyébként várom a közlekedési információkat, miközben egyébként tulajdonképpen mi is utazunk visszafelé az időben leginkább. 2009 és 19 lesz majd terítéken az időutazásban, majd mondok némi információt a két évből, de jobban elkapjuk majd őket az akkor is slágerista vezetőkkel. Adam Lambert első nagy sláger érkezik, az If I Had You, 2019-ből pedig majd Brian Adams, és többek között a Westlife, de egyelőre a One Republic-kal indulunk. Már is Solar Run.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Életöröm zene.
1: Manna morzsa.
4: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát. Amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos. Tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
6: Köszönjük.
5: Reklám hangzott el.
7: Holnap is marad a hőség. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A hirtelen mélyülő tómeder veszélyeire figyelmeztetnek a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.

0: Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén. Számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött, miközben a társas vállalkozások száma csökkent. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagy Téténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogyha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Nyomozást indított a rendőrség az Óbudai-szigeten a DJ Oti bulin történt rosszul létek miatt. Egy fiatal posztolt arról, hogy a húgát tudtán kívül bedrogozhatták a rendezvény alatt. Posztjában azt írta, hogy amíg a testvérét ellátták, legalább 18 fiatal jelentkezett hasonló tünetekkel. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagy Turánynál. A 42 éves férfit súlyos mellé- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Tóróc-Szentmártoni járásban a nagyvad egy férfire rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott. Időjárás. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Iszaka 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Manna délután.
3: Már is indul az újabb óra, hello mindenkinek, István Dániel vagyok. Időutazást terveztem, és meg is valósítom, remélhetőleg együtt tesszük mindezt. Két évben kötünk ki, 2009 és 19 lesz a két főszereplőnk. A 2009-ben már a tehetségkutatóból megismertük Adam Lambert nevét, és ki is dobta az első dalát a piacra, az volt az If I Had You, ő érkezik majd elsőként 2009-ből. A 2019-es évet pedig Bryan Adams, és majd a Best Life hozzá hangulatban. De egyelőre egy másik fiú csapattal indulunk, ők a One Republic, a daluk pedig a Rum.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, jó utat kívánok az a felé, hogyha az a program, ha tényleg így van, akkor a 077-1098-aton lehet hozzánk csatlakozni, ha van közlekedési információ, arra mindig vevő vagyok. Egyébként tulajdonképpen mi is utazunk, csak a képzeletben, vissza az időben, 2009 és 19 terítéken ebben az órában. Szokás szerint ez annyit tesz, hogy mindkét évből az akkori 3-3 slágerista vezető érkezik, hogy elkapjuk a hangulatot, meg hozok némi infót is, hogy tényleg el tudjuk magunkat helyezni az időségben. 2009-ben például nálunk Magyarországon nagy felfordulás közepette jött Madonna, aki bizonyította, hogy még mindig a pop királynője. Aztán énekelt nálunk Tom Jones, koncertezett Diana Krall, és itt volt Anastasia is bizonyítva, hogy bizony még mindig bomba biztos a hangja. Aztán jó kis balhé keveredett az Eurovíziós Dalfesztivál körül. Csak harmadik nekifutásra sikerült eldönteni, hogy Ádok Zoli utazzon Moszkvába, ám ő az utolsók között végzett a versenyben. Tavasszal a Valami Amerika második része hódított a mozikban, majd jött a Made in Hungária, amelyben Fenyő Miklós slágerei voltak a főszereplők. Év végére pedig Csányi Sándort kaptuk a poligami sztárjaként, míg a tinik vámpirlázban égve rajongtak az amerikai alkonyat újholdért. A magyar televíziózásban meglepő módon a Benkő feleséget keres volt az abszolút befutó, ez ugye az RTL klubon ment, 8 résszel, és tulajdonképpen Benkő Dánielnek kerestek feleséget. Adam Lambert érkezik már is elsőként, és az If I Had You, hát ő a zeneipar egyik legtehetségesebb énekese, évek óta ugye a Queen-nel turnézik, és a szakmában mindenki elismeri a tudását. Csát bevallása szerint azonban mégis elégedetlen ezzel a dologgal. Érdekes egyébként, mit akarhat még egy előadó, mint sem az, hogy Freddie Mercury után énekeljen a Queen-nel. Viszont tényleg elégedetlen volt Adam Lambert, úgyhogy visszatért a gyökereihez a tavalyi esztendőben, hiszen az ő nagy slágerei mindig feldolgozások voltak, hát ahogy ő tud feldolgozni, úgy nyilván senki más, úgyhogy egy újabb ilyen albumot jelentetett meg, amin nagy-nagy klasszikusokat énekelt újra és hangszerelte újra. Már is egyébként az első nagy sikere érkezik az If I Had You, aztán majd az Aha jön, akik meglepő módon 2009-ben abszolút aktívak voltak, holott ők ugye a 80-as években váltak óriási nagy zenekarra, a Take On Me-vel, vagy a Sun Always Shines On TV-vel, és amikor ezek óriásit mentek, köszönhetően például a Take On Me videoklipjének is, akkor a James Bond filmek készítői felkérték őket, hogy énekeljék el a James Bond betétdalt, és aztán azzal tényleg felrajzolták magukat a nagybetűs előadók közé. Ez volt a Halálos Rémületben című film, itt 1987-et írunk, és tulajdonképpen az Aha minden évtizedben ott volt, abszolút képviselte magát és a stílusát, 2009-ben ez volt a Foot of the Mountain tőlük, és aztán majd érkezik harmadikként ebben a körben hozzánk 2009-ből Szekeres Adrián, aki az Ölejáttal már abszolút a szóló karrierjét gondozta. Hát ő ugye az Unisex énekese volt eredetileg, ami 97-ben alakult Budapesten. Adrián egyébként addig egy jazzzenészekből álló zenekarra a funky zenét játszott, és aztán így figyelt fel rá Erdély László. Jól dolgoztak együtt egyébként, aztán később Adrián úgy döntött, hogy szóló karrierre várt, és tulajdonképpen jött az első szólóalbuma, a Futok a szívem után című, a TomTom Recordsnál jelentette ezt meg, és azóta is egyébként szép szóló karriert tutat a magáinak. Az Ölelját érkezik tőle, de csak Adam Lambert és az Aha 2009-es lágere után, itt a 98.6 Manna FM-en.

a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel, már mondanom sem kell, szerintem bőven hozzászoktunk a kánikulához, hát annyira, hogy már örül az ember, hogyha nem egy ilyen 40 fokban kell eltölteni a mindennapjait, de egyébként a holnapi napon azt megközelíthetjük, ilyen 36-38 fok várható majd a fővárosban, és utána szépen frissül a levegő, hát leginkább jövő hét kedden lélegezhetünk majd fel, leginkább most oda egyébként ilyen 25 fokot ígérnek hidegfronttal és esővel, jó lenne már az eső, szerintem mindannyian várjuk azt ezerrel. No, 2009 után már is 19-be repülünk, akkor lépett ki egyébként az Egyesült Királyság az Európai Unióból, és április 15-én a késő délutáni órákban kigyulladt Párizs egyik legjelentősebb épülete, a Notre Dame székesegyház tetőszerkezete, az épületben óriási károk keletkeztek. Hát ugye az egész világ a közösségi oldalakon is gyűjtésbe kezdett, hogy a történelem egyik legnagyobb öröksége minél hamarabb vissza tudjon állni eredeti állapotába. Örömmel jelentem, hogy ez megtörtént, úgyhogy újból régi fényében ragyog a Notre Dame. 2019. januárja nem kímélte a hírességeket, Második Erzsébet férje autóbalesetet szenvedett, Kevin Spaceynek és Ed Sheerannek bíróság elé kellett állnia, Curtis pedig drog problémái miatt vonult be a rehabra. Hát ennyit egyébként 2019 margójára, jöjjenek az előadók, ők mindig jobban elkapják az aktuális évet, az aktuális hangulatot. Bryan Adams aktív volt 2019-ben, hát most is az, csak akkor már jött ki tőle új dal, a Shine a Light érkezik pillanatokon belül. Hát az ő pályafutását nehéz lenne egyébként így pikpak összefoglalni, több mint lenyűgöző az, 100 millió eladott lemez, 13 stúdióalbum, 2 filmzene, 4 koncertlemez, 5 válogatás és 69 kislemez az elmúlt 40 év eredménye. 21 éves volt, amikor csatlakozott egyébként a showbizniszhez, és számtalanszor járt Magyarországon, adott privát koncertet, fizetős koncertet, de még ingyeneset is, imádja a magyar közönség, és saját bevallása szerint egyébként ő is rajong a magyarokért. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy számtalanszor megjárta a slágerlisták élét, hát többek között ezzel a Shine a Light-tal is, amiről azt gondolnánk, hogy biztos első volt a Billboardon, a Summer of 69, az pont nem volt. Egyébként mentségére legyen szó, hogy abban az évben, amikor kijött a Summer of 69, akkor olyan nagy slágerek uralták a listákat, mint Tina Turnertől a Be the Need, Another Hero, az Ahától a Take on Me, vagy a Duran Duran James Bondos betétdala a View to a Kill. Aztán majd a Westlife érkezik, egy írországi fiú együttes, akik már így ilyen módon nem nagyon léteznek. A Risingjukat 98 és 2004 között érték el. Ők egyébként az egyetlen olyan csapat, amelynek az első évben 7 száma is slágerista vezető volt, továbbá 40 millió darab lemezt adtak el világszerte. Simon Cowell hozta őket össze egyébként, aki azóta már számtalan újabb csapatot elindított a siker útján, gondoljunk csak a One Direction-re. Hát itt, amikor a Westlife alakult, még nem voltak ilyen nagy ívű tehetségkutatók, mint amiket Simon Cowell talált ki, ezért is nagy szó, hogy ilyen hosszú és sikeres utat járt be a Westlife. Hello My Love érkezik tőle, és aztán a Weekend érkezik majd az abszolút rekorder dallal, a Blinding Lights nem csak 2019-et uralta, hanem egy évig még a Billboard Hot 100-as listáját is. Több szempontból rekorder a dal. Egyrészt ez azóta is az a dal, ami a legtöbb ideig volt első helyezett, és az a dal, ami a legtöbb ideig szerepelt globálisan a Billboard Hot 100-ason. Hú, micsoda zenék érkeznek. Bryan Adams, Shine a Light, Hello My Life, és aztán majd a Blinding Light 2019-ből, itt a 98 pontat Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel, pillanatokon belül megállás nélkül, ráadásul Justin Timberlake érkezik, és a Say Something pillanatokon belül. Elég nehéz időszak van egyébként Justin Timberlake mögött, ugye ittas vezetésen fogták, illetőleg arról is mesélt a közönségének, hogy mindenki vigyázzon a kullancsokkal, hiszen őt is megcsípte egy lime-kóros kullancs, és bizony ez hosszú ideig ledöntötte őt a lábáról. Egyébként történt vele jó dolog is, nemrégiben új albummal jelentkezett, és még néhány koncert erejéig összehozta az NSYNC-et is. Most szólóban érkezik, jön a Say Something.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ezt pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Vilav Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwiewer kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávilágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.
2: 98.6
1: Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Pikpak elment a hétfő délután, úgyhogy beindult a hét remélhetőleg mindenkinél. Holnap találkozunk majd legközelebb, 2-től várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, és addig is érdemes a 98.6 Manna FM-et választani, hiszen jobbnál jobb műsorok érkeznek, és maradnak az életöröm zenék is, csak nem velem. István Dániel búcsúzik, jó szórakozást kívánok mindenkinek!
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
5: Autódarú, Kossvéber!
6: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
7: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
8: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával! Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére! Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
9: És bedobta!
10: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
9: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
10: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
9: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
11: Reklám hangzott el.
12: Holnap is marad a hőség. Baka András, az egyedüli köztársasági elnök jelölt. Erős földrengés volt Kolumbiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai

0: Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén, számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött, miközben a társas vállalkozások száma csökkent. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogyha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Erős földrengés volt Kolumbiában a Csendes-óceáni partvidéken. A 7,4-es erősségű földmozgás jelentős károkat okozott a térségben, többen megsérültek. A földrengést a szomszédos Ekvádorban is érezni lehetett, az emberek az utcára menekültek az épületekből.
1: Időjárás.
0: Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Iszak a 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
2: Manna Hit.
1: Manna Hit.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hi, this is Joel Vaughn, and I wanted to tell you the story behind my song, Make the Most of It.
2: Egy évvel ezelőtt hajnali egykor arra ébredtem, hogy a barátom SMS-ben megkérdezi tőlem, hogy ébren vagyok-e. Mondtam neki, hogy igen, és nagyon örülök, hogy elküldte nekem ezt az SMS-t. Pillanatokkal később jött a következő üzenet tőle, amiben ez állt. Jó, mert egy nagy tornádó egyenesen a városotok felé tart, és meg akartam róla győződni, hogy tuti biztos jól vagytok. Felpattantam, bekapcsoltam a tévét, és láttam, hogy a vihar egyenesen felénk tart. Amilyen gyorsan csak tudtuk, felkaptuk a gyerekeket, és egy óvó helyre vittük őket. Néhány perc múlva elment az áram, és üvölteni kezdett a szél. A vihar elementáris erővel tombolt, és mi csak imádkoztunk a biztonságunkért, és azért, hogy Isten oltalmazzon meg minket. Ott ültünk 30 percig, és azon töprengtünk, hogy vajon mit fogunk látni, amikor kijutunk a pincéből. Mikor vége volt a tornádónak, megtudtuk, hogy a városunkra közvetlenül csapott le, és szinte mindent elpusztított. Amikor előjöttünk, nem hittem a szememnek. Vizet és élelmiszert kezdtem osztogatni az áldozatoknak és azoknak az embereknek, akik segíteni jöttek. Rettenetes volt, amit magam körül láttam, de azt tudtam, hogy bízhatok. A nehézségek és a tragédiák közepette Isten ott van velünk, hogy megtartson minket és a családunkat. Ez vigasztalt engem a tomboló vihar közepén, mert ez a lényeg. Remélem, a dalommal szolgálhatok feléd a körülötted tomboló viharban.
1: The whole point of this song. I hope it ministers to you and

0: odaér.
1: Manna Morzsa. Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
2: Ez volt a Manna Morzsa.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.
4: How y'all doing this evening?

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: Miracles come in all shapes and sizes.
3: A Million Little Miracles című dalunk a csodákról szól, hiszen a csodák mindenféle formában és méretben léteznek. Némelyeket könnyű észrevenni, másokat pedig könnyű figyelmen kívül hagyni. Könnyű figyelmen kívül hagyni például azt a 22.000 lélegzetvételt, amelyet minden egyes nap veszünk. Vagy azt a csodálatos tényt, hogy ma reggel kinyitottad a szemedet. Vagy például azt az apró örömöt, amikor a barátok SMS-ei megfelelő pillanatban érkeznek, hogy bátorítsanak egy olyan bénító szívfájdalom után, ami nem volt véletlen, hanem Isten gyógyító érintésének a csodája volt. Mi itt az Elevation Worship-ben hiszünk Isten csodáiban. Az utolsó szendvics, amit ettél, ajándék volt. A gyerekeid nevetése tegnap este lefekvéskor ajándék volt. Azt, hogy ezt a dalt most hallod, és ahogyan a hangunk szól benne, Isten művészi teremtésének a csodája. Isten törődésének, kedvességének a megfigyelése az egyik legjobb módja annak, hogy megtöltsük szívünket hálával. Nehéz nem mosolyogni, vagy hálátlannak lenni, ha arra gondolsz, hogy mennyi áldást ad neked Isten minden egyes nap. Remélem, hogy a Million Little Miracles című dalunk segít abban, hogy elkezd megszámolni az apró csodákat, vagy legalább emlékeztet majd arra, hogy milyen hatalmas ajándék Isten kegyelme.
2: I pray you're reminded what a gift the grace of God is.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli köztársasági elnök jelölt. A hirtelen mélyülő tómeder veszélyeire figyelmeztetnek a Balatonnál. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Bakan

0: cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött, miközben a társas vállalkozások száma csökkent. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogyha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mellé- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Erős földrengés volt Kolumbiában a Csendes-óceáni partvidéken. A 7,4-es erősségű földmozgás jelentős károkat okozott a térségben, többen megsérültek. A földrengést a szomszédos Ekvádorban is érezni lehetett, az emberek az utcára menekültek az épületekből.
1: Időjárás.
0: Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Iszak a 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Kedves hallgató, kezemben a bőség kosarra, ami még üres, irány Kapolcs az idei művészetek völgye, annak is egyik remek helyszíne az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület. Ott forgattam ugyanis a bőség kosara következő részét, amelyben szó lesz Somról, Kökényről, Csipkebogyóról és a többiekről. Zene, aztán irány Kapolcs.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, hogy ígértem, akkor elhagytuk a pesti stúdiót, és itt vagyunk a Kapolcsi Művészetek völgyében. Bejöttünk egy olyan helyre, hogy csak a Balaton környékén és Balaton mellett élő termelők kézvesek vannak, mellettem pedig Mali Gáspár Edit, mindjárt beszélünk, hogy minek az apropóján, de előtte arra kérem, hogy mondja, hogy kik vannak itt pontosan ebben az udvarban.
2: Szeretettel üdvözlök minden kedves hallgatót. Itt az Éltető Völgynek az udvarában, a Csigaház udvarán vagyunk, az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület, a Balaton fal felvidéken működő termelőket, kézműveseket fogja össze, illetve az érdekeiket képviseli, úgyhogy ennek a helyszínén vagyunk mi most.
1: És hogyan találkoztunk, ugye én beestem ide, mert végre látom, hogy rendes üvegpohárban lehet egy fröccsöt inni, és észrevettem az egyik kedvenc gyümölcsömet. És ilyen gyümölcsök, kedves hallgatók, hogy som, kökén, csipkebogyó, tegyetek szívétekre kezeteket, a csipkegyom még oké, de a som meg a kökén lehet, hogy nincs meg sok hallgatónak, ugye? Ebből készülnek lekvárok és gyümölcsnyelvek, na erről beszélgetünk. Miért pont ezekből készülnek a lekvárok, ez a kérdés?
2: Én ebbe beleszülettem, mi Szent Antalfán gazdálkodunk, szőlőtermesztéssel foglalkozik alapvetően a családom, de augusztusban, amikor a pincetakarítás lett volna abszolút ideszerű, még emellett a saját erdőnkben somot kell gyűjteni, mert bizony augusztusban érik a som, és a nagymamám hagyományos receptjét őrzöm bele, tehát nekem a húsos som több, mint egy gyümölcs, valójában egy örökség.
1: Az a superfood, az nem csak egy hangzatos szó, hanem tényleg ezek a gyümölcsök tudnak valamit, nem? Ha picit arra kell, hogy nézzünk a gyümölcsök mögé, hogy mire jó ez, és miért kell nekünk som és kökény és csipkebogyót enni.
2: A régi népgyógyászati adatok alapján is, de most már számos kutatás igazolja, hogy a húsos somnak nagyon sok élettani pozitív hatása van. Rendkívül magas a C-vitamin tartalma, akár négyszer több, mint a citromé. Nagyon magas azoknak a biológiailag aktív vegyületeknek a száma és mennyisége a húsos somban, ami védi a sejtjeinket, tehát egy antioxidáns hatású termékről, illetve gyümölcsről van szó, illetve a somnak olyan pozitív élettani hatását is szeretném kiemelni, hogy a vérképzést támogatja igazoltan, az immunrendszer működését, megfelelő működését, illetve a májnak és a vese működésnek is jót. Tehát egy olyan termékről van szó, ami végre egészséges és finom.
1: Ezek igazi vadon termő dolgok, hogy azt mondja, erdőtökben teremnek, akkor ez nem egy tenyésztett dolog, tehát nincs nektek még som, vagy kökény, vagy csipkebogyó ültetvényetek.
2: Igen, ennek az előnyét, hátrányát is érezzük. Saját egy molyhos tölgyes kaszbokor erdőnk van, de Magyarországon számos mészkedvelő tölgyesnek a perem, a szélén megtalálható ez a bokor habitusú növény. A vadon termőt kezdtük el gyűjteni, és erre alapoztuk mi igen ezt a tevékenységet, illetve ezt a márkát. Egy szűk keresztmetszetet kellett megoldanunk, valójában a magozáspasszírozást, mert a kedves hallgatók nem biztos, hogy tudják, de ez egy apró termésű gyümölcs, szorványosan található az erdőben, tehát úgymond becserkéjük mi ezeket a gyümölcsöket. 2 grammosak nagyjából a vadon termő gyümölcsöknek a súlya, illetve ennek a közel a fele a kőmag, tehát a gyűjtése is szaporátlan, a feldolgozása is, tehát nekünk ezt a részét kellett hatékonyabbá tennünk, hogy ugyanazt a minőséget, amit a nagymamám készített házi körülmények között, azt ebben a kereskedelmi mennyiségben is biztosítani tudjuk.
1: A nagyi, hogy ült a konyhába, és akkor magozta, leszette a gyümölcshúst, akkor hallgattam mondjuk a Kossuth rádiót, és ez sikerült gépesíteni akkor?
2: Igen, igen, és itt vissza is kanyarodnánk, hogy egy nagyon komoly helyi értékről van szó, és mi ezt az értéket őrizzük. Szent Antalfán a háziasszonyok évtizedek óta generációra generációra átadják ezt az értékes receptet, mert én úgy fogalmazok itt, és szeretem ezt elmondani, hogy a som bizony tanít lelassulni, tehát nem fáról gyűjtve szedjük még keményen, mert nagyon fontos a higiénia, a tisztítás, de 2-3 napot ennek a már tisztított gyümölcsnek meg kell hagyni szobahőmérsékleten, mert puhul, és akkor válik el a magjától. Tehát alapvetően nem válik el a magjától, rendkívül nehéz magozni, de ha lelassulunk hozzá, és ezt elfogadjuk, hogy bizony ezt a 2-3 napot meg kell a somnak adni, akkor utána könnyen feldolgozható, és ami a különlegessége, hogy nem főzve hidegen. Tehát cukor hozzáadásával ez az egyedüli összetevő, amit hozzáadunk a magához, a gyümölcshúshoz, és eltartja önmagát. Tehát pont ezeknek a superfood jellegű összetevőknek köszönhetően védekezik a gyümölcs a környezeti tényezőkkel szemben, de védhető a lekvár is főzés nélkül, tehát 1 évig eltartható.
1: Na innen folytatjuk, kedves adatok, most zenélünk, aztán még beszélgetünk, hogy mi készül még ezekből, mert van itt olyan gyümölcs nélkül, hogy pontosan mi ez, hamarosan kiderül, zene, aztán folytatjuk Edittel.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: A remek zenék után mondjuk folytatjuk kapocsi kirándulásunkat. Itt vagyunk a MyFit Berizem, ugye azt mondtad, hogy a fiatalok miatt lett egy ilyen neve ennek az egésznek. Igazából mit jelent ez magyarul? Én tudom, de mondjuk azért.
2: Klasszikus a receptem, ugye a húsosom és ősidők óta benn volt a mindennapi ember életében. Az én örökségemnek tekintem a húsosom receptjét, mégis a fiatalokhoz szeretnék vele szólni, és trendinek gondoltam, és gondolom ma is, hogy egy angol névvel, bár hagyományos magyar értéket őrzök vele, de megszólítsam a fiatalokat, és hogy nyissanak a lekvárok fele, nyissanak az egészséges életmód és egészséges élelmiszerek fele. Úgyhogy ezért fogalmaztam meg a MyFit Berizt, az én egészséges, az én fit gyümölcseim, bogyós gyümölcseim.
1: Ott tartottunk, hogy sikerült a nagy munkásságot egy picikét gyorsítani. Ez gépeket jelent? Ez egyfajta technológiát jelent?
2: Igen, egy magozópasszírozót sikerült vennünk, egy nagy teljesítményűt, és igazából a legkritikusabb pontját, a kézipasszírozást váltottuk ki vele, és ugyanazt a minőséget tudjuk így biztosítani. Tehát minden más fázisa ugyanaz, mint a klasszikus recepté, egyedül a magozáspasszírozás jelentette a nehézséget, és ez volt az első lépcsőnk, hogy sikerült ezt a házi készítésű és kézműves terméket nagyobb mennyiségben és azonos minőségben elkészítenünk, és a kezdők bátorságának hívom a kökényt, mert úgy gondoltuk, hogy ez is magas cselsav tartalmú, ez is bogyós gyümölcs magas színanyaggal, megcsináljuk ugyanígy hidegen, ugyanezzel a recepten, amivel a nagymamám, és hát sikerült, tehát innentől már egy magabiztossággal folytattuk. A csipkebogyó már 2 év volt, tehát az egy kihívást jelentett, nehezen adta magát, ugye a hecsetét többen ismerik, tehát a márkának is szerettünk volna ezzel egy plusz ismertséget, mert a csipkebogyót különösebben nem kell elmagyarázni, hogy milyen értékes gyümölcsünk, de szigorúan mi azt szerettük volna, hogy ezt is hidegen készítsük el. Ez 2 évbe telt.
1: Én egyszer csináltam otthon házilag csipkebogyó lekvárt, soha többet nem, nagyon macerás volt. Azt a sok mangot mind letakarítani, hogy az ilyen dolog. Mennyire találnak ide a fiatalok, és mennyire idegen nekik ez a sok gyümölcs?
2: Hál' Istennek a Völgyteli van fiatalokkal, úgyhogy én nagyon örülök ennek a helyszínnek, ahol először mutatkozom be a termékeimmel. Én úgy gondolom, hogy igen, tehát sikeres volt ez a 2 nap, én nem teljes időszak alatt voltam jelen. Nagyon, nagyon fiatal és friss a gondolkodásuk fenntarthatóság szempontjából is, tehát tudatosak és keresik igen azokat a kézzelfogható megoldásokat, ami az ő egészséges életvitelükhöz jó. Úgyhogy igen.
1: Ugye azt mondom, hogy 2 év volt, ilyenkor van egyfajta családi kopogtatás, csak aki mindig kóstolgat, vagy amíg elengeditek, az, na ez már kész van akkor, oké. Tehát mi ez a folyamat, amíg elkészül az, ami kikerül ide a pultra, vagy akár a boltba, a webshopba és a többi helyre?
2: Nincs klasszikus folyamatunk, ötleteink vannak, céljaink természetesen közösen a férjemmel, meg támogatólag a gyermekek a háttérben, mert az ő részükről ez is türelmet igényel, mint a sonhoz való hozzáállás. Ez most, az ötlet volt meg, kertészmérnök az alapvégzettségem, a somból indultam ki, hogy a nagymamám hogy közeledett hozzá, hogy melyik az a pillanat és állapot, vagy érettségi állapot, ahol el tudja készíteni hidegen. A kökényt is így lefordítottuk, de igazából nekünk, hangsúlyozom csak, hogy nagyon fontos a tisztaság, a gyümölcs tisztasága, tehát keményen kell szedjük, de akkor is csak akkor, amikor már érett, tehát a kökényt is lombhullatás után szedjük, amikor már valamennyi beltartalmi értéke kialakult.
1: Megcsípte a dér, azt mondják, igen, meg kell csípni a dér. Nem?
2: Igen, de mi még az előtt, és azt otthon adjuk meg neki. Tehát mi ezt hűtőben, illetve ezt a hőfokot biztosítva adjuk meg, a dércsipte állapotot már mosva. És ugyanezt fordítottuk le a csipkebogyóra is, tehát ez volt az alapötlet, hogy nagyon finom a csipkebogyó januárban, amikor a bokorról szedjük egy jó havas kirándulás során, ez most már napjainkban ritkán, de hogyha ezt az állapotot érnénk el a gyümölccsel, akkor azt a nagyanyáink féle mozzanatot, ami 2 lépcsős, hogy először fenezték, magozták, tisztították, főzték, utána pürésítették, újra főzték, majd a belső szőrképetet leszették, és valójában a valamennyi C-vitamint ebből sikeresen kifőzték, de ezt szerettük volna mi a munkafázist is, illetve magát a C-vitamin megőrzést is biztosítani, illetve a munkafázist meg megtakarítani. Úgyhogy ezt a fagyott télvégi vagy télközepi gyümölcs állapotot érjük el, és akkor megint úgy, hogy teljes érettségben szedjük télen, és fagyasztóban biztosítjuk.
1: Jó kaland, azt mondom, innen folytatjuk, megint zenélünk az ilyen, és már megtudjuk, hogy mi lesz az a gyümölcs nyelv, amit promóztam az előbb, de most meg is kóstoljuk, hogy pontosan mennyire adja vissza a gyümölcs igazi értékét. Zene, aztán folytatjuk.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Bőségkosara.
1: Ez a 98-an Manna FM Bőségkosara, zene után vagyunk. Érkeztek érdeklődők. Tessék, kóstolj még együtt, mert én sem kóstoltam még meg. Tessék, venni egy kanalat, most itt a lehetőség.
2: Engedje meg, hogy a párjának.
1: Az órám lehet. Akkor kóstolj meg együtt, jó? Ön kezdi akkor. Jó. És mit kell? Ez milyen lekvár akkor?
2: Ez a húsos sombból készült lekvár. Boros gazda lányához méltóan nálam is van kóstolási sor, úgyhogy kezdjük a sommal. A soma nagymamám eredeti receptje szerint készülő, illetve eredeti termék.
1: Na, hölgy, megkóstolj, belenyúlok én is egy kis pálcikával. A somot nem szeretem.
2: Akkor, hogy nem szólalok meg, figyelem a tekintetüket, hogy milyen íz.
1: Nekem visszahozza a somot, imádom a somot, és nagyon jó.
2: Tehát én abban bízom, hogy ezt a páratlan gyümölcs ízt érzik önök is. Ilyenkor elárulom, hogy hozzáadott cukorral készül, de nem főzve, hidegen. Tehát tényleg csak annyi a cukor tartalma, amivel stabilizáljuk a terméket, és nem romlik meg.
1: Amikor ön vesz lekvárt, akkor megnézve, hogy készül, mi van benne, mennyire tudatosan tetszik mondjuk akár lekvárt venni.
3: Én nagyon szeretem termelői piacon vásárolni, mert akkor tudom, hogy házi recept alapján készül, meg hogy valódi gyümölcsből. Ugye mi is a nagymama vonalán azért házi lekvárt tettünk, meg azzal vesszük magunkat körbe, tehát hogy a termelői helyeken, mint az ilyen termelői piacon is azt nézem, hogy tényleg hiteles legyen a forrása, illetve az, hogy mennyire van cukorral kezelve, de hát ez elkerülhetetlen, tehát én nem hiszek abba, hogy cukormentesen készül a lekvár, mert nem ebben nőttem fel.
1: Cukor legyen benne, ne édesítőszer. Igen. Ez a lényeg, cukor legyen, ami természetes. Igen. És hogy ízlett akkor ez a som lekvár?
3: Nagyon finom, tényleg a gyümölcs érződik, így van.
1: Hát ilyen a teszt, és ez nem volt megbeszélve, hogy idejött, és akkor betettük adásba. Így készül a bőségkosara. Úgyhogy most megkóstoljuk azt is, jó?
2: Én szándékosan kérem, egyrészt a hulladékot csökkentjük, hogy a pálcika másik felével kóstoljunk. Jó, most a következő kóstolási soromban a kökény.
1: Kék a kökény, zöld a petezsely, amit Dal mondta régen. Igen, akkor a másik felét átfordítjuk akkor.
2: Így kell fogyaszt, otthon is majd így kell. Ez nyitva marad.
1: Nem baj, lesz másik. Ebből látszik, hogy az a jó, amit mindenki megeszik. Így van.
2: No. Na, ez a kökény, és a másik felével kell otthon is fogyasztanunk, mert ugye ez még egy élő anyag, nincsen főzve, és egy évig tartható el a kamra polcán, és egy év alatt is változik az íze. Most még ez egy friss készítésű, de egy év után képzeljék el, és mindjárt mutatok önöknek egy korábbi gyártást, egy ilyen fahéjas, aromás, füstös íz jön ki a kökényből. Tehát ez egy rendkívül komplex ízű, nem annyira letisztult, mint a som.
1: De nem, íze ott is picit ilyen összehúzó hatása van a kökény, mint a cserszömörcse szájvíz, hogyha lehet valami. De íze persze nem. És akkor mi a majd az is, amit én bepromóztam. És ezt akkor egy új kanállal, akkor ízen belenyúltunk. Addig azt eltesszük, azt új kanalat veszünk a hölgyem. Tessék venni egyet. De egy kanalat vesz a hölgy, veszek én is egyet. És akkor mit kell erről tudni?
2: Most duplázunk a kökényből. Ez nem a friss készítésű, hanem egy korábbi. És ez már egy érettebb.
1: Ez egy évet volt üvegben?
2: Igen.
1: Az állaga is más?
2: Ütemezzük a gyártást, és félkész állapotban is tárolunk termékeket.
1: Más.
2: A kapacitástól függően. Ez érik.
3: Igen.
2: Mint egy jó
1: kóra. Más. Nagyon jó. Tényleg. És mint az ember ezt megveszi, ugye ez hidegen van készítve, meddig áll le üvegben?
2: Gyártást követően egy évig, a kökény és a som, utána pedig a hűtőben, tehát nem is utána, hanem felbontás után a hűtőben.
1: Az a fajta lekvár, ha az ember kibontja, akkor nem sokáig marad a hűtőben, szerintem nem, főleg a gyereke van és rájár. No, oké. Megnézhetjük a gyümölcsnyelvet is? Vagy lesz egy sor? Oké, van még egy másik oldal a kanálnak, most jön még egy, nem szólunk bele.
2: Remélem a látogatóim nem találták meg, csak önök, akiket célzottan keresek. Ez a csipkebogyó, ez volt a kihívás. A kökényt hívtam a kezdők bátorságának, a somot örökségnek, a csipkebogyót meg a kihívásnak. És azt a pillanatot szeretném visszaidézni vele, amikor az erdőben járunk, és leszedjük a bokorról, vagy egy réten, egy havas tájon azt az érett csipkebogyót.
1: A csipkebogyót én imádom, én hogy van vele?
3: Én is nagyon. Én rászoktam, hogy a fánkhoz már nem csak a baracklekvár teszem farsang idején, hanem kipróbáltam egy ilyen savanykásabb más ízzel a csipkebogyóval, és teljesen más a farsangi fánkhoz is. Én nagyon szeretem.
1: Jó macerás lekvár azért, ugye mennyi mag van benne, meg szúrós, meg milyen más, de ők megoldották. No, innen folytatjuk zene, aztán jövünk vissza a MyFit Berries pultjához, mert még megkóstoljuk azt a nyelvecskét is. Zene, aztán folytatjuk.
4: Még egyszer láss, még egyszer engedj el, nincs maradás. Többé csak még egyszer együtt vagyunk,

0: Ez a Bőség kosara. Manna FM.
1: A hölgyek kivárták a zenéket, és akkor most, mi ami jön itt van a tálcán, sok-sok-sok ilyen, hát ilyen lapkának, nem tudom minek kinéző, nyelvnek kinéző gyümölcet. Pontosan mi Edit elmondja.
2: Rendben, a frutledőrt egy angol szász eredetű készítményt éreztem úgy is, hogy helye van az én kínálatomban. A gyerekek célcsoportom, mind a lekvárokkal, a fiatalok, meg az egészségtudatos háziasszonyok, édesanyák, de a gyerekek kiemelten, és szeretném egy természetes alternatíváját adni az édes nasolnivalóknak, úgyhogy gyümölcs készítményeket készítek, asszalom őket, saját termesztésű gyümölcseinkből, és jó értelemben játszok ezekkel a gyümölcsökkel, nem csak a klasszikus szilva sárga barackot asszalom, hanem ami nálunk megterem, és így, amit kínálni szeretnék önöknek, ez egy aszalt málna nyelvecske. A frut ledőrt fordítottam le gyümölcs nyelvnek a macska nyelv után, ami sokaknak mond még valamit, de számomra mindenképp kedves. Itt megint a málna nem egy klasszikusan asszalható gyümölcs, úgyhogy úgy játszom velük, hogy a adalékanyagként egy másik gyümölcsöt használok, és pótolom például a málna esetében a pektint. Tehát nem mesterséges adalékanyagokkal, hanem természetes forrásokkal. És szeretném, ha megkóstolnák, ez még rajta van az asszalófólián szándékosan, hogy meg lehessen fogni. Ez egy sütőpapír, ezzel a technológiáját is nagyjából tükrözi, és ez természetesen ez így egy.
1: A mázik legkényesebb gyümölcs, ami létezik szerintem, akkor lekezdted egy ilyet, ugye? Így leszedem, segítesz nekem leszedni a papír, csak úgy, hogy tartom a mikrofont. Na akkor mennyire málna, tessék, kóstoljuk meg egyszerre?
2: Na mennyire málna?
1: Nekem nagyon.
3: Igen, teljesen.
1: Most azért vagyok csöndben, mert nagyon jó. Ebben cukor nincs?
2: Ebben nincsen, a magját meg szándékosan benne hagyom, mert abban is vannak olyan értékes összetevők, hogy természetes olajak, amik számomra is és az emberek számára is hasznosak. Természetesen, akinek esetleg a mag problémát okoz, az annak más terméket kínálok, más lehetőséget.
1: Aki már próbált málnát születen, az tudja, hogy mennyire kényes gyümölcs, hogy egy sorba kell szedni igazából, de itt lehet, hogy másképp is lehet. Málnásotok van amúgy?
2: Ezek a saját, tehát nem komoly málnásunk, vagy nem nagy mennyiségekre kell, hogy gondoljatok, de azért nem is csomagoltam most be ezt a terméket, hogy itt ezen a fesztiválon magát a minőséget tudja tükrözni az érdeklődőknek. A nagyobb mennyiségű gyümölcseinkből, szilvából és salmából csomagoltam a szaltakat.
1: Ez igazából tök jó alternatív lehet egy ilyen, akár most nem mondom márkát, de akármilyen gumicukornak, hogy gyerek inkább ezt tegye, nem a csontenyből kifőzött, mit tudom, mivel, na, igazi gyümölcs és pektin.
2: Ez pontosan, tehát kimondtad, ami a nyelvünkön volt, nem csak a gyümölcsnyelv, hogy ez egy jó alternatívája a gumicukornak. Én is a cukor pártján állok, a szükséges és elégséges mennyiségben, mert kell a gyermekek luxus életmódjához is, luxus mozgásaihoz is, és teljesen egyetértek veletek, hogy ez egy értékes dolog, de mértékkel kell fogyasztanunk.
1: Milyenek a munkának a szépsége? Azért van benne bőven kihívás, hogy ősszel nem nagyon mentek nyaralni, télen nem nagyon mentek nyaralni, tehát azért valami szépsége csak van ennek, hogy valami értéket csak létrehozol akkor.
2: Én mindenképpen közvetíteni, tehát üzenetértéket szeretnék ezzel. Tervezőasztal mellől még mindig ott vagyok, de álltam föl, és szeretnék a terveken túl konyhakész megoldásokat kínálni azok számára, akiknek fontos az egészséges életmód. Ezt mutatom kertjeimmel is, most ez nem a riport témája, de ebből nőtte ki magát az egészséges gyümölcsök profilom is. A recepteket is nem titkolom, mert aki szeretné saját maga elkészíteni, az bátorítom rá, de akinek meg vagy ideje nem engedi, vagy a lehetőségei nem, azoknak pedig készen kínálom.
1: Kedves hallgatók, a MyFitBe részt ezt beírjátok, akkor szerintem megtalálnak benneteket bárhol. Valami, keresni kell. Ha éppen jöttök jövőre, kapocsa, hát itt lesz Edit, meg kell kóstolni, és hát igen, oda kell figyelni, hogy mit eszünk, mert ugye azzal leszel, amit eszel. Köszönöm szépen. Azt pedig egy másik riportéma lenne majd a függőleges konyhakert, ami ott van, mutatom a hölgynek, akivel kóstoltatok, hogy nem kell nagy terület ahhoz, hogy valami megteremjön. Köszönöm szépen. Mit kell kívánni az, hogy hát ez az asztaltól való felállás sikeres legyen, az asztalt azt felejtsd el, és hogy ezek hát kapjanak még nagyobb nyilvánosságot. Köszönjük a kóstolót és a bemutatót.
2: Nagyon szépen köszönöm én is.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli köztársasági elnök jelölt. Új szakok jöhetnek létre az egyetemeken. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják súlyosan.

0: Vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogyha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mellé- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Már csaknem 50 halottja van a Kolumbia csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földrengésnek. Több tucat épület összedőlt, sokan megsérültek és emberek rekedtek a törmelékek alatt. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. A dél-amerikai országban ez volt az utóbbi évtized legerősebb földrengése.
1: Időjárás.
0: Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Manna Selection. 98.6. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Az Ikigai módszerről beszélgetünk. Hogyan hat a testre, hogyan hat a lélekre. Segítőm ebben szakértő vendégem, Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Szia Nelli, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, örülök, hogy itt lehetek.
1: Kezdjük rögtön azzal, hogy mi is az az Ikigai.
2: Az Ikigairól nagyon nehéz egyféleképpen beszélni, de ha nagyon egyszerűen akarnám megfogalmazni, akkor tulajdonképpen a létezés öröme, az értelmes élet. Hiszen két olyan rövid japán szónak a szó összetételéről beszélünk, ami ma már egy ilyen módszertanként, vagy egy ilyen modellként, amit ilyenként ismerünk, és alapvetőleg már ráhúzzuk a saját életünk értelmének keresésére is. Akkor is, hogyha a karrierről beszélünk, akkor is, hogyha magánéletről.
1: És akkor tulajdonképpen ugye ott van az a bizonyos négy pillér, amit mi most majd kettesével szépen megbeszélünk, meg hát nyilván kitérünk majd arra, hogy ez hogyan hat az egyénre, mire kell figyelni, hogyan tudjuk erősíteni, honnan tudjuk, hogy melyik a legkönnyebb számunkra. Ugye ott van az, amit szeretünk, amiben jók vagyunk, amire a világnak szüksége van, és amiért megfizetnek. Ez a négy rész van, és akkor szépen ennek mentén is haladunk tovább. Melyikkel kezdjük, Nelli? Talán amit szeretünk, nem?
2: Igen, és talán azért is érdemes ezzel kezdeni, mert alapvetőleg ezt szoktuk leghátulra hagyni, nem azért, mert a sorrendisége talán ezt kívánja, hanem azért, mert ezzel van a legtöbb konfliktusunk. Én azt veszem észre, hogy azok az emberek, akikkel én találkozom, akár azért, mert ügyfeleim, akár azért, mert egyszerűen csak beszélgetünk, valahol ott érzik a problematikáját annak, hogy megtalálják a saját ikigájukat, hogy nagyon nehezen találják meg fiatalon például, hogy mi az, amit nagyon szeretnek, amivel egy életen át foglalkozni akarnának. Ha pedig idősebb korosztályról beszélek, akkor ott pedig alapvetően ez az, ami elfogy. Ez az, ami kiüresedik. Ezért érezhetjük sokszor, ma már ilyen divatos szóként is használjuk a kiégést, ezért érezhetjük azt, hogy kiégtünk például a munkánkban. Nincs már benne az a fajta izgalom, az a fajta belső motiváció, az a fajta belső tűz, amit akkor érzünk, amikor azt csináljuk, amit szeretünk. És ugye itt jelenik meg a szenvedély kifejezés először ebben a modellben is. Ugye a szenvedély az, amit tulajdonképpen akkor is csinálnánk, hogyha nem fizetnének érte. Persze erről majd beszéljünk, mert hiszen a modell szempontjából ugye ez is nagyon fontos, hogy vajon megfizetik-e. De hogy ugye a szenvedélyünk az, ami belülről érkezik, ami egy olyan belső hívás, amit egyszerűen, ha ügyesek vagyunk, akkor a hobbingban például meg tudunk élni. De ha nem figyelünk oda, ha nincs szenvedély az életünkben, ha nem foglalkozunk olyannal, amiben elérhetjük akár azt a bizonyos flow állapotot, akkor előfordulhat, hogy a kiüresedés érzése mellett megjelenik az, hogy tulajdonképpen már nincs miért lelkesednem, nincs miért élnem, nincs miben kiteljesednem, hiszen ez a modell alapvetőleg a kiteljesedett teljes életről szól, arról szól, hogy ha minden így találkozik, és minden ígyet tudjuk művelni, akkor értük el azt az állapotot, amit teljes életnek vagy egész életnek élünk meg.
1: Elcsípem azért azt a kifejezést is itt az Ikigai szétszállazása közben, hogy flow, mert nagyon sokat emlegetjük, de igazából az ember nem tudja, hogy mit jelent az, milyen érzést hoz, és akkor talán az érzés alapján fel tudom ismerni, hogy hopp, én most ebben vagyok. Ezzel folytatjuk majd. A mai Lélekszörfben az Ikigairól beszélünk. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: Az ikigájról beszélgetünk ma, hogyan hat ez testre, lélekre, és mit jelent az, hogy flowban vagyunk, mi is az a flow. Muszáj, hogy ezt kiragadjam, ezt a részt itt, mert nagyon sokszor emlegetjük, de nem biztos, hogy tudjuk, hogy hopp, én most abban vagyok.
3: Csíkszentmihályhoz, illetve az ő nevéhez kötődik, ugye ő az, aki ezt a fogalmat először így írta le, illetve így magyarázta. A flow, ahogy te az előző részben talán így fejezted be, különböző érzéseket vélünk felfedezni magunkban, de valójában az az ember, aki flowban van, ő annyira a tudatalattiában mozog, hogy semmiféle érzést nem azonosít be akkor. A flow-t követően viszont igen. Ugye a flow az egy olyan én állapot, vagy egy olyan állapot, amiben maradéktalanul, ellazultan és nagyon is fókuszáltan vagyunk benne valamilyen tevékenységben. Egy olyan tevékenységben, ami egyértelműen, ugye, ha már az ikigáról beszélünk, mindenképpen az amit szeretsz kategóriába tartozik. Gondoljunk csak bele, amikor a gyerek játszik, akkor többnyire flow-ban van, hiszen annyira belefeledkezik magába abba a történetbe, amiben benne van, amiről a játék szól, vagy rajzol, vagy fest, vagy zenét hallgat, vagy táncol, vagy bármi, akkor ugye ebben az állapotban egyáltalán nem érzékeli a körülötte zajló eseményeket, nem figyel arra, hogy mi történik körülötte, hogy halad az idő, hogy ki beszél hozzá, hogy milyen egyéb információk vannak, amik egyébként őt körülveszik, hanem teljesen is egyértelműen arra az egy dologra fókuszál, amiben benne van, mert annyira elkapja az a belső tűz, az a szenvedély, amiről tulajdonképpen az amit szeret szól is.
2: Ezt észre is veszem, Nelly? Tehát, hogy nagyon sokszor van a kételkedés alapból bennünk, akár azzal kapcsolatban, hogy meg tudom-e mondani, hogy mi az, amit szeretek, miben vagyok jó, mire van szükség a világnak belőle, miért fizetnek meg igazán jól, megfizetnek-e azért, vagy azt csinálom-e, amiért pénzt kapok én, az-e a munka, amiben én igazán jó vagyok. Szóval, hogy a kételkedést hogy tudjuk kiütni, mert akkor ez a flow-val kapcsolatban, és ez ikigájjal kapcsolatban is nagyon fontos.
3: Ahogy mondtam, a flow élményében nem vizsgálod magad ki. Kívülről. Nem látod
2: csak
3: magad, nem látod
2: kész.
3: Ezt a folyamatot. Egyszerűen csak vagy, benne vagy, és utólag veszed észre, hogy ott jó, okay. Csak egy egyszerű példával. Tehát amikor írtam például, és nagyon szeretek írni, de amikor írok, akkor voltak olyan téli esték, vagy téli napok, amikor ugye nyilván korábban is sötétedik, de leülsz, még világos van, kortyogatod a kávédat, majd egyszer csak felfigyelsz arra, hogy jó is sötét lett, és nem is tudod, mennyi idő telt el, és teljesen kihűlt a kávéd. Tehát, hogy annyira benne vagy abban a tevékenységben, amiben vagy, hogy itt tulajdonképpen a tudatos megfigyelésnek és érzékelésnek, az érzéseid beazonosításának nincs helye. Uh-huh. Utólag már tudod, hogy ez nagyon jó volt, ezt nagyon szerettem, ez nagyon elvitt. Ez most valami olyan volt, amiben teljesen, tehát amikor azt mondod, hogy flow-ban voltam. Tehát utólag fogod ezt érzékelni.
2: Aha.
3: A másik, amit mondasz viszont az, hogy mennyire fontos a négyesünk szempontjából, az ikigáj szempontjából az, hogy beazonosítsuk, vagy hogy tudjuk azt, hogy egyáltalán mi az, amit szeretünk. Tulajdonképpen az, hogy ha van olyan tevékenységed, amiben néha flow-ban vagy, vagy tudod, hogy flow-ba tudnál kerülni, hiszen azt tényleg szereted, az egyszerűen nem kell, hogy különösebb vizsgálattárgya legyen, hiszen alapvetőleg azt mindannyian tudjuk, hogy mi az, amit élvezünk, mi az, amit kevésbé. Akár a munkában vannak olyan feladatok, amiket szeret, és vannak olyan feladatok, amiket ki nem állhatsz. És ez egyébként mindenben így van. Nincs abszolút olyan, amit teljes mértékben szeret. De az egészen biztos, hogy ha tudatosan akarsz rátalálni a saját ikigájodra, akkor azért érdemes leülni, és elkezdeni azon gondolkodni, hogy ha most azt érzed, mondjuk egy kicsit ilyen kiégés közeli állapotban vagy, és azt érzed, hogy nem is igazán van olyan, amit téged tűzbe tudna hozni, nem is igazán van olyan, amit úgy könnyedén le tudsz írni, vagy ki tudsz mondani, hogy igen, ezt szeretem, mert valahol már elvesztetted ezt a fajta belső tüzet, akkor picit menj vissza a flow állapotába olyan szempontból, hogy gondolj vissza, hogy gyerekként, vagy korábban, néhány évvel ezelőtt volt olyan tevékenység, amiben egyébként megélted ezt az állapotot. Volt-e már olyan, hogy annyira élvezted, hogy nem számított az idő, mint ahogy az előbbi példában mondtam, és volt olyan érzés, hogy úristen, ezt csinálnám bármikor és bármeddig. Mert mindannyiunknak van ilyen. Van egy hobbi, amit lehet, hogy abba hagytál évekkel ezelőtt. Lehet, hogy sportoltál például, és már nem csinálod nagyon régóta. Akkor lehet, hogy érdemes visszacsatolni hozzá. Lehet, hogy azt mondod ma már, hogy nincs időm festeni, rajzolni, nem tudom kézimunkázni, de ha visszagondolsz, hogy ez téged mennyire feltöltött és mennyire szeretted, akkor érdemes újra elővenni, pontosan azért, hogy felidéz nézd, hogy vajon még mindig el tud-e vinni téged a flóba, még mindig fel tud-e téged tölteni annyira, hogy na ő legyen az, ami a szenvedélyt adja az életedbe.
2: A mai műsorban az Ikigai-ról beszélgetünk, hogyan hat testre és lélekre, hogyan hat a pszichénkre. Segítségemre van ebben Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Hamarosan folytatjuk.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Élet öröm zene. Élet öröm zene. Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: Az Ikigáról beszélgetünk a mai műsorban, szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Beszélgettünk a flóról, és beszélgettünk a négy alappillér, az Ikigáj négy alappillérének az első részére, vagy az első pilléréről, az amit szeretsz. Ugye, mert hogy négy alappillér van, amit szeretsz, amiben jó vagy, amire a világnak szüksége van, és amiért megfizetnek. Az, hogy mit szeretünk, és amit szeretünk, az hogyan szerepel, hogyan vesz részt a mi életünkben és a boldogságunkban, erről már szó volt, és akkor most folytassuk azzal, hogy amiben jók vagyunk, mert hogy egyáltalán ugye ott kezdődik a dolog szerintem, hogy el kell tudnunk mondani, meg kell tudnunk fogalmazni, hogy mi az, amiben én jó vagyok, és ehhez kell annyi önismeret, hogy valóban azt tudjam mondani, hogy igen, ez és ez és ez, ebben én nagyon jó vagyok.
3: És fontos is egyébként, nem csak azért, mert az önismeretünk, vagy meg az önértékelésünk szempontjából ez egy fontos, hogy meg is állapítsuk, mik ezek a dolgok, hanem azért is, mert el kell tudnunk jutni oda, hogy például, ha valamit rutinszerűen csinálunk, akkor azt nagy valószínűséggel jól csináljuk, hiszen már nem kell odafigyelnünk. Ezek nem, tulajdonképpen nem arról szól az, amiben jó vagy, hogy ülj le, és akkor mindenképpen kezd el végig sorolni, melyek azok a készségek, képességek, vagy erősségek, amelyekkel rendelkezel, de érdemes ezeket egyébként listába szedni. Uh-huh. Pontosan azért, mert sokszor nem vesszük észre, hogy miben vagyunk jók. Csak csináljuk a dolgunkat. Ugye ki is jelentjük, ó, én csak csinálom, ami az én feladatom. Ó, hát ezt mindenki meg tudja
2: teszem
3: csinálni.
2: Teszem a dolgomat, igen.
3: Így van, teszem a dolgom, ezt te is meg tudod csinálni, ez nem egy nagy dolog, ó, hát ezt minden nap megteszem, hát dehogy nem, van, akinek meg ez óriási dolog, vagy óriási segítség az, amit csinálsz, és amiben jó vagy, hiszen rá tudja bízni saját magát. Csak gondolj bele, hogy a szakértelmed az mekkora érték tud lenni egy másik ember számára. Nem öndicséretről beszélünk, ugye szoktuk, és erről már szerintem számtalanszor beszélgettünk ilyen adásokban is, hogy büdös, tehát hogy az öndicséret büdös.
2: És szerintem nem erről az. Szól. De meg nem is az.
3: Így van. Tehát, hogy nézzünk szembe azzal, hogy igen, van olyan dolog, ami az értünk. Lehet, hogy ez a rutinunk, lehet, hogy ez a munkánk, lehet, hogy ez egy olyan fajta képesség-készség, ami miatt minket szeretnek megtalálni mások. Mondjuk jól tudunk kommunikálni, mondjuk megértők vagyunk, mondjuk nagyon jó hallgatóság vagyunk, az is egyébként egy elképesztő jó készség és képesség. Nem kell ahhoz nekünk lenni a megmondónak, hanem ugye az is nagyon fantasztikus, hogy van egy olyan ember az életünkben, akinek elmondhatjuk a dolgainkat. Szóval számtalan ilyen dolog van, nem csak a munkánkban, hanem a magánéletünkben is. És ezeket a képességeket, készségeket, vagy tulajdonságokat, mondhatjuk akár erősségeket, érdemes listába szedni, és megnézni, hogy például a magánéletemben hol erősség az, hogy jól tudok kommunikálni, vagy a magánéletemben hol erősség, vagy hol számít, hogy megértő vagyok, és az összes többi. Mert nem csak a munkahelyi képességeink, vagy a szaktudásunk az, amik a képességeink, vagy az erősségeink, hanem minden tulajdonságunk, ami minket tulajdonképpen meghatároz.
2: Hogyha mindezzel tisztában jön az ember, akkor szerintem már egy olyan nagyon klassz startköve van, amiről a lehető legmesszebbre tud elrugaszkodni. Ugyanakkor természetesen érdemes tovább menni, az Ikigai módszer további pilléreit nézve, és hogyha majd ezzel folytatjuk, hogy amire a világnak szüksége van belőlünk, de ezért még egy picit maradnék itt, csak két mondat erejéig, Nelli, hogy amiben jók vagyunk. Nagyon fontos látni szerintem azt, hogy ugye a külvilág mond valamit, hogy miben vagyunk jók, bólint valamire, elismer valamit belőlünk, valamilyen módon, de közben lehet, hogy én sokkal több mindenben érzem jónak magam, csak mivel arra nem bólint a külvilág, azt meg sem merem próbálni.
3: És ez azért fontos, amit most mondasz, mert az Ikigai modell négyese, az össze is kapcsolódik egymással. És kapcsoljuk össze az, amit szeretünk, és az, amiben jók vagyunk. Hiszen ennek a két dolognak a kapcsolatánál találjuk meg a szenvedélyünket, amiről már ugye az első részben beszéltünk. Uh-huh. Mert ha gondoljunk bele, ha rutinosan jók vagyunk valamiben, és ugye összekapcsoljuk az, amit szeretünk el, akkor azért alakul ki a kapcsolat a kettő között, mert hiszen ha valamiben jó vagy, akkor belülről megérkezik hozzád is az érzés, az a fajta belső sikert, az a fajta belső tudás arról, hogy igen, ebben jó vagyok, ezt jól csinálom, ebben itt van a siker érzése, a siker élménye. És ennek a kettőnek a találkozásánál, ahol gondoljunk csak bele, ha olyan hobbit űzünk, ami amit szenvedéllyel tudunk végezni, akkor valószínű ott van benne a rutin, ott van benne az ügyességünk, a kézügyességünk, vagy azok a képességek, készségek, amiket már említettem, és ezeknek a használatával együtt megérkezik az a belső pozitív élmény, az a belső pozitív érzés, ami megadja, hogy miért szeretem ezt annyira csinálni.
2: Az Ikigai módszerről beszélgetünk, hogyan hat testre, lélekre és a pszichére, miért fontos ez, mire figyeljünk, mik az alappillérek, hogyan tudjuk alkalmazni, mindenről szó lesz a mai műsorban. Szakértő vendégem, aki segítségünkre van ebben, Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Az Ikigai módszerről beszélgetünk a mai Lélekszörfben, és tesszük ezt mindazért, mert ez egyik legnagyobb segítőnk lehet. Hogyha egy kicsit már úgy elfáradtunk, hogyha elveszett a lendületünk, nagyon jó kapaszkodó tud lenni. Ugye beszéltünk már arról, hogy ennek van 4 alapillére, az amit szeretsz, az amiben jó vagy, és most jön a harmadik, az aminek a világra szüksége van. Honnan tudjuk ezt, hogy ez valós szükséglete a világtól felém, és hogy amire szüksége van a világnak belőlem, azt én valóban akarom-e? Honnan közelítsük meg ezt a pillérét az ikigájnak?
2: Vannak azok a szerencsés emberek, akik akár a munkájukban, vagy egyszerűen csak a mindennapjaikban olyan dolgokkal foglalkozhatnak, aminek társadalmi szinten is értéke van. Ugye erről szólt tulajdonképpen amire a világnak szüksége van rész. Összességében ezek az emberek elmondhatják magukról, hogy a missziójukat teljesítik, hiszen szeretik valószínű azt, amit csinálnak, valószínű ebben kellő rutinossággal is vannak benne, és azzal, hogy a világnak szüksége van arra, amit csinálnak, azzal kapnak egy nagyon erős, pozitív visszajelzést arra vonatkozólag, hogy csináld, tedd, mert nélküle, vagy enélkül a dolog nélkül nekem nehezebb lenne, nekem rosszabb lenne. Gondoljunk bele akár az UNICEF-nek a munkájába, akár nem tudom, nagyobb ilyen jellegű szervezetek munkájára, vagy nem menjünk annyira messzire, csak a civil szervezetek munkájára, akik a ténylegesen felmerülő problémákat oldják meg, akár az egyén, akár a csoportok szintjén. És érezni azt, ha már szó volt arról, hogy milyen érzés az, amikor érzem ezt a belső sikert, amikor a missziónkat teljesítjük, akkor pedig ugye megjön az a siker érzése mellett az az érzés, hogy jót teszek, és ezt jó tenni. Jó érzés jót tenni másokkal, jó érzés segíteni másokat, támogatni másokat, gondoskodni másokról, olyan ügyeket képviselni, olyan ügyekért tenni, amelyeknek társadalmi szinten van értéke, vagy mondjuk nagyobb csoport szintjén van értéke, ugye így hívjuk. A mai modern ikigai egyébként már nem feltétlenül a világot megváltó dolgokról beszél, hanem arról beszél, hogyha olyan tevékenységben vagy benne, amiben a másokért tevés, akár egy emberért, az már a környezetben megvalósuló pozitív hatásról szól, tehát mindaz, amit csinálsz, amire a világnak tulajdonképpen szüksége van, az az egyén szintjén is megjelenhet. Nem kell neked, nem tudom, most azonnal elmenni, és nem tudom, egy jótékonysági szervezethez dolgozni, hanem akár a saját munkahelyeden, ha azt látod, hogy a te kis közeged, az a néhány ember, aki téged körbevesz, a számít rád, és te teszel értük, és teszel valami olyat, ami nem csak a feladatod, nem csak a munkád, nem csak az, amiért megfizetnek, hanem egyébként is, tehát valami magasabb szintű dologért teszel, egy nagyobb ügyért teszel a helyi közösségedben, az is ide számít.
1: Hogyha sorra vesszük mindezt, ami ide számít, ahogyan mondtad, akkor vajon érezni fogjuk ezt, hogy mi az, ami oké számomra, mi az, ami nem? Mert lehet, hogy én valamiben jó vagyok, és lehet, hogy az hasznára van a világnak, vagy szüksége van a világnak belőlem, de én azzal olyan nagyon nem szeretek foglalkozni. Érted, amit mondok?
2: Igen, nem feltétlenül arról szól az ikigai modell, hogy neked mindenképpen kell, hogy legyen egy olyan személyes missziód, ami nagyon sokaknak segít, vagy ami akár ilyen társadalmi szintű. De azt hiszem, hogy mindannyiunk számára fontos az, hogy érezzük azt, hogy amit csinálunk, annak van értéke. És az értéke az ugye nem csak pénzben kifejezhető. Ami hasznos, amiért mondjuk mások hálásak tudnak lenni. Csak a hétköznapok szintjén például. Ha segítesz egy öreg néninek például átkelni a zebrán, egyébként összességében ez is már valami hasonló. Ha megérkezik vele együtt az a fajta érzés, hogy ma valami olyat tettem, aminek volt értelme, ami szolgált valami többet annál, mint nem tudom, a munkáltatóm érdekei. Akkor az is ide tartozik. Ugye a hétköznapi hős bárki lehet. Nem a hős nőkről, vagy a hősökről beszélek most alapvetőleg, nem arról a nagy misszióról, ugye, amit ide szoktunk ilyenkor képzelni, hanem a hétköznapi pillanatokról, azokról a pillanatokról, amelyek megadják és amelyek megajándékoznak téged annak az érzésével, hogy értékes vagyok. Értékes vagyok, és nem pénzben kifejezhetően értékes, hanem valami olyan értelmet adtam az életemnek, és olyan értelmet adok a napjaimnak, a pillanataimnak, vagy mások értelmének, amiért érdemes élni. És az Ikigai szerintem filozófiája tekintetében erről akar beszélni nekünk. Hiszen a misszió az valami nagyon nagy dolog, legalábbis így van a fejekben. De ha az apró napi pillanatnyi missziódban gondolkozol, ma ezt fogom tenni, ma ez lesz az én jó, hogy is szoktuk ezt mondani, jó cselekedetem, vagy ma ez volt a jó cselekedetem, ha így utólag gondolsz vissza, már ez is feltölthet ezzel az érzéssel.
1: Antoni Cornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Lélekszörf mai szakértő vendég. Az Ikigai módszerről beszélgetünk, hogyan hat testre, lélekre, hogyan hat a pszichénkre, ezzel folytatjuk majd.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük! Reklám hangzott el.
5: Holnap is marad a hőség. Újraindítják a Paksi atomerőmű 2-es blokját. Kifizettetik a hegyi mentés költségeit egy fegyelmezetlen turista csoporttal Ausztriában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Nem volt terve a Paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Közben megkezdődött a Paksi atomerőmű 2-es blokkjának fokozatos újraindítása, közölte a létesítmény a honlapján. Mint írták, a Duna vízszintje kismértékben emelkedett a napokban, ez tette lehetővé az újbóli üzembe helyezést. A blokk a névleges teljesítményét várhatóan este 10 órakor éri el. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítása mellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mellé- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Már csaknem 50 halottja van a Kolumbia csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földrengésnek. Több tucat épület összedőlt, sokan megsérültek és emberek rekedtek a törmelékek alatt. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. A dél-amerikai országban ez volt az utóbbi évtized legerősebb.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Az Ikigai módszerről beszélgetünk ma. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Az Ikigai 4 alappillére az, amit szeretsz, az, amiben jó vagy, az, amire a világnak szüksége van, és az, amiért megfizetnek. Ugye az első háromról már beszélgettünk az előző órájában a Lélekszörfnek, és most jön az, amiért megfizetnek. Munka, hivatás, szolgáltatás, amiből az ember pénzt keres, de nagyon fontos tekintettel arra, hogy az Ikigainak pont ez a lényege, hogy ez az előző három benne legyen. Amit szeretünk, legyen az olyan, ez a munka, vagy ez a szolgáltatás, vagy a hivatás, amit szeretek, amiben jó vagyok, és amire a világnak szüksége van. Mi a helyzet ezzel a negyedik pillérrel, Nelly?
2: Nagyon sok ügyfelem egyébként azért keres meg, mert a négy közül valamelyik hiányzik. És hát ugye a legtöbbször ez a fajta egzisztenciális bizonytalanság, nem fizetnek meg, azt érzem, nem fizetik meg a munkámat, nem értékelik kellőképpen a munkámat, ez nem fizetődik ki, vagy nem fejeződik ki pénzben. Igen, hogy nem becsülnek meg, és ugye a megbecsülésnek nyilván ugye az erkölcsi oldala mellett úgy tűnik, hogy ugye anyagilag sem. És már beszéltünk a korábbiakban arról, hogy milyen összefüggések vannak, mondjuk akár az, amiben jó vagyok, amit szeretek, hiszen az ugye a szenvedélyem, vagy az, amit szeretek, és amire a világnak szüksége van, ugye ez a misszióm. De alapvetőleg, ha összekötöm az, amiben jó vagyok, és amiért megfizetnek, ez általában a munkánk, ugye ez a szakmánk. Ez az, amihez értünk, ezért vesznek fel minket, általában ezek vannak felsorolva, vagy azok a képességek, készségek vannak felsorolva, mondjuk egy állás hirdetésben, amire az adott cégnek szüksége van, ami bennem is megvan, és ez találkozik valamilyen pénzben kifejezhető ellenszolgáltatásban. Vagy elfogadom, vagy nem, vagy már a kezdetekkor azt érzem, hogy

0: nem teljesen, vagy nem olyan, amit én elképzeltem magamnak, szerintem nincs tehát a feltételeknek megfelelek, de ugyanakkor azt érzem, hogy nem fizetik meg az én szaktudásomat, de elvállalom. Ugye ez a fajta csapda, amiben bekerülök tulajdonképpen azokkal a hitrendszerekkel együtt, hogy hát máshol se fizetnek többet, vagy hogy nekem már késő, én már máshol úgysem fogok kelleni. Tehát, hogy belemegyünk ebbe az úgynevezett játszmába, valószínűleg később sem lesz jobb. Uh-huh. És az értékem, vagy mennyire értékel engem a cég, mennyire értékel engem az adott vállalat, vagy mondjuk az adott megbízó, hogyha mondjuk vállalkozó vagyok, ez nagyon nagy mértékben összefügg azzal, hogy én mit gondolok magamról, hol vannak az én értékeim, én mennyire vagyok értékes, uh-huh. mennyit ér az én munkám, és ezzel együtt én mennyit érek. És hogyha arra gondolunk, hogy ha mondjuk a missziónkat teljesítjük, és mondjuk abban fizetnek meg minket, akkor az ugye az a fajta hivatás, amire akár egy életet szívesen ráteszünk, hiszen mindig ezt akartuk csinálni. Mondjuk mindig orvos akartam lenni, vagy mindig segítő akartam lenni, és világéletemben ezt fogom csinálni, mert ezt akarom csinálni, de közben nem fizetik meg azt, amit csinálok, vagy nem olyan mértékben fizetik meg, amilyen terhelés ér mondjuk például az adott munkában, akkor egy idő után megint csak megérkezik hozzám ez a kiüresedés élmény, és megint azt fogom érezni, hogy túlterheltek, túlvállaltam magam, nem húztam meg a határokat, és nem értékel engem a környezetem.
1: Ha nem értékelnek, akkor nagyon gyorsan ki lehet égni, függetlenül attól, hogy az ember mennyit keres.
0: Ki lehet égni, és ugye nem csak abban égünk ki egyébként, hogy mi az a munka mennyiség. Nagyon érdekes kutatások vannak egyébként arra, amikor két azonos munkakörben dolgozó embert vizsgálnak, és hogy más-más élményről számolnak be a terhelés kapcsán. Ugyanazt a munkát, ugyanazt a mennyiségű munkát, ugyanazokat a feladatokat kapják, és az egyik úgy érzi, hogy elképesztően boldog, és nagyon-nagyon ki tud benne teljesedni, míg a másik azt érzi, hogy kihasználják, visszaélnek a türelmével, visszaélnek a szaktudásával, és nem értékelik eléggé. A mögöttes tartalom egyébként nagyon is összefügg az ikigájjal, bár maga a kutatás nem az ikigájról szól. Azzal függ össze, hogy azt csináljuk-e, amit szeretünk, azt csináljuk-e, ami meghozza a saját sikerélményünket, az, amiben jók vagyunk, és vajon van-e értelmes munkát csinálunk el saját szempontunkból, nem a munkáltatónk szempontjából, azaz valami olyan misszió jellegű dologgal foglalkozunk el, amire tényleg szükség van. Nem csak papírtologatunk, nem csak, nem tudom, táblázatokat gyártunk egyfolytában, hanem értéket teremtünk minden egyes nap. És ezeknek az összetevőknek a függvényében az egyik ember érezheti úgy, hogy alul van fizetve, a másik pedig érezheti úgy, hogy tökéletesen megfelel az, amit kap.
1: Az ikigáról beszélgetünk, és az ikigáj kapcsán beszélgetünk nagyon sok mindenről még, ami hat a mentális egészségünkre, a testi egészségünkre és a pszichénkre is. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, és akkor beszélgetünk tovább arról a négy pillér után, hogy hogyan alkalmazzuk ezt a gyakorlatban. A listakészítésről már beszélt Nelly, de van itt más is, ami ikigáj módszerként segíthet abban, hogy ezt jól és egészen hétköznapi gyakorlatként a magunkévá tegyük, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: A mai műsorban az Ikigai módszerről beszélgetünk, a négy alappilléről már beszéltünk, a flowról már beszéltünk. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság két lépésben című könyv szerzője van segítségemre ma is a témában. És akkor itt van, hogy hogyan alkalmazzuk mindezt a gyakorlatban, ugye a listakészítést már említetted, de azért a metszetek keresését és a türelmet is sorra vesszük, és akkor most egy kicsit térjünk vissza a listakészítésre, és szálazzuk szét ezt jobban. Miért, hogyan, miért fontos, hogyan csináljuk, mivel kapcsolatban csináljuk, mindenhez külön lista kell-e? Ugyanez az a listázás, mint amit naplózásnak nevezünk.
3: Van erre egyébként egy konkrét módszertan, amit én is alkalmazni szoktam, és azt látom, hogy eléggé hatékony. Nagyon könnyen otthon is elkészíthető, hiszen hogyha valaki utána néz, hogy tényleg mi az a négy pillér, akkor elkezdheti listába szedni, ahogy te is mondtad, egyfelől azokat a képességeket, amikben tényleg jó. És ne maradjunk azoknál a képességeknél, amiknek a birtokában lennünk kell ahhoz, hogy minden nap elvégezzük a feladatunkat, hanem teljesen tágítsuk ki ezt a listát méghozzá olyan mértékig, hogy azokra az erősségekre és azokra képességekre, készségekre is gondoljunk, amelyekre alapvetőleg szükségünk van ahhoz, hogy azok legyünk akik. Tehát lehet, hogy bizonyos képességeket, készségeket nagyon sokszor használunk minden nap, mert szükség van rá mondjuk a munkában, vagy mondjuk bizonyos emberekkel való kommunikációnkban. De lehetnek olyan képességek, készségek, amik egyébként bennünk vannak, csak nem használjuk őket, vagy nagyon ritkán, nem azért, mert nem szeretnénk, hanem azért, mert nem tudjuk megélni őket. Azért, mert azt érezzük, hogy nincs szükség rá, mert abban a közegben, amiben mozgunk, egyszerűen nem használjuk ki. És ilyen szintig gondoljuk végig, hogy tényleg mik az erősségeink. És ide tartozik az is, hogy türelmesek vagyunk, ahogy te is mondtad. Az is, hogy empatikusak vagyunk, az is, hogy nagyon, nagyon aprólékosan tudunk dolgozni, kidolgozni dolgokat, az is, hogy ötleteink vannak, nagyon jó ötleteink vannak, az is, hogy nagyon könnyen tudunk lelkesedni. Mindent írjunk fel, ami csak az eszünkbe jut, és nem baj, hogyha ezt a listát egyébként csak hagyjuk lógva, akár napokig, és amikor éppen eszünkbe jut valami, akkor ezzel kiegészítjük. Mert nem szabad rohanni azzal, hogy a végén megtaláljuk, hogy mi lesz számunkra az ikigáj, hol fogjuk megtalálni a saját életünkben, a saját értelmes életünkben azokat a dolgokat, amik ennek az összetevői lesznek. Szóval szerintem ezt érdemes ilyen szempontból végig gondolni. Aztán az, amit szeretünknél, ugyanez az eljárás, menjünk végig azokon a dolgokon, amiket lehet, hogy már évek óta nem csinálunk, de régen, ahogy említettük a flónál, voltak olyan élményeink, amik tényleg elvittek minket. Egyszerűen úgy végeztük ezeket a tevékenységeket, hogy oda sem figyeltünk arra, hogy mi zajlik körülöttünk, és tényleg akár órákat töltöttünk vele, anélkül, hogy éberek lettünk volna arra, hogy éhesek vagyunk, szomjasak vagyunk, vagy valaki éppen, nem tudom, valamit akar tőlünk kérdezni. Szóval, ha pár éve már nem festünk, nem rajzolunk, nem járunk énekkarba, nem zenélünk, stb., de régen ezt szerettük, ezeket mind vegyük elő, ezeket a tevékenységeket, mert lehet, hogy lesz közte olyan, ami még most is ugyanúgy fel tud minket tölteni ezzel a pozitív érzéssel. Azt egy icipicit nehezebb összeszedni egyébként, hogy vajon miben van érték, mi miben tudunk értéket adni másoknak, mi számít a világnak, mi az, ami a világ számára egyébként értékes. Én azt gondolom, hogy itt sem kell nagy dolgokra gondolni. Azokra kell szerintem, azokra érdemes gondolni, hogy a mindennapokban, ha jót teszünk valakivel, valakinek, valakiknek, vagy akár a munkánkban, akkor melyek ezek a dolgok? Vagy hogyha mondjuk most felmondanánk például a munkahelyünkön, akár ilyen szempontból is megvizsgáljuk, akkor mit veszítene velünk egyébként ez a munkahely? Mit veszítene velünk az a közösség? Mi lenne az, ami utána lehet, hogy nehezen pótolható lenne, vagy nehezen lehetne csak pótolni, vagy lehet, hogy egyáltalán nem lehetne pótolni, hiszen szerintem, amikor egy ember elmegy egy munkahelyről, akkor nem egy ember megy el, hanem eltávozik vele együtt az az energia, amit ő képvisel.
2: Na, hogy hogyan tudjuk megtartani ezt az energiát, amit ő képvisel, ahogy a Nelly fogalmazott, és hogy mire kell még figyelnünk, amikor szeretnénk az Ikigai módszert megtanulni, alkalmazni, és a hétköznapi életben gyakorlatként, és aztán később rutinként megélni, akkor a metszetek keresését és a türelmet is figyelni. figyelembe kell vennünk, de mit jelent pontosan a metszetek keresése, és a türelem hogyan gyakorolhatom, még nagyon nehéz dolog, ezzel folytatjuk még a mai Lélekszörföt hamarosan.

0: egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Életöröm zene.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.
3: 98.6
0: Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: Az Ikigai módszerről beszélgettünk ma, és arról, ami ehhez kapcsolódik. Hogyan hat ez a módszer, és miért fontos a pszichénknek, a mentális egészségünknek és a testi egészségünknek, illetve hogy hogyan alkalmazhatjuk a gyakorlatban, most már itt járunk, a listakészítésről már szó volt, a metszetek keresése és a türelem, ez a kettő van még hátra. Most a metszetek keresése jön, ugye ott az a lényeg, hogy megnézzük, megtaláljuk, hogy hol vannak átfedések, vagyis hogy mi az a tevékenység, ami egyszerre szenvedély, hivatás, küldetés és egy professzionális akár munka, vagy egy professzió, ahogy szoktak fogalmazni, de ez nehéz. Mármint, hogy megtaláljuk magunkban, ez nehéz. Józannak kell lenni, és azért itt kell a megfelelő önismeret újfent, ugye ide lyukadunk ki.
3: Igen, nagyon sokan azért nem adjuk fel, inkább így mondom, egy idő után az ikigájunknak a keresését, mert elfogadjuk és tényként kezeljük, és ugye az agy is így működik, hogy ha túl sokat mondjuk, hogy ez így van, akkor az agy is azt fogja hinni, hogy ez ténylegesen ez a valóság. Szóval, hogy tényként kezeljük azt, hogy a világ olyan, hogy nagyon kevesek vannak, nagyon kevesen vannak, akik annyira szerencsések, hogy ezt a teljes életet élhetik. Nincs választásom, valamivel foglalkozni kell, valamit csinálni kell, én ezt tanultam, ehhez értek, én már idős vagyok, én már nem változtam, nem léphetek ki ebből, hiszen akkor ott hagyom őket cserben. Szóval egyfajta imposztorság, egyfajta megfelelési kényszer, egyfajta önismereti gát, ami minket akadályoz, és tulajdonképpen szabotálja azt, hogy ezen az úton legyünk kellően merészek, és az őszinte felismeréseinket követően kezdjünk el végre lépéseket tenni afelé, hogy elkezdjük megtalálni az ikigájunkat.
2: Nagyon fontos szerintem ebből a szempontból az is, hogy kire figyeljünk. Hallgathatunk-e valakire ilyenkor a környezetünkben, vagy csak befelé figyeljünk, csak magunkra figyeljünk, a saját érzéseinkre?
3: Hát én inkább költőinek érzem ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy hosszú távon mindig az a tapasztalat, hogy ha nem magunkra hallgatunk, akkor jó pár évig el tudjuk húzni egyébként, hogy elinduljunk a változás folyamatán. De ha például eljutunk oda, hogy felmondunk egy munkahelyen, akkor azt a felmondást nem abban a pillanatban tettük le az asztalra, hanem lehet, hogy évekkel korábban meghoztuk ezt a döntést. Az a tapasztalat, hogy mindig megjön a döntés, hogy megjön az érzés. Belül már pontosan tudom, hogy nem itt van a helyem, pontosan tudom, hogy mást kéne csinálnom, pontosan tudom, hogy váltanom kéne, és pontosan tudom, hogy kéne hallgatnom arra a belső hangra, mert az a belső hang az folyamatosan ott fog motoszkálni, és folyamatosan ott fogja nekem súgni, bugni azokat az üzeneteket, hogy nem fizetnek meg például ezen a munkahelyen, ezért nem is lehetsz boldog, és nem élhetsz teljes életet, mert állandó anyagi bizonytalanságban vagy. Vagy például azt is mondhatja, hogy hiányzik az életedből a szenvedély, lehet, hogy van pénzed, lehet, hogy sikeres vagy, de egyszerűen nem véletlenül érzed, hogy üres vagy, nem véletlenül érzed ezt a belső ürességet. Vagy azt is el fogja mondani neked, hogy nincs sikerélményed, már nagyon régóta nincs sikerélményed. Úgy érzed, hogy nincs benned már az a tűz, nincs benned az a tehetség, ami téged a jó szándékú próbálkozások ellenére is folyamatosan alkalmatlanság érzéssel töltenek el. És azt is el fogja neked mondani, hogy valahogy azt érzed, ugye, hogy néhány éve, mintha nem lenne semmi értékes abban, amit csinálsz, nincs hasznosságod, nincs maga hasznosság érzés benned, mert lehet, hogy egy ideig önelégült vagy, és elégedett vagy azzal, amit csinálsz, de egy idő után azt érzed, hogy amikor másoknak beszélsz a munkádról, akkor így elfordulnak, vagy értetlenül néznek rád, mert hát az, amit csinálsz, az hát nem egy valami nagy dolog. Szóval meg fogod kapni ezeket az üzeneteket, és ezek az üzenetek mindig ott lesznek a fejedben, és mindig fognak jönni, súgni-búgni ezek a hangok. Úgyhogy igazából a döntés abban a pillanatban megszületik, ahol megjön ez a felismerés, bármelyik a négyből, vagy akár mind a négy. Bár az lehetetlen az ikigáj szerint, de három akár felismerülhet egyszerre. És abban a pillanatban, hogy megjön az érzés és az a felismerés, ha nem mész ezzel tovább, ha nem kezded végig gondolni, hogy milyen lehetőségeid vannak, akkor ez éveken keresztül vissza fog hozzád járni, míg nem eljön az a nap, mikor azt fogod mondani, hogy na, ma már nincs tovább, ma már nem tudom tovább csinálni, ma már lesz, ahogy lesz, de fel kell álljak. És hát ugye már erről is beszéltünk szerintem, ugye januárban eltörtöm a bokámat, és van olyan, hogy az élet állít meg. És van olyan, hogy nem te hozod meg ezt a döntést, hanem egyszerűen eljön az a pillanat, amikor az összes korábbi gát és ellenállás ellenére egyszer csak megérkezik egy olyan megoldás, idézőjeles megoldás, ami téged kibillent abból a tanult tehetetlenségből, amiben benne vagy.
2: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner, a lélekszörf mai szakértő vendég, az Ikigai módszerről beszélgetünk. Annak a fontosságáról és a jelentőségéről a mentális, a pszichés és a testi egészségünket tekintve, és minek után az Ikigai pont erről szól, hogy együtt kell, hogy működjenek ezek a dolgok, ugye a négy pillér, az, amit szeretünk, amiben jók vagyunk, amire a világnak szüksége van belőlünk, és amiért megfizetnek, ugyanígy együtt kell, hogy működjön holisztikusan szemlélve ezt a kérdést is, a pszichénk, a mentális egészségünk, tehát az agyi működésünk, a tudatos működésünk, a lelkünk, és nyilván a testünk is. Erről szól a mai lélekszörf, és hogyha már arról beszélgettünk eddig, hogy hogyan alkalmazzuk a gyakorlatban, akkor az összefoglaló előtt még szó lesz a türelemről, ami az egyik legnehezebb dolog a mai gyors világban, ugye tekintve azt, hogy úgy robog minden, mint a francia TGV vonat. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
1: Visszasírom néha azt a régi népmesét,

0: Péter Petrával, Manna FM.
1: Az Ikigai módszerről beszélgetünk. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner. Az Ikigai négy alappilléréről beszélgettünk ugye az első órában. Ez a négy alappillér az, amit szeretünk, amiben jók vagyunk, amire a világnak szüksége van belőlünk, és amiért megfizetnek. És aztán beszélgettünk még a flow után arról is, hogy hogyan alkalmazzuk mindezt a gyakorlatban. Lista készítés, a metszetek keresése, és most jön az útra való előtt a türelem.
2: Az egyik legcsodálatosabb erény egyébként a türelem. Én egy elképesztően türelmetlen ember voltam nagyon sok éven keresztül. Most sem vagyok igazán türelmes. Vannak bizonyos dolgok, amikben úgy siettetném az időt, aztán vannak olyan dolgok, amikben meg azt érzem, hogy várjunk még, ezt jobban át kéne gondolni. De a türelem kapcsán, ami talán az Ikigai kapcsán nagyon-nagyon fontos, és tényleg el kell mondanunk, az az, hogy ne akarjunk egy pillanat alatt világot váltani. Szóval nem arról szól, hogy ha én ma nem élek teljes életet, akkor nekem holnaptól, ahogy megvannak a listáim, meg ahogy egészen beazonosítottam, hogy mi is lehetne az a tevékenység, ami elhozhatná nekem ezt a teljességérzést, na akkor azt nekem holnaptól működtetnem kell, vagy holnaptól csinálnom kell. Egyfelől nincs is realitása ennek, másfelől gondoljunk bele, hogyha évtizedeket töltötünk egy fél ikigályban, mondjuk így, akkor biztosan nem az a feladat, hogy holnaptól már, vagy másnaptól már egy egészen másik életet éljünk. Ér és valid minden belső érzés, ami egyébként ez gátolja továbbra is. Tehát azok az érzések, hogy de biztos, de valóban megérdemlem itt az idő. És ezeket a kétségeket ugye azért kapjuk, és ugyanúgy, ahogy a belső hangról már beszéltünk, a belső hang küldi ezeket is, mert ő meg ugyanakkor megpróbál minket, hogy mondjam, nem csak türelemre inteni, hanem megpróbál bennünket megvédeni. Ugye az agynak az a fontos feladata, hogy megakadályozzon minden olyan lépést, vagy olyan döntést a részünkről, ami eltér a korábbitól, hiszen azt nem ismeri, mert az lehet, hogy veszélyes ránk nézve. Lehet, hogy valami olyan felé sodor, ami nem biztonságos. Szóval a biztonságra való törekvés az egyik lépésről a másikra. Jól megtervezni, hogy mi következik most, hogy felismertem, most, hogy elkészültem, most, hogy látom, hogy mit kéne csinálnom. Akkor kezdjem el először kibontani, hogy hol vannak ehhez a lehetőségeim. Közvetlen környezetemben van-e lehetőségem? Kell-e bármit tennem azért, hogy újabb lehetőségeket találjak a változásra. Például kell-e tovább képeznem magam? Ha igen, akkor milyen képzések vannak? Egyetemi, egyéb képzések? Hány év? Meg tudom-e tenni? Hova kell járnom? Be tudom-e illeszteni az időmbe? És a többi. Tehát jön egy tervezési szakasz, ami meg tényleg előkészíti a konkrét lépések szakaszát, mert addig teljesen felesleges valamiről álmodnunk, amíg mondjuk ennek a feltételeit nem teremtjük meg. Úgyhogy a türelem ilyen szempontból is nagyon-nagyon fontos. Nem csak a meccéspontokat kell tudnunk látni, hanem azt is, hogy ahhoz, hogy tényleg be tudjuk építeni, egy új életet tudjunk élni, és ne csak álmodjunk továbbra is róla, ahhoz tényleg türelmesen és jól megtervezetten kell megtennünk a lépéseket.
1: Egy pillanatra azért ott megakadtam, amikor azt mondtad, hogy ne álmodozzunk olyanról, ami még nincs meg. Talán ilyesmit mondtál, ugye? Nem tudom most pontosan szó szerint idézni, ezt mondtad?
2: Inkább talán az, hogy ne álmodozzunk olyanról, amit most rögtön nem tudunk megtenni, tehát álmodhatunk nagyot.
1: Nem azért, csak hogy akkor hol jön be a manifestáció, tudod? Mert hogy arról is mindig beszélnek, hogy akkor teremtsük meg.
2: A manifestációnak szerintem a legeslegfontosabb része a hit. Tehát anélkül, hogy hinnék abban az álomban, valószínű, hogy a megvalósulását blokkolom. Nem feltétlenül arról szól a manifestáció, hogy gyakorlatban megteremtem minden lehetőségét, hogy ez megtörténjen. Nyilván a lehetőségek megteremtése is egy része, hiszen nekünk is tennünk kell, biztos, hogy nem fog az ölünkbe hullani. Meg attól, hogy nagyon vágyom rá, meg nagyon álmodom valamiről, attól nem fog megvalósulni. De mindegyikkel, ez ugyanolyan, ez egy külön modell, tulajdonképpen beszéltünk erről, mint az Ikigai. Tudnom kell azt is, hogy mit szeretnék, én mit akarok. Tudnom kell azt is, hogy hogy mire vagyok képes, tehát ugye az erőforrásaimat is fel kell tárnom, aztán meg kell tudnom nézni azt is, hogy milyen lehetőségeim vannak, ugyanúgy, mint az ikigájnál, amikor tervezek, és utána hinnem is kell ebben az egészben, hogy ez megvalósul. Általában ez az utolsó szokott elmaradni. Ó, hát akkor biztos nem fog sikerülni. Ó, hát ha nincsenek ilyen közvetlen környezetemben, a másik utcában, itt a mellettem lévő utcában nincs ilyen képzés, ó, hát akkor én már el sem megyek. Szóval le tudjuk magunkat beszélni, mert ebben nagyon ügyesek vagyunk, és újra bekapcsol ez az önkorlátozó hitrendszer, ami bennünk van, és elkezdjük magunkat szabotálni. Itt úgy szintén azt hiszem, hogy türelmesnek kell lennünk saját magunkkal, a megvalósításban is, és a manifestációban is. De a hit, anélkül, hogy hiszem, hogy ezt meg tudom, és meg akarom, illetve meg is fogom csinálni, anélkül nagyon nehéz.
1: Nelly, összefoglalóként, útravalóként kettő mondat, ami a legfontosabb az ikigájjal és az ikigájra való, az ikigáj útjára való rálépéssel kapcsolatban. Mi ez a két mondat?
2: Először is legyünk hálásak mindazért, amik vagyunk és akik vagyunk, mert tele vagyunk pozitív, és nagyon is másoknak is fontos, de magunk számára is nagyon értékes képességekkel, készségekkel. Ezekkel jó szembe nézni, és ezeknek a tükrében, ezeknek a fényében nagyon jó megállapítani azt, hogy vannak dolgok, amikhez még szeretettel és akár flóban tudunk kapcsolódni. Vannak olyan dolgok, amikben igenis megélhetjük a sikert, megélhetjük a szenvedélyt, megélhetjük akár az értékesség érzését, és az, hogy mások mennyire értékelnek bennünket, az nem és nem kizárólag és nem egyedülállóan pénzben kifejezhető.
1: Ma az ikigájról beszélgettünk, az ikigáj testünkre, a testi egészségünkre, a pszichés egészségünkre, a mentális egészségünkre gyakorolt hatásáról, arról, hogy hogyan tudjuk a módszert magunkévá tenni, és ebben volt segítségemre Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Köszönjük szépen az idődet!
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Holnap is marad a hőség. Újraindítják a Paksi Atomerőmű 2-es blokját. Új szakok jöhetnek a felső oktatásban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Nem volt terve a Paksi Atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Közben megkezdődött a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának fokozatos újraindítása, közölte a létesítmény a honlapján. Mint írták, a Duna vízszintje kismértékben emelkedett a napokban, ez tette lehetővé az újbóli üzembe helyezést. A blokk a névleges teljesítményét várhatóan este 10 órakor éri el. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításukra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvízellátást is, tette hozzá a miniszter. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember-mester képzést kínálna. A rendelet módosítás emellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Kifizettetik a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A belga, brit, amerikai és osztrák kirándulók a tiroli Alpokban indultak gyerekekkel a hegyekbe megfelelő felszerelések nélkül. Többször letértek a turista útvonalról, majd a csapat riasztotta a mentőket. Két helikopter 14 embert mentett ki, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki sem sérült meg,

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: So often try everything else but God to satisfy what our hearts need.
2: Általában mindenfélével próbálkozunk, hogy kielégítsük a vágyainkat, és leginkább a pénzünket arra használjuk, hogy szórakoztassuk magunkat, vagy megajándékozzuk saját magunkat különböző dolgokkal, sőt, a legrosszabb esetben különböző kapcsolatokba is menekülünk, de ezek a felesleges dolgok végül teljesen üresen hagynak bennünket, és csapdába esünk. És mindig egyre és többre vágyunk, és nagyon gyorsan elfelejtjük azt, hogy ki az, aki ezeket a vágyakat képes beteljesíteni. Ez egyedül Jézus. Egyedül ő tudja azt éreztetni velünk, hogy igazán élünk. Ez a dal arra emlékeztet, arra az igazságra, ami a mindennapi élet rohanása közben el fogja nyerni az elméd figyelmét és a szíved odaadását. Ezzel a dallal emlékezhetsz arra, amit Jézus a Lukács 10. fejezetében Máriának mondott. Mária a legjobbat választotta, és ezt már senki nem veszi el tőle.
1: Few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her.
3: Really thought it'd make me happy. In the end, it gave me nothing. I'm so sick and tired of everything I've tried to fill my heart.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
1: AI és etika. A mesterséges intelligencia döntéseket hoz, de nem értékeket. És itt jön a kérdés, mi történik, ha egy algoritmus téved? Kié a felelősség, ha egy önvezető autó rosszul választ? Az AI-t emberek programozzák, ezért minden benne lévő torzítás, előítélet vagy hiba emberi eredetű. Épp ezért az AI etika ma az egyik legfontosabb terület. Hogyan tanítsuk a gépeket igazságosan dönteni? Adatvédelem, átláthatóság, megbízhatóság. Ezek nem technikai, hanem emberi kérdések. A mesterséges intelligencia annyira lesz igazságos, amennyire mi magunk azok vagyunk.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül. Manna FM. When you clap your hands right here, come on.

0: Mások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Nos, mindig is lesznek majd érzéseink. Nem fognak elhagyni minket. De hogyan érhetjük el, hogy többé már ne az alapján döntsünk, hogy mit érzünk? Maradj velünk, és megtudod! Mostani sorozatunk címe az, hogy erőt adó gondolatok. Erőt adó gondolatok. Ha céltudatosan gondolkozunk rajtuk, akkor elképesztő erőt szabadítanak fel az életünkben. Nézzük gyorsan. Tehát a Biblia szerint Istennek jó terve van a számunkra. De ha ezt a tervet meg is akarjuk tapasztalni, akkor teljesen meg kell újítanunk az elménket. Meg kell tanulnunk úgy gondolkozni, ahogy Isten teszi. Nem elmélkedhetünk minden kósza gondolaton, ha győztesek akarunk lenni, ugyanis az ellenség háborúban áll velünk, és az elménk a csatatér. Ha hazudhat neked, és elhitetheti veled a hazugságait, az egyenlő a megtévesztéssel. És ha megtévesztett, akkor nem birtoklod az igazságot, és nem élvezheted azt, és nem járhatsz benne. Amikor igazságban járunk, az áldásokkal jár. De ha nem ismered az igazságot, akkor nem élvezed majd az áldásokat sem. Tudjátok, még ha valami nem is igaz, de ha elhiszed, akkor számodra igazsággá válik. Engem molesztáltak gyermekként, ezért meggyőződésem volt, hogy mindig alacsonyabb rendű, másodosztályú életem lesz. Hogy az életem már soha nem lehet olyan jó, mint lett volna, ha ez nem történik meg, de ez hazugság volt. Mert én úgy hiszem, hogy Isten valójában jobbat tette az életemet, mint amilyen lett volna, ha nem történik mindez. A gonosz azonban évekig hazudott nekem, én pedig elhittem neki, ezért aztán soha nem próbáltam elérni mindazt, amit Isten nekem szánt. A Biblia azt mondja, a felülvaló, mennyei dolgokon gondolkozzatok. És ez nagyon fontos, mert ha nem állítod az elmédet egy irányba, és nem tartod úgy, hogy ne kalandozzon, hanem fókuszáljon, akkor nem igazán vagy kész semmire, ami jöhet az életben. Használjuk néhány egyszerű példát. Tegyük fel, hogy előre eldöntöm magamban, hogy nem fogok pletykálkodni. Isten nem akarja, hogy ezt tegyem, nem kell, hogy megítéljem az embereket. Nem kell, hogy rossz indulatúan beszéljek másokról, és nem fogom ezt tenni. Ha előre felkészíted erre az elmédet, akkor könnyen nemet tudsz majd mondani, amikor jön a kísértés. Azonban, ha nem készültél fel rá előre, és most ott a kísértés, az érzelmeid pedig égbe szöknek, akkor sokkal valószínűbb, hogy engedsz majd a kísértésnek. És ez az alapelv nagyon-nagyon sok területen alkalmazható. Ezen a hétvégén tehát 10 erőt adó gondolatot szeretnék megtanítani nektek. Tegnap vettünk 2-t, és ma reggel is, vagyis ma este és holnap reggel 3-at kell megtanítanom, és ha egy kicsit ismertek, akkor imádkozni fogtok értem, hogy ez megtörténhessen. Ezt a 10 dolgot nem a levegőből szedtem, hanem ez 10 olyan dolog, amely melyek nagy segítségemre voltak abban, hogy a saját életemet megváltoztassam. Úgy hiszem, ezek a ti életetekben is változást hoznak majd. Az első, amiről beszéltünk, az volt, hogy igaznak számítok Isten előtt. Mondjátok ki, igaznak számítok Isten előtt. A második, nem hajlok meg a félelem előtt. A harmadik, bármit meg tudok tenni az életben, ami szükséges. Az utolsó pedig az volt, azonnal engedelmeskedem Istennek. Nos, amiről ma este szeretnék beszélni, az az ötödik. Nem hozok döntést az érzéseim alapján. Nem hozok döntést az érzéseim alapján. Hadd mondjam azt nektek, hogy ha azt fogod tenni, amihez kedved van, akkor ennyi erővel fel is akaszthatod az életedre a katasztrófa címkét. Meg kell tanulnod a helyes dolgot tenni akkor is, amikor semmi kedved hozzá. Aztán pedig újra és újra, és újra, és újra így kell tenned. Mert pont az kever minket bajba, sokszor azt tesszük, amihez éppen kedvünk van. Megveszel dolgokat, mert kedved van hozzá. Kimondasz dolgokat, mert kedved van hozzá. Megeszel dolgokat, mert kedved van hozzá. Nem mész dolgozni, mert épp nincs kedved hozzá. Nem takarítasz, mert nincs kedved hozzá. És jól beszólsz valakinek, mert épp kedved van hozzá. Nem tudok olyasmit tanítani neked, amitől elmúlnak majd az érzéseid, azonban szabad akaratod van, és az Isten szelleme lakik a bensődben, hogy megerősítsen és képessé tegyen Istennek engedelmeskedni. A Szentlélek szól nekünk, és tudtunkra adja, hogy mi helyes és mi nem. Neked pedig tanulmányoznod kell az érzések területét, tanulmányozni az érzelmek területét, és meg kell tanulnod lenyugodni. Engedni, hogy a felkavart érzelmeid lecsendesedjenek, mielőtt döntéseket hozol. Meg kell ismerned az érzelmeket, hogy azok egyszer fent, egyszer lent, egyszer fent, egyszer lent. Olyan sokan vannak, akik érzelmi túlfűtöttségükben odaírják a nevüket a pontozott vonalra. Aztán 2-3 nap múlva azt gondolják, ezt meg minek tettem? Bárcsak ne tettem volna. Nos, én szó szerint megtanultam a saját életemben. Persze nem teszem ezt minden pár fülbevalóval, vagy minden egyes rúzzsal, amit meg akarok venni, de ha van egy nagyobb dolog, és olyan benyomásom van, hogy esetleg csak a testem akarja azt, akkor megtanultam, hogy ilyenkor egy kicsit lépjek hátra, attól tudjátok, várok egy napot. Várok 24 órát, meglátom, hogy még másnap is akarom-e. És majdnem, hogy garantálhatom, hogy a fele dolog, amivel kifosztod a hitelkártyádat, amikért megőrülünk. Tudjátok, hogy a világban lévő reklámok nagy része arra irányul, hogy érzelmi döntésekbe vigyen téged. A Biblia azt mondja, hogy bölcsességben járjunk, nem érzésekben. Ezért aztán legalább napi 20 alkalommal, vagy jelen esetben 30-szor, vezetés közben, munkába menet, vagy a reggeli zuhanyzás közben arra kell gondolnod, hogy nem az érzéseim alapján hozok döntéseket. Nem az érzéseim alapján hozok döntéseket. A Biblia azt mondja, hogy az Isten igéjén elmélkedjünk. Az elmélkedés pedig azt jelenti, hogy forgatsz valamit az agyadban, vagy hogy halkan ki is mondod magadnak. Amikor elkezdesz elmélkedni valamin, ami még ha nem is egy igevers, de egy ige alapú gondolat, akkor az megváltoztatja az életedet. És mondhatom azt, hogy ha nem teszed ezt, akkor nem is változik majd meg az életed, mert az életed arra halad, amerre a gondolataid irányítják. Olyan az ember, amilyenek a szívében lévő gondolatok. Ha szeretnéd, hogy az életed egyenesbe kerüljön, akkor először a gondolataidat kell helyre tenned. Ez egy olyan üzenet, amit soha nem hallhatsz eleget. Én azt mondom, hogy ha havonta hallanánk egy üzenetet az elménkről, és havonta egy üzenetet a beszédünkről, az jót tenne nekünk. Mert ez két olyan terület, amelyek olyanok, mint a vadállatok. Ott a gonosz, aki egyfolytában szeméttel bombázza az elménket, és a világ is szeméttel bombázza az elménket. Olvastam valamit nemrég, hogy az emberek körülbelül 8000 képpel szembesülnek naponta. Elképesztő mennyiségű információ áramlik ránk egyfolytában. Mi meg itt vagyunk ezen a földön, és igyekszünk szellemben járni. Ezért fontos, hogy a gondolkozással töltött időnk egy részét olyan dolgokra fordítsuk, amik segítik az Istennel való járásunkat. És ezt az időt ne vesztegessük teljes egészében ostoba dolgokra. Amen. Akkor lapozzunk a János 21-hez. Én nem érzések alapján hozok döntéseket. Én nem érzések alapján hozok döntéseket. És amikor ezeken gondolkozol, akkor el kell kezdened kimondani őket. Mert ahogy Dávid mondta, ő kihirdette az Úr végzését. És ha kihirdetsz valamit, az azt jelenti, hogy kimondod azt. Amikor valamit elrendelsz, azt pedig leírod papírra. Tehát, ha nem emlékszel ezekre, akkor írj egy listát, és a házadban körbejárva olvasd fel őket hangosan, újítsd meg az elmédet, hogy olyan módon élhess, ahogyan szeretnél, és ahogy kellene. János 21, második verse. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából és Zebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő. Tehát a 12 tanítványból 7 tanítvány volt ott. Jézus meghalt, majd feltámadt. Már kétszer megjelent nekik, és most készült harmadjára is megjelenni nekik. Nem tudom, hogy én vajon mit csináltam volna ebben az időben, de tudjátok, akkoriban nagyon-nagyon sok dolog történt gyorsan. Úgy értem, ezek az emberek Jézussal voltak 3 évig, és most pedig keresztre feszítették, és meghalt. Aztán a sír üres volt. Aztán meg Mária látta Jézust, és arra kérte, hogy mondja meg, ő feltámadt. Aztán meg bement egy zárt ajtón keresztül, ahol bujkáltak a zsidóktól való félelmükben, és szolgált feléjük. Aztán megint megjelent nekik, amikor Tamás azt mondta, nem hiszek, nem hiszem el, hogy igazi vagy, amíg meg nem érinthetem a kezedet és az oldaladat. Érdekes, hogy Tamás ennyire negatív volt. De tudjátok, azt is érdekesnek találom, hogy nincs a Bibliában olyan, hogy Tamás könyve. Tehát ezek a dolgok elég gyorsan történtek. És ezek 7 most együtt voltak valahol kint. A szabadban, nem egy házban voltak, hanem valahol a tó mellett, mert mindjárt látjuk, hogy halászni indultak. És Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Az angol fordításban felkiáltójá van itt, olyan, mintha hangsúlyosan mondta volna. És azt is szeretem, ahogy az angol King James fordítás mondja, elmegyek egyet halászni. Ők erre felugrottak, és ezt mondták, mi is megyünk veled. Nem tudom miért, de számomra furcsa dolognak tűnik ez épp akkor. De tudjátok, időnként buta dolgokat művelünk, amikor intenzív események zajlanak körülöttünk. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit nem fogtak. Mindenki látja, hogy azt írja, semmit nem fogtak. Semmit sem fogtak. Néhányan közületek szintén halásztok már egy ideje, de semmit sem fogtatok. És most nem a halak utáni halászatra gondolok. Hanem felugrottál és azt mondtad, ezt fogom tenni, vagy azt fogom tenni, ezt fogom tenni. És lehet, hogy az egyike vagy azoknak, akik másokat is meg tudnak győzni, hogy tartsanak veled, és mégsem mentél sokra vele. Nem kaptad meg azt, amit az érzelmi döntésed eredményeként vártál. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton. A tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, 5. vers, és nagyon szeretem ezt, fiúk, gyerekek, látjátok, nem fiaimnak szólítja őket. A viselkedésüknek megfelelően beszélt velük. Gyerekek, nincs valami ennivalótok? Fogtatok valamit? Amit a kenyeretek mellé ehetnétek? Így válaszolt neki, nincs. Nos, lehet, hogy olyasmit vettem észre itt, amit ti még sose, vagy amit még nem hallottatok mástól, és nem hiszem, hogy túlléptem az észszerűség határait, de úgy érzem, hogy Isten megmutatta, itt sokkal többről van szó, mint ez a beszélgetés. Úgy hiszem, hogy nagyon sokszor valamilyen érzelmektől vezérelt dolgot teszünk, és aztán nem kapjuk meg a várt eredményeket. Érzelmi alapon kezdünk el valamit, és nem működik. És akkor Jézus megjelenik, és azt mondja, nos, boldog vagy ettől? Hogy működik, Joyce? Nem akartál volna megkérdezni erről? És most nem azt akarom mondani, ha valahányszor horgászni akarsz menni, akkor előtte ima alkalmakat kell tartanod. De úgy hiszem, hogy van itt egy lecke, amit megtanulhatunk, és ha csak felugrunk és érzelmi alapon teszünk valamit, akkor időnként ugyan csak egy ember cselekszik érzelmi alapon, de aztán 3 vagy 4 másik fogja követni őt. Ezért nekünk vezetőknek különösen óvatosnak kell lennünk, hogy ne hozzunk érzelmi alapú döntéseket, és ne vonjunk bele magunk után másokat is. Ó, egyre jobb lesz, nem? Nos, a hatodik vers. Ő pedig azt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalára. És ott találtok. Szerintem a hajó rossz oldala az, amikor a saját fejünk után megyünk, a jó oldala pedig az, amikor Isten utasításait követjük. Kivetették tehát a hálót, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Nagyon szeretem ezt. Amikor a saját dolgaikat tették, érzelmek alapján, akkor egy halat sem fogtak. Nem működött. Amikor azonban a jó oldalon vetették ki a hálót Jézus utasítására, akkor annyi halat fogtak, hogy ki sem tudták vonni a hálót. Tudjátok, Isten időzítésétől eltérni gyakran egyelő azzal, hogy az akaratán kívül vagyunk. Talán azt hiszed, hogy tudod, mit akar tőled Isten, de ha érzelmivé válsz, és nem vagy hajlandó megvárni a megfelelő időzítést, akkor nem fog működni. És ez nagyon frusztrál minket, mert a szívünk mélyén tudjuk, hogy Isten akar tőlünk valamit. De nem tudunk rájönni, hogy pontosan mit. De tudod, amikor van egy álmod vagy látásod a szívedben, az olyan, mintha terhes lennél valamivel. És nyilván nem akarsz idő előtt szülni. És persze elvetélni sem akarsz. Nem akarod, hogy szellemi téren vetélésed legyen, mert ha Isten a szívedbe helyez valamit, akkor azt nem szerencsés eldobni amiatt, hogy nem vagy hajlandó megvárni a megfelelő időt. De előbb sem akarod megszülni, mert akkor annak nincs jó vége. Istentől kapott álmokat és látásokat hordozni, de megvárni az ő időzítését, azok nagyon fontos dolgok. Volt nektek valaha olyan érzelemdús napotok, amikor mérges lettél, érzelmi kirohanásod volt, majd csaptál egy nagy hisztét? Jól van, tehát 8 ember. Nem is értem, hogy a többiek egyáltalán minek jöttek el. Nektek erre nincs szükségetek. Nos, tudjátok, én régen így viselkedtem. Többé már nem foglalkozom ilyenekkel, mert rájöttem, hogy épp elég időt vesztegettem az életemből. Többé nem teszem. De olyan volt, mintha hallottam volna az urat szólni, nos, ettől most jobb lett? Egyszer mérges voltam Dave-re, mert focit nézett, és nem akartam, hogy focit nézen, én azt akartam, hogy velem foglalkozzon. Végtére is én maradok otthon a gyerekekkel egész héten. Az a tény nem jutott eszembe, hogy ő meg egész héten dolgozott. De tudod, mindig rólunk kell szólnia mindennek. Szóval mérges voltam rá, amiért megint focit nézett. És akkoriban, ha mérges voltam, akkor mindig nekiálltam takarítani. Dolgoztam, mert ha Dave szórakozni akart, akkor én a munkámmal akartam elérni, hogy ne sikerüljön neki. És hangosan dolgoztam, nem szépen csendben, hanem jó hangosan. Igen, testvérem, te tudod, miről beszélek, igaz? Szóval biztosan bevágtam egy-két ajtót, meg fiókot, elővettem a porszívót, és abban a szobában kezdtem porszívozni, ahol Dave volt. És amikor végeztem a szobával, akkor bementem a kis fürdőszobába, ami a ház legtávolabbi pontján volt. És ott leültem. A komód mögött. És semmi sem szánalmasabb, mint a komódot ölelgetni, amikor. Gyerünk!

0: Egyik nap a Szentlélek szólt hozzám, miközben ezt csináltam. Nem vagy egy kissé szánalmas? Újjászületett. Telve szent lélekkel. Teljes idejű szolgálóként. Ígét hirdetve az embereknek. Azt mondta, látnod kéne, hogy nézel ki innen nézve. Ez olyan volt, mint amikor Jézus feltűnt a tóparton. És azt mondta, ettől most jobb lett? Csak megfájdult tőle a fejem. Elfáradtam, fájt a nyakam, elrontottam a napomat, és rossz példa voltam a gyermekeimnek. És végül úgy döntöttem, hogy abba hagyom ezt a képtelenséget. Ha te még nem hoztad meg ezt a döntést, akkor tedd meg most. Amen. Na, akkor fel kell állnom. A felállás még nem is nehéz, a szoknya viszont igen. Nos, én mindig a fürdőszobába mentem, és ha nem tudnád, hogy miért a fürdőben szoktunk sírni, akkor tudd, hogy az ott lévő nagy tükör miatt. És minden egyes nő, amikor jól vörös a szeme, a szemfesték meg lefolyik az arcán, akkor elég rosszul néz ki. Nem csak, hogy rosszul érzed magadat, de úgy is nézel ki. Aztán odalépsz a tükör elé. És ezután visszasasszéztem oda, ahol Dave volt. Csak hogy megkérdezze, hogy mi bajom. És mikor végre megtette, akkor azt mondtam, semmi. Semmi? Miből gondolod, hogy van valami baj? Annyira örülök, hogy végül úgy döntöttem, többé nem az érzéseim alapján élek. Volt már olyan napod, hogy érzelmileg annyira kétségbe estél, hogy minden kezed ügyébe eső dolgot felfaltál? Mintha azt mondanád, na ez majd segít, megeszek egy tucat fánkot. De hát kinek is segítünk ezzel? Hisz holnap csak utálni fogod magad azért, hogy ezt tetted. Istennek nem kötelessége sikeressé tenni valamit, csak mert mi kedvet éreztünk hozzá. Tanuld meg félretenni az érzelmeket, és utána meghozni a döntéseket. Voltatok már úgy, hogy nagyon jól éreztétek magatokat egy társaságban, és nevettetek, és ott voltatok az ő házukban, nekik kell majd eltakarítani a rendetlenséget, és ez klassz. Ők fizettek az ételért, ők főztek, és minden nagyszerű, minden a kedvedre van. Te csak nevetsz, jól érzed magad, és mindezek közepete hirtelen egy pillanat alatt előállsz a következőkkel. Hé, miért nem ismét éljük meg ezt a jövő hétvégén. Eljöhetnétek hozzám. És utána körülbelül szerda magasságában elkezdenek hívogatni. Mikor menjünk át? Te jó ég, régen állandóan ezt csináltam. És annyira elegem volt, mire az emberek megérkeztek, hogy tulajdonképpen ki nem állhattam őket. Nem akartam, hogy a házamba legyenek. Miattuk egy csomót kellett dolgoznom, és egy rakás pénzt költöttem. És nem éreztem jól magamat, mert rám hárult az a sok munka. Most már másként van. Most már megnézem, mibe kerül ez nekem. A Biblia azt mondja, hogy semmibe ne kezd bele, amíg össze nem számoltad a költségeit, hogy lásd, vajon be is tudod-e fejezni azt. Semmit nem kezdek el érzelmi alapon, hanem átgondolom. Oké, meghívom ezt a 10 embert a házamba, és 150 dollárba kerül majd megetetni őket, ki kell majd takarítanom a házat, mielőtt jönnek, és miután elmentek, és lehet, hogy összetörnek valamit, amit majd ki kell fizetnem. Tényleg akarom ezt? És ha igen, nagyszerű. Nem azt mondom, hogy ne legyen társaságot, hanem azt, hogy ne érzelmi alapon tedd. Az érzelmi döntéseink miatt fordul elő, hogy nem tartjuk be a szavunkat. adósságot és megbánást eredményezhet. Miattuk az emberek nem tisztelnek és nem bíznak bennünk. Isten nem tud előléptetni minket. Isten iránti engedetlenségbe visznek. Feladunk olyasmit, amibe ki kellene tartanunk. Elkezdünk olyasmit, amit nem tudunk befejezni, olyat mondunk, amit nem gondolunk komolyan. Nekem úgy tűnik, hogy nem kellene követnünk az érzelmeinket.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli államfőjelölt. Új kerékpársávot alakítanak ki a budapesti Szent Gellért rakparton. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napirend előtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság hiány a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításukra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a tábleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvízellátást is, tette hozzá a miniszter. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítása mellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán Budapesten a Szent Gellért rakparton. Ezzel megszűnik az a jelenlegi helyzet, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdát használnak. A Rudas gyógyfürdőnél a kerékpáros forgalmat átvezetik a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Iszak a 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
5: Változatos és értékes tartalom.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, hétfő, augusztus 10-e van. 78 éve született például a mai napon Gerevics Pál világbajnok vívó edző, a magyar kardcsapattal kétszeres olimpiai bronzérmes, négyszeres világbajnok, 1970-ben egyéni világbajnok, többszörös magyar bajnok. Magyarország legeredményesebb vívó családjába született. Apja a hétszeres olimpiai bajnok Gerevics Aladár, anyukája Bogen Erna, olimpiai bronzérmes törvívó, nagyapja Bogen Albert, olimpiai ezüstérmes kardvívó volt, bátyja Gerevics György is vívó, majd a vasas vívó edzője volt. 69 éve Budapesten született Básti Júlia, Kossuth-díjas színésznő, Kis és Jászai Mari díjas. Pályafutását 1980-ban a kaposvári Csiky Gergely Színháznál kezdte, 83 óta a Katona József Színház tagja, legendásat alakított Sztálin menyasszonyaként, illetőleg színpadi szerepei is eléggé nevezetesek. 40 éve először rendeztek világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen. A versenyt Mogyoródon, a frissen megépült Hungaroring versenypályán tartották. Az első magyar nagydíj pole pozícióját Ayrton Senna szerezte meg a Lotus Renault-val, a második helyről honfitársa Nelson Piquet indulhatott, míg a második sorba a világbajnoki pontversenyt vezető Nigel Mansell és Alain Prost sorakozott fel. A két brazil végig küzdött egymással, végül Piquet-nek sikerült Sennát maga mögött hagynia. A győztes Nelson Piquet volt, a Williams Honda Turbo csapat tagja. 1768 éve a mai nap Szent Lőrinc napja, a népit szerint napja után már nem a legjobb a dinnye. Szent Lőrinc a római katolikus egyház leginkább tisztelt szentjeinek egyike, annak ellenére, hogy életéről, haláláról és tetteiről nem sokat tudni. Vértanúságának napja a régi római naptárban kiemelt ünnep volt. 174 éve született Asbóth Oszkár nyelvész, egyetemi tanár, akadémikus. Asbóth a magyarországi szlavisztika, ezen belül az orosz nyelvtudományi kutatás hazai megalapozója. A magyar nyelv szláv jövevényszavainak kutatásában elért eredményei úttörő jelentőségűek. Tudományos értekezései magyar és német szakfolyóiratokban jelentek meg. 105 éve született Szebehelyi Győző, magyar-amerikai csillagász, gépészmérnök, egyetemi tanár, az Apollo űrhajók egyik pályatervezője. 52 éve hunyt el Bárdos Artúr, színházi, rádiós és filmrendező, író, költő, dramaturg, publicista. A Színjáték folyóirat alapító szerkesztője, 32-38 között működő művészszínház, és később kisebb-nagyobb megszakításokkal közel 3 évtizeden át a Belvárosi Színház alapító igazgatója volt. 29 éve hangzott el Palik László ismerté vált mondása, a Hova tűnt Damon Hill. Palik a magyar nagydíjat közvetítette a Hungaroringről, amikor Damon Hill a verseny befejezés előtt nem sokkal kénytelen volt lelassítani, mert meghibásodott a gázadagoló az Arose Yamahájában. Ezzel Jacques Villeneuve megszerezte a Williams 101. futamgyőzelmét. 23 éve hunyt el Bors István, Munkácsi Mihály díjas szobrászművész. Alkotásai során etikai kérdések foglalkoztatták, például a hatalom és a kiszolgáltatottság, valamint a magyar népművészet és a népi kultúra is érdekelte. Feldolgozott gyermekrajzokat és régi gyermekjátékokat is. Kaposvárot élt, számos köztéri szobra látható ott és tágabb környékén, feleségével, Honti Mártával közös egykori műtermükben emlékszobor és állandó kiállításuk látható.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom a fővárosi aktualitásokat itt a Budapest Update-ben. Csak nem 100 restaurált film várja a filmek szerelmeseit az idei budapesti klasszikus filmmaratonon. A restaurált filmek nemzetközi fesztiválját idén szeptember 15 és 20 között rendezik meg a főváros több pontján. 10 szekció felújított filmjei között válogathatunk. Először a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható a Queen 1986-os budapesti koncertjéről készült korszakos mozifilm. A világsztárok utazását és a koncertet számos operatőr rögzítette, összesen 17 kamerával 35 mm-es filmre. Az emblematikus koncertfilm most 4K-ban felújítva kerül a közönség elé. A koncert teljes felvétele mellett a Queen budapesti tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyas hajóval, szentendrei és budapesti séták és önfelent kokártozása a Hungaroringen. A BKFM ezen felül 10 különböző szekcióban várja a restaurált filmek szerelmeseit, amik között akadnak magyar westernek, vérszívó hősnők és különböző retrospektív válogatások is. Augusztus 14-én ismét fellép Csepregi Éva és Végvári Ádám legendás zenekara a Budapest Parkban. A különleges estén a slágerek és a közönség kedvencek mellett ritkábban játszott dalok is felcsendülnek majd. Ráadásul új, vagy inkább régi új köntösben. A Neoton Família ugyanis visszatér eredeti hangzásvilágához, hogy a dalok újra úgy szóljanak, mint első kiadványaikon. A Neoton Família a magyar pop történelem egyik legmeghatározóbb együttese, slágereik több generáció fontos életeseményének voltak aláfestő zenéi, hiszen már évtizedek óta nem múlhat el iskolai vagy egyetemi buli, és esküvő sem a 220 felett, a Santa Maria a nyárban vagy a holnap hajnalig nélkül. Nem csoda, hogy koncertjeik is ennyire sikeresek, ki ne akarná ezeket a dalokat élőben is hallani. Az eredetileg Csepregi Éva, Végvári Ádám és Pásztor László által alapított zenekar a 80-as években bejárta az egész világot. Turnéztak Japánban és Kubában. A tokiói Yamaha Fesztiválon díjat is nyert a Time Goes By, holnap hajnalig című dal, és a francia könnyűzenei csúcs találkozón a Midemen is hatalmas sikert arattak. Igazán mégis hazai pályán érzik magukat otthon. Mindig nagy öröm látni, hogy egész családok buliznak ezekre az örökérvényű dalokra. Ezek mindig a magyar közönségnek szóltak, hiába voltak külföldi sikerek. Ezek a dalok rólunk nektek szólnak. A történetek, a dalok kortalanok, mondta Csepregi Éva. Nem mintha a magyarországi koncertjeiken szerzett élmények ne járnának be világ körüli utat. Az énekes egyik kedvenc története, hogy egy trópusi nyaraláson egy ott dolgozó magyar séf lépett oda hozzájuk, és lelkendezett arról, hogy mennyire jól érezte magát a Neoton korábbi Budapest Parkos koncertjén. Közben teljesen megújul a HÉV flotta, 42 új motorvonat érkezik Budapestre. A Baross Gábor vasút fejlesztési terv keretében érkeznek a korszerű motorvonatok. Facebook oldalán Vitézi Dávid bejelentette az 50 éves HÉV kocsik lecserélését. Az uniós források sikeres hazahozatalának egyik legfontosabb eredményeként még az idei évben kiírják azokat a közbeszerzéseket, amelyek révén a teljes HÉV járműflotta megújulhat a H5-ös szentendrei, a H6-os ráckevei és a H7-es csepeli vonalon. Ez a lépés lehet teszi, hogy a közlekedők belátható időn belül végleg elbúcsúzhassanak a jelenleg 45-60 éves elavult szerelvényektől. A mostani döntés értelmében a hazahozott uniós forrásokból 42 darab új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak. A beszerzés célja a szentendrei, a csepeli és a ráckevei HÉV teljes járműparkjának modernizálása. A közbeszerzési eljárást még az idei évben elindítják, az első új szerelvények pedig a tervek szerint 2030-tól állhatnak forgalomba, ami mérföldkőnek számít a hazai vasúti közlekedés történetében. Az elmúlt években tapasztalt jelentős népességvándorlás, a vidékről Budapestre, illetve a fővárosból az agglomerációba és a külső kerületekbe költözők száma, megfelelő közösségi közlekedési kapcsolatok hiányában az autóforgalom drasztikus növekedéséhez vezetett. Ez a folyamat jelentősen rontja Budapest belvárosának élhetőségét. A szakértők szerint az egyetlen valódi megoldás a minőségi közösségi közlekedés biztosítása, amely kényelmében, gyorsaság és megbízhatóságában is versenyképes alternatívát kínál az autózással szemben. Közvetlen gyalogos kapcsolat épület Óbuda és az Óbudai sziget között. Erő Zoltán Budapest főépítésze már jóváhagyta a speciál terv által készített hídkoncepciót, így a szakhatóságokkal és közműszolgáltatókkal is leegyeztetett dokumentációt heteken belül benyújthatják engedélyezésre. A 138 méter hosszú és 3,5 méter széles átkelő, a hívvonal, a rakpart és a Dunák fölött vezet keresztül majd közvetlenül az Óbudai szigetre érkezik. A híd akadálymentesen lesz használható, liftekkel és a kerékpárok feljuttatását segítő tolósínekkel. Az esti közlekedést közvilágítás és díszkivilágítás segíti. A szerkezet az Árpád híd, a K híd és a H híd után a Sziget negyedik hídja lesz, ugyanakkor ez készül elsőként kifejezetten a gyalogosok számára. A több milliárdos beruházás teljes költségét a B. George Property állja magánforrásból. A fejlesztő már a Waterfront City 7 évvel ezelőtt indulásakor felvetette a híd megépítését, a terv azonban csak a korábbi közigazgatási akadályok elhárítása után kapott lendületet. A fővárosi közgyűlés végül 2025 tavaszán adott zöld utat a projektnek. A gyalogos híd egy nagyobb rozsdaövezeti rehabilitáció részeként készülhet el. Augusztus 1-től már drágább taxival utazni Budapesten, miután megszűnt a taxirendelet legutóbbi módosítása. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110-ről 130 forintra nőtt. Bevezették a 800 forintos reptéri díjat, így a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan induló fuvar alapdíja 2100 forint. Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke a Világgazdaságnak elmondta, az elmúlt 13 évben végrehajtott több kisebb, illetve egy nagyobb tarifa emelés nyomán rendre 10-15%-kal csökkent a fuvarok száma. Ugyanakkor ez az időszak mindig viszonylag rövidnek bizonyult, később ismét emelkedés következett. Emiatt a mostani díjemelés után is hasonló folyamatra számít. Aki pedig nem taxival, hanem autóval közlekedik Budapesten, júliustól több változással szembesült. Július 1-től kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért, ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A parkolóautomaták pedig fokozatosan eltűnnek. Drágult a parkolás is. A belvárosi A-zónában az eddigi 600 forint helyett óránként 800 forintot, a B-ben 450 helyett 600-at, a C-ben 300 forint helyett 400 forintot, a külsőbb területeken magába foglaló D-zónában pedig az eddigi 200 forint helyett óránként 300 forintot kell fizetni. Ezek 30-50%-os díjemelést jelentenek. Az őrzött díjfizető P plusz R parkolókban fizetendő éjszakai várakozási díj 300 forint per órára emelkedett, a havi nappali bérlet értékesítése megszűnt, valamint a Margit-sziget északi fizető parkolójában a várakozási díj már 800 forint per óra. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Manna morzsa.
2: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. augusztus 10-e van, hétfő 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Nyilvánosságra hozták a HÉV kocsicsere ütemezését. Folytatódott a rendőrségi razzia Budapesten. A Dunát átúszva jutott el a metróig a vaddisznó. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Összesen 42 új motorvonattal újítják meg a budapesti HÉV flottát. Az első korszerű szerelvények 2030-ban állhatnak forgalomba. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a járműbeszerzéshez szükséges közbeszerzési eljárásokat még idén kiírják. A fejlesztés a H5-ös Szentendrei, a H6-os Ráckevei és a H7-es Csepeli vonalat érinti, ahol a jelenlegi több évtizedes szerelvényeket fokozatosan új járművekre cserélik. A tervek szerint 120 méter hosszú akadálymentes és klimatizált motorvonatok érkeznek, amelyek a jelenlegieknél kényelmesebb és megbízhatóbb utazást biztosítanak majd. A beszerzést uniós forrásokból finanszírozzák a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként. A hívek korszerűsítése azért is sürgető, mert az elmúlt években jelentősen nőtt a főváros környéki települések és a külső kerületek lakossága. Sok térségben azonban a közösségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése nem tartott lépést a népesség növekedéssel, ami az autóforgalom erősödéséhez is hozzájárult. Vitézi Dávid szerint a cél az, hogy a HÉV kényelmében, gyorsaságában és megbízhatóságában is valódi alternatívát jelentsen az autózással szemben. Az új motorvonatok beszerzésével a három érintett vonal teljes, mára elavult járműparkját lecserélik. 58 embert fogtak el, további 29-et pedig előállítottak a rendőrök az átfogó budapesti rendészeti akció harmadik hetében. A BRFK tájékoztatása szerint ittas járművezetők mellett kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság, lopás, rablás és közszemérem sértés miatt is intézkedtek. Az egyenruhások összesen több mint 2400 embert igazoltattak, és 11 esetben biztonsági intézkedést is végrehajtottak. A célzott ellenőrzések elsősorban azokra a jogsértésekre összpontosultak, amelyek a rendőrség szerint leginkább veszélyeztetik a főváros közbiztonságát és a lakosság biztonságérzetét. Az akció során 33 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, emellett 28 szabálysértési és 37 büntető feljelentés is született. Közigazgatási bírságokat szintén alkalmaztak. A rendőrök nem csak bűncselekmények miatt léptek fel, hanem többek között közlekedési szabályszegések, közterületi alkoholfogyasztás és a köztisztasági előírások megsértése miatt is. A fővárosi rendőrség közölte, hogy az átfogó rendészeti fellépés ezzel nem ér véget. A célzott közterületi ellenőrzéseket a következő hetekben is folytatják Budapesten. Óriási különbségek vannak a magyarországi utak forgalmak között, a közúthálózat továbbra is erősen Budapest központú. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint Európában is a magyar úthálózat az egyik leginkább főváros központú rendszer, ami a személy és az áruszállításban egyaránt megmutatkozik. A legforgalmasabb út az M0-ás körgyűrű, ahol naponta átlagosan több mint 95 ezer jármű halad át. Az M1-es autópályán mintegy 68 ezer, az M5-ösön 49 ezer járművet regisztrálnak naponta. Az M7-es átlagos forgalma 38 ezer, az M3-asé 34 ezer, míg a Budapest és Vác közötti M2-es autóúton naponta átlagosan 33 ezer jármű közlekedik. A fővárostól távolodva azonban látványosan visszaesik a forgalom. A Mezőkövesdet elkerülő főúton például naponta átlagosan mindössze 4700 jármű halad át, a Tolnavár megyei Szedrest elkerülő szakaszon pedig csak mintegy 1600. Még ennél is alacsonyabb a forgalom a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei M30-as és M5 közötti főút szakaszon, ahol naponta alig több mint 1400 járművet számolnak. A közlekedési miniszter szerint az adatok jól mutatják, hogy mennyire egyenetlenül osztik el a közúti forgalom az országban, miközben a Budapesthez kapcsolódó útvonalak továbbra is kiemelkedően zsúfoltak. Több mint 23 millió forintot sikkaszthatott el egy budapesti kórház volt rendészeti vezetője és 4 beosztottja a parkolási díjakból. A fővárosi főügyészség tájékoztatása szerint 5 ember ellen vádat emeltek, és valamennyiük esetében végrehajtandó börtönbüntetést indítványoztak. A vádirat szerint a rendészeti dolgozók feladata volt a kórház területén működő parkolóautomaták bevételének összegyűjtése és befizetése az intézmény pénztárába. A 42 éves vezető azonban 2022-ben beosztottjaival kifigyelte, hogy az egyik automata bizonyos esetekben nem készít bizonylatot a kivett készpénzről. Ezt kihasználva rendszeresen pénzt vettek ki a gépből úgy, hogy annak nyoma ne jelenjen meg az elszámolásban. A vád szerint a megszerzett készpénzt a rendészeti irodákban tárolták, majd meghamisították a pénzügyi elszámolásokat, és a ténylegesnél kisebb parkolási bevételt fizettek be a kórház pénztárába. A fennmaradó pénzt egymás között osztották szét, az összegekről és az arányokról a rendészeti vezető döntött. A módszert több mint egy éven keresztül 2022. májusától 2023. augusztusig alkalmazhatták. Az ügyészség szerint ez idő alatt összesen mintegy 23,5 millió forintos kárt okoztak az egészségügyi intézménynek. A gyanúsítottakat végül a Nemzeti Védelmi Szolgálat felderítő munkája alapján fogták el. Az 5 volt rendész ellen egyebek mellett bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett sikkasztás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt emeltek vádat. Az ügyészség börtön és pénzbüntetés mellett azt is kéri a bíróságtól, hogy kötelezze őket az elsikkasztott összeg megtérítésére. A Dunát átúszva érkezhetett Budapest belvárosába az a vaddisznó, amely szombaton a Kossuth téren, később pedig a metróban is felbukkant. Az állat útjáról videófelvétel is készült, számolt be róla az RTL híradó. A felvételek alapján a vaddisznó feltehetően a budai oldalról indult, átúszta a folyót, majd a pesti rakparton kimászva a parlament irányába haladt tovább. Az állat később bejutott a metró területére is, a sérült vaddisznót végül kilőtték. Az intézkedést azzal is indokolták, hogy az állat sérült állapotban volt, így veszélyt jelentett a környezetére. Az RTL híradónak nyilatkozó vadász szerint egyáltalán nem meglepő, hogy az állat képes volt átúszni a Dunát, a vaddisznók ugyanis kifejezetten jó úszók. Budapesten sem számít teljesen szokatlannak a megjelenésük, a budai hegyvidék lakóövezeteiben rendszeresen feltűnnek, és korábban a Duna közelében, illetve a belvárosban is észleltek már példányokat. Csaknem 7,5 napig tartott egy nagy kiterjedésű tűz oltása Érd és Százhalombatta között. A lángok még július 28-án csaptak fel, és zöld hulladék nagy mennyiségű komposzt, valamint a környező tarló is meggyulladt. A munkálatokat végül augusztus 5-én hajnalban sikerült befejezni. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzoltók összesen mintegy 80 órán keresztül dolgoztak, közvetlenül a lángok megfékezésén. A beavatkozásban Pest vármegye számos településéről, valamint Budapestről is érkeztek hivatásos egységek. Mellettük létesítményi és önkéntes tűzoltók is részt vettek az oltásban. A munkát erőgépekkel is segítették. A rendkívüli hőség jelentősen megnehezítette a tűzoltók munkáját. A nagy fizikai megterhelés és a szélsőséges meleg miatt a beavatkozó állomány tagjait a szokásosnál gyakrabban kellett váltani és pihentetni, miközben az oltás gyakorlatilag folyamatosan zajlott. A többnapos küzdelem során a környéken élők és a támogatók is összefogtak a tűzoltókért. Élelmiszert és frissítő italokat vittek a helyszínre, ezzel segítve a nehéz körülmények között dolgozó egységeket. A hivatásos és önkéntes tűzoltók összehangolt munkájának köszönhetően augusztus 5-ére sikerült végleg felszámolni a tüzet. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Be Love Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellért hegy tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementé spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást. A szocializmus bő 40 évig tartott, majd jött a rendszerváltás, ami egy csapásra elsöpörte, de nem nyom nélkül. Ennek az időszaknak megvolt a maga sajátos esztétikája, ami jó rész köztéri szobrok és emlékművek formájában mutatkozott meg. A régmúlt emlékei szedte össze a világ Budapest. A Gellérthegyi Szabadság szobrot egy igazi magyar szobrász nagyágyú Kisfaludi Stróbör Zsigmond készítette 1947-ben. Eredetileg nem a szabadságról kapta a nevét a monumentális emlékmű, hanem felszabadulási emlékmű volt a címe, és a fiatal magyar kommunista állam így szerette volna kifejezni tiszteletét a szovjetek felé, hogy felszabadítottak minket a náci megszállás alól. A rendszerváltást követően vita volt arról, mit kéne is lehetne kezdeni vele, de végül a szobor átértékelésre került, talán mert kicsit problémás lett volna elmozdítani a hegy tetejéről, de meg az évtizedek során a főváros jelképébe is vált a szinte minden irányból látható alkotás. Így a pálmaágat tartó nő alakot átkeresztelték szabadságszoborra, és mindent elmozdítottak róla, ami a szocializmusra és a szovjetekre utalt, kezdve a 4 méter magas és az alkotás előterében állt géppisztolyos szovjet katona szobrával. A Gellérthegyi emlékmű mostanában ismét a viták keresztüzébe került, mert egy jókora keresztet vettettek rá, A következő a Memento Park. Ha valaki azt kérdezi, hogy na de hova tűnt a szabadságszobor előtt egykor állt szovjet katona szobra, akkor a válasz az, hogy a 22. kerületben található Memento Parkba szállították 92-ben a helyszín kialakítása idején, mert maga a szoborpark egy évvel később 93-ban nyitott meg. Némi iróniával fűszerezve mondani valónkat, mondhatjuk azt, hogy a katona szobor az övéi közé került, hisz ez az első számú gyűjtőhelye a szocialista korszak köztéri alkotásainak. A hatalmas park szürreális időutazás, ami legalább annyira megmosolyogtató, mint amennyire nyomasztó. Mégis aki élőben szeretné megcsodálni a bő 40 évig kitartó szocializmus műalkotásait és szembesülni a kor bizarr esztétikájával, annak kihagyhatatlan a hely felkeresése. A különleges élmény garantált, bár könnyen lehet, hogy Sztálin orbitális méretű csizmája, vagy a hasonlóan méretes Lenin fel éjjel kísérni fog álmunkban. A szocializmusban számos olyan alkotás is készült, ami az ifjúságot igyekezett sportos, szorgalmas és rendes életre nevelni. A rendszerváltás után ezek is a Memento szoborparkba kerültek, majd később visszautaztak a városba, Zuglóba, még közelebbről a Népstadion, ami 2002-ben kapta meg Puskás Ferenc nevét melletti parkba. A régi futópálya körül álltak, miután a Puskás Ferenc aréna megépült és körülötte kialakításra került a több részből álló hatalmas sportpark, a szobrok is visszakerültek. Jelenleg a park keleti részén találhatók és jó részt sportszobrok, de azért van köztük olyan is, ami inkább a tisztes életmódot és a kultúrát, szórakozást helyezi a középpontba. Ilyen például a népi táncosok, az éneklő fiatalok vagy a természetjárók szobra. Ha valami nagy vitát vált ki a mai napig, az a Szabadság téren álló szovjet hősi emlékmű, amivel kapcsolatban többször is felmerült, hogy elbontják, végül mégis mindig maradt a helyén. Közvetlenül a háború lezárását követően állították fel 1946-ban a kommunista hatalom átvétel előtt, és ez a legfőbb érv, ami időről időre megmentette az alkotást. Ami azonban még így sem tudja lemosni magáról a bű 40 év alatt rárakódott túlvörös árnyalatot, pláne hogy a tetején ott virít a szocializmus csillaga. Antal Károly erősen megosztó munkája azért is keltett, és kelt a mai napig rossz érzéseket az emberekben, mert bár a német megszállás aluli felszabadulás okán állították fel, az mégsem felszabadulás volt, hisz jött a helyébe egy másik megszállás, a szovjet, ráadásul az emlékmű cinikus módon a szabadságról elnevezett téren áll. Az országház is a szabadságot valóban kifejező másik emlékmű a Batthyány örökmécses közelében. Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel. Most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okostelefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ezt pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengokrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávirágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Yes galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték, vagy elindultak érte.
2: Beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: Budapest Update.
1: A fővárosi látnivalókból összegyűjtöttem párat, amelyek kevésbé számítanak ismertnek. A régi idők alkimistái, amíg Mária Terézia nem tiltotta be a tevékenységüket, főleg az aranycsinálásról vártak híretté, bár sokuk még ennél is ambíciózusabb volt, hisz voltak, akik az örök élet titkáról is le akarták rántani a leplet. Hogy miként nézhetett ki a laborjuk, ahol csodát akartak tenni, a személyesen is megnézhetjük, ha felkeressük a budai várban a Patika Múzeumot. Aki alaposan szemügyre veszi a budai rakpartot, annak fel fog tűnni, hogy van egy épület, amely szinte már komikusan keskeny, mint egy rajzfilmből pottyant volna a Duna partjára, nem messze az Erzsébet híd budai hídfőjétől. A szélessége alig több 6 méternél. Budán a történelmi épületek között ennél keskenyebbet nem találunk. A mélysége is csak valamivel 15 méter felett van. Külsőre szinte Amsterdam historikus épületeit idézi. Eredetileg az 1890-es években épült, úgyhogy aztán a 30-as években kapott egy kis bővítést, a tetőtér ekkor lett beépítve. Ez egyébként a Mádl-ház. Miután a fővárosban kiépült a csatornarendszer, a barokk épületekben feleslegessé váltak a kutak, ezért jó részüket elbontották. Ritka kivételek egyik a Vitkovics utca 12-es szám alatt álló ház, amelynek az udvarában a Vörös Márvány kút átvészelte az évszázadokat. Eredetileg a Műszaki Egyetem hallgatóinak építették meg az 1800-as évek végén a gólyavárat. A nevét onnan kapta, hogy eleinte itt zajlott több olyan előadás is, amely az első éves hallgatóknak, vagyis a gólyáknak szólt. Az a szóbeszéd járja, hogy az átadása idején ennél nagyobb előadóterem nem is volt az országban. Több mint 5000 diák fért be. A múzeum körüli Trefort kertben található épület egy időben nyomdaként működött. A következő állomásunk a Károlyi Csekonics Palota együttes. A Palota negyedben könnyű elsétálni mellette, bár a múzeum utcai homlokzat szépen mutat, nem tűnik ki különösebben, és még csak nem is igazán sejteti, hogy a falak micsoda úri pompát rejtenek, pedig a belső tereit tekintve ez a főváros egyik legszebb palotája. Elég csak a feszített textilekkel díszített falakra, vagy a hársfából és tölgyből faragott impozáns körlépcsőre vetni egy pillantást. Az épület tervezői nem akárkik voltak, az a Ferdinand Fellner és Hermann Helmer dolgozott rajta, akiknek a Víg Színházat és a Szegedi Nemzeti Színházat is köszönhetjük. A következő a Népligeti víztorony. A századforduló környékén divat volt a víztornyokat mutatósra tervezni, elég csak a Margit-szigetire vagy a Siófokira gondolni. A Népligeti nem tartozik az ismertebbek közé, pedig a kialakítása ennek is igazán érdekes. Úgy fest, mint egy vadászkastély tornya lenne. Nem sokkal azután épült meg, hogy 1892-ben a környéken nagy kolera járvány söpört végig. A tragédia után sürgős lett, hogy a helyieket végre tiszta ivóvízzel lássák el. A budai vízivárosban a Dunához közel könnyű kiszórni egy igazán régi épületet, a Kapisztori házat, mivel ezek rendszerint az utcaszint alatt kezdődnek, a belépéshez kisebb lépcsőkön le kell hozzájuk menni. Az egyik ilyen a Kapisztori ház a főutcában, amelynek az alapja még a 15. századból származik. Mint annyi más épület Budán, az 1686-os ostrom idején ez is súlyosan megrongálódott. Mai arculatát, amelyet a 19. század elején nyert el, egy Dankó András nevű építőmesternek köszönheti. Bő 10 éve kapott egy felújítást az épület, emiatt a korábbi sárga szín helyett fehér lett a külseje.
0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
4: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások. Származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása, a minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli államfőjelölt. Új kerékpársávot alakítanak ki a budapesti Szent Gellért rakparton. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napirend előtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság hiány a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításukra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a tábleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvízellátást is, tette hozzá a miniszter. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítása mellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán Budapesten a Szent Gellért rakparton. Ezzel megszűnik az a jelenlegi helyzet, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdát használnak. A Rudas gyógyfürdőnél a kerékpáros forgalmat átvezetik a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik. A tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek.
0: Időjárás.
5: Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
3: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
3: Magyar zene megszakítás nélkül.

Minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még,

0: Anna Morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A pénzügyi hétfőben egy új sorozat indul, több epizódos, élethelyzetek pénzügyi kihívásai, ami nyilván életkorhoz köthető. Ennyit elárulok, természetesen a sorozat ugyanúgy, mint az összes többi pénzügyi hétfő. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel készül. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mikor kezdődnek a pénzügyi kihívások, hogyha élethelyzetet és életkort nézünk?
2: Hát tulajdonképpen, amikor nagykorúvá válunk, mert akkortól hozhatunk felelős döntést, amiért már ugye mi saját magunk felelünk. Uh-huh. És azért az fontos leszögezni, hogy a pénzügyi döntéseinket azokat nem önmagukban hozzuk meg, hanem mindig az élethelyzetünk ad ahhoz egy alapot, hogy döntsünk. És ez mindenkinél más, mert más kérdésekkel találkozik egy pályakezdő, más kérdésekkel az, aki családalapítás előtt áll, más az, akinek már van gyermeke, más az, aki esetleg munkahelyet akar váltani, más, akinek gondozni kell a szüleit, más, amikor nyugdíjba készülünk és nyugdíjban vagyunk, tehát ugye ezt lehetne hosszan sorolni, de majd a sorozat alatt egy kicsit részletesebben is ki fogunk térni arra, hogy milyen alapvető élethelyzetek vannak, és azoknak mik a kihívásai.
1: Még mielőtt elkezdenéd a 18 éves korban, vagy korral megérkező nem csak pénzügyi helyzeteket, de kérdőjeleket, ami az emberben megjelenik, ennek van nyilván egy háttere is, hogy az ember 18 évesen hogy áll a pénzhez, vagy az okosan gazdálkodáshoz, és mégpedig ez az, hogy mit látott otthon, illetve hogy a szülei milyen mintát mutattak neki, tehát hogy gyerekkorában ő hogyan tanult meg a pénzhez hozzáállni, megtanult-e egyáltalán, hogy mi is az a pénz, mi az értéke a pénznek?
2: Igen, ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, és általában azt lehet mondani, hogy ma már a fiatalok, tehát a 18 évnél fiatalabbak, ugye hamarabb találkoznak bizonyos pénzügyi helyzetekkel, hiszen mondjuk a bankkártya kezelését azt nem feltétlenül csak 18 éves koruk után kell, hogy elsajátítsák, hiszen ma már van lehetőség arra, hogy sokkal fiatalabb korban már legyen bankkártyája a fiatalnak, de ez nem azt jelenti, hogy ő tudatosan tudja is, hogy hogy kell egy bankkártyával mondjuk bánni.
1: Mennyire jellemző az, most pont ebben a váltás időszakában vagyunk, hogyha a felnövekvő generációt nézzük, tehát mennyire jellemző az, hogy ugyanannyira tanulnak rá gyerekkorban, akár kiskamaszkorban, tinédzserkorban, vagy még kisebb korban a különbségre a készpénz és a kártya között, mert most pont abban az időszakban vagyunk, amikor ez a váltás kezd egyre erőteljesebben megjelenni, tehát van egy korosztály, aki már a készpénzről gyakorlatilag szerintem nem is tud most idén. Tehát azt se tudja, azt mondanám, hogy mondd el, hogy ki van a 10.000-esen, 20.000-esen, 5.000-esen, 500-ason, akkor nem tudnák elmondani, annyira nem foglalkoznak a készpénzzel.
2: Én úgy gondolom, hogy ezt is hozzuk otthonról. Tehát egy olyan családban, ahol nagyon-nagyon ritkán találkozik a szülő is a

0: az a céljuk, hogy minél kevesebb készpénz forogjon a gazdaságba. A pénznek a nyomtatása, az érmékről ne is beszéljünk, de a papírpénznek a nyomtatása az egy nagyon-nagyon drága dolog, illetve ugye annak a raktározása, egyáltalán annak a forgalmazása az extra költséget jelent a pénz kibocsátója részére. Tehát egyrészt ezért, másrészt pedig azért, hogy a szürke és a fekete gazdaságot az amennyire csak lehet, az szűkítsék, hiszen a bankon történő utalással vagy kártyán való fizetéssel ugye minden lépést lehet követni, tehát nem lehet csak fehéren pénzzel bánni.
1: Pénzügyi helyzetek, illetve a pénzügyi helyzetek kihívásai bizonyos élethelyzetekben ez a sorozat indul útjára ma több epizóddal, és ma a felnőtté válás pénzügyi helyzeteiről és kihívásairól a 18 éves kortól indulunk el, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A pénzügyi hétfőben elindul egy több epizódos sorozat, élethelyzetek, pénzügyi kihívásai, és hát ahogy ezt már ugye az előző részben megbeszéltük, azért ez nem pont 18 éves korban indul, mert ugye ennek van egy alapozása, erről beszélgettünk az előzőekben, de mégiscsak amikor elindul egy saját pénzügyi világ, amit fel kell építeni inkább, így mondom, az a 18 éves kor. Iványi Ildikó állandó szakértőnk, pénzügyi elemzőnk természetesen ma is itt van velünk. Ő és én indítjuk el ezt a sorozatot, és hát itt van a 18 éves kor, és akkor most kérlek, hogy erről mesélj. Mi a legfontosabb ilyenkor? Mire kell odafigyelni? Mi vár a 18 évesekre?
2: Ugye a 18. születésnap az egy különleges határvonal mindenkinek az életében. Ettől kezdve önállóan nyithatunk bankszámlát, köthetünk előfizetést, vehetünk fel hitelt, vásárolhatunk részletre, nyilván bizonyos hitelekről és bizonyos részletekről beszélünk, és olyan szerződéseket is aláírhatunk, amelyekért már mi saját magunk felelünk. Hiszen a jog szerint felnőtté válunk, vagy váltunk, és felelős döntéseket hozhatunk, ami

0: döntéseknek tudjuk is a következményeit. Uh-huh. Tehát ez egy boldog állapot, most mindenki gondoljon vissza arra, amikor 18 éves lett, hogy micsoda buli volt, vagy családon belül ezt hogy és milyen módon ünnepelték meg, aztán utána ugye leérettségizett, így már ki is lépett a nagybetűs életbe, de vajon megtanítottak bennünket arra, hogy pénzügyileg is felnőttek legyünk?
1: Hát ugye ez azért nagyon fontos kérdés. Igen, mert hogy tehát, hogyha én visszagondolok a 18 éves születésnapomra, és ha te visszagondolsz a 18. születésnapodra, egy tök más pénzügyi helyzet volt. Szó sem volt bankszámláról, bankkártyáról, meg aztán pláne nem. Tehát, hogy ez a váltás azért nagyon, nagyon erős, hogy az a generáció, aki mi vagyunk, úgy tanítsuk meg a felnövekvő generációt, hogy teljesen más szituációban vagyunk mi, és vagy voltunk mi, és vannak ők.
0: Igen, természetesen, és ugye a felnőtté válás, az, hogy 18 éves lettem, az nem jelenti azt, hogy én már mindent tudok a pénzről, hanem azt jelentheti, hogy esetleg azt megtanultam, hogy nem csak a pénzről, hanem egyéb dolgokról is tudok kérdezni, ugye a mai fiatalok azok rögtön ugye az AI-t segítségül hívják, nem is kérdeznek tulajdonképpen élő szemét, az első az AI, mert ott mindennek ugye utána tudnak nézni, de ez is egy óriási csapda természetesen, és akkor, amikor valamilyen szerződést alá kell írnunk, mondjuk egy mobiltelefon társasággal, vagy mondjuk vásárolunk egy elektromos rollert, mert ugye az is most nagy divat, akkor ott nincs AI, hanem ott nekünk kell azt a felelős döntést meghoznunk, amit az aláírásunkkal meghozunk. És ez egy nagyon fontos lépés, hogy itt legyünk tudatosak, mert mindennek van pénzügyi vonzata.
1: Mennyire kell nekünk résen lenni, hogy segíteni tudjunk a srácoknak, anélkül, hogy azt ők sértésnek vennék, mert hogy ez a generáció már abban van, hogy ők azért ezt már tudják a netnek köszönhetően.
0: Szerintem ez szülő-gyerek kapcsolaton múlik, hogy az a gyerek az AI-t hívja először segítségül, vagy ha segítségül hívta, akkor is rákérdez a szülőnél is, és kíváncsi a szüleinek a véleményére, esetleg az ő tapasztalatára, vagy tud a szülő valami olyan esetet, ami esetleg vele történt meg, és azt elmeséli a gyermekének, mert a szülő sem sebezhetetlen, és ő is követett el hibákat, természetesen, és a hibáiból tanult. És ez is egy példamutatás, amikor azt mondjuk, hogy igen, én is elkövettem ezt és ezt és ezt a hibát, akár pénzügyileg is, de abból ezt és ezt és ezt tanultam, és utána már teljesen másképpen néztem rá egy hasonló esetre.
1: Iványi Ildikó pénzügyi elemző az új sorozatban, az Élethelyzetek pénzügyi kihívásai sorozatban ma 18 évesekről beszél nekünk, pontosabban arról a helyzetről, amikor kilépnek a fiatalok a nagybetűs életbe, meg a nagyvilágba, és ezt nyilván pénzügyileg is meg kell tanulni, kezelni. Hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Élethelyzetek, pénzügyi kihívásai, ez az új sorozatunk, és ma természetesen a 18 éves kornál járunk, a kezdeteknél. Iván Jédikó pénzügyi elemző állandó szakértőnk erről beszél, úgyhogy kérlek Jédikó, folytasd, mi a következő lépések egy 18 éves számára, mire kell leginkább odafigyelni? Hogyan tud okosan dönteni és jól választani egy olyan pénzügyi környezetben, ahol tényleg őrületesen nagy a kínálat?
2: Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy bankkártyával fizetünk, és rengeteg csaló van az internet világában, és hogy ezt hogyan ismerjük fel. Még mi felnőttek is, ugye nagyon-nagyon sokszor belefutunk abba, hogy nem olyan ügyletet kötünk, ami nekünk nagyon kedvező lenne. Egy kicsit a bankkártya kezelését, hogy a bankkártyáról hogy fogy el a pénz, azt már jobban érezzük, de egy 18 éves az nem. Tehát a pénz az neki csak egy érintést tulajdonképpen, amikor elkezd a bankkártyával fizetni. Uh-huh. És az interneten rengeteg kihívás jön vele szembe, hogy mit vegyen meg, vagy hogy hogyan fizessen. Tehát én úgy gondolom, hogy a mai legnagyobb kihívás a 18 éves korúak számára is az, hogy az internetnek a kihívásaiban felismerje, hogy mi a valós, és mi az, ami őt a csalásba viszi bele.
1: De gondolod, hogy ez a generáció, akik most 18 évesek, akik gyakorlatilag abban nőttek bele, hogy az internetet úgy használják, mint az oxigént, tulajdonképpen mégis veszélyeselkedik rájuk?
2: Abszolút, igen, igen. Hiszen mi felnőttek, mint ahogy mondtam, és olyanok is, akik mondjuk ebben a szakmában nagyon-nagyon élen járnak már, mint internet világában és a számítás technikában, még ők is bele tudnak futni, és olyan helyzetekbe, ahol a csalók be akarják őket húzni. Az egy másik kérdés, hogy őket nem húzzák be, hanem jelentik, de egy fiatalt simán be tudnak húzni ilyen csalók, tehát nagyon kell figyelni arra, amikor az a figyelmeztetés jelenik meg, hogy nagyon olcsó, hogy csak most, hogy nem tudom, még 3 óra hosszáig van nyitva ez az ablak, és akkor most kell ezt azonnal megvásárolni, hogy a csomagküldést vagy valami hasonló szolgáltatást az teljesen ingyen adják, mondjuk egy kisértékű valamilyen tárgy megvásárlása mellé, tehát ezek mind figyelmeztető jelek arra, hogy valami ott a háttérben nem stimmel. És egy lényeges dolog, hogy olyan felhívásoknak, amelyek arról szólnak, hogy adjuk meg a PIN kódunkat, azoknak semmiképpen se dőljünk be, vagy pedig olyan felhívásnak, hogy a bankszámlánk utolsó 4 számjegyét adjuk csak meg. Tehát ezek jelek, amiről érdemes a fiatalokkal, mindegy, hogy elmúlt 18 éves, vagy még fiatalabb, akkor is leülni, beszélgetni, és nagyon-nagyon sokszor elbeszélgetni velük arról, hogy milyen csalásokkal találkozhatnak az internet világában.
1: Élethelyzetek, pénzügyi kihívásai, ez az új sorozatunk most a pénzügyi hétfőben, természetesen állandó szakértőnkkel, Iványi Édikó pénzügyi elemzővel. Folytatjuk a jövő héten, a mai napra pedig köszönjük szépen az idődet.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig szó.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Élet, öröm, zene. Ez

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98.6 Manna FM Manna közének az állatbarát rovatában azért rendre szeretek megemlíteni olyan ismert embereket, sztárokat, akik szerették az állatokat, vagy szeretik az állatokat. És akkor itt van a király, vagyis Elvis Presley, aki nagyon szerette az állatokat, és voltak olyan kutyafajták, akikhez egészen különleges szálak fűzték a királyt. Elvis Presley neve kapcsán számos átlagon felüli dolgot lehet felsorolni. Nem mindennapi volt a tehetsége, a színpadi lénye, a mozgása, az az elképesztő energia és sárm, ami belőle áradt a rajongó hölgyeket, szinte szó szerint az őrületbe kergette vele. Érdemes csak egy 2-3 percet megnézni egy korabeli koncertfelvételből. A lakberendezés, az öltözködés terén tanúsított extravagáns ízlése, de most tekintettel arra is, hogy ez az állatbarát rovat, egy kicsit szeretném, hogyha arról beszélnénk az ő sok zseniális tehetsége, talentuma, előadásmódja és az életének részletei mellett, hogy micsoda nagy állatbarát volt ő, ahogy azt az én kutyám is írja. Elvis Presley nagyon sok fajtával osztotta meg az otthonát. Egyébként a látogatók előtt ma is nyitva áll a Graceland nevű egyikkori birodalom, ami hozzátartozott és hát ő birtoka volt. Ennek a hivatalos oldalán le is írják azt, hogy ez a legendás énekes, ez ő legendás élete során számos négylábúval osztotta meg az otthonát. A kutyái között ott volt egy Sherlock nevű Basset Hound, két német dog, Brutus és Snoopy, Delta, a kis pomeráni spitz, akit végül aztán a nagynényének ajándékozott, és aztán a kutyus és az asszony közötti soros kötelék miatt ezt meg kellett, hogy tegye, és aztán lett egy csau-csau, aki érkezett a családba a spitz után, ő volt Getlow. A csauért még egy hosszú utazást is vállalt Elvis Presley, amikor a kutyánál súlyos vesebetegséget állapítottak meg, akkor a magángépén repítette Bostonba, hogy ott kezeljék a kutyust. Nem sikerült sajnos így sem megmenteni, és rövidesen elhunyt, és nagyon erősen és sokáig gyászolt őt Elvis Presley. Azt mondta, hogy ők gyakorlatilag a családtagjai, a testvérei annyira szereti őket, mintha gyerekei lennének, vagy a testvérei lennének, attól függően, hogy éppen milyen a helyzet otthon. Rajtuk kívül Elvisnek még volt 3 kutyája, Woosh, Oswald és Michael Edwards. A fajtájukra nem tér ki a beszámoló, valószínűleg nem is ez volt a lényeg, befogadott kutyus is volt köztük. Őket a zenész a Világvásáron történt, It Happened at the World's Fair című filmjéből nevezte el, mert hogy a zenész énekes a filmvászon is brillírozott, de szerintem ezt is tudjuk azért nagyjából már. És ha már kutyák, akkor érdemes a Handok című slágert meghallgatni közben, vagy majd a kis történetem után, mert hogy nem csak kutyákat tartott ő, hanem majmokat is. A rock and roll királya volt az, aki számos kutya és macska mellett sok egzotikus kisjószággal is színesítette a saját mindennapjait. Az elmondása szerint ők voltak azok, akik igazán jó kedvet hoztak az életébe. Az egész családnak voltak csirkéi, pulykái, voltak disznói is, így érthető aztán egyébként, hogy Elvis számára megszokott és igényelt volt az állatok közelsége, mert a gyerekkor óta köztük nőtt fel. Voltak nála lovak, kacsák, pávák, sőt a rajongóktól kapott egyszer egy valabit is, ami egy kisebb méretű kenguru fajta. A leghíresebb kedvenc azonban valószínűleg a Scatter nevű csimpánza volt, aki sajnos rosszul viselte az emberek közelségét, és egy nap meg is szökött a gazdiától. Szerencsére időben elkapták és visszavitték Gracelandbe, de ezen felül Elvis Presley egy mókusmajommal is büszkélkedhetett. Nagyon szerette őket. Ő maga egyébként, ahogyan ezt néhányszor megemlítette interjúkban, akkor lett volna a legboldogabb, hogyha egy ponton túl már távol a hírnév okozta nagy rajongástól csak az állatokkal élhetett volna. A helyszűkétől nem kellett nyilván tartania, mert hogy az 1957-ben megvásárolt ingatlanhoz egy 13,8 hektárnyi birtok tartozott, de hát a csimpánz esete is bizonyítja, hogy ettől függetlenül nem biztos, hogy mindegyik állat jól érezte magát ott a rezidencián. Az biztos, hogy az állat szeretetet a családtagjaira is átragasztotta, szívből szerette mindegyik állatát, és nagyon sokat tett azért is, hogy a családtagjai is hasonlóképpen érezzenek irántuk. A nagynényének ajándékozt, ugye korábban mondtam, a pomeráni spitzet, mert hogy a nagynéni annyira szerette őt, és a kutya pedig a nagynénit. Édesanyjának Gladysnek egy Sweet Pea, vagyis egy cukorborsó nevű apró kutyát vásárolt, feleségét Priscillát pedig egy Honey nevű uszkárral lepte meg még 1962 karácsonyán. Liz Marie pedig egy Puff nevű cicát kapott, de egyébként ott Gracelandben nagyon sok cica is volt. Hát ilyen volt Elvis Presley, hogyha az állatszerető ember részét nézzük.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hányszor fordul elő velünk, hogy valamit gyorsan akarunk mondani, és mondjuk is, hogy jaj, a fenébe, hát itt van a nyelvem, hegyét gyorsan akartam mondani, és nem jut eszembe. És csak gondolkodunk, és minél erőteljesebben akarjuk azt a fránya szót előhívni, mint én ugye korábban a mai reggelen Figaro nevét, ugye, hogy hívták Pinocchio, illetve Geppetto macskáját, tehát Figarónak hívták, köszönöm egyébként Gavikának Stuttgartból, aki megírta ezt nekem, mert ma van a Pinocchio írójának a születésnapja, zárója bezárva. Szóval miért hagy cserben az agyunk bennünket? Nagyon sokszor szokott ilyen lenni, csak nem jut eszembe, de tudom, hogy B betűvel kezdődik. Hogy is van? Ez a letologika jelensége, csak hogy legyen még egy újabb szó a szótárban, ami nehezen jut majd eszünkbe, hogy írja Szabó Jennifer a Díványon. Igaz, hogy amikor úgy érezzük, hogy egy szó ott ül a nyelvünk hegyén, és csak hajszálak választanak el tőle, hogy kimondjuk, főleg a hétköznapi szavakra jellemző ez, úgyhogy így most már megbocsáthatunk magunknak, mert fogjuk tudni, hogy tulajdonképpen mi is ez. A jelenségben az a becsapós, hogy azt gondoljuk, hogy mindjárt kimondjuk, itt van, de nem jön. Nem jön elő. És a helyzet általában vagy úgy oldódik meg, hogy az activity-ben például, ugye, vagy ahhoz hasonlóan körbeadjuk a feladványt, és valaki másnak eszébe jut, vagy egyszer csak, amikor már egyáltalán nem gondolkodunk rajta, nem foglalkozunk vele, akkor beugrik. Sokkal-sokkal később, egy olyan helyzetben, amikor már tökre nem érdekes az egész, és olyankor gyorsan felhívjuk az életet, figyelj, eszembe jutott, hogy mi az. Hogy ennyire tudja dolgoztatni az ember agyát egy ilyen. A nehezen megmagyarázható jelenségekben pedig az a jó, és akkor itt mondjuk a félrenyelt szavakról is beszélhetünk, hogy biztosan van a világon egy olyan kíváncsi kutató, akinek az lett a célja, hogy ezt a magyarázatot, vagy erre megtalálja a magyarázatot. Ilyen a letologika is, amiről számos érdekesség napvilágot látott már. Megnyugodhatunk, mert a jelenség univerzális, mindenkivel megtörténik, és mindenkivel meg is fog még történni jó párszor életében. A világ minden tájáról kérdeztek embereket, és a 90% beszámolt arról, hogy olykor ott van a nyelvük hegyén a szó, de az ott is ragad, és nem tudja kimondani, mert nem jut eszébe. Meglehetősen gyakran előfordul, és a gyakoriság egyébként az életkorral csak növekszik. A fiataloknál a felmérés szerint főleg heti egyszer, idősebb korban pedig már inkább napi egyszer átéljük ezt az úgynevezett szófosztottságot. Gyakori az is, hogy emlékszünk részinformációkra, hogy milyen betűvel kezdődik az adott szó, hány szótagos, mivel végződik, mire rímmel, milyen a ritmusa, milyen magánhangzók vannak benne, de van olyan is, hogy még azt is eltévesztjük, azt mondjuk, hogy B-vel kezdődik, és nem B-vel kezdődik, csak van benne egy hangsúlyos B betű. A tulajdonnevekre például egyébként nehezebben emlékszünk, a színészek neveit kitalálni így aztán még nehezebb kihívás, főleg, hogyha egy olyan vitába keveredünk, hogy ez XY nem, ő biztos, hogy nem az, megy a vita, és közben nem üteszünk be az illetőnek a neve, vagy rá tudjunk keresni a Google-in. Miért nem tudjuk vajon a nyelvünk hegyéről kimondani a szót? Hát a gondolataink szavakba és egy sokkal komplexebb folyamat, mint az ember azt gondolná. Azért is tartjuk egyébként természetesnek, mert tudattalanul és többnyire erőfeszítés nélkül történik. Az agyunk ebben a folyamatban az elvont gondolatokat szavakba kezdi önteni, aztán ezeket a szavakat hangokhoz kapcsolja, és amikor a nyelvünk hegyén ragad a szó, ez a bonyolult folyamat elakad. A jelenség nagyobb valószínűséggel fordul elő akkor, hogyha fáradtak vagyunk, hogyha nem tud rendesen működni az agyunk, de az is befolyásolhatja például, hogy az adott információt mennyire jól tárolta el, vagy kódolta az agyunk, vagy milyen zavaró emlék interferál vele. A frusztráció például abból fakad, hogy az ember tudja, hogy ismerjük az információt, a nevet, tudjuk, hogy ki az, ismerjük azt az információt, foglalkoztunk már vele korábban, és mégis képtelenek vagyunk hozzájutni az adott pillanatban. Nem éri meg ilyenkor állítólag a tudósok szerint a Google-höz fordulni, mert inkább árt, mint használ, és inkább azt erősíti, hogy az adott szót újra elfelejtsük, hogyha rákeresünk. Most nem a Google, bármilyen keresőm, és a hibák megerősítik egymást, úgyhogy egészen valószínű, hogy aztán a következő hasonló helyzetben szintén nem fog eszünkbe jutni a keresett színész neve, vagy pedig az a szó, ami a nyelvünk hegyén ül. Több kutató szerint ez a jelenség arra sarkal minket, hogy egy információ jobban bevésődjön a memóriánkba, tehát ehhez mélyebb megértés szükséges. Érdekes dolgok ezek, nyilván igazából az ember ilyenkor keresi, hogy mi az, ami segíteni tud a szó megtalálásában. Igazából könnyű válasz erre a kérdésre nincsen, mert a jelenség szinte elkerülhetetlen. A korábban nehezen előhívható szavak később mégis sikeresen kimondhatók tudnak lenni akkor, hogyha már nem foglalkozunk velük, és ennek pedig az a titka, hogy magunktól jöjjünk rá a válaszra. Ebben sokszor segítségünkre lehetnek a körülöttünk lévők, vagy pedig az, hogy mihez kötődik az a dolog. Hol voltunk, mit csináltunk, milyen illatokat éreztünk, milyen színeket láttunk, milyen évszakot. volt, kivel voltunk együtt, amikor ez az esemény történt, amikor ezt az illetőt láttuk, vagy amilyen esemény kötődik ahhoz a szóhoz. Talán így tudom ezt jellemezni. Mármint, hogy hogyan tudjuk megsegíteni magunkat egy ilyen helyzetben.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Amikor az egészséges életmódról van szó, vagy az egészségtelen táplálkozásról, vagy ételekről, akkor biztos, hogy mindig szóba kerül különböző betegségek kapcsán is a feldolgozott élelmiszer. De mi pontosan a feldolgozott élelmiszer, és miért nem jó nekünk, vagy miért olyan rossz nekünk? Egyre több dietetikus életmód tanácsadó és táplálkozás tanácsadó és szakértő, illetve fitness guru kezdi azzal a mondani valóját, hogyha az ember azért fordul hozzájuk, mert életmódot szeretne váltani és egészségesebben szeretne élni, hogy legeslegelőször, minden előtt, a legeslegkezdeti pontnál azt kell megtennünk, hogy a feldolgozott élelmiszereket visszaszorítjuk, vagy azoknak a fogyasztását teljesen elhagyjuk, inkább igazából ez az, ami hasznos, hogy teljesen kivonjuk a hétköznapi étrendünkből. Mivel nem is biztos, hogy teljes mértékben tisztában vagyunk ennek a fogalomnak a jelentésével, úgyhogy akkor kezdjük a KH-tól, ahogy szoktuk azt mondani. Mi is az a feldolgozott élelmiszer? Minden olyan termék feldolgozott élelmiszernek számít, amit különböző módokon átalakítottak, különböző olyan eljárásokon ment keresztül, és adtak hozzá adalékanyagokat, ami megváltoztatta az állagát. Például fontos meghatározni azt is, hogy a feldolgozott élelmiszerek között vannak jobbak és rosszabbak, természetesen, mint mindennel kapcsolatban. Úgyhogy azért például egy zacskó chipset és egy sajtot nem lehet egy lapon említeni, holott mindkettő feldolgozott élelmiszernek számít. Általában a nagyobb baj azokkal van, amiknél nagyon sok az adalékanyag tartalom, nátriumot, sót, cukrot, invercukrot, zsírt adnak az adott ételhez a feldolgozási folyamatok során, vagy pusztán ezen folyamatok által emelkednek meg bennük ezeknek az anyagoknak az értékeit, tehát a szintje. Persze nem mindegyik rettenetes, úgyhogy itt rögtön kell egy kitérőt tenni az adalékanyagokkal kapcsolatban, nem mindegyik borzalmas, nem mindegyik nagyon veszélyes, nem kell mindegyiktől azonnal rohanni és sírva menekülni, oda kell figyelni pusztán igazából csak erre, mert minden olyan dolog, amit feldolgozás közben az ételhez adnak, az valamilyen módon hatást gyakorol ránk, de nem mindegyik rettenetes, amit hozzáadnak feldolgozás közben a feldolgozott élelmiszerekhez. Sok minden ezek közül természetes, illetve veszélytelen, még az e-számok nagy része is természetes színezék, aroma vagy tartósítószer, tehát természetes aroma vagy természetes tartósítószer. Más adalékanyagokkal kapcsolatban viszont jelentés agályok merülnek, felmerültek fel, és ezért is mondják, hogy jobb, hogyha kerüljük a magas adalék anyagtartalmú élelmiszereket. Mindegyik más-más arányban és más jelleggel tud veszélyes lenni, úgyhogy mindig érdemes elolvasni, de ezt mindig elmondjuk, szerintem ezt nagyon sok helyen lehet hallani. Olvassuk el az megvásárolt élelmiszerek címkén lévő összetevőket a saját jól felfogott érdekünkben. Nézzünk utána a furcsaságoknak, léteznek olyan útmutatók, amik remekül leírják, hogy mi micsoda. Vannak az úgynevezett kevésbé feldolgozott élelmiszerek, például a fagyasztott élelmiszerek között vannak abszolút ártalmatlan feldolgozott zöldségek, de ott van a Mirelit pizza, ami pedig már is tel is tele van mindenféle olyan anyaggal, ami nem feltétlenül tud jót tenni nekünk, és akkor most finoman fogalmaztam. Konzerv és konzerv között is óriási különbségek lehetnek, attól függően, hogy mennyi sót, illetve mennyi cukrot, invert cukrot használtak fel az elkészítésükhöz. Ugyanígy ártalmatlanok az asztalgyümölcsök, már abban az esetben, ha nem adtak hozzájuk adalékanyagot, vagy például cukorszirupot. Mindemellett azért nagyon oda kell figyelni, hogy mennyit fogyasztunk belőlük, mert szárítás során extrém módon koncentrálódnak bennük a cukrok, úgyhogy észrevétlenül gyakorlatilag az ember egy marok kis asszalgyümölcse beviheti a teljes napi kalória adagját. Aztán ott vannak a húsok és a sajtok, a felvágottak és a feldolgozott húsok, na ott már azért akad elgondolkodni való. Sonkák, felvágottak, feldolgozott húsok, szalámik, itt kell óvatosnak lenni. A legjobb minőségű sonkákban is nagyon sok só lehet például, az a bizonyos pác só például, ami nagy mennyiségben már nem jó, főleg ha rendszeresen fogyasztjuk naponta többször is. Sokkal szerencsésebb választásnak bizonyul viszont még mindig, mint a szétadalék az a anyagozott, tömegnövelőzött, ízfokozózott, párizsik, virslik, stb. Nyilván tisztelet a kivételnek, nem mindegyik ilyen, de ezeknél azért fokozottan érdemes odafigyelni, ahogy ezt a sóbors is írja. A sajtokkal ugyanez a helyzet, hiába veszük meg a legjobb minőségűt, nem jó, hogyha túl sokat eszünk belőlük, a magas zsír és a sótartalmuk miatt. Minden, ami sózott, cukrozott és zsírozott, az tulajdonképpen a valódi mumus, ezek a nagyon feldolgozott élelmiszerek, ezek azok, amik több folyamaton is átestek, és ezek a folyamatok tulajdonképpen végig mi alatt lezajlottak, mindent bevittek ebbe a bizonyos élelmiszerbe, és teljesen megváltoztatták az állagát, az összetételét. Miért károsak? A feldolgozott élelmiszerekből a bennük található túlzott mennyiségű már emlegetett cukor, só, zsír és adalékanyag miatt mértéktelen mennyiségű tud az ember megenni, és eteti is magát, hiszen az ízfokozó az arra sarkalja az embert, hogy még többet tegyek belőle, mert hogy az agyunk ezeknél az ételeknél egyszerűen képtelen bekapcsolni a stop jelzést. Nem veszük észre, amikor már több belőle, mint elég. Ezért is van az, hogy talán kevés még nem is lenne annyira ártalmas belőlük, a mértéktelen mennyiség viszont biztosan az. Nyilván ez mindenre igaz, de a feldolgozott élelmiszereknél, minek utána nem kapcsol be a természetes jól lakottság érzet, mert az ízfokozó folyamatosan etet minket. Ezért nagyon fontos különösen odafigyelni rá. Készült egy kutatás, ami azzal foglalkozott, hogy milyen módon befolyásolják a feldolgozott élelmiszerek a fogyást. Tehát, ha valaki fogyni szeretne, akkor figyeljen nagyon, mert a kutatás arra jutott, hogy az ember sokkal gyorsabban és többet tud megenni a feldolgozott élelmiszerből, mint a feldolgozatlanból. Így már azzal az egy változtatással tud fogyni, hogyha csak ezeket a típusú ételeket minimálisan csökkenti, vagy teljesen kiiktatja az étrendjéből. Nem feldolgozott élelmiszerből könnyebb egészséges mennyiséget enni, ezért is érdemes inkább ezeket választani, és itt tudjuk egyrészt, hogy mit viszünk be a szervezetünkbe, másrészt pedig az a mennyiségű ízfokozó, ami még etett minket, az nincs jelen a szervezetünkben.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Hajd!

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: És hogy én ezt megígértem, egy nagyon fontos témáról beszélgetek ma szakértő vendégemmel, dr. Árvai Kristóf genetikussal, a Vascular Diagnostics képviseletében, akivel a genetikai vizsgálatokról, azok típusairól és annak fontosságáról beszélünk ma. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Kezdjük azzal, hogy miért fontos, mit tud adni a genetikai vizsgálat? Milyen megelőzéshez szükségeltetik?
2: A genetikai vizsgálatok ugye az öröklött tulajdonságainkat vizsgálják, vagy tárják fel előttünk. Több csoportra oszthatóak ezek a vizsgálatok. Ugye van lehetőség egyfelől effektíve az öröklött betegségeknek a diagnosztikáját felállítani ezen vizsgálatok segítségével, illetve vizsgálhatóak olyan tulajdonságok, vagy sejtemok, amik valamilyen betegséget határoznak meg, illetve igazából az erre való hajlamot. Tehát ez nem maga a betegség, hanem ugye nem egyforma valószínűséggel kapnak az egyes emberek ilyen vagy olyan betegséget. Ennek az életmódunk mellett egy jelentősebb részét a genetikai adottságaink határozzák meg.
1: És akkor ezt tulajdonképpen mondhatjuk, hogy nem determinál, de mindenképpen hajlamosít, így van?
2: Igen, így van. Ezek a hajlamosító genetikai faktorok úgymond nem garantálják valamilyen betegségnek a bekövetkeztét, de hozzájárulhatnak ehhez. És igazából az életmódunk és a genetikának, illetve a környezetnek egyfajta kombinációja okozhat aztán valamilyen klinikai problémát. Úgy szoktuk mondani, hogy a genetika tölti meg a fegyvert, és a környezet húzza meg a ravasz.
1: Tehát ezért aztán mi tehetjük a legtöbbet annak érdekében, hogy a ravasz ne húzza meg semmi. Így van. Mik azok a betegségek, amik a leggyakoribban előfordulhatnak az életünkben nőknél és férfiaknál, amiket érdemes, vagy amikre érdemes vizsgálni?
2: Ugye itt elsősorban mindenki a daganatos megbetegedésekre szokott gondolni, igazából nagyon helyesen. Ezek nagy részének, vagy jelentős részének egyértelműen van egy genetikai meghatározottsága is, tehát úgymond nem teljesen véletlenszerű, hogy kinek lesz ilyen betegsége, meg kinek nem. És például az örökletes női emlő- és petefészek ráknál ismert, hogy ennek a BRCA nevű génnek a hibája, a mutációja, egy nagyon erős hajlamosító tényező ezekre a betegségekre nézve. És aki ugye tudatában van annak, hogy hordoz egy ilyen génhibát, egy egészen más szűrési stratégiát tud követni, amivel ez a betegség megelőzhető, illetve időben felfedezhető adott esetben. Kicsit ahhoz lehet hasonlítani, hogy ha nem tudjuk, hogy nem működik a fék az autóban, akkor ugye csak közlekedünk vele, és reális esélye valamilyen balesetbe fogunk keveredni. Viszont ha tudjuk, hogy nem jó az autóban a fék, akkor ugye vagy el sem indulunk, vagy egészen máshogyan közlekedünk.
1: Mennyire fontos az, hogy mi segítsük magunkat annak érdekében, hogy ne húzzuk meg a ravaszt? Mit tehetünk? Azon túl, hogy az ember elmegy és felméri azt, hogy milyen esélyei vannak arra, hogy kialakuljanak ezek a hajlamosító genetikailag hajlamosító tényezők által jelenlévő betegségek, és ez emellett pedig megtehetünk mi is természetesen egy csomó mindent a vizsgálaton túl, életmód, stb. Mi az, amivel mondjuk egy ilyen BRCA szűrést meg tudunk, tehát hogy megvan a szűrés, és meg tudjuk támogatni azt, hogy egészségesek maradjunk, és lehetőség szerint ne alakuljon ki a betegség.
2: Hogyha tudjuk,

0: menni egy valamilyen képalkotó szűrésre, hogyha a helyes életmód mellett ez a betegség mégis megjelenik. Ugye ez egy rizikó, tehát nem garantálja azt, hogy már pedig akinek ez van, az beteg lesz, akkor ezt időben észre lehet venni. És ugye egy daganatos betegségnek a lefutását nagyon-nagyon nagy mértékben befolyásolja, vagy eldönti azt, hogy mikor került ez felismerésre, ez a betegség.
1: Tehát akkor itt is az időfaktor az az egyik legfontosabb.
0: Igen, illetve ez szintén ez a tudatosság, vagy magunkra a figyelés, hogy ha tudjuk, hogy ez van, akkor erre oda kell figyelni a jövőben, és ezt így beilleszteni, úgymond a napirendünkbe, de legalábbis így mondjuk az éves kalendáriumban.
1: Krisztóf kihangsúlyozta az imént a feldolgozott élelmiszereket. Miért?
0: Ha nem pontosan tudjuk úgymond a biológiai vagy a molekuláris mechanizmusát, de az ismert, hogy a nagyon magas tápértékű élelmiszerek, ez egy ilyen kettősség, ugye a feldolgozott élelmiszereknek nagyon magas a kalória értéke, de a tápértéke meg jellemzően alacsony. Tehát ugye nem tartalmaznak jellemző módon rostokat, vagy komplex szénhidrátokat, hanem nagyon gyorsan feldolgozódnak, tehát egy ilyen gyorsan metabolizáló anyagokat kell elképzelni, és azt tudjuk, hogy a daganatsejteknek is nagyon gyors az anyagcseréje, nagyon sok energiát használnak el, és ugye ez így nincs egy ilyen egy-egyes megfeleltethetőség, tehát nem tudjuk azt mondani, hogy aki sok feldolgozott élelmiszert fogyaszt, az ilyen meg ilyen daganatos lesz, mert ez ilyen formában nem igaz, de általánosságban az emésztőrendszerünknek, illetve a bélflórának ez így nem kedvez ez a fajta tápanyag eltolódás.
1: Tehát akkor mondhatjuk azt is, hogy a daganatos sejteket tudja táplálni a feldolgozott élelmiszer, illetve a gyors felszívódású szénhidrát, mint a fehér cukor vagy a fehérlis, sőt azt is szokták mondani, hogy a hús sem szerencsés ilyenkor, hogyha daganatos megbetegedésről beszélünk.
0: Hát ez egy elég komplex kérdés. Azt minden esetre így többé-kevésbé tudjuk, még ha nem is teljesen értjük, hogy miért, de hogy az egyes, akár nem csak daganatos betegeknek a bélflórája, az különbözik a nem betegek bélflórájától. Itt, hogy pontosan milyen okokozati összefüggés van, ezt most még nem érti, vagy nem ismeri a tudomány, de az biztos, hogy a velünk élő baktériumoknak a közössége. Ugye igazából egy emberben több bakteriális sejt van, mint emberi sejt, tehát kvázi mondhatjuk, hogy a baktériumok ilyen házi állatként tartják az ő gazda emberüket. Nem tudjuk, hogy ez pontosan hogyan működik, de biztos, hogy nagy befolyással van az adott embernek az anyagcseréjére, illetve az életére.
1: Nagyon fontos témáról beszélgetünk ma is a Manna délelőttben, szakértő vendégemmel dr. Árvai Krisztóf genetikussal, a Vascular Diagnostics képviseletében. Milyen genetikai vizsgálatok léteznek, miért fontosak ezek, milyen lehetőségeink vannak, és mit tudunk megelőzni ezekkel a típusú új vizsgálatokkal? A BRCA szűrésről beszélgettünk már, hamarosan még szóba kerül a Signatera és a Panoráma, illetve az úgynevezett kariotipizálás, amik szintén nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy megértsük és megfigyeljük a testünket, és a megelőzést nagyban meg tudják emelni és elő tudják segíteni. A beszélgetést hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Dr. Árvai Kristóf genetikus a vendégem a mai Manna délelőttben, a Vascular Diagnostics képviseletében. A genetikai vizsgálatokról beszélgetünk, annak fontosságáról, típusairól, a lehetőségekről, és a BRCA-ról már beszéltünk, mint vizsgálatról, de még van három olyan izgalmas új vizsgálat, ami már létezik, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egy olyan nagy merítés, ami nagyban tudja segíteni az embereket.
2: Ez kicsit kapcsolódik az előző témához is, ugye egy onkológiai vizsgálat, ez a teszt úgynevezett ilyen minimális reziduális betegséget vizsgál. Ez azt jelenti igazából, hogy ha valaki daganatos betegségben szenved, akkor ő ugye kap valamiféle terápiát, ez ugye állhat több tételből is, tehát lehet egy műtét kemoterápiával kombinálva, vagy milyen biológiai célzott kezelés is elérhető már lassan egy évtizede is. És viszont utána ugye eljön az a pont, amikor valamiféle vizsgálattal, ugye ez jellemzően egy képalkotó teszt, ugye azt mondják, hogy a daganat az jól reagál, akár el is tűnt teljesen a képalkotó alapján, és ugye a beteg így kvázi gyógyultnak számít. És akkor ugye mindig van egy ilyen maradék feszültség a betegben érthető okokból, hogy most ez van, de ez meddig marad így? Tehát ki fog-e valamikor újulni ez a betegségen, vagy sem? És ezt ugye igazából nem nagyon lehet megjósolni, itt ugye az szokott lenni az eljárás, hogy a beteg visszajár szintén képalkotó diagnosztikára 6-12-18 havonta, attól függően. Úgyhogy ha ezen a képalkotó vizsgálaton nem látszik ugye eltérés, akkor a beteg továbbra is gyógyult állapotban. És ezt viszont abban tud segíteni, hogy sokkal hamarabb képes előrejelezni ezt a daganat kiújulást, mint bármi más létező technológia. Ez akár éveket is jelenthet egyébként más hagyományos vizsgálatokhoz képest.
1: Kristóf, azt ki lehet jelenteni, hogy a genetikai vizsgálat mint olyan, tehát hogyha a hajlamosító tényezőket felfedjük önmagunk előtt, meg hát nyilván az orvosunk előtt is, akkor az konkrétan életet menthet?
2: Igen, ezt így ki lehet jelenteni, hiszen hogyha tisztában vagyunk ezzel az öröklött adottságunkkal, akkor követhetünk egy olyan életmód, illetve orvosi szűrési stratégiát, ami vagy azt eredményezi, hogy a betegség nem alakul ki, vagy ha mégis kialakul, akkor ugye időben kerül felfedezésre. És ugye nagyon nem mindegy, hogy adott esetben egy néhány milliméteres daganattal kell megküzdeni, vagy akár egy néhány centiméteres, sokkal nagyobb elváltozással kell küzdeni, ami esetleg már a szervezet más részeiben is meg tudott jelenni. Tehát, hogyha tisztában vagyunk ezzel az adottságunkkal, és ez szerint tervezünk, akkor igen, ez életet ment egyértelműen.
1: Külföldön, nyugaton mennyire gyakoriak ezek a genetikai vizsgálatok a hétköznapokban? Hajlamosak az emberek arra, hogy preventív jelleggel, nem akkor, amikor baj van, hanem akkor, amikor még jól vannak, vagy akkor, amikor jól vannak, csak úgy rendesen, rendszeresen elmenjenek ilyen szűrésre, mint ahogyan mondjuk egy nőgyógyászati vagy egy prostata szűrésre el kellene, hogy járjon az ember évente?
2: Az fontos tudni, hogy például egy ilyen BRCA tesztet is, ezt az életünk során egyszer elégséges megcsináltatni, ugye ez egy öröklött jelleget vizsgál, ez nem változik meg. Tehát, hogyha ez a teszt egyszer pozitív vagy negatív, akkor az onnantól kezdve ez így marad, úgymond egész életünk során. Uh-huh. Tehát, hogyha valakinek negatív lesz, akkor úgymond megnyugodhat, hogy ilyen BRCA génhibát ő nem hordoz, tehát ezzel a fajta rizikóval ugye nem kell úgymond számolnia. De természetesen ugye azt nem lehet mondani, hogy biztos, hogy nem lesz daganatos betegsége, csak azt tudjuk mondani, hogy ezt a fajta genetikai rizikót ő nem hordozza. Egyébként a nyugati társadalmakban ez egy picit ilyen egészségtudatosabbnak mondható, vagy talán inkább jobban megvan ez a fajta gondolkodás, hogy ha rossz hírt is kapok, tehát hogy mondjuk megvan ez a rizikó, akkor megküzdök vele valamilyen módon, és akkor ez szerint igazítom, vagy hozzáigazítom az életmódomat ehhez. És kevésbé van meg az a gondolkodás, hogy csak ki ne derüljön, hogyha van valami rizikó, mert hogy akkor ki tudja, mi lesz, és inkább akkor ne foglalkozok vele, aztán majd lesz, ami lesz. Csak ugye nem ritkán ez a lesz, ami lesz, itt általában nem jó dolgok történnek aztán.
1: A vendégem a mai Manna délelőttben dr. Árvai Kristóf genetikus. A genetikai vizsgálatokról, azokról a modern tesztekről beszélgetünk, amik a hajlamosító tényezőket felfedik előttünk és az orvosunk előtt is, és nyilván akkor, hogyha kiderül, hogy hajlamosító tényező van benne, bennünk, akkor megtehetjük, ami tőlünk telik, és nyilván, hogyha erre az ember jobban odafigyel, akkor ez konkrétan, ahogyan ezt az imént meg is beszéltük, megmentheti az életünket. Hogy milyen modern genetikai vizsgálatok léteznek, és miért nagyon fontos ez mondjuk a gyermekvállalás előtt vagy alatt, erről még szó lesz, úgyhogy anyukák, leendő anyukák, tessenek nagyon figyelni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendége Márvai Kristóf genetikus. Általánosságban beszélgetünk azokról a genetikai vizsgálatokról, amik nagy általánosságban a leggyakoribb betegségekre tudják felhívni a figyelmet, de léteznek olyan vizsgálatok is, amik nem csak ezekre a hajlamosító tényezőkre hívják fel a figyelmet, és preventíve tudnak segíteni rajtunk, és menthetnek életet, hanem azokról a vizsgálatokról is, amik létező genetikai vizsgálatok, de mondjuk segíthetnek a gyerekvállalásnál.
2: Igen, így van. Ugye sajnos ma nem kevés pár küzd a meddőségi problémákkal, és ennek a hátterében állhatnak genetikai eltérések is. Ezeknek a feltárásában tud segíteni ez a kariotipizálás nevű vizsgálat. Ez igazából azt jelenti, vagy azt tudja, hogy ugye mindannyian 23 pár kromoszómával rendelkezünk, és normális esetben. És viszont, hogyha ezekben a kromoszómáknak a térbeli szerkezetében valamilyen eltérés adódik, ez érdekes módon elő tud úgy fordulni, hogy az adott emberben ez nem okoz semmilyen látható tünetet, tehát egy teljesen normális kinézetű, normális életű valakit kell elképzelni. Azonban emiatt a kromoszóma struktúra változás miatt adott esetben ez mentőséggel jár, vagy járhat együtt, vagy valamiféle módon nehezítheti a teherbeesést. És ez a kariotipizálás ebben tud segíteni, ez igazából egy számbeli és strukturális vizsgálata így ennek a 23 pár kromoszómának.
1: Ezt hány éves kortól érdemes elvégeztetni? Tehát, hogyha az ember tényleg nagyon előrelátó és egészségtudatos, akkor még mielőtt a gyerekvállaláson törné a fejét, vagy azon az úton elindulna, akkor is érdemes megcsináltatni egy ilyen vizsgálatot?
2: Egyfelől ez is egy olyan genetikai meghatározottság, ami nem változik meg az életünk során, tehát hogy milyen életkorban végeztetjük ezt, ez igazából mindegy, ez úgymond bármely életkorban ugyanazt az eredményt fogja adni. Viszont az, hogy valakinek legyen ilyen kromoszóma rendellenessége, ez, hogy mondjam, tehát gyakoribb, mint ahogy gondolná az ember, de azért ez mindig ritkaságnak számít. Tehát ez igazából akkor javasolható, hogyha van valamiféle teherbeesési nehezítettség. És viszont, hogyha ennek nincs valami nagyon látványos, egyértelmű oka, akkor kell erre gondolni, és akkor abszolút javasolható ennek a vizsgálatnak az elvégzése egyébként.
1: Mi az, amivel még meg tudjuk támogatni azt az eredményt, amit kapunk? Tehát, hogyha úgy értem, ha nem túl kedvező az eredmény, akkor tudunk-e még tenni valamit az életmódunkban, hogy egy kicsit elősegítsük annak a lehetőségét, hogy mégse legyen nehezített a pálya a gyermekvállalásnál. Tehát, hogy a reprodukciós képességeinket egy kicsit meg tudjuk támogatni.
2: Ami még fontos lehet, és ez szintén talán nincs annyira a köztudatban, hogy bizonyos génekben vannak úgynevezett polimorfizmusok. Ez azt jelenti, hogy egy olyan genetikai változattal rendelkezik valaki, ami a népességet tekintve nem ritka, de mégis van valamiféle klinikai következménye. És például tudjuk, hogy ugye a trombózis az nem egyforma valószínűséggel következik be az emberekben. És érdekes módon ennek szintén elég komplex a biológiája, de azok a nők, akiknek emelkedett trombózis hajlama van, ilyen genetikai okokból kifolyólag, ez szintén együtt járhat a teherbeesés nehézségével, vagy adott esetben ez a korai vetéléssel is együtt járhat egyébként egy ilyen trombózis hajlamnak a megléte. Viszont ha ezt tudjuk, hogy megvan, akkor ez nagyon egyszerűen egy forsav szedéssel és a vérhigító kombinációjával teljesen megszüntethető ez a rizikó a teherbeesés, illetve a terhesség első trimeszterében. Illetve ha már megtörtént a teherbeesés, akkor ma már van lehetőség, illetve pár éve van erre lehetőség, hogy az anyai vérből a magzatnak tulajdonságaira tudunk következtetni. Ez azt jelenti, hogy maga a vizsgálat az anyára nézve csak egy rutin vérvételt jelent, tehát különösebb rizikóval nem jár együtt, viszont ennek ellenére a magzatnak bizonyos kromoszóma állapotait tudjuk megállapítani. Tehát ez a teszt arra képes, illetve elsősorban ugye erre ajánlott használni, hogy a Down-szindrómát, ami a 21-es kromoszómának a triszómiája, tehát egyel több darab van belőle, mint szükséges lenne, annak a megállapítására alkalmas. illetve bizonyos ilyen úgynevezett mikrodeléciós szindrómáknak a kiszűrésére, amiknek egyébként az előfordulási aránya vagy rizikója az független az életkortól.
1: Mi az, amire még oda kell figyelnünk akkor, hogyha hajlamosító tényezőinket szeretnénk a minimumon tartani? Van-e általános igazság erre, Kristóf?
2: Általános igazságként mindig az életmódot emeljük. Mindenképpen mozogjunk valamit, szinte mindegy, hogy mit, csak valamit csináljunk rendszeresen, és ezzel együtt igyekezzünk úgy a táplálkozásunkat, illetve a testsúlyunkat egy úgymond normál tartományban tartani. Az egészséges táplálkozásban én azt gondolom, hogy a túl szigorú diéták, vagy az extrémitások azok már rövidebb távon is, az esetek nagyon nagy részében biztos, hogy a diétának a vesztét vagy a megszegését eredményezik. Tehát mindenkinek egy olyan életmódot célszerű kialakítani, ami még így önmaga számára kényelmes, meg fenntartható, de mégis az egészséges sávban tartózkodik ez.
1: A gyerekeknek tudunk-e segíteni akkor, amikor még picik? Az ő genetikájukon nyilván olyankor még nem kell csiszolni, hiszen frissek és tökéletesek, de tudunk-e segíteni nekik, hogy aztán majd később felnőtt korukban kevesebb problémája legyen ezzel?
2: Ugye gyermekek így ösztönösen egyébként is szeretnek ugye mozogni, futkározni igazából. Ez a legjobb, amit nyilván gyerekre szabottan igény szerint tehetünk velük. Ugye a gyermekeknél egyértelműen látszik, hogy az életmód miatt ugye drasztikusan nő a szemüveges gyermekek aránya. Ennek igazából semmi más oka nincsen, csak kevesebbet vannak kint a levegőn vagy a természetben, mint néhány generációval korábban. Ugye teljesen mással vannak lekötve, vagy más dolgokkal foglalkoznak, úgymond. Viszont a biológia ugye nem tudja követni ezt a fajta technológiai vagy civilizációs változásokat. Úgyhogy amennyit lehet, vagy lehetőség van rá, így legyünk kint bárhol a szabadban.
1: Dr. Árvai Kristóf genetikussal beszélgettünk a mai Manna délelőttben arról, hogy milyen genetikai vizsgálatok léteznek, és hogy miért fontos az, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy van-e benne valamilyen betegségre hajlamosító tényező. Köszönöm szépen az idejét.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pontat Manna FM állatbarát rovata következik itt a Manna köziben. Arról beszélünk ma, hogy mi a biztos jele annak a kutya viselkedésében, amelyel azt mutatja, hogy egészen mélyen kötődik hozzánk. Azt kell, hogy mondjam, hogy a kutyák mindig nagyon kötődnek a gazdájukhoz, de van, aki különösen erőteljesen tudják ezt kimutatni, és vannak olyan pillanatok és olyan időszakok, olyan napok, amikor pedig még inkább, mint ahogy mi is felnőttek, gyerekek, emberek egymáshoz, egy kicsit jobban akarjuk mutatni a szeretetünket, a kötődésünket. Vannak olyan tipikus jelek, amikből a legtöbb gazdi számára nyilvánvaló, hogy rajongását és szeretetét fejezi ki a kutyus, azonban a visszafogottabb kutyusok nem feltétlenül a heves farok csóválása vagy a kirobbanó extázissal adják a szeretet személyük tudtára az érzéseiket. Úgyhogy most vegyük sorra, hogy ígértem, milyen viselkedések mutatják meg, hogy a kutya erősen kötődik hozzánk. Az első a szaglászás, hiszen a kutyák az orrukkal fedezik fel a világot, és így is ismerkednek, így szívják be az ismereteket és a híreket magukba. Amikor nekiáll minket megszaglászni a kutya, azzal nem csak arról szeretne megbizonyosodni, hogy valóban mi vagyunk azok, hanem egyúttal az illatunkkal járó pozitív agyi folyamatokat is beindítja. Az Emory Egyetem kutatói Emeryvel vizsgálták a kutyákat, hogy megállapítsák, mi történik az agyukban, amikor ismerős illatokkal találkoznak, az eredmény pedig igazán szívmelengető lett. Kiderült, hogy a gazdinak az illata az agynak az úgynevezett örömközpontjára hat. Ráadásul a terület hihetetlenül magas aktivitást mutat, az agy ezen része jelez akkor is, ha megjutalmazzuk a kedvencünket, így aztán bátran mondhatjuk, hogy számára mi magunk vagyunk a legnagyobb ajándék. Aztán ott van a fogadóbizottság, mint jelenség. Biztos, hogy mindenki tudja, akinek kutyája van, hogy miről beszélek, amikor a kertkapuban vagy az ajtóban ott ülnek akkor, amikor hazajövünk. Ez is nagyon erős kötődésre utal, hogyha a kutya minden alkalommal az ajtóban vagy a kapuban várja az érkezésünket. Nyilván ebben közrejátszhat az éhes pocak is, vagy a már esedékes séta, de már az is nagyon jó jel, hogy a kutyus ezeket az eseményeket hozzánk köti. Egy visszahúzódó, a hazatértünkre közönösnek tűnő jószág mindenképpen intőjel, a viselkedés lelki, de fizikai problémát is jelenthet, tehát hogyha nem jön elénk a kutya, mert minden kutya elénk szalad, vagy ott ül a kapuban, ajtóban, amikor érkezünk, akkor hogyha ezt nem teszi, akkor nézessük meg az orvossal. Őrzi az álmunkat. Például, tehát hogyha a kutya szeret velünk aludni, akkor ezt is bizony egyértelmű üzenetnek vehetjük. Ehhez nem kell feltétlenül egy ágyba bújni, ez is árulkodó, hogyha a kutya ragaszkodik ahhoz, hogy a hozzánk lehető legközelebb hajtsa álomra a kis buksiját, tehát az ágy előtt, az ágy mellett. Ugyanis így éjszaka is vigyázhat ránk, és megvédhet minket, hogyha baj van. Ez az úgynevezett védekező pozíció evolúciós örökség, mert hogy a vadonban éjjel is résen kellett lenni, ügyelve a ragadozókra, és vigyázni kellett a szeretteikre. Bizony ez a kutyáknál is működik. Hát nyilván otthon nem kell tartani egy odatévett tigristől, de azért számos eset bizonyítja, hogy a hétköznapi veszélyhelyzetekben is nagyon jó szolgálatot tesz egy éber kutya. És aztán itt van még a jelek között az ajándékok sokasága. Biztos mindenki kapott már a cicáktól is, kutyáktól is ajándékot. Ez egy nagyon-nagyon mély tartalmú üzenet, ezt tényleg nagyon komolyan kell venni. Még a macskák többnyire az elejtett zsákmányt hozzák a gazdinak elismerésük és szeretetük jeléül. A kutyák inkább a játékaikkal fejezik ki a szeretetüket. Természetesen sokszor ezzel a közös mókázásra is hívják a gazdit, amit egy ilyen kedves gesztus után nyilván egyrészt vétek lenne, másrészt meg nem is tudunk visszautasítani. Aztán itt van a következő, amit szintén szerintem minden kutyás tapasztalt már, hogy a kedvencünk állandóan a nyomunkban van. Ez is nagyon erős kapucsról árulkodik. A követés egyrészt azt jelzi, hogy az állat nagyon szeret minket, és szüksége van a közelségünkre. Egyúttal biztonságban is érzi magát mellettünk. Bizonyos esetekben ez a jelenség lehet egy kicsit nehezítő tényező is, szeparációs szorongásra is utalhat. Nyilván ez már egy másik fajta történet, de igazából én azt gondolom, hogy nem kell rögtön erre gondolni akkor, hogyha az embert követi a kutyuskája. Aztán van egy olyan lehetőség is a sorban, hogy fütyül ránk, ugye ez az előző pontban taglalt úgynevezett matrica viselkedés, amit a gyerekeknél is tapasztalhatunk bizonyos korban. Na hát ennek az ellentét, amikor a kutya mondhatni levegőnek néz minket, de ez a távolságtartás csalóka ám, mert ilyenkor a kispajtás képes teljesen fesztelenül viselkedni a közelünkben, nyugodtan szundít, vagy a szoba másik végében foglalat viszonyoskodik a kedvenc labdájával, vagy a kutyapajtásával, vagy a cica barátjával, és ez azt jelenti, hogy teljes mértékben 100%-ig bízik bennünk, és nem érzi szükségét, hogy állandóan készenlétben legyen, mert tudja, hogy nem fogjuk elhagyni. Aztán ott vannak az igéző szemek, a hosszú mély szemkontaktus szintén egy nagyon fontos és nagyon pozitív visszajelzés a kutyák részéről. Ez is azt jelzi, hogy az állat megbízik az adott személyben. A kutatások szerint ilyenkor a kutyák agya oxitocint szabadít föl, és többek között például ugye ezt tudjuk, hogy ez a hormon felelős a kötődés és a bizalom kialakulásáért. Megpróbálnak minket terelgetni, ez is nagyon édes, a terelő kutyák szeretet nyelvének a része, hogy a gazdájukat is előszeretettel terelgetik, mert ezzel szeretnének minket biztonságban tudni. És a másik, és az utolsó a sorban, ami szintén nagyon fontos, hogy már a nevünk is elég nagyon bájos jelenség, amikor a kutya a gazdájának a neve hallatára is felélénkül. Úgyhogy ha így csinál a mi kutyánk is, hogy majd kiugrik a bőréből, hogyha szólítanak minket, és ezt ő meghallja, akkor tudnunk kell, hogy nagyon szerencsések vagyunk, mert végtelenül szeret minket az adott kutyus.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét nagyban meghatározó és megváltoztató sorozatunkban ma a főszereplő Bánki Donát, az eredeti neve Lővinger Donát volt, és Bakonybánkon született 1859-ben. Ő az a magyar gépészmérnök feltaláló és műegyetemi tanár, aki korának egyik legnagyobb gépészmérnöke volt, a hidrogépek, a kompresszorok és a gőzturbinák szerkezett tanának professzora. A szülei dr. Lővinger Ignác és Salzer Berta, vagyis Betty voltak, ahogyan az édesanyját szólították. Az édesapja körorvos volt, és a 48-49-es forradalom és szabadságharc kitörésekor fiatal házasként is jelentkezett a szerveződő honvédségbe, ahol főorvosként a fegyverletételig szolgált. Édesapja honvédtiszti előélete is közrejátszott abban, hogy a család zsidó származása mellett magyar hazafias nevelést adott a gyermekeknek. Donát negyedik gyerek volt, és később, mikor már hatan voltak testvérek, akkor költöztek át lovászpatonára. 1879-ben már egyetemista volt, és akkor magyarosította a nevét, és szülőhelye iránti tisztelete miatt választotta a Bánki nevet. A Budapesti Műegyetemen szerezte meg a gépészmérnöki diplomát, elhelyezkedett az iparban szerkesztőmérnökként, a MÁV gépgyárban, aztán később a GANZ-nál. Az egyetemen pedig 1879 és 80-ban a műszaki mechanika tanszéken volt tanársegéd, aztán 1899-től, és onnantól kezdve egészen haláláig volt ő a hidrogépek, a kompresszorok és a gőzturbinák szerkezett tanának a professzora. A munkássága szorosan összekapcsolódott Csonka Jánossal, akivel együtt 1890-re kifejlesztették az úgynevezett Bánki Csonka motort, amely a GANZ-gyár nemzetközileg is versenyképes terméke lett. A Pallas Nagy Lexikon a szerzőinek az egyike volt ő 1893-tól. 1893. február 11-én Csonkával együtt szabadalmaztatta a fúvókás benzinkarburátort, vagyis a porlasztót, megelőzve ezzel a külföldön általánosan úttörőnek tartott Wilhelm Maybachot. 1894-ben szabadalmaztatta az első nagynyomású robbanó motort, a saját korában méltán világhírű Bánki motort, amelynél a robbanó keveréket a hengerbe porlasztott vízzel hűtötte le, és ezzel a motor hatásfokát korábban nem remélt mértékben sikerült fokoznia. Hát ettől is volt zseniális az ő találmánya. Mind a kompresszió növelés, mind pedig a víz befecskendezés elsőként Bánki által tisztázott elvét később is alkalmazták, bár a Bánki motor elterjedését néhány évvel később megjelent dízelmotor megakadályozta. Az általa 1917-ben feltalált Bánki turbina aztán új utakat nyitott a törpevízi erőművek fejlesztésében. 1918-ban nagyszabású tervet dolgozott ki a vaskapu vízerejének hasznosítására. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt 1911-től, aztán a vízturbináért Bánkit halála után 4 évvel. 1926-ban a Magyar Tudományos Akadémia nagy jutalmával tüntette ki. Irat és kézirat hagyatékának nagy része a BME Homik levéltárban digitalizálva is megtalálható. Jelentős gépszerkesztői munkassága szabadalmi tevékenysége mellett nagy hivatástudattal látta el oktatói feladatait, nagyon szerették a tanítványai. Nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a hallgatók felkészülését előadási jegyzetekkel is segítse. Egyetemi tanári tevékenysége során a mérnökképzésben bevezette a laboratóriumi képzést is. Írásaiban főként a gázmotorok elméletével, a gőzturbinák és a hidrogépek szerkesztési alapelveivel foglalkozott. Az emberiség életét nagyban megváltoztató és meghatározó sorozatunk mai főszereplője volt tehát Bánki Donát, akinek nagyon sok mindent köszönhet a világtársadalma, nem csak mi magyarok, eredeti nevén Lővinger Donát, aki Bakonybánkon született, és amikor magyarosítatta a nevét, azért választotta a Bánki nevet, hogy szülőhelye előtt tisztelegjen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli államfőjelölt. Új kerékpársávot alakítanak ki a budapesti Szent Gellért rakparton. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napi rendelőtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság hiány a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításokra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a tábleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvízellátást is, tette hozzá a miniszter. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírás Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítása mellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci